0: Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik ki, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. A vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, vagyis a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon át utasok nélkül. A tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták. A kiértékelést a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok és a TÜV minőségbiztosító cég is elvégzi. Eredményekről beszámolnak majd, írta, hozzátette. Abban hiszünk, hogy az utasokat tájékoztatni kell, nem pedig titkolózni előttük. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, jelenleg a meder használat az állam, a part használat a főváros kezében van. Több esetben egy-két éves kikötői szerződéseket kötnek, ami miatt senki sem fejleszt, méltatlan körülmények uralkodnak. A fővárosi közfejlesztések tanácsa döntésének értelmében olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. A nyereséget a budapesti rakpartok és környezetük fejlesztésébe, a főváros épített örökségéhez méltó kialakításába, valamint a Duna közcélú hasznosításába forgatnák vissza, írta. Végül az időjárásról. A hét kellemes, napos, kora őszi idővel indul. Napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben a hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni, miközben a szél is élénk, olykor erős lesz. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Hétfőn alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, de a Dunántúl nyugati részén átmeneti jelleggel megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás jobbára mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: A lélek útjain.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban professzor dr. Betlehem József egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar, sürgősségi, egészségpedagógiai és ápolástudományi intézetének igazgatója beszél az egészségügyi dolgozók mentális egészségvédelméről.
3: Több mint 20 évvel ezelőtt, amikor a Manchesteri Metropolitan Egyetemen lehetőségem volt a PhD-mat elkezdeni, akkor a témám az az ápoló well-being-éről szólt. Ez egy érdekes sajátossága talán annak a szemszögnek, amit én most erről itt önöknek fogok beszélni. Jól lehet az elmúlt több mint 20 évben azért sok minden mással is foglalkoztam, és azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy az élet egy érdekes rendező, mert most pont az egészségügyi szakmai kollégium kapcsán újra visszatértem ehhez a témához, jelesül a megelőző orvostan népegészségügyi és a kórház higiéné kapcsán, tehát számos pont van, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon aktuálisra teszi a kérdéskört és azzal való foglalatoskodást, még egyetemi aspektusból is, még akadémiai katedra oldaláról néz is ezt a kérdést. Anélkül, hogy túl sokat szeretnék én is a humán erőforrás kérdésével foglalkozni, de akkor, hogyha egészségről beszélünk, akkor nem mehetünk el emellett a kérdéskör mellett. Annyiféle adatforrásunk van bizonyos jelenségeknek a leírására nemzetközi szinten is, azonban a módszertanokban nagyon sokszor különbségeket látunk. Már abban is, hogy kikről beszélünk. Kik az egészségügyi dolgozók, azok, akik az érintettjei. Nagyon sokszor áthallások vannak ugye a gondozásnak más területeire, caring science-re, tehát a gondozásnak a tudományára, a gondoskodásra és így tovább. Tehát, hogy nagyon fontos jól tudni definiálni azt, hogy kikről beszélünk az egészségügyi dolgozók tekintetében. És akkor, amikor az OECD legutóbbi tanulmányát előveszik, akkor bizony európai szinten is valóban említi azt a problémát, hogy nem csak idősödő nemzetekről és európai régióról van szó, hanem kifejezetten arról is, hogy az egészségügyi dolgozók is idősödnek, és én is hoztam számokat természetesen, hogyha megnézzük azt, hogy 2000-ben a 65 év feletti lakosság 16% volt, most éppen 21%-nál tart ez az európai régióban, és 2050-re egészen biztosan 30 lesz. Ez nem hagyja természetesen érintetlenül az egészségügyi szektort sem. Elhangzottak ma már olyan fogalmak, mint a nyugdíjba vonulásnak a kérdése egyre jobban érinti az egészségügyi szektort az átlagnál is. A pályaelhagyásnak a kérdése, amiről külön érdemes, én azt gondolom, hogy azért meg is tud beszélni, az előző előadásban is kiváló prezentációt láttunk arra, hogy honnét és hova vándorolnak el a szakdolgozók, különös tekintettel az ápolók, és hát nem túl sok szó esett, de kell foglalkozni azzal, hogy honnét lesz utánpótlás. Ez egyre fontosabb kérdés a magyar egészségpolitika számára, és egyre fontosabb kérdés, azt gondolom, és hogyha csak azt mondom egy gyors közbevető kis blikként, hogy az elmúlt hetekben csináltam egy gyors összehasonlítást, egyelőre csak a felsőoktatással foglalkoztam, és az oda belépő ápolókkal, egészen pozitív számokról tudok beszámolni, hogy nagyon sok ápolót vett föl a rendszer az elmúlt időszakban BSC fokozatra. Ápoló hallgatónak a jelentkezettek száma fölfelé ívelő tendenciát mutat. Ugyanakkor egy kicsit, hogy is mondjam, felborzoló számot fogok mondani akkor, hogy hányan maradtak a magyar egészségügyben dolgozó ápolóként közülük. Szeretném jelezni, hogy több mint 70%-uk nem maradt a magyar egészségügyben jelen pillanatban. Ezek természetesen ilyen nagy adatok, meg ilyen további elemzést igénylő kérdéskörök, nyilván az egészségpolitikának ezzel én azt gondolom, hogy tennivalója van, és nagyon fontos az, hogy honnét származnak ezek az adatok, mennyire validak ezek az adatok. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy az ellátási igények is jelentős mértékben átalakultak, egészen ott a kiemelt területekre szeretném a hangsúlyt fektetni, tehát krónikus életvégi ellátásoknak a felerősödése, sürgősségre egészen más és sokkal komolyabb terek helyeződtek, és ebben megint nem kívánnék belemenni, súlyosabb esetösszetétel és nagyobb munkateher természetesen az ápolókon, akik ott vannak a betegágy mellett. És amit nem szabad elfelejteni, az, hogy az elmúlt időszakban egy hatalmas technológiai robbanás következett be az egészségügyi ellátórendszerben, ez tart ma is, és még intenzívebbé fog válni az elkövetkezendő időszakban. Meg kell tudni tanulni, használni az új technológiát, és ebben bizony azokat a skilleket is fel kell hozni, upgrade-elni kell az ápolóknál, a szakdolgozóknál is, amivel ehhez viszonyulni tudnak, amivel ezeket az új technológiákat jól tudják érteni. Be kell építeni ezeket a skilleket a folyamatos képzésekbe, továbbképzésekbe és az alapképzésekbe egyaránt. Erről beszélünk, úgyhogy digitalizációnak a kérdése és infokommunikációnak a jelentősége az egészségügyben. És végezetül csak még egy nagyon fontos momentumot szeretnék megvilágítani ebből a tanulmányból, amelyik arról szól, hogy az önálló orvosi működésnek határt szab önmagában az orvosi tevékenységet támogató szakszemélyzet is. Tehát hatékonyság romboló hatása van, hogyha nincs megfelelő számú képzettségű egészségügyi szakdolgozó rendszerben. Néhány adat arról, ami az európai új létszámokat illeti. Örömteli az, hogy az európai régióban az ápolóknak a száma valamennyi országban az elmúlt időszakban növekedett. Ugyanakkor, ha az átlagokat megnézik, hogy ez hogy alakult 1000 lakosra jutva, egy dolog biztos, hogy Magyarország a sereghajtók között van. Az utolsó három olyan ország közé tartozik, ahol az 1000 főre vetített ápolóknak a száma a legalacsonyabb. Én most ezt nem kívánom kommentálni, sem megértékelni, sem csupán tényként közlöm most ezt önökkel. Mindenki levon belőle nyilván következtetéseket a saját maga praxisára nézve. Egy apró megjegyzést teszek hozzá, hogy a módszertan, hogy kiket tekintünk ápolóknak, az nem egységes. Sem az OECD felé történő jelentésnél, sem a WHO-nak történő jelentésnél, sem a magyar KSH statisztikában történő adatközléseknél. Ez némelykor azért egy konkrét probléma, különösen akkor, amiről az előbbi előadó is szólt, hogy tervezni kell a humán erőforrás struktúrát. És akkor nézzük meg igazándiból, ami a felkérésemnek a fókusza volt, hogy próbáljon meg összeszedni azokat a komponenseket, amelyek az ápolóknak az egészségét, jólétét valamilyen módon befolyásolják. Számos elemítésre került, nem is fogok velük mindegyikkel külön hosszasan foglalkozni, és ezt engedjék meg nekem, hogy egy kicsit ilyen öncélú módon tegyem ezt, hogy a kommunikációban azokat emeljem ki, amelyeket az én meglátásom szempontból fontosnak kell kezelnünk. Minden esetre beszélni tudunk.

meditáció mellett ezek értelmezhetők. Morális jólét. Nagyon örülök neki, hogy elhangzott a morális jólétnek a kérdése. Kevésszer beszélünk róla, egy kicsit elvontnak is tűnik, de minden nap megélik az ágy mellett dolgozó kollégáim ezt. Akkor, amikor mondjuk nincsen olyan méretűbran ül, nem érhető el, mondjuk egy perifériás kanül formájában, nem tudom a betegemnek azt adni, amit protokoll szerint módszertanul adnom kell, hanem rögtönzésekhez kell, hogy nyúljak, amely egyébként nagyon jó, mert egészen jók az ápolóink és a szakdolgozóink a rögtönzésekben, ezt azért önmagában megvallhatjuk, és ez kizárólag azért fontos kiemelni, mert hogy a betegeink jól léte is ezen múlik, az egészsége és azon múlik, hogy mennyire jól tudnak némelykor az orvos kollégák vagy az ápoló kollégák rögtönözni. És hát végezetül, amit a szakirodalom ugyancsak fontos determinációnak tart, ez a szociális társadalmi jóléte az ápolóknak, amiben bizony benne vannak azok a fajta kapcsolatrendszerek, amelyekkel ő működik nap-nap után. Ezeknek az erőssége már a 24 évvel ezelőtti tanulmányban is Magyarországon is bizonyította azt, ahol a társas támogató közegnek van ereje, ott a jól léte az ápolóknak, a szakdolgozóknak is sokkal jobb. És ma már kell, hogy beszéljünk ugye azokról a fogalmakról, mint megfélemlítés, lekezelés, verbális agresszió, és folytathatnánk a sort. Tehát ezek is folyamatosan egyfajta mellette lévő tényezők, azon túl, hogy persze az anyagi jólét, az anyagi megbecsültség az mindenkor valamilyen fajta prioritást élvezett. Szóval a jólét előmozdításában az egészségügyben ugye sok minden tényezőt figyelembe vehetünk, sok mindenen múlik az, hogy az ápolóknak, a szakdolgozóknak a jóléte, hogy alakul, külső környezeti feltételek, szervezési keretek, szabályozás, irányelvek, és hát természetesen a mindennapi feltételeknek az optimális elérhetősége, és ezt azért feltétlenül alterálják olyan szempontok, amelyek kifejezetten individuális aspektusúak, hogy csak egy szót mondjak, és majd fogok még egy-két gondolatot hozzátenni, a maga a személyisége az ápolónak, és természetesen olyan szervezeti keretrendszerek, amelyek túlmutatnak az egyénnek a lehetőségein és a képességein abban, hogy a mindennapokat jól létben és egészségben élje meg. És akkor néhány olyan gondolat, amelyik én azt gondolom, hogy megszívlelendő, nem régi tanulmányokban fogalmazták ezt meg kifejezetten ápolók és egészségügyi szakdolgozók kapcsán. Vagyis az első olyan, amit én azt gondolom, hogy érdemes átgondolni, az, hogy mindenki felel a saját egészségért és a jólétért. Itt kezdődik a dolog. És ott folytatódik, hogy mennyire vagyok tisztában a saját egészségemmel, és azzal, hogy csak egészségesen tudok segíteni a betegnek is, vagy a rászorulónak is. Az önfeláldozásnak van egy határa, amit bármennyire is hivatásként tekintünk a szakmánkra, és gyakorló kivonulóként én is 10 évig aként értem meg nap-nap után, ennek azért vannak limitációi és határai. És ez pontosan oda vezethető vissza, hogy mennyire figyelünk oda magunkra, mert érték minden ember a társadalomban, az ápolók, az orvosok, a szakdolgozók is értékek, csak ők ezt fogadják el, hogy ők maguk értékei ennek a rendszernek, és fordítsanak magukra ilyenfajta figyelmet és energiát. Ezt az Amerikai Ápolási Szövetség egyébként meg is fogalmazta, hogy etikailag mit vár el az ápolóktól akkor, hogyha hitelesen kívánják ezt a hivatást gyakorolni. Természetesen azt, hogy táplálkozzanak, mozogjanak, stb. Persze lehet ezt mondani, erre azt mondani, hogy ez túl teoretikus, és én itt beszélek ilyenfajta elfont fogalmakról a magyar egészségügyből kiindulva, de higgyék el, hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy mégiscsak fölismerjük ezt a kiindulási pontot, ezt az origót, hogy rajtunk múlik ez a dolog. Én az elsősegély órákon mindig azt szoktam mondani, hogy akkor tudunk segíteni egy másik bajba jutott embernek, hogyha mi is képesek vagyunk, mint fizikálisan, mint mentálisan ezt tenni. És annál többre is. Mert azért azt lássuk be, hogy a mi szakmánk az ennél többet követel meg, abban a tekintetben is, hogy váratlan helyzetekkel kell tudni mit kezdeni. Ezt nem csak fizikailag kell tudnunk rendezni, hanem mentálisan is kell tudnunk rendezni. Ha ezekre nem vagyunk készek, gyakorlatilag úgy belesüppedünk a munkánkba, akkor észre se vesszük, hogy a világ egyébként elmegy mellettünk és körülöttünk. Szóval ezeket mind tudjuk általában, de azért nem tudjuk mindig apró pénzre lefordítani ezt a dolgot, és ugye sokat beszélünk ennek teoretikus hátteréről, minden egyébről, de hol vannak azok az eszközök, amikkel rábírjuk

magunkat először, és hol vannak azok az eszközök, amikor rábírjuk a kollégáinkat, a közösségünket, amiben dolgozunk, hogy de akkor tegyük meg a következő lépést, legyünk kitartóak, próbáljuk meg következetesen szervezett részeként ezt alkalmazni. Irodalom megint csak persze az, hogy az egészségfejlesztésben, az ápolók körében milyen tényezők azok, amelyek befolyásolják azt, hogy hajlandóak a jólétükért, egészségükért tenni. Intrinzik, extrinzik faktorokról beszélhetünk hosszasan, én ezt nem fogom hosszasan vesézni, már csak azért sem, mert ennek számos komponense szintén elhangzott a mai napon, akár a munkarend alakításától kezdve sok minden másik. Annál fontosabbnak gondolom azt, hogy még a hátralévő időben néhány szót szóljak arról, hogy nem csak az európai régióban, hanem globálisan tekintve milyen megoldásokat találtak. Ezek a megoldások olyanok, amelyeket szakirodalmi szinten már mások, hogy úgy mondjam, kritizáltak, tehát van egyfajta validitás mögötte abban a tekintetben, hogy ezeket hitelesen végig lehet csinálni. És hogyha ezt a körképet szeretnénk megnézni, akkor volt erre egy tanulmány, az ápolásnak a jövőjéről szóló tanulmány 2020 és 30 között vizionálta önmagában ennek a helyzetét, illetve mutatott be olyan eszközöket, amelyek érintik a különös tekintettel az ápolókat. Ebben, ahogy milyen targeteket, milyen célpontokat jelöltek meg, ahol biztosan az ápolókkal foglalkozni kell, fizikai aktivitás, táplálkozás, élvezeti szerek, reziliencia kérdése, mentális egészség, etikai kompetenciák, munkai erőszak, kirekesztés, rasszizmusnak a kérdése. És ezek közül én csak néhányra szeretnék fókuszálni, hogy hol vannak már megoldások és hol vannak jó megoldások ebben a kérdéskörben. Egy fontos előrevetést tettem szükségesnek hangsúlyozni, ez pedig arról szól, hogy szükség lenne még több randomizált kontrollált vizsgálatra. Tehát az a módszertan, amit ajánlunk, az ne egy jó ötleten, egy jó iniciatíván alapuljon, hanem nézzük meg egy kicsit a tudománynak a kritikus szemszögén keresztül is, hogy valóban hozza ezt az a hatékonyságot, és ha hozza a hatékonyságot, akkor sokkal könnyebb egészségpolitika számára ajánlani azt, hogy erre áldozzon az egészségügy vagy az egészségpolitika, mert végső soron ez nem csak egyéni kezdeményezés és erőforrás kérdése, hanem, ahogy elhangzott, az országnak, a régiónak van erre szüksége, hogy ebben előrelépjünk. Ez vonatkozik itt a fizikai aktivitásra. Másik kérdéskör az élvezeti szereknek a használata. Az Amerikai Egyesült Államokban iszonyatos probléma az ópiát túlhasználat minden szinten, nem csak az egészségügyben, hanem össztársadalmi probléma, most ezen próbálnak meg nyilván különböző módokon urrá lenni, de az egészségügyet különösen érinti ez a kérdés, míg mondjuk persze hozzátehetjük folyamatosan az alkoholt, vagy dohányzást, vagy egyéb más olyan típusú élvezeti szereket, amelyek az itteni régióban is jelen vannak erre is olyan típusú programok, amelyeknek a segítségével ezeket a célokat el lehet érni. Az egyik leghatékonyabb tréningnek, és ez egy nagyon érdekes dolog, mutatkozott ez a bizonyos reziliencia programoknak a bevezetés. Nagyon örültem, hogy láttam, hogy a programban ezzel a kérdéssel részletesebben is fognak foglalkozni, én nem gondolom, hogy én ennek szakértője vagyok. Viszont azt tudom, hogy iszonyatosan nagy jelentősége van a reziliencia kérdésének. Nem csak azért, mert az EU-s forrásokat is így nevezték el, hogy reziliencia fundok, és az ellenálló képességünket ugye próbáljuk erősíteni, hanem bennünk is van, és szükséges, hogy ezt az ellenálló képességet erősítsük. Ez egyébként a személyiségnek külön önállóan része is, hogy reziliensek vagyunk. Nem csak az immunrendszerünk az, hanem a személyiségünk is reziliens. A kérdés az, hogy ezzel utána mit fogunk tudni kezdeni. Tudjuk ezt tudatosan alkalmazni, nem véletlen, hogy a kognitív viselkedés terápiákkal is összekötötték már ezt a kérdést. Különösen én ugye mentőtisztkérdésben vagyok benne az elmúlt több mint 20 évben, és ott például a bajtársaknak, a potenciális bajtársaknak a képzésében az, hogy tudjak mit kezdeni abban a kritikus helyzetben, amikor ösztönösen cselekednék. De szükségem van arra, hogy ezt az ösztönt kontrolláljam, mert különben el fogom veszíteni magam fölött is, meg a szituáció fölött is a józan észnek a lehetőségét. Szóval ezek innét indulnak, és nyilván ennél komplexebbek, csak az irodalomból vett példával szeretném alátámasztani, hogy ez működik, és ez biztos, hogy valamilyen szinten érdemes rendszerszerűvé tenni. A másik ilyen dolog, ez a bizonyos mentális egészséghez kapcsolódó mindfulness kérdés. Ez is nagyjából egy 15 éve, 20 éve kezdett egy ilyen
fancy, szexi, divatos fogalommá bekúszni ebben az érában is, és sokan tudják, hogy mit jelent, sokan vélik tudni, hogy mit jelent, de igazándiból nem nagy dologról van olyan értelemben itt sem szó, hogy magunkat kell egy kicsit trenírozni, annak érdekében, hogy vegyük észre, hogy mik történnek velünk. Tudok-e a betegre koncentrálni? A reggeli példa az egyes belgyászta klinikán kiváló példa. Tudok elvonatkoztatni a szituációtól, vagy bele kell merüljek abba a szituációba annyira? Tudom, hogy mi zajlik körülöttem? A betegre figyeltem, vagy arra, hogy tegnap mi történt, vagy arra, hogy az egyik kollega mit mondott a másiknak? Típusos helyzet, műtéti helyzetekben, különösen, hogyha a beteg nincs is altatva. Miről beszélgetnek a kollégák? Ugye ott fekszik a beteg, és akkor a műtéti asszisztens kollega, meg az operatőr elmesélje, hogy a hétvégén éppen ki, mit, merre és hogyan, és nem tudom. Ja, és egyébként operáljuk a beteget, tehát ez egy részletkérdés. Nyilván, ha majd kell, akkor odaszólunk neki, hogyha is szükséges ahhoz, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen, és így tovább. Nem karikírozni szeretném, félre ne értség, csak ez a rutinnak a része, mennyire vagyunk mindful gyakorlatilag ebben. Mennyire vagyunk tudatában annak, hogy mi bent vagyunk az ellátórendszer részébe és a közepébe, és ezzel foglalatoskodnunk kell. És akkor végezetül csak arra virágítanék rá, hogy ez a kérdés nem egyéni kérdés, hanem ez gyakorlatilag mindannyiunknak a kérdése, és erre lehet természetesen az egészségügyi ellátási szerkezetben, szervezetben megoldásokat keresni a munkai, szervezeti kultúrán belül, és azért örültem neki, hogy Verkei főigazgató úrék ezt már régóta, és fölvállalták, és viszik, mert ez egyelőre egy ilyen fáklyának tűnik, amit vinni kell ebben az országban is, mert hogy egyre kevesebb lesz az emberi erőforrás, akiket ebben a tekintetben meg lehet szólítani. Sok érdekeltje van persze ennek a témának, és engedjék meg, hogy végezetül az érdekeltek közül, hogy ki mennyire fontos ebben kultúrának a felépítésében néhány kulcspozíciót említsek meg, ápolásvezetőknek a szerepe. Nem hisszük el, hogy mennyire jelentős az, hogy ki az ápolásvezető. Nem azért, mert ő rá kellett rámutatni utoljára, mert már senki nem vállalta el a vezetői feladatot, és akkor ő lett, vagy egy tudatos kiválasztódás, tudatos szerepfölvállalásról, mert egészen odáig, hogy a betegnek a gyógyulása múlik egy ápolásvezetőn. Nem tetszenek elvinni, de tanulmányok bizonyítják. Mortalitásra hatása van. A munkakörnyezetre, a toxikus munkakörnyezetre, vagy a nem toxikus munkakörnyezetre is egy csomó irodalom van, és akkor még amik kedvenc dolgom abban, hogy kinek van még szerepe ebben a kérdéskörben, képzőintézményeknek. Kérem szépen, az OECD tanulmány sok mindennel foglalkozik, és azzal is, hogy a PISA vizsgálat részeként, amit valószínűleg tudnak, hogy közoktatásban zajló, ugye iskolások megkérdezése általában 15 éves korosztályt kérdezik, megkérdezik tőlük most már egy jó ideje, hogy ki szeretne az egészségügybe jönni. Ki szeretne a szociális szférába jönni. Mit tetszene gondolni, hogy milyen adatokat kaptak Magyarországra nézvést? Hát olyanokat bizony sajnos. Tehát jelen pillanatban nem az a kérdés, nem csak az a kérdés, hogy a bent lévő kollégáinkat meg kell tudni tartani a magyar egészségügynek és a betegeinknek, hanem az a kérdés, hogy lesz-e utánpótlás. És itt jön be az a kérdés, hogy bizony az iskolákban kell elkezdeni egyáltalán azt, hogy mi ez a pálya, pályára való felkészítés, pályaszocializáció, az, hogy egyáltalán tisztában legyen azzal, hogy ő alkalmas való-e erre a pályára, és az, hogy építsük ki benne tudatosan akár a rezilienciának a kérdését, stb. Hogy előzzük meg a burnoutot, előzzük meg a kiégést, és más egyéb olyan dolgokat, amelyekkel nap-nap után küzdködünk. Ha nem készítjük föl rá a tanulóinkat, hallgatóinkat, amikor belépnek ebbe a pályába, akkor utána nem véletlen, hogy azt egy hónap után, hogy köszönöm szépen, én nem ezt szerettem volna. Még akkor is, hogyha közben kivisszük gyakorlatra, és ott tölti el az idejét, és folytathatnám a sort, jelentősége van, ezt egy kicsit természetesen magamnak is mondom, megállapítható, hogy sok olyan faktor van, ami nap mint nap jelen van, és befolyással van az ápolók és a szakdolgozók egészségére, illetve a jólétére. Ezek közül van jó néhány olyan, amellyel viszonylag könnyebb eszközökkel lehet mit kezdeni, és van olyan, amely szervezett megoldásokat fog igényelni, amelyeknek adott esetben pénzügyi konzekvenciá is kell, hogy legyenek, de ezt az egészségpolitikának kell tudni, én azt gondolom, fölvállalni, és az meg magam számára fontos üzenet, hogy a jövendő hallgatók és tanulók tekintetében is kell ezzel a kérdéssel már ideje korán a szakma, a professzió mellett tudni foglalkozni.

0: Kedves hallgatóink, professzor dr. Betlehem József egyetemi tanárt, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar sürgősségi egészségpedagógiai és ápolástudományi intézetének igazgatóját hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Karitász percek. Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek. Én úgy gondolom, hogy a karitatív munka az egy kiváló lehetőség arra, hogy Jézusnak ezt az intelmét életté váltsuk, meg valóra váltsuk. Rendszeres hallgatóink megszokhatták azt, hogy ebben a műsorsávban mindig egy-egy karitás csoport életét mutatjuk be, működését, vagy aktuális programokról beszélgetünk. Most beszélgetünk majd egy csoportról is, de elsősorban én arra vagyok kíváncsi, hogy a karitatív munkát azt hogyan lehet olyan szívvel, lélekkel végezni, ahogy azt az elmúlt. Hát azt mondom, hogy a csoport működése az 30 évre tehető, de hogy én úgy gondolom, hogy ez egy olyan lelkületet kíván, ami nem csak egy csoport megalakulásától kezdve kíséri az embert, hanem akár már gyerekkorától. Én nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádió mikrofonjánál Begoff Ferencné Katikát. Katika, tegeződhetünk?
1: Igen.
0: Kazincbarcikai karitás csoport életéről egy picit beszélgetni, amelynek alapítója vagy, amely 1996-ban idestova 30 éve alakult. Mielőtt a csoportról beszélgetünk, hol gyökerezik a te életedben az, hogy láttál valakitől ilyen mintát, ilyen példát, hogy segíteni kell az elesetteket, a rászorulókat?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nekem abban a kegyelemben volt részem, hogy én egy vallásos családba születtem. Felmenőim is mind gyakorló katolikus keresztények voltak, és olyan példát éltek elénk, ami követendő volt, aminek volt értelme, amit érdemes volt követni, segíteni és folytatni tovább azt, amit az őseinktől, szüleinktől, nagyszüleinktől láttunk. Ugye háború idején születtem, tehát a háború idején, illetve utána nehéz évek jártak az egész országra, többek között arra településen élőkre is, történetesen Szikszón születtem, tehát az ottani kisvárosba, ami legtöbb embernek nagyon nehéz volt. A szüleimet is rengeteg olyan dolog érte, ami még nehezebbé tette az életüket, viszont a segítőkészség akkor is megmaradt bennük, megmaradt az Istenhez tartozás érzése, megmaradt az, hogy másokon segíteni kell, akik nálunknál még jobban rászorulók. Egyik gyermekkori emlékem az, hogy egy idős néni, aki özvegy volt, gyermeke nem volt, jött a karácsony, és az édesanyám egy kosárba összekészített süteményt, egy kis sültet, egy kis itókát, szörpöt és ilyeneket, és mi az öcsémmel pedig csináltuk egy kis karácsonyfát, és akkor azt mi szent este vittük a Mariska néninek, aki nagyon megörült neki. És az a belső érzés, gyerekkori érzés, és amit akkor gyerekkoromban éreztem, illetve éreztünk az öcsémmel együtt, hogy most mi vagyunk az angyalkák, milyen jó, és így vittünk, és nagy-nagy örömet szereztünk a Mariska néninek. Vagy például jellemző volt ott a mi környezetünkben akkor, hogy a katolikus családok összefogtak, hogyha láttak bajba jutott embereket. Volt egy katolikus hívő család, akinek az apa kint maradt a fronton, az anya súlyos beteg lett, és ott maradt 4 gyerek. És hát el lehet képzelni az édesanyja gondját, és akkor a katolikus asszonyok, köztük édesanyám, összefogtak, és beosztották, hogy melyik nap kivisz ebédet a Rózsika néninek, mert hogy a gyerekek ebédet kaptak az iskolába, de a néninek nem volt megoldva az ebédje, és ez minden napra szépen el volt látva az ebéddel. Sokszor vittem én is az ebédet neki, meg aztán még olyan volt, hiába a szegények voltak, de heti 20 forint ott összeadtak ezek a családok. Na most itt már szinte nevetséges ez a 20 forintot, hogyha kimondom, de akkor ott azért 6 kiló kenyér ára volt. Most jó, nem mindegyikből kenyeret vettek, de segítség volt, hogy a gyerekeknek azért a napi reggeli vacsora gondjuk azért meg legyen oldva. és emlékszem, hogy vittem az ennivalót, és még érzem most is, hogy hogy szorítottam a kezembe a 20 forintot, hogy el ne hagyjam, amíg odaérek, mert erre nagyon nagy szükség van. És Istennek legyen hála, mind nagyon-nagyon komoly tanult, iskolázott, és legjobb tudomásom szerint 50 év távlatából van információm, hogy mindenki vitte tovább a hitet, és én úgy gondolom, hogy azt a szeretetet is, amit ők kaptak akkor annak idején.
0: Ez a szociális érzékenység, ez mennyire volt meghatározó a hivatás választásodban?
1: Véletlen volt, de Isten útjai kifürkészhetetlenek. Én pedagógus szerettem volna lenni, történelemföldrajz szakos tanár, de valahogy elbambultam a jelentkezéseknél, és leérettségiztem, és az édesanyám már mondta, hogy menjél valahol. Nagyon jól éreztük egymással magunkat, pláne úgyhogy épp akkor kaptunk egy új lakást itt Barcikán, és akkor én kollégista voltam, viszonylag kevesebbet időt töltöttünk együtt, és akkor az nagyon jó volt megint együtt lenni, olyan boldogságban voltunk, hogy csak, és akkor hát az édesanyám azért józanabb volt, és mondta, hogy menjél a munkaügyi központba, és próbálkozzál, mert minden munkát elvisznek mások. Na, és akkor így jelentkeztem, és akkor kérdezték, hogy tanultam-e latint. Hát mondom, nem. Hát akkor miért tanultam? Hogy orosz kötelező volt, és akkor én szerintem most már azt mondhatom, hogy szerencsés voltam abban, hogy én egy angol osztályba kerültem, és aztán mondtam, hogy hát angol érettségim van. És akkor hát kár, mert akkor lenne a patikában munkahely. Hát mondom, ha az angolt megtanultam, megtanulom én az a latint is, és aztán így jelentkeztem, aztán először fölvettek csak úgy dolgozni, aztán később az iskolába is, pár hét múlva, mert már pont ez augusztus, meg szeptember következett, és most már örömmel mondhatom azt, hogy elkezdtem itt Barcikán 45 évvel azelőtt, és 45 évet egy helyen, egy patikában végig dolgoztam. Minden nap örömmel mentem, minden nap szerettem a munkámat, szerettem az kollégákat, és nagyon szerettem a betegeket. Tehát annyira jó volt velük találkozni, pláne amikor már később a betegek közé is mehetem, először csak benti munkán voltam, és hát nekem az egyik legnagyobb kitüntetés, és ez nem csak egyszer fordult elő, amikor mondták, hogy egész úton azért imádkoztam, hogy maga legyen a gyógyszer kiadóba. És hát nekem tényleg ez egy kitüntetéssel felért, és annyira örültem, meghallgattam, és volt türelmem hozzájuk, és szeretem őket, megértettem a problémájukat, és hogy segíteni kell, mindenképpen segíteni kell, mert ilyen helyzet van éppen.
0: Éppen ezt akartam mondani, és most így remélem, hogy a hallgatók is jól értik, meg abban biztos vagyok, hogy te is jól érted, hogy valahol egy kisvárosban vannak olyan intézmények, legyen az egy gyógyszertár adott esetben, vagy legyen egy fodrász, legyen egy élelmiszerbolt, ahol az emberek, főleg aki egyedül él, idősebb, nincs közvetlen hozzátartozó a közelben, ott tud egy kicsit társasági életet is élni, akár elmesélni a gondját, baját. Volt ilyen tapasztalatod a gyógyszertárban?
1: Igen, kezdetekben kevesebb, mert akkor egyetlen patika voltunk mi a városban, és akkor ez egy 40 ezer körüli város volt, ma 25-28 körül van a lélekszám, és környéken is kevés patika volt, tehát rengeteg betegünk volt, és akkor kevesebb. De a jó indulat, a segítőkészség, azért arra akkor is nagy szükség volt, és amikor tehetem én, akkor segítettem. Aztán később ugye a privatizáció után sorra alakultak itt a gyógyszertárak, és akkor már több idő jutott erre, de amíg kevesebb idő volt, akkor is annyira nem mindegy volt, hogy hogy fordul az ember a beteg felé, milyen együttérzéssel, milyen empátiával, hogy átérezze, hiszen voltak hiánygyógyszerek, és voltak olyan dolgok, amiket szívvel, lélekkel kellett úgy megoldani és segíteni rajtuk, és hát én erre mindig tudatosan is törekedtem, ibarkodtam így tenni, amikor csak tehettem.
0: Ugrok egy nagyot, vagy viszonylag nagyot az időben, 1996, amikor megalakult Kazincbarcikán a Karitás csoport. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Te vagy az egyik alapítója, vagy egyetlen alapítója ennek a csoportnak. Mi az, ami igazából életre hívta akkor ezt a csoportot?
1: Dr. Medvegy János atya volt a plébánosunk akkor, aki nagy szívvel állt a betegek, illetve az egyházközség felé, nagyon szerette elhitték a híveink, és hát ő vele együtt gondolkodtunk azon, hogy mit is lehetne csinálni, hiszen pár évvel azelőtt már volt itt árvíz, voltak természeti katasztrófák a környéken, meg távolabb is, és akkor mi úgy mozgolódtunk, hogy hogyan kellene segíteni, és valójában akkor már elkezdtünk egy gyűjtést, amit nem Barcikán használtunk, hanem eljuttattuk oda, hová kellett, már nem is igazán emlékszem, hogy hová, és próbálkoztunk, hogy mit is, hogyan lehetne ezt intézményesített formába valahogy, és akkor Medve János atya mondta, hogy hát alakítsuk meg akkor a Karitást, a katolikus Karitásznak a helyi plébániai csoportját, és hát így kezdődött, de szinte semmit nem tudtunk róla, nem volt ilyen gyakorlatunk. Bár a segítésben, ez kicsit az életemből még visszamenve, hogy vagy 20 év végén a Vöröskeresztben is tevékenykedtem, és eléggé aktívan, de aztán, hogy megalakult a Karitás, még pár évig egy picit úgy egymás mellett, de aztán utána döntöttem, hogy azért itt van teljes szívemmel a helyem, és hát itt kell lennem. És ahogy megalakult, teljesen hivatalos körülmények között alapítókrat, minden Eger felé jelentés, város felé jelentés, és egyebek. És hát ott voltunk viszont minden gyakorlat nélkül, meg semmi múltunk ilyen szempontból nem volt.
0: Ez a Karitász újjá alakulásának is az időszaka gyakorlatilag. Volt akkoriban esetleg olyan példa, nyilván más segélyszervezetek is működtek, de az, hogy hogyan működik a katolikus Karitász, arra volt előttetek példa?
1: Nem volt, de Medvegy atya elküldött minket az akkori világi elnökkel Egerbe, és ott tájékozódhattunk, kérdéseinkre választ kaptunk, és hát akkor azért már volt jobban fogalmunk arról, hogy hogyan és merre menjünk, és hogyan csináljuk. Most azt el kell mondani, hogy pénzünk egyáltalán nem volt. Akkor úgy kezdődött, hogy kis papírokat, cédulákat nyomtattunk ki, kétfélét. Az egyiken az, hogy segítene, és azon rajta volt ugye a név, elérhetőség, ilyesmi, és az, hogy miben tud ő segíteni, mit tud ő felajánlani. A másik kis papíron pedig az volt, hogy segíthetünk, és akkor oda pedig azok az emberek írták a nevüket és igényüket, kérésüket, amik alapján egyrészt volt egy névlistánk, másrészt volt egy, hogy mik lehetnek a feladataink, hiszen azok már konkrétak voltak, mert ez a saját környezetünkből adódó kérések voltak, és ennek alapján indultunk el a munkával. Na most pénzünk egyáltalán nem volt, és akkor már lassan jött az ősz, a karácsony, és volt egy drága angol tanárnő tagunk, aki szervezett egy angol nyelvtanfolyamot, egy ilyen gyors talpallót, egy kis pénzösszeggel, és hát az első időben az volt a kis tőkénk, amit ő szépen filléről fillérre leszámolt, papíron minden annyira drága volt, holott neki is volt azért 4 gyereke, ezt mellesleg mondom, és mindet ide adta, és ebből vettük meg az első 40 karácsonyi élelmiszercsomagot, amit nagy örömmel tudtunk szétosztani már a szegényeink között. Ugyanakkor beindult egy idős beteg látogatás, tehát voltak olyan idős tagjaink, vagy pedig ajánlottak valakit, hogy menjünk el hozzájuk, és látogassuk meg, ha kell bevásárolni, segíteni, vagy egy kis élelmiszerrel, és beindult nem sokára a kórházi beteg látogatás is. És hát annak kettős célja is volt, hogy meglátogattuk, és egy missziós célja is, hogy ha valaki katolikus volt, és szeretett volna a papot gyónni, áldozni, akkor erre az összeírás alapján az atya elment, és hát részesültek a szentségekből.
0: Akkor gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ti magatok kitaláltátok azt, hogy hogyan lehetne a legoptimálisabban azok között a körülmények között, meg azok között a feltételek között, amik ezelőtt 30 évvel adódhattak, vagy akkor adottak voltak, minél hatékonyabban segíteni a rászorulóknak. Hogyan vált ez egyre inkább, azt mondom, hogy professzionálissá, hiszen ma már beszélhetünk arról, hogy nagyon komoly háttere van a katolikus Karitásznak.
1: Igen, hát nekünk nagy szerencsénk volt az, hogy a legelső jelentkezőknél is nagyon változatos volt az összetételünk, tehát volt közöttünk pedagógus, volt közöttünk egészségügyi, volt közöttünk mérnök, volt közöttünk varrónő, aki nagyon ügyesen kézműveskedni tudott, és rengeteg féle ilyen, hogy ki mihez értett. És akkor ennek alapján aztán nagyon szépen alakultak a feladatok, mert volt hozzáértés, volt akarat, és akkor tényleg egyre jobban tudtuk kiterjeszteni, szélesíteni a munkánkat, a feladatainkat, tehát több mindent át tudtunk vállalni, vagy felvállalni, mint amit a kezdetén. Nagyon ügyes, nagyon jó karitás tagjaink voltak, akkor is meg elmondhatom, hogy most is. Jó akaratúak, széles látókörűek, tényleg rögtön észreveszik, ha valahol baj van, szentmiséken is látunk olyan elhagyatott embert, akkor utána járunk, hogy mi van, mit lehet rajta segíteni, és hát egyes rendezvényeknél meg pláne nagyon-nagyon szükséges az egy jótékonysági rendezvénynél, hogy több mindenhez értsen, rátermet legyen, tudjon szervezni. Úgyhogy hát így lassan szépen alakultunk.
0: Vételkörzetünk Gödöllőtől Törökszent Miklós Sátoraljaújhely Észak-Kelet-Magyarországot fedjük le. Lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, és én magam is így vagyok, akik így Kazincbarcikát nem nagyon látjuk. Néhány szóval mesélnél arról, hogy Kazincbarcika maga a város, az itteni lakosságnak a lehetőségei hogyan változtak a 30 év során. Kik voltak eleinte a segélyezettjeitek, és változott-e ez, hogyha most itt nézzük, hogy 2026-ot írunk?
1: Igen, hát akkor visszamegyünk a mi kezdetünk, az a Karitász idejéhez. Hát az majdnem egybeesett a rendszerváltással. Említettem az elején, hogy volt 40 ezres város, ma ennyi. Ennek az az oka, hogy egy csomó üzem megszűnt, bányák bezártak, iskolák szűntek meg, és hát nagyon kevés lett a létszám, ugyanakkor munkanélkül maradtak emberek, és azokat mindenféleképpen segíteni kellett. Aztán a népesség aránya is változott, újabb szegény rétegek alakultak ki, aztán utána jött az, hogy 2011-ben ide jöttek a szalíziak, és akkor egy teljesen új világ tárult elénk, nem csak egy szerzetes rendbe való betekintés és együttműködés kapcsán, hanem általuk a mély szegénységre rálátunk, a herbolyai nagyon szegény, elhagyatott, nagyon rossz körülmények között élő emberekre. Tehát ez megint egy új feladatot, de azt is mondhatom, hogy új lendületet is adott a Karitásznak, mert nekünk ott dolgunk volt akkor már a tanodába, a különböző szalézi rendezvényeken, az oratóriumokon, és hát ez megint teljesen összekapcsolódott a Karitász munkával, Karitász tevékenységgel.
0: Mesélnél egy kicsit arról, hogy ez milyen sajátosságokkal járt, meg hogyan tudtatok ti a szalíziakkal együtt működve segíteni itt a mély szegénységben élőknek?
1: Érdekes módon, hogy majdnem egybeesett az, hogy én voltam a alapító és Karitász vezető 2012-ig. Akkor édesanyám betegsége miatt én lemondtam, mert nem tudtam emellett felelősen csinálni, és Adásvavi János atya lett a Karitász vezető. Na most az, hogy ő lett a vezetőnk, hát megint egy csodálatos új világ kezdődött, én úgy gondolom, és szinte nem vettük észre azt, hogy ő hogy vont bele minket a szalízi világba, így is mondhatom. Tehát meghívott oratóriumra, hogy csak mint karitásztag, menjünk zsíros kenyeret kenni, mert ott vannak a gyerekek, és akkor el kell őket látni, és akkor csak egy kis ilyen karitász munka volt először, és a végén hát azt mondhatom, hogy nagyon kedves, gyengéd ráhatással mégis, hát ben voltunk a szalíziak között, amit én most is úgy értékelek, meg most már pláne úgy értékelek, hogy ez egy nagyon jó találkozása volt a Karitásznak és a szalízi rendnek. Na most a szalízi rend tudva levő, hogy ők a legelesettebb, legszegényebb gyerekeket patronálják, Don Bosco példájára, és próbálnak nekik lehetőséget adni, kihúzni a mély szegénységből, és elsősorban tanítani, hogy az egyháznak, a világnak, az országnak jó emberei legyenek, megbecsült emberei. Don Bosconak az volt a mondása, hogy jó keresztények és jó állampolgárok legyenek ezekből a gyerekekből, tehát ez a pontos meghatározás, én azt hiszem, és hát erre törek igyekszenek nagy-nagy-nagy erőfeszítéssel, és ennek most már a Karitász mi is részesei vagyunk. És az, hogy Don Bosco meg Szent Erzsébet találkozott egymással, ugye Szent Erzsébet, átmenetezi Szent Erzsébet a Karitász, katolikus Karitász védőszentje, és ő pedig azt mondta, hogy tegyétek boldoggá az embereket. Hát nekünk ez a dolgunk, hogy tegyük boldoggá az embereket, és ezeken a szegény gyerekeken, akik nem tehetnek, hogy olyan helyre születtek, ezeknek megadni mindazt a segítséget, ami módunkban áll. És az, hogy a Karitásznak azért némi olyan anyagi java van, hogy rengeteg ruhaneműt kapunk adományokból, cipőt, olykor háztartási eszközöket, és sok mindent, hogy ha szükség van, akkor tudunk segíteni pontosan. Itt működtett a Szalnészérente egy Don Bosco iskolát, ami most már egyre szélesebb körben segít a gyerekeknek, befejezheti a 8 általános iskolát, tanulhat szakmát, középiskolát elvégezhet, aztán van olyan, aki nagyon nehezen tanul és nehezen tudja megállni a helyét, azoknak ilyen műhelyiskolába lehetőség van arra, hogy mégis egy szakma közeli, nem teljesen szakmát, de ahhoz közeli állapotot valahogy elérjen, és akkor már azzal könnyebben tud elhelyezkedni, és hát ez egy csodálatos dolog. Na de ide ugye nagyon sok esetben szegény gyerekek járnak, és hát volt olyan eset, amikor eljött egy gyerek, még működött a kollégium itt a határtól messziről még szeptemberbe, októberbe, és akkor decemberben leesett a hó, mire jött a szünidő, és akkor nem tudott hazamenni, és akkor szólt az atya, hogy hát tudnánk egy cipőt besegíteni, hogy haza tudja menni, mert szandálba azért mégse kellene. Vagy jött a szallaga voltunk, és akkor nem volt a gyereknek fehéringe, nem volt egy öltönye, és akkor ilyenekbe tudtunk nekik segíteni. Drága Karitász társaim, már van külön helyen, gyűjtik az ilyeneket, hogy ballagásra, meg szalagavatóra legyen a gyerekeknek fehéring, nyakkendő, meg öltöny. Úgyhogy hát ez nekik is egy nagyon jó lehetőség, meg nekünk is nagyon jó érzés az, hogy tudunk segíteni, és van értelme, és nem csak ott van az a ruha, hanem használatba kerülnek. Meg én úgy gondolom, hogy az adományozók is, ha látnak, örülnének, hogy na hát milyen helyes fiatal emberek hordják az ő ruhájukat, és hát majd boldogulnak, és odáig eljutottak már, hogy ballognak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szent Atya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, az kézise, az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. A magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosai adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője, aki az intézkedés tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte a vasárnap közzétett videóban. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a vagyonadó a magyar KKV tulajdonosok adója lesz, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a magyar családi kis- és középvállalkozások tulajdonosai fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, mutatott rá. Kifejtette, ha valaki 10, 20 vagy 30 éve vezet egy céget, azt fejleszti, az folyamatosan bővül. A cég értéke nagyon könnyen 1 milliárd forint fölé emelkedik, már pedig e fölött vagyonadót kell majd fizetni, mondta. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik ki, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. A vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, vagyis a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon át, utasok nélkül. A tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták. A kiértékelést a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok és a TÜV minőségbiztosító cég is elvégzi. Eredményekről beszámolnak majd, írta, hozzátette. Abban hiszünk, hogy az utasokat tájékoztatni kell, nem pedig titkolózni előttük. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, jelenleg a mederhasználat az állam, a parthasználat a főváros kezében van. Több esetben 1-2 éves kikötői szerződéseket kötnek, ami miatt senki sem fejleszt, méltatlan körülmények uralkodnak. a fővárosi közfejlesztések tanácsa döntésének értelmében olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. A nyereséget a budapesti rakpartok és környezetük fejlesztésébe, a főváros épített örökségéhez méltó kialakításába, valamint a Duna közcélú hasznosításába forgatnák vissza, írta. Végül az időjárásról. A hét kellemes, napos, kora őszi idővel indul. Napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben a hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni, miközben a szél is élénk, olykor erős lesz. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Hétfőn alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, de a Dunántúl nyugati részén átmeneti jelleggel megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás jobbára mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Indul az iránytű.
3: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Hogyan lesz a feleslegesével, de még felhasználható állateledelből szervezett, célzott segítség több ezer rászoruló állat számára? Most kiderül, ugyanis a Magyar Állatvédelmi Eledelbank alapítvány munkáját mutatjuk be. A következő szűk fél órában Lajos Bencével, az Eledelbank megálmodójával, operatív vezetőjével, Hornyik Adrián kurátorral és Móricz Tamás Lászlóval, az Eledelbank alapítvány szakmai tanácsadójával, kapcsolattartójával beszélgetünk. Az interjú első részét hallhatjátok, tartsatok velünk, érdemel!

0: Adrián, Tamás, Bence, sok szeretettel köszöntelek titeket az Zoom-vonal túlsó végén, sziasztok!
1: Szia, szia!
2: Szervusz, köszönjük a lehetőséget!
0: Mi is az a Magyar Állatvédelmi Eledel Bank alapítvány, milyen céllal jött létre?
1: Tehát az Eledel Bank az egy egészen más koncepcióval jött létre. Először is ugye maga az állateledelmentés lett volna a fő profil, és a rászoruló menhelyeknek a támogatása, viszont annyira jól sikerült maga a modell és a kezdeményezés, hogy a fő támogatónk, a PPF Hungária most már olyan termékekkel támogat minket, ami egyébként a piacon is megállná a helyét, tehát teljes mértékben eladható termékek. Ők korábban is nagy hangsúlyt fektettek az állatvédelem támogatására, és szívükön viselik magát az állatvédelem sorsát, így közösen még nagyobb segítséget tudunk nyújtani az állatvédelem szereplőinek. Ugye most már nem csak menhelyeket, hanem gyepmesteri telepeket, önkormányzatokat, akár szociális intézményeket is tudunk támogatni, továbbá megfelelő dokumentációkkal, akár már a magánszemélyekig is le tudunk menni a támogatás nyújtással. Úgyhogy jelenleg így néz ki az alapítványunk fő tevékenysége és felépítése.
2: A Bence a FEMA Állatmentő Egyesület mentés irányítója, és tavaly született meg a gondolat, ugye ő az ötletgazdája az alapítványnak, hogy lehetne ezt az adománygyűjtő és elosztó tevékenységet magasabb szinten, még nagyobb tételbe, úgyhogy még több rászorulóhoz eljussunk megvalósítani, ugye mivel állateledelt, tehát állati takarmányt tárolunk, ezért még szigorúbb szabályok vonatkoznak ránk hatósági szempontból is, mint az alapvető adományozási folyamatoknál, és ugye a modell lényege az, hogy önkormányzatokat támogatunk, nagyon hálásak vagyunk a nyitottságukért, mert egyre több önkormányzat csatlakozik az ügyhöz, több szerződésünk van folyamatban, illetve ugye magukat az állatvédelem célfeladatú, állatmentés célfeladatú non-profit szervezeteket támogatjuk. Akik nem csatlakoznak szervezethez, és így nevezzük őket civil állatmentőknek, számukra van egy további lehetőség is, ami nyitott, a mindenkori állatorvosukon keresztül való csatlakozás, ugye a szerződéskötésünk alapja a felírszám megléte, ami ugye az élelmiszerbiztonsági láncot szavatoló kód, tehát ez egy kódszám, amit a szektor szereplői kapnak, és ugye ilyennel az állatorvosok is rendelkeznek. Számukra nyitott egy lehetőség, ez az állatorvosi partnerségi programunk. Szeretnénk ösztönözni minden az ügy iránt érdeklődő állatorvost, hogy amennyiben bizalmat szavaz nekünk, csatlakozzon hozzánk. Szeretnénk minél több állatorvost összekötni a szektorra szoruló szereplőivel, hogy minél több állatorvos kontaktja legyen a rendszerbe, kihez lehet adott probléma esetén fordulni, ki az az állatorvos, aki esetleg időszakos akciókat hirdet állatvédelmi profillal, illetve a jövő évre nézve is vannak terveink, többek között egy zöld program megvalósítása, ez még jelenleg tervezés alatt áll, úgyhogy még nem szeretnénk sokat elárulni róla, de nagyon-nagyon várjuk és nagyon készülünk rá, szeretnénk még több lábon, még többet segíteni a szektor szereplőinek, és hát ezért vagyunk különösen hálásak a két főtámogatónknak, a Partner Impact Food Hungária Kft-nek, illetve a Gebetrans Kft-nek, ugye utóbbi vállalat adja a telephelyünket, Székesfehérváron a központi bázisunkat. Kimondottan példamutató a hozzáállásuk, ugye a for-profit szektor társadalmi felelősségvállalás iránti köteleződésében. Jelen pillanatban az állatvédelem annyira túlterhelt, mint szektor, hogy az ilyen nyitott és karitatív szereplők nélkül nem is tudnánk ellátni a feladatunkat, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik a részvételükért, és szeretnénk minél több for-profit vállalatot ösztönözni arra, hogy nyisson a szektor felé, nem csak felénk, hanem a szereplők felé, mert nagyon sokan emberfeletti munkát végezve profin csinálják a tevékenységüket, és azt gondoljuk, hogy megérdemlik a bizalmat.
3: Én annyival egészíteném ki, hogy ugye szóba kerültek majd a jövőben indítható zöld programjaink, ahogy most Adri is fogalmazott, ehhez is, illetve magához az alapműködésünkhez is szükségünk lenne for-profit szervezetekre. és az a jó hírünk, hogy ebben a működési formában mind CSR, mind ESG oldalon be tudják illeszteni a saját működésükbe. Ezek ma ugye nagyon hangzatos szavak. Sok esetben nincs mögötte olyan tartalmas tevékenység, ami valóban büszkeségre adhatna okot. Hát ez pont egy olyan, amit aztán tényleg lehet propagálni minden felületen, és tényleg mondhatja azt a cég, hogy egy olyan ügyet támogat, ami egyrészt tényleg a környezeti lábnyom csökkentést, az ökológiai lábnyom csökkentést tudja látványosan csökkenteni, illetve egy társadalmi felelősségvállalásban is abszolút egy olyan, ami nagyon látványos és egy nagyon büszkén képviselhető ügy. Úgyhogy biztatjuk a cégeket, szervezeteket arra, hogy álljanak mögénk, támogassanak, hogy az adó optimalizáció szempontjából is egy nagyon hasznos dolog, hiszen egy jó része leírható az adóból, másrésztről pedig egy cégnek a megítélését a jövőre nézve abszolút látványosan növelheti.
0: Beszéljünk az alapítványról, számokban nagyon szép számokat tudtok felmutatni.
1: Igen, hát az első negyed évet zártuk, nem is olyan rég, és beszélt arról Tamás, hogy maga az alapítvány tevékenysége mennyire fontos, mennyire előremutató, és a jó megítélésért is miért lehet fontos. Igazából nagyon röviden, tömören, tehát nagyon-nagyon sok munkával járt az első negyed évünk, és ennek számai is egy nagyon jó kommunikálható, és számunkra is szívmelengető számok, ugyanis az első negyed évet sikerült 320 tonna begyűjtött adománnyal,

a támogatottjainktól, hogy ha nem tudtunk volna segíteni, akkor volt olyan hely, ahol konkrétan csak felfort megylevest tudtak volna adni a gyepmesteri telepen élő kutyáknak. Úgyhogy a mi célunk az megvan, haladunk felé erősen, nem is szeretnénk kitérni erről az útról, viszont ez egy nagyon hosszú és nagyon rögös út, amihez minden olyan személyi, cég és magánszemély segítségét várjuk, akik hasonló akarattal és tenni akarással tudnak az ügy mellé állni.

0: Folytatjuk beszélgetésünket a Magyar Állatvédelmi Eledelbank Alapítvány három tagjával, Hornyik Adriennel, Lajos Bencével és Móricz Tamás Lászlóval. Országosan dolgoztok, ugye? Tehát az egész országban kerestek partnereket.
1: Igen, országos hatókörű az alapítványunk és a tevékenységünk. Most már büszkén mondhatjuk, hogy minden, az ország majdnem minden régiójában van partnerünk. Ehhez a logisztika terén is megpróbálunk minél hamarabb alkalmazni.

0: alkalmazkodni. Ugye Székesfehérvári a központi bázisunk, a Gebetrans jóvoltából, de az ország négy sarkában szeretnénk elosztó pontokat, illetve lerakatot létrehozni minél hamarabb. Így, hogyha bárkinek van esetleg ötlete, nyitottsága, raktározással foglalkozik, akkor nagyon megköszönjük, hogyha felveszi velünk a kapcsolatot. Már két régiós raktárra jelen pillanatban is tárgyalunk. Ez nyilván megkönnyíteni a mindenkori logisztikát, és sokkal hamarabb eljuthatna a rászoruló szervezetekhez, önkormányzatokhoz és állattartókhoz az állateledel. Ugye a modellünk lényege az, hogy aki már aláírt partnerünk, értük felelősséggel tartozunk, és a következő negyed évben is már számíthatnánk ránk. Éppen ezért a mi felelősségünk, hogy folyamatosan bővítsük a raktározott termékek körét, illetve mennyiségét, hiszen ez már egy erős kötelezettség és vállalás a partnereink irányába. De természetesen ezzel együtt örülünk annak, hogyha minél többen csatlakoznak a kezdeményezéshez. Alapvető szándék a pazarlás csökkentése is, ugye ezt Bence is elmondta, rengeteg állati takarmány kerül különböző okokból megsemmisítésre. Itt az alapvető cél, hogy ha ez állati élelmezésre, a kietetésre alkalmas lenne, akkor a lehetséges összes módon előzzük meg ennek a megsemmisítését, hiszen rengeteg rászoruló állat él az országba. És hát én is nagyon szeretném megköszönni különösen a szervezetek felé a nyitottságukat. Nagyon-nagyon nehéz év áll, azt gondoljuk, az állatvédelem, mint szektor mögött. Soha nem látott nehézségek, mentés, számok. Elképesztően nehéz terepen dolgoztak az állatvédő kollégák, és éppen ezért hatalmas nagy szó, hogy ilyen jó szívvel és nyitottan fogadtak egy fiatal alapítványt és kezdeményezést, még akkor is, hogyha nyilván látszik mögötte, hogy valid és saját jogán is egy erős kezdeményezés, de nélkülük ez nem menne. És a maga nemében ez egy új szerű kezdeményezés. Értelemszerűen mielőtt belevágtunk, alaposan körülnéztünk, hogy nehogy bárkivel konkuráljunk esetleg úgy, hogy nem célunk semmi nemű feszültségkeltés. Nyilván senkinek a hosszú évek kemény munkájával elért eredményeivel nem akartunk idegen tollakkal ékeskedni, és maga nemében, tehát az, hogy állandó eledel bank Európában ebben a formában, ez egy újszerű kezdeményezés, és ezért mondjuk a mindenkori partnereinknek, hogy együtt építjük ezt a modellt, minden észrevételük, kérésük valid, hiszen hosszú távon úgy lesz mindenki számára fenntartható win-win és jó érzés ennek a működtetése, illetve elsődleges szempont, hogy az állatok számára megfelelő, hogyha együtt dolgozunk ezen a kérdésen, hiszen a szervezeteknél dolgozó kollégák ismerik a legjobban a gondozásukban lévő állatokat, ők ismerik a legjobban a régiós specialitásokat, éppen ezért, hogyha valahol már van jól kialakult együttműködés, önkéntesi háló, akkor mi ahhoz csatlakozni szeretnénk, tehát nem egy új folyamatot fölépíteni, hanem a már jól működő folyamatokhoz csatlakozni. Éppen ezért nagy öröm az is számunkra, hogy az országban több nagyon nagy múltra visszatekintő adományozási folyamat működik, nagyon profin és ütőképesen, és ezek a kollégák is nyitottak felénk. Azt gondoljuk, hogy ez a szektor jövője nagyon megosztott, nagyon sok problémával küzd, viszont az állatok érdekében ez máshogy nem megy, csak összefogással. Tehát ezért vagyunk különösen hálásak, hogy az Eledel Bankon keresztül betekinthettünk abba a optimista jövőbeli világba is, ahol a lehető legtöbb állatvédő egy irányba együtt dolgozik az állatokért. Nagyon sok szervezet segíti ki egymást, például szállítással, valaki nem tud érte eljönni, ők eljönnek. Akkor nagyon sok esetben halljuk azt, mindenhol nagy szükség van az adományra, de de többen mondják azt, hogy ha valahol nagyobb szükség van rá, kérlek, vigyétek oda. Tehát kijönnek ezek a nagyon nemes emberi oldalai is a folyamatoknak, ami miatt szintén megéri ezt csinálni. Nyilván elsősorban az állatokért, de jó érzés ezeket megtapasztalni ennyi nehézség után.
1: Ugye voltak azért az elején olyan kérdések és észrevételek, hogy azok a termékcsaládok, amiket próbálunk mi a szervezetek felé eljuttatni, azok milyen minőséget képviselnek, vagy milyen kategóriát képviselnek, és ugye nem titkolt tény, hogy ugye a jó minőségű eladható termékek nagy része a raktárunk teljes készlete, kutya, macska, eledelek, száraz, nedves egyaránt, továbbá a jutalomfalatok, és ezek között a középkategória aljától egészen a felső kategóriáig megtalálható többféle termékcsalád. Viszont ugye nekünk nem az a célunk, hogy elsősorban a folyamatos extra minőséget biztosítsuk, mert ez szinte jelenleg még lehetetlennek tűnő feladat, viszont nagyon sok olyan menhely van és szervezet, ahol a középkategória alja is hiányzik. És erre szerettük volna azt így elmondani, vagy reflektálni, hogy nekünk az a célunk, hogy mindenhol segítsünk, és az a termék, amit mi tudunk adni, az nagyon sok helyen olyan kutyusok tájába kerül, aki korábban mondjuk lehet, hogy nem is láttak száraz eledelt, mert folyamatosan kukát túrtak, vagy olyan családból lettek kiemelve, ahol csak a maradék jutott, vagy az sem. Úgyhogy ezt szerettük volna így azért tisztázni, hogy ebben a 320 tonnából azért nagyon nagy a szórás, viszont még mindig vannak hiányosságok, amiket mi szeretnénk pótolni, tehát igyekszünk olyan partnereket bevonni ebbe a kezdeményezésbe, akár disztribútorokat, viszonteladókat vagy állateledelgyártókat, akik például be tudnak adományozni a részünkre olyan speciális igényű tápokat, amik mondjuk allergiás állatoknak, vagy gyomorproblémás, májproblémás állatoknak az ellátásához elengedhetetlen. Továbbá ugye, ami jelenleg is hiány nálunk, az a száraz kölyök eledel, ugyanis több olyan szervezet is van az országban, akik kifejezetten kölyök kutyusoknak a mentésével foglalkoznak, viszont őket így speciál kölyöktáp hiányában nem tudjuk támogatni. Továbbá, ami észrevétel, hogy jelenleg egy darab olyan partnerünk van, fő támogatónk, aki állateledel adományaival támogatja ezt a kezdeményezést, amiért nagyon hálásak lehetünk csak. Viszont az igény az sokkal nagyobb volumenű, és a felmérések az első negyedévünk és a nyitásunk előtti teszt üzem úgymond is arra mutat, hogy sokkal nagyobb igény van rá erre a támogatásra, mint amek korák most vagyunk, tehát ha raktárhelyiségben bírnánk is, és logisztikában is el tudnánk futtatni ennél sokkal több rászoruló szervezettel való közös együttműködést, sajnos jelenleg már úgy néz ki, hogy a egy állat eledel partner már kevés lesz ehhez a feladathoz, úgyhogy itt ragadnám meg a szót, hogyha esetleg bárki hasonló cég közelében van vezetője, ott dolgozik, vagy egyszerűen csak döntéshozó, akkor legyenek kedvesek felvenni velünk a kapcsolatot, hogy ezzel az üggyel közösen még többet tudjunk segíteni. Adrián említette, hogy a kezdeményezésünk Európában is egyedülálló, ez így is van, és nem titkolt célunk, hogy idővel ezt olyan mértékűre tudjuk felépíteni, hogy végül ne csak Magyarországon, hanem akár európai szinten is tudjunk állatvédelmi szervezeteket és állatvédelmi tevékenységet folytató szervezeteket támogatni.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. A Magyar Állatvédelmi Eledel Bank Alapítvány munkáját mutattuk be Lajos Bencével, az Eledel Bank megálmodójával, operatív vezetőjével, Hornyik Adrián kurátorral és Móricz Tamás Lászlóval, szakmai tanácsadóval, kapcsolattartóval. A beszélgetés első részét hallottátok, kedden ugyanebben az időpontban folytatjuk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Olá Tamással, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusával a porckopás során megváltozó csontszerkezetről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: A poszkopás során megváltozó csontszerkezettel kapcsolatos publikációkat gyűjtötte össze, elemezte és értékelte az a debreceni kutatócsoport, amelynek vezetője dr. Olá Tamás, az Egyetem Élettani Intézetének adjunktusa, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Ennek a gyűjtésnek és kutató munkának a részleteire lennék kíváncsi, ám mielőtt erről beszélgetnénk, hiszen ez nagyon-nagyon sokakat érint előregedő társadalmunkban, és hát tudjuk jól, hogy ez a gyógyíthatatlan izületi betegség előbb-utóbb egyfajta tartós mozgás korlátozottsághoz vezet, tehát igen-igen aktuális ez a téma. Hogy választotta ezt ön kutatása témájául?
1: Én biológusként végeztem a Debreceni Egyetemen, és utána az Élettani Intézetben folytattam PhD tanulmányaimat. Itt becsatlakoztam a Vázizom Élettani Munkacsoportba, de emellett több kollaborációnk volt az Anatómia Intézettel, és velük közösen kezdtünk el porcos témákat kutatni, és miután végeztem a PhD-val, néhány évvel később külföldi szakmai tapasztalatot szerettem volna szerezni, és adta magát a dolog, hogy vagy porcos témában szeretnék magamnak külföldi posztdoktori helyet találni, vagy pedig vádizmus témában, és így kerültem a Saarlandi Egyetemre Németországba, ahol a porckopást kutató munkacsoport tevékenykedett, és itt szereztem komolyabb szakmai tapasztalatot ebben a témában.
0: 6 évig volt ott, ugye?
1: 6,5 évig.
0: Az, hogy posztdoktorként dolgozott ott, az mit jelent?
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a PhD hallgatói tanulmányaim során, vagyis hát ennek a végén megszerzem a doktori fokozatot, és ez egy ilyen fiatal kutatói állás, ami már a doktori fokozat megszerzése után történik.
0: 2023-ban jött vissza az Élettani Intézetbe Debrecenbe. Tarsolyában jó néhány ismerettel, meg tapasztalattal.
1: Igen, igen. Hát ott használtunk olyan módszereket is, amiket korábban az Élettani Intézetben én nem használtam, és próbálunk most olyan jellegű kutatásokat is meghonosítani itt az intézetben, amiket ott végeztünk. Ehhez szükség van az egyetemen belüli kollaborációs partnerekre is, tehát így szorosan együttműködünk az Anatómia Intézettel, az Orvosi Képalkotó Intézettel, a Sebészeti Műtéttani Tanszékkel, és próbálunk ilyen állatmodelles porckopást vizsgáló kísérleteket végezni.
0: Mielőtt a kutatás részleteiről faggatnám, beszéljünk egy kicsit a porckopásról. Ugye jól mondtam én, hogy ez egyre több embert érint idősödő társadalmunkban.
1: Hogy hány százalékot erről pontos adatot mondani nehéz, mert a különböző publikációk eltérő adatokkal dolgoznak, attól függően, hogy csak a szerkezeti elváltozásokat vizsgálják, vagy a tényleges fájdalmat és mozgáskorlátozottságot, de hát a szelídebb becslések szerint olyan 15-20%-ot érint az idősödő korosztályból, mások szerint akár 70%-ot is érinthet. Például egy olyan cikket olvastam, hogy Amerikában, ahol körülbelül 70%-ot érint ez a betegség, ott ez évi 3 milliárd dollár veszteséget okoz a társadalomnak a gyógykezelési költségek és a munkából való kiesés költségei miatt. Az életminőséget is jelentősen rontja a fájdalom és a mozgáskorlátozottság miatt.
0: A nemzetközi adatokból gondolom kiderült az is, hogy ezt bizonyos mértékig a földrajzi elhelyezkedés is befolyásolja már, ami a porckopás kialakulását illeti.
1: Hát ez inkább a fejlettebb nyugati országoknak a népbetegsége, ahol már mozgásszegény életmód, az ülőmunka, ez nagyon elterjedté válik, és a túlsúlyossá válás. Tehát ezekkel erőteljesen összefüggenek a betegségnek az elterjedései.
0: Mi volt a kutatás célja tulajdonképpen? Hogy határozták meg a feladatokat?
1: A németországi laborunkban ott leginkább állatkísérleteket végeztünk. Tudni kell a porckopásról, hogy ez nem csak a porcnak az elváltozását jelenti, hanem az egész ízületnek az elváltozását. Ebbe beletartozik a porc alatti csont is, ami gyakorlatilag alátámasztja a porcot, és részt vesz a porcnak a biokémiai szabályozásában is, és a biomechanikai hatások elnyelésében is. Tehát ez egy nagyon fontos szövet a térdízületben, amit mi vizsgáltunk, mert a porckopás az leggyakrabban vagy a térdízületben, vagy a tipdízületben, vagy a íz ujjainak az ízületeiben fordul elő, de mi a térdre koncentráltunk. A térdnek a porckopását vizsgáltuk állatmodellekben, és miután több kísérletes cikket is publikáltunk ezzel a témával kapcsolatban, eszünkbe jutott az, hogy meg kéne nézni, hogy mások pontosan milyen elváltozásokat dokumentáltak olyasmi kísérleti elrendezésben, mint amit mi végeztünk, és hát erre végeztünk el a tudományos adatbázisnak az átvizsgálását. Körülbelül majdnem 6000 publikációt sikerült kiszűrni az elsődleges szűrésünk során, amit utána tovább szelektáltunk különböző szigorú kritériumok alapján, és így a végén a végső cikkbe 130-nál is több, hát 134 publikáció került bele, és ezeknek a leközölt adatait elemeztük, és vizsgáltuk különböző szempontok alapján.
0: Tehát ez egy nemzetközi merítésű gyakorlatilag ez a kutatómunka?
1: Igen, hát a cél az az volt, hogy gyakorlatilag az összes 2024-ig publikált olyan cikket gyűjtsük össze, amiben kisállatmodellben, tehát egérben és patkányban vizsgálják a meniszkusz sérülése után bekövetkező oszteoartritiszben a porcalatti csontnak az elváltozását. A meniszkusz az a térdízületben található C-alakú rostos porc, ami nem azonos a csontfelszíneket borító üvegporccal, ami gyakorlatilag a fő elszenvedője a porckopásnak, hanem ez egy olyan struktúra, ami a térdízületet stabilizálja, és valamilyen szinten a biomechanikai hatásoknak az elnyelésében is részt vesz, és hogyha ez sérül, akkor vagy mondjuk elszakad az a szalag, ami kirögzíti a sípcsontnak a felszínéhez, akkor ki tud mozdulni, és így az üvegporccal fedett csontvégek össze tudnak súrlódni, és ez fokozza a porckopásnak a mértékét. Ezt különböző állatmodellekben is előszeretettel használják, ezt a módszert, mert ezzel viszonylag stabilan, konzekvens módon lehet oszteoartritiszt porckopást indukálni.
0: Említette, hogy 134 publikáció jött össze tulajdonképpen, ugye? 2024-ig.
1: Igen.
0: Milyen tapasztalatokra tettek szert? Mely országokban foglalkoznak a legmélyrehatóbban ezzel a témával? Hol értek el legfigyelemre méltóbb eredményt?
1: Konkrétan ilyen szempontok alapján, hogy melyik országokban publikálták ezeket a cikkeket, így nem vizsgáltam a publikációkat, de hát a világ minden részéről érkeztek publikációk, európai országokból, Kínából, Amerikából, nagyon sok felől, nagyon sok kutatócsoport foglalkozik ezzel a témával. Mi inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy hát az olyan dolgokra, amiket utána a kutatás során tovább tudunk alkalmazni. Például, hogy mások milyen paramétereket vizsgáltak a porc alatti csontnak a szerkezetében, vagy milyen vizsgálati módszerekkel vizsgálták ezeket a paramétereket.
0: Ezeket aztán összegezték, és ebből valamilyen következtetést vontak le?
1: Igen.
0: Hanyan vettek részt egyébként ebben a munkában?
1: Ezt a munkát, ezt hárman végeztük. Én voltam az első szerző, tehát az én feladatom volt az, hogy ezt a rengeteg publikációt elolvassa, kigyűjtse az adatokat, utána megelemezze, és hát az elsődleges következtetéseket is én mondtam le ezekből, és rajtam kívül még volt két németországi szerzőpártom, az egyik a laborvezetőnk volt, Henning Madri professzor, aki az utolsó szerző volt, tehát ő volt gyakorlatilag az ötletadó, ő polírozta végül is ezt a cikket olyan állapotúra, hogy ez egy ilyen neves újságban elfogadásra kerülhetett.
0: Nem csak elfogadásra, hanem még publikációs díjjal is elismerték a munkájukat, ugye?
1: Igen.
0: Laboratórium és laboratórium között különbség van. Megtapasztalhatta a németországi tartózkodása során. De nem lehet olyan nagy a különbség, hogy ez a kutatómunka színvonalát, vagy egyáltalán, hogy úgy mondjam, a merítési kört csonkítaná. Jól gondolom?
1: Arra érti a kérdést, hogy a Magyarország és a németországi helyzet között?
0: Pontosan erre.
1: Igazából vannak lényeges különbségek a magyarországi kutatók is, vagyis hát én ezt most teljesen csak a saját tapasztalatom alapján tudom mondani, de elég lényeges különbség van a magyarországi helyzet és a németországi helyzet között, és ez nem feltétlenül az eszközellátottságra vagy a szakmai színvonalra vonatkozik, hanem inkább a kutatóknak az egyirányú letelteltségére. Például Németországban, ami nagyon előnyös volt a kutatás szempontjából, az volt, hogy ott egyáltalán nem kellett semmi mással foglalkozni, csak a kutatással. Tehát én ott egy kutatói állásom voltam, és csak kutatást kellett végeznem, nem kellett oktatnom, nem kellett adminisztrálnom, nem kellett semmi más csinálni. Itt sajnos Magyarországon a kutatók elég jelentősen le vannak terhelve egyéb dolgokkal, például oktatással, ami rengeteg felkészülést vesz igénybe, nem csak a kontaktóráknak a mennyisége számít, hanem az is, amennyi időt az ezzel való felkészüléssel töltenek. és hát én teljesen meglepődtem, amikor hazajöttem, hogy mennyire kevesebb időm jut a tényleges kutató munkára az ilyen extra dolgok miatt, mint az oktatás, vagy esetleg az adminisztrációs terhek.

0: Mert hogy a következő kérdésem az lett volna, hogy mégis miért itt folytatja a kutató munkát? Nem volt lehetőség továbbiakban ott maradni Németországban?
1: Lett volna lehetőség, de tehát azoknak a kutatóknak, akiknek nincs állandó egyetemi állásuk, azoknak az állását azt különböző néhány évre szóló pályázati forrásokból tudják biztosítani, ez Németországban is így van, és Magyarországon is így van. Tehát az ilyen pályázati forrásoknak az elnyerése az mindig bizonytalan. Tehát én is, amikor én voltam, ilyen egy-két évekre voltam hosszabbítgatva, volt, amikor csak 75%-ban tudtam dolgozni, volt, amikor 100%-ban, tehát ez hosszú távon egy bizonytalanságot jelent. A másik dolog meg az, hogy igaz, hogy ott volt egy nagyon jó munkacsoport, egy nagyon jó közösség, de hogyha ott nem tudnak meghosszabbítani, akkor utána úgyis menni kell tovább, és akkor már nem biztos, hogy ilyen szerencsém lesz. Itt Magyarországon, meg amikor már gondolkoztunk a hazatérésen, akkor megkerestem Csernat professzor urat, a korábbi laborvezetőmet, és az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy az egyik kollégám pont akkor döntött úgy, hogy átmegy egy másik egyetemre dolgozni, így az ő adjunktusi álláshelyét fel tudta nekem ajánlani professzor úr, amit én nagyon nagy örömmel elfogadtam.
0: Hiszen tudta folytatni így a kutatómunkáját is, ugye?
1: Így van, így tudtam folytatni a kutatómunkámat is, szerencsére nagyon nyitott volt professzor úr is a témát illetően, és megadott minden segítséget, hogy végül is, hogy el tudjam kezdeni a saját kis munkacsoportomat a laboron belül, és biztosított nekem minden anyagi forrást az eszközökre és a vegyszerekre, amire szükségem volt.
0: Most egy óriási gyűjtő és kutató munka dokumentálásáról beszélünk. Ez egy befejezett munka, vagy egy nagyon fontos állomása a kutatásnak?
1: Ez igazából egy három részes cikksorozatnak a középső része. Tehát amikor elkezdtük ezt a kutatást, akkor az volt a cél, hogy minden olyan cikket összegyűjtsünk, ami a meniszkusz sérülését követően kialakuló oszteoartritiszben a csontszerkezet megváltozását dokumentálja. Ebbe beleértettük a nagy állatmodelleket, tehát birkát, sertést, stb. A humán vizsgálatokat és a kis állatmodelleket, amiket a díjazott cikkben is leközöltünk. És hát először a nagy állatmodelleken kapott eredményeket közöltük le egy másik cikkben, utána jött ez a második része, ami díjazta, és még hátra van a humán eredményeknek a leközlése. Viszont érdekes módon humán eredmények hát nem nagyon vannak a szakirodalomban, vagy legalábbis olyanok nem nagyon vannak, amik megfelelő kontrollokkal vannak alátámasztva. Hát ez bizonytalan, hogy ebből a cikkből lesz-e valami.
0: Ennek mi lehet a magyarázata?
1: Szerintem az, hogy egy egészséges kontroll embereken nem szoktak olyan képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat elvégezni, amik megfelelő kontroll eredményeket szolgáltatnának, mert a csontszerkezet tanulmányozására az egyik legjobb módszer a mikro-CT, vagy humán betegek esetében a klinikai CT. Ez viszont fölösleges sugárterhelést jelent olyan esetekben, amikor nincsen szükség, és akkor ezt nem sokan vállalják be.
0: Hát akkor ez meglehetősen nagy kihívás lesz az önök számára, ennek a harmadik résznek az összeállítása.
1: Lehet, hogy ezt el is fogjuk engedni, és koncentrálunk a kísérletes munkára.
0: Magát a dokumentumot, amelyel elkészültek, azt hol tudják majd igazán hasznosítani? Hol lesz a gyógyító munkában igazán foganatja?
1: Hát ez elsősorban alapkutatás jellegű téma volt, tehát az, hogy a kisállatmodellekben hogyan változik a csontszerkezet, ez az elsősorban alapkutatás, de erre sokan alapozhatnak olyan jellegű kutatást, hogy különböző csontszerkezetet befolyásoló szereket adnak mondjuk egy következő állatkísérletben az állatmodelleknek, és úgy vizsgálják, hogy ezek a csontszerkezetet befolyásoló szerek ezek javítják vagy rontják az oszteoartritisz kialakulásának az esélyét, vagy nem csak szerekről lehet szó, hanem akármilyen kezelésről. Például mi is a jelenleg folyó kutató munkákban azt vizsgáljuk, hogy az izom tömegnek a növelése az hogyan hat az oszteoartritisz kialakulására, orrkopás kialakulására, és ezt vizsgáljuk különböző genetikailag módosított állatmodellekben. Tehát vannak olyan egereink, amiknek extrémen nagy izom tömege van, van olyan, ami inkább ilyen izomsorvadásos jellegű, és ők vannak megműtve, és hát a meniszkusz sérülését kiváltva, és utána rajtuk vizsgáljuk az oszteoartritisznek a kialakulását, és hogy a megnövelt izomtömeg az tényleg véde az oszteoartritisz kialakulása ellen.
0: Hogyha jól figyeltem, akkor most ez a kutató munka az elsősorban arra vonatkozik, hogy hol sérül meg, hol változik a porc szerkezet és annak a környéke, ugye? És aztán van egy másik kutató munka, amellyel a módosítást el lehet végezni, illetőleg a rehabilitálást, a gyógyító munkát. Gondolok én itt a műtéti beavatkozásokra, vagy a terápiás kezelésekre. A kettő találkozásával történik tulajdonképpen a gyógyító munka, ugye?
1: Igen, igen. Először meg kell ismerni magát a betegséget. Igaz, hogy rengetegen vizsgálják az oszteoartritiszt, de mindig nem teljesen ismert a betegségnek a lefolyása, még mindig vannak fekete foltok benne, amiket még nem ismerünk. Úgyhogy ez az első lépés, és erre lehet utána felépíteni egy terápiát. A porccal igazából az a fő probléma, hogy olyan helyen helyezkedik el a térben, és olyan a szerkezete, hogy nem nagyon képes regenerálódni. Mert a porc úgy néz ki gyakorlatilag, hogy vannak a sejtek, ez alkotja a porcszövetnek a néhány százalékát, ilyen 1-2%, és ezt körülveszi egy sejten kívüli mátrix állomány. És a porcszövetben nincsenek erek, tehát így nem jut el hozzájuk a tápanyag, és mivel be vannak építve ebbe a sejt közötti állományba, ezért nem tudnak mozogni, nem tudnak mozgódni. Tehát miután fiatal korban ez kialakul, utána ez már csak pusztulni fog. És hát hiába vannak ezek a különböző porcjavító készítmények, ezek vagy el se tudnak jutni a porcszövethez, vagy pedig csak minimális mértékben, és így nem nagyon hatékony, és ezért van szükség sajnos az előre haladott porckopás során a műtéti beavatkozásokra.
0: Pedig hát ugye számtalan alkalommal lehet hallani különféle biológiai kezelésekről, meg ilyen sejtszaporító beavatkozásokról.
1: Ezek ideig óráig segítenek. Ezeknek a hatásosságáról vannak különböző klinikai témájú publikációk. Vannak ezek a sejtterápiás módszerek, vannak például a hialuronsav injekció, ami síkosabbá teszi a porcnak a felszínét. Ezek segítenek valamilyen szinten, de ténylegesen visszafordítani a porckopást egyelőre még nem sikerül ilyen módszerekkel, mert a sejtterápiás módszereknek is az a problémája, hogy oké, hogy odarakjuk az elkopott porcfelületre a porcsejteket akár, vagy másfajta ilyen őssejtes készítményeket, viszont abból nem igazi hialin porc, nem ez az üvegport képződik, ami eredetileg volt a porcnak a felszínén, hanem másik fajta porc, egy ilyen rostosabb porcszövet, és ez nem annyira ellenálló, mint a hialin porc, és egy idő után ez itt megkopik.
0: De jó lenne nem sokára hírt adni arról, hogy ezek a beavatkozások mégiscsak 100%-os eredményt adnak, nem?
1: Hát ezen rengeteg kutatócsoport dolgozik, köztük a volt németországi munkatársaimat.
0: Most mi a feladat?
1: Én úgy képzelem el a jövőmet, hogy itt a Debreceni Egyetemen próbálom a porckutatást egy magasabb szintre emelni. A kutatócsoportunkkal most folyamatban van ez a téma az izom tömeg hatásának a vizsgálatára, ennek akár klinikai jelentősége is lehet, mert ugyan a klinikai javaslatokban benne van az, hogy érdemes a térd körüli izmokat erősíteni porckopás során, viszont erre még egyértelmű tudományos bizonyíték ennek a hatásosságára nincs. És vannak ellentmondásos publikációk, különböző állatmodellekben volt, ahol segített, volt, ahol nem segített, úgyhogy mi most erre szeretnénk egy egyértelmű bizonyítékot szolgáltatni, hogy van-e értelme ennek, hogy erősítjük a példát.
0: Kívánok Önöknek további sikeres kutatómunkát és jó eredményt. Köszönöm az interjút.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Olá Tamással, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusával a porckopás során megváltozó csontszerkezetről beszélgetett. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szentatya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, az kézise, az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. A magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosai adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője, aki az intézkedés tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte a vasárnap közzétett videóban. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a vagyonadó a magyar KKV tulajdonosok adója lesz, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a magyar családi kis- és középvállalkozások tulajdonosai fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, mutatott rá. Kifejtette, ha valaki 10, 20 vagy 30 éve vezet egy céget, azt fejleszti, az folyamatosan bővül. A cég értéke nagyon könnyen 1 milliárd forint fölé emelkedik, márpedig e fölött vagyonadót kell majd fizetni, mondta. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik ki, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. A vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, vagyis a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon át, utasok nélkül. A tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták. A kiértékelést a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok és a TÜV minőségbiztosító cég is elvégzi. Eredményekről beszámolnak majd, írta, hozzátette. Abban hiszünk, hogy az utasokat tájékoztatni kell, nem pedig titkolózni előttük. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, jelenleg a meder használat az állam, a part használat a főváros kezében van. Több esetben egy-két éves kikötői szerződéseket kötnek, ami miatt senki sem fejleszt, méltatlan körülmények uralkodnak. A fővárosi közfejlesztések tanácsa döntésének értelmében olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. A nyereséget a budapesti rakpartok és környezetük fejlesztésébe, a főváros épített örökségéhez méltó kialakításába, valamint a Duna közcélú hasznosításába forgatnák vissza, írta. Végül az időjárásról. A hét kellemes, napos, kora őszi idővel indul, napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben a hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni, miközben a szél is élénk, olykor erős lesz. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Hétfőn alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, de a Dunántúl nyugati részén átmeneti jelleggel megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás jobbára mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink! A most következő zenei összeállításunkban Szent Martin szaxofon művész 2008-ban megjelent Mediterrán éjszakák című albumáról válogatunk. Kellemes zene hallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szent Martin 2008-ban megjelent Mediterrán éjszakák című albumáról válogattunk. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 5 óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. október 5. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata 14. Leó Pepétől származik és így hangzik: Isten szabadnak akart bennünket, mivel a szabadság a szeretet feltétele, kényszerből nem lehet szeretni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

Arcodat keresem, Uram Istenem. Taníts engem, miképpen keresselek, és hol talállak. Te alkottál, Uram, és újjáalkottál. Ami bennem jó, az mind te tőled van. Mégsem ismerlek még igazán. Képedre és hasonlatosságodra alkottál, hogy képes legyek rád gondolni, és téged szeretni. Önts szívünkbe a szeretetet, azt a szeretetet, mely hozzánk való szeretetetből forrásozik, hadd tudjunk másokat úgy szeretni, mint te minket.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az urangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az urangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szentatya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, aszkézise az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretett szolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templomösszeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu/kampányok/82 oldalon, továbbá az adományokat a honlapon megtalálható bankszámla számra is lehet utalni tűzeset megnevezéssel. Egybevágónak nevezte az Orbán Viktor volt miniszterelnök által szombaton Páli községben elmondottakat a párt elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével a Fidesz sajtófőnöke. Havasi Bertalan beszámolt arról, hogy Orbán Viktor szombaton a Fidesz szervezeti megújítása keretében a párt Győr-Moson-Sopron megyei választmányi ülésén vett részt, majd Fidesz aktivistákkal ebédelt Páli községben. Hozzátette, az általa ott elmondottak tökéletesen egybevágnak a Fidesz elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével. Hankó Balázs meggyanúsításának oka az újkommunista önkény politikai leszámolási szándéka, egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket, idézett a közleményből Havasi Bertalan. A hét kellemes, napos, kora őszi idővel indul. Napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben a hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni, miközben a szél is élénk, olykor erős lesz. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Hétfőn alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, de a Dunántúl nyugati részén átmeneti jelleggel megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás jobbára mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedése Szent Ferenc tranzitusáról. Azt hiszi Szent Ferenc pontosan 800 éve, 1226. október 3-án hunyt el Assisi közelében, a Porciunkula kápolnában, 44 éves korában. Az egykori kis kápolnát a Ferenc szeretett 1569 és 1679 között 5. Pius pápa kezdeményezésére hatalmas bazilikával vette körül, hogy méltó módon fogadhassa az zarándokok áradatát. Életének utolsó éveit súlyos betegségben tölti Ferenc. Látása nagyon megromlik, erős testi fájdalmak gyötrik. Immár 2 éve hordja a stigmákat, amiket 1224-ben kapott, és lett ténynek testben is Alter Christus, Krisztus hasonmása. Ez a kis kápolna, a részecske föld darabon nagyon kedves a szívének. Assisi városa Bencér szerzeteseitől kéri el az ősi, talán a 4. században épített magányos kápolnát, amit némely ferences forrás szerint ő maga restaurált, mint a nagyobb San Damiano templomot is. Itt olvassa az evangéliumot, és hallja benne Jézus élő szavát, és lel rá saját hivatására. Ehelyett fogadja Klárát, vágja le a haját, és adja őt Krisztusnak. Szent ez a hely, kísértéseinek is helye, amelyeket Isten kegyelmével legyőz. Itt kap látomást a Porciunkula búcsúról, majd pápai jóváhagyásra születik az Assisi bocsánat, hogy mindenki kiengesztelődhessen Istennel. Ide hívja minden évben jócskának nevezett szerzetes társait, hogy megvitassák a regulát, és újra felfedezzék buzgalmukat, és hogy újra nekiindulva a világnak hirdessék az evangéliumot. Végül ide tér vissza meghalni, és abba a tranzitusában, átvonulásában ott lüktet egész élete, énekel, és énekelnek körülötte, Isten dicsérik, míg ő immár ruhátlanul, ahogy született, a csupasz földön beleszenderül az Úrba. Nem is tudunk eléggé hálát adni az Istennek, hogy benne, a kicsi poverellóban ilyen nagy ajándékot adott az egész emberiségnek. Most hallgassuk meg Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését Szent Ferenc tranzitusáról.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, októberben elérkeztünk Szent Ferenc atyánk tranzitusának, halálának 800. évfordulójához. Drága látos az Úr szemébe az ő szentjeinek halála. Énekeljük a 115. Zsoltár 6. versébe. Drága látos! Miért? Hát Istennek drága dolog az, hogy valaki meghal. Nem! A szentek élete drága látos, és most a halálban ezt adja végleg oda az ember Istennek, visszaadja a kezébe, tehát már most is ezekből a mondatokból is kiderül az, amire hát én is azt jöttem rá, hogy azért, amikor az emberiség középkor is sokat foglalkozik a jó halállal, akkor tulajdonképpen az életről beszél. A legmélyebb emberi gondolatok az erre az élete vonatkozóan, csak a halállal szembesülve jelenik meg az értelmünkben. Novemberben majd tovább folytatjuk ezt az elmékedést, hiszen a halottak napja és a, főleg a minden szentek dicsősége és a halottak napja, szenvedő egyháznak a ténye folytatja ezt a nagy valóságot számunkra. De azért egy kereszténynek az életébe kell végbe menni a halálának. És azt mondjuk, hogy ez olyan hasonlat. Nem hasonlat. Nem hasonlat, mert a nagy megtérők bevallják azt, hogy eddig én nem is éltem, és most, hogy Krisztus megismertem, minden más. Hát van úgy, hogy halálra ítéltek valakit, és a börtönbe 5-6 nappal a kivégzés előtt tért meg, és azt mondta, hogy ez az élet, vagy a jóblatornak a megtérése. Tehát valami átmenetnek, tranzitusnak az életünkbe kell megtörténni. Ezért foglalkoztunk egész évben Szent Ferenc megtérésével. De még visszalépek. A nem keresztény, maga az ember, juthat-e valami bizonyosságra azzal kapcsolatban, hogy ez az élet nem szűnik meg, hogy van a halál után is élet. Az első bizonyosság akkor következik be, ha nem előre nézünk, hanem hátra. Ha előre nézünk, hogy jaj, mi lesz velem, hát azt hogyan tudjam? Senki se tudja, hogy mi a halál, mert nem tapasztalta meg. De ha visszanézek, én létezek, és maga létezés megokolatlan. Nincs megokolva. Ez nem igaz. Ez az első tétel, amit újra kéne tanulni az egész emberiségnek. Nem is ezzel foglalkoznak, az, hogy hogy működik a világ. Tehát a dolgoknak azért van egy sokkal mélyebb tulajdonság, mi az, hogy hogy működnek. Ez a tulajdonság pedig abban áll, hogy léteznek. Az első sejt megokolatlan, de van. És az ember személye az, hogy szabad vagyok, az nem a sejtek, hogy

nem a hátsó szobába. Szűzanyáiknak ilyen sokféle szobájuk nem is volt, meg az egyszerű Palesztinában élő embereknek, hanem a szíved mélyére, a személyedbe menj, és tudjátok, mi van ott? Hát ott van az én. De ott van. Hát ott nincs senki. Ha nincs egy te, akkor meg az énemnek nincs értelme. Azt mondja Jézus, igen, de atyád a rejtekben, ott bent, lát téged. Én azt mondanám, igen, néz téged. Azzal, hogy néz, azzal vagyok. Most is teremt. Tehát az igazi szemlélődés, keresztény szemlélődés soha nem lehet az értelmi erő kifejtés nélkül, dogmák nélkül, ilyen nincsen. Az hamis. Csak azok lépések, amelynek a végén már nincsenek lépések. Mint ahogy keresztes Szent János a Kármelhegy útját leírja, hogy a téles út vezet a halálba, stb. A keskeny út, hit, remény, szeretet, stb. Önmegtagadás, és a végén úgy elbizonytalanik a tintába mártott tolla, és úgy vég. Szóval itt már nincs út. De valami oda vezet. Lépések vezetnek oda. Vagy Józseshez szól az Úr, hogy vesd le a sarudat, mert ez a helyszín. De addig lépegetett, amikor azt mondja nagy költünk, József Attila, túllépek a mai kocsmán az értelemig, és azon túl. A kocsmát el kell hagyni, de az értelmet nem úgy hagyja el, hanem az értelem leáll és figyel. Azok a misztériumnak, a beláthatatlan, mély, örvénylő, isteni szeretetnek a partjai. Tehát én sose fogok beletekinteni Isten szeretetébe, mely Krisztus szívébe van, ha nem tudom a dogmákat, hogy ő második isteni személy, de van emberi és isteni természete, stb. Nagyon-nagyon fontos. Tehát el kell menni, ameddig csak lehet. És hogyha elmegyek odáig, hogy a kezdetemnél ott van a nem létezés, és ott van az én teremtőm, aki szeret, hát miért kellett neki? Hát akkor elenged? Tehát majdnem, hogy és tested van, hát nem két darabból állok. Itt valami inkább történt. Mi szakadtunk el, ketté szakítottuk magunkat, azzal, hogy Istentől elszakadtunk. És a Jézus Krisztus föltámadását mutatja meg azt, hogy a testünket új világba emeli majd. A második bizonyosság tulajdonképpen az, hogy Isten végtelenül jó. Na most Aquinai Szent Tamás ebből indul ki. Summum bonum. És Szent Ferenc, valaki elemezte azt az kis imádságot, hogy te vagy a jó, a minden jó, a legfőbb jó, a teljes jó, és latinul ez a bonum, bonum, bonum, bonum, majdnem dadogássá lesz egy elragadtatott csodát, hogy Isten jó. Na de hát sok rosszat tapasztalom. Erre azt mondja Newman, én inkább nem tudom, miért van a rossz, de azt tudom, hogy az Isten végtelen jó. Mert akkor nem Isten. És a Biblia kinyilatkoztatás majd aztán megmondja, hogy honnét a rossz. Nem Istentől van, hanem az Istentől való elszakadás. De Isten még ezt is magára veszi Jézus Krisztusban. Tehát Isten jó. És az embert ő teremtette. Tehát akkor van az embernek igazán kezdete? Hát úgy, mint a botnak. Ez a kezdete, és ott a bot vége. Igazában nincs. Nincs, mert Isten magának teremtett minket, magával való kapcsolatban. És most már keresztényként mondjuk, hogy Krisztusban Ádámot rögtön felvette az Isten fiúság kegyelmébe, hogy szerethesse, mert Isten nem tud más szeretni, az Atya csak a fiút. Tehát a teremtés az valóban egy kezdetnek tűnt, de nem volt kezdete, mert a kezdet nélküli szeretetbe emelte bele az Isten. És így akkor nincs is vég. Ezért gyönyörű a zsidókhoz itt levélből vett idézet, a húsvét éjszakán, hogy Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő, 2026, övé a dicsős hatalom és a dicsőség mindörökön öröki, amen. Vagyis Krisztusban van a kezdet, és Krisztusban van a vég, tehát nincsen olyan kezdet, ami a botnak a kezdete meg a vége,
hanem egy kezdetnél

0: nélküli Isten vett be minket, a semmiből teremtetteket, az ő saját életébe emelt föl. És Krisztus, mikor elszakadtunk, megváltott minket, megint fölvesz az ő életébe. Annyira abba kell élni, hogy Krisztusban élünk, most volt ugye az Úrnapja, az áldozások sorozata, hogy tulajdonképpen itt annyira egyek leszünk Krisztussal, hogy ez az ígérete annak, hogy részesülünk az ő föltámadásában is. Mennybe ment előtt pedig azt mondja az Úr és pár perccel, hogy hogyan, most állítod vissza Isten országát, a módok és az időpontok nem rátok tartoznak. Valami félelmetes szépség ez, hogy Isten jó, és hogy a rosszért nem felelős. Tehát, hogy úgy meg lehet kapaszkodni Isten jóságából, hogy én beszéljetek a rosszul, megmondhatom, hogy nem tudom, mint Jobb. Meg kínlódik vele, de azt nem engedem el, hogy nem te tőled van az igazi rossz. A rossz az az Isten visszautasítás. Ez a másik, ami tulajdonképpen a halálunkra vonatkozik. Egy végtelen teremtő jóság. És aztán itt van még egy harmadik bizonyíték is, az, hogy de hát, ha itt van ez a feszültség, hogy Isten jó, és annyi rosszat tapasztalunk, tehát ha jó, akkor hát csak szól hozzánk. És a 19. század tagadja, nincs kinyilatkoztatás. Lehet, hogy van Isten, sőt, biztos. Az ott van az égben, mi itt vagyunk, nincs kommunikáció. Hát akkor nem jó. És Ábrahámtól kezdve igenis szólt az embernek, sőt, a pogányokhoz is, csak nem egyetemesen. Azért az a törzsfő, meg az a varázsló, vagy aki bemutatta az áldozatot, kaphatod nagyon sok egyéni indítást, de olyan nem kapott, hogy az összes többi törzsnek ezt kell átvenni, amit én most neked adtam. Kezdi az egyetemes kinyilatkoztatást. Tehát Isten nem jó, ha nem szól az emberhez, mert akkor a baja. És ez az ószövetségi zsidóságnak a legnagyobb szolgálata, amiért nem lehetünk elég hálásak. Az egyszerű szent zsidóknak is, Jobbnak, hogy kínlódik. Tulajdonképpen a legnagyobb könyv, mert Isten dicsekszik Jobbal. És oda jön a sátán, és hogy érintsd meg a bőrét, majd megátkoz téged. Tessék, bízik bennünk. Szemétdombra kerül. Jönnek a korabeli teológiától megszállott zsidó barátai, először hallgatnak, jobb lett volna, ki nem nyitják a szájukat. Utána pedig az, hogy a büntetés, rosszat tette, megkaptad, rosszat tettél, meg... És ő valahogy érzi, hogy ez hamis. És a végén nem tud más mondani, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon föltámaszt, és én a testemben látom meg őt. Tudod, mi ez? Az nem megváltó, a goél. Tehát Isten, te vagy az én legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állni azon, aki mindezt rám zúdította. Tehát Isten ellen föllebbezik Istenhez. A legnagyobb könyvek között van. És így is belekapaszkodik abba az isteni jóságba. Hihetetlen mélység. És van kinyilatkoztatás. És mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit? Az írásokat? Igen. De a kereszten mondott szavai nagyon súlyosak. Nagyon súlyosak. Mert ott már egy szavas, meg egy mondatos üzenete van. És az utolsó szó a nagyon sűrű. Nagyon-nagyon sűrű az utolsó mondat. Beteljesedett. Consummatum est. Mi? Minden. A teremtés is. Végbe ment a megváltás. Akik bennem hisznek, azok új teremtmény. Márta, ha itt lettél volna, Uram, nem halt volna meg a testvéred, de bármi kész az Istentől megadja neked. Márta, testvéred fel fog támadni. Hát az utolsó napon. Nem. Én vagyok a föltámadás, nem a föltámasztó. És az élet. Önmagába von be minket. Mi csodálatos dolog. Igen. És az ötödik bizonyság a paradicsomi állapotból való kiszakadás után sem tagadott meg minket Isten. Isten, ki csodálatosan megartott az emberi természetet, de még csodálatosabban megújítottad. Mivel? Azzal, hogy amikor föltámadta halottak közül, nem a halálból csupán, hanem a világvégi föltámadással támadott vagy dicsőséges testben, ezt a zsidók nem találhatták ki, mert ott nincs kétütemű föltámadás. Akkor bemutatta, hogy ez vár ránk. És most mi van akkor a személyünkkel? Jézus dicsőséges testében élünk valahogy oda át. De várni kell az egész világ a megváltottaknak a megérkezését. És milyen zseniális dolog Pilinszkitől, hogy mert megölhették hitván zsoldosok, és megszületett dobogni szíve, de harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Miért mondja ki latinul? Szerintem nem tudta. Zseni. Vagy annál több. Mélyen hívő. Mert az, hogy legyőzte a halált, azt el lehet képzelni. Ha valaki visszajött az élete, vagy mit tudom én. De az, hogy resurrexit tertia die, az ő föltámadását nem lehet elképzelni. Mert nem jött vissza, hanem a testünket is magával vitte oda, ahova ő ment. Utat készített nekünk. Hát ez a Pászka, ez a húsvét. Ezt mondjuk latinul tranzitusnak, ezt ünnepeljük Szent Ferenc atyánk halálának napján. Amen.
1: Barsi Balázs Ferenc és atya októberi emlékezését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az urangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az urangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szent Atya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, aszkézise az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. A magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosai adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője, aki az intézkedés tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte a vasárnap közzétett videóban. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a vagyonadó a magyar KKV tulajdonosok adója lesz, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a magyar családi kis- és középvállalkozások tulajdonosai fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, mutatott rá. Kifejtette, ha valaki 10, 20 vagy 30 éve vezet egy céget, azt fejleszti, az folyamatosan bővül. A cég értéke nagyon könnyen 1 milliárd forint fölé emelkedik, márpedig e fölött vagyonadót kell majd fizetni, mondta. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik ki, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. A vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, vagyis a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon át utasok nélkül. A tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták. A kiértékelést a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok és a TÜV minőségbiztosító cég is elvégzi. Eredményekről beszámolnak majd, írta, hozzátette. Abban hiszünk, hogy az utasokat tájékoztatni kell, nem pedig titkolózni előttük. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, jelenleg a meder használat az állam, a part használat a főváros kezében van. Több esetben 1-2 éves kikötői szerződéseket kötnek, ami miatt senki sem fejleszt, méltatlan körülmények uralkodnak. A fővárosi közfejlesztések tanácsa döntésének értelmében olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. A nyereséget a budapesti rakpartok és környezetük fejlesztésébe, a főváros épített örökségéhez méltó kialakításába, valamint a Duna közcélú hasznosításába forgatnák vissza, írta. Végül az időjárásról. A hét kellemes, napos, kora őszi idővel indul, napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben a hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és több felé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni, miközben a szél is élénk, olykor erős lesz. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Hétfőn alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, de a Dunántúl nyugati részén átmeneti jelleggel megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás jobbára mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma október 5-én Aurél napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név az Aurelius, római nemzetségnévből származik, jelentése aranyos. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig

1944-ben született Ditrói Mór magyar színész rendező, a Vígszínház első igazgatója. 1864-ben született Louis Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője. 1887-ben született René Cassin, Nobel békedíjas francia jogász, politikus. 1917-ben született Szabó Magda, Kossuth díjas magyar írónő, műfordító, tanár, bölcsész doktora, Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1924-ben ezen a napon született Gyarmati Olga, magyar atléta, olimpiai bajnok. 1926-ban született Iványi József, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. 1933-ban látta meg a napvilágot Gergely Ágnes, Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító. 1938-ban született Kenyeres Gábor, magyar filmrendező, operatőr. 1975-ben született, ma ünnepli születésnapját, Kate Winslet, angol színésznő. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 919-ben halt meg Szent Attila, spanyol püspök. 1855-ben hunyt el Petényi Salamon János, természettudós zoológus, a magyar ornitológia és állatvédelem úttörője. 1864-ben ezen a napon távozott közülünk Madách Imre, magyar író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus, a Kisfaludi Társaság rendes, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja. 1926-ban hunyt el Jászai Mari, magyar színésznő, a Nemzeti Színház nagyasszonya, az egyik legnagyobb magyar tragika. 1946-ban halt meg gróf Bethlen István, magyar miniszterelnök. 2001-ben távozott közülünk Székely Zoltán, magyar hegedűművész, zeneszerző. 2011-ben ezen a napon hunyt el Steve Jobs, amerikai informatikus, az Apple cég alapítója. Portugáliában a köztársaság 1910-es kikiáltásának ünnepnapja. Ma van a Tanárok Világnapja, az UNESCO kezdeményezésére 1994 óta. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1598-ban a magyar királyi sereg Mátyás főherceg és Pálffy Miklós vezetésével megkezdte a törökök által tartott Buda ostromát. A vállalkozás novemberben sikertelenül zárult. 1908-ban ezen a napon Bulgária elszakadt az Oszmán Birodalomtól és deklarálta függetlenségét. 1918-ban ezen a napon Zagrebben megalakult a szlovének, horvátok és szerbek nemzeti tanácsa. 1919. október 5-én Norvégiában népszavazás döntött az alkoholárusítás tilalma mellett. 1921-ben megalakult a Nemzetközi Penklub. 2010. október 5-én Horvátországban lekapcsolták az utolsó analóg adót is, ezzel déli szomszédunk lett az első régiónkbeli ország, ahol kizárólag digitális műsorszórás történik. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

megint túl sok a fiú itt, kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szentatya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, aszkézise az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretett szolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu/kampányok/82 oldalon, továbbá az adományokat a honlapon megtalálható bankszámlaszámra is lehet utalni tűzeset megnevezéssel. Egybevágónak nevezte az Orbán Viktor volt miniszterelnök által szombaton Páli községben elmondottakat a párt elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével a Fidesz sajtófőnöke. Havasi Bertalan beszámolt arról, hogy Orbán Viktor szombaton a Fidesz szervezeti megújítása keretében a párt Győr-Moson-Sopron megyei választmányi ülésén vett részt, majd Fidesz aktivistákkal ebédelt Páli községben. Hozzátette, az általa ott elmondottak tökéletesen egybevágnak a Fidesz elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével. Hankó Balázs meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka, egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket, idézett a közleményből Havasi Bertalan. A hét kellemes, napos, kora őszi idővel indul, napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben a hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni, miközben a szél is élénk, olykor erős lesz. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Hétfőn alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, de a Dunántúl nyugati részén átmeneti jelleggel megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás jobbára mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: legyél tagja egy különleges közösségnek. Itt csak fiúk vannak, együtt tanulunk megénekelni. Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral. Nálunk kapsz saját új egyenruhát. Sok élményt, sok tudást, sok nevetést. Legyél te az új barátunk az EGRI érseki fiúkórusban.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. október 5. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton és Karkus István ül. Rádiónk elnöke, Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. 14. Leó pápától származik a mai nap gondolatébresztő mondata, Isten szabadnak akart bennünket, mivel a szabadság a szeretet feltétele, kétszerből nem lehet szeretni. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő 2 órában. Hamarosan kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Szabó Ferenc Csokor című költeményét Blaskó Balázs mondja el. 7:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk, 7 órától kapcsoljuk az EGRI Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Faustina Kowalska életéről lesz szó. Ezután Cseppelényi György boldog geavatásáért imádkozunk, az órát a napi mája és programajánló zárja. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a reflexológiáról beszélget Tóth Barbara természetgyógyásszal Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kezdjük talán azzal, ami szerintem aktuális, mert hogy most indítottál egy olyan kis sorozatot, amit ugye az Aroma.hu Facebook oldalán nyomon lehet követni, hogy a mezítlábjárásnak milyen jótékony hatásai vannak. De hát ez a tevékenység, ami mondhatjuk, hogy egy ősi tevékenység, te is ugye ezt megosztod az érdeklődőkkel, most miért került mégis fókuszba?
1: Szervusz, Anikó, köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, sokat gondolkodtam, hogy reflexológia kapcsán mi lenne az a terület, amivel közel tudok kerülni a kedves olvasókhoz, illetve a hallgatókhoz is elmódon, és a mezítlábjárás jutott eszembe, hiszen tényleg az őseink azok mezítlábjártak, nem használtak cipőket, és számukra nem, ez nem egy divat volt, vagy hóbort, hogy ők mezítlábjártak, hanem az ő mindennapi életüknek a szerves része volt. Ezáltal ugye a talpuk az folyamatosan kapcsolódott a földhöz, a világhoz. Voltak külön egészségmegőrző rítusaik, akár egy hajnali harmadszedés vagy tarlónyárás, ami ugye nem csak muszájból történt, hanem egészségmegőrző szerepe is volt. Volt ugye a szegényebb réteg annak idején, akik ugye muszájból jártak mezítláb, mert nem volt pénzük cipőre, különösen ugye a pásztorok vagy a gyerekek, és előfordult olyan, hogy ugye vasárnaponként a misére igyekezve csak a templom ajtajába vették föl a cipőt, mert ugye annyira vigyázni kellett rá.
0: Azt kommunikálod ebben a sorozatban, hogy a talp zónái a belső szerveink vetületei. Mit jelent ez? Mert ugye hát, ha hallgatóink figyelemmel kísérik műsorainkat, akkor tudják, hogy te reflexológiával, talpmasszázssal is foglalkozol, tehát nem pusztán a mezítlábjárás az, ami nagyon fontos lehet, hanem te ezt egy kicsit nyilván ilyen szakemberként tovább gondolod. De hogyan tudsz te segíteni, vagy melyek azok a problémák, panaszok, ahol a talpmasszázs előtérbe kerülhet?
1: Igen, nagyon fontos szerepe van nyilván a reflexológiának, és reflexológusként próbálok ezzel a mezítlábjáró sorozattal is közelebb kerülni az emberekhez, hiszen a talpunkon minden szervünk, minden szervrendszerünk zónájának a kivetülése megtalálható. Hogy miben tudok segíteni reflexológusként? Hát mondhatnám, hogy miben nem, hogyha egy kicsit nagyképű lennék, de nyilván nem vagyok. Nagyon sok mindenben, nagyon sok problémára lehet megoldás, de

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a reflexológiáról beszélgetett Tóth Barbara természetgyógyásszal, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Válogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében a leállóságot aszfaltozzák a 32-es és a 37-es kilométer között a Vásárosnemény felé vezető oldalon, mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható. Átépítették a terelést Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között, a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, így Vásárosnamény felé sem le, se felhajtani nem lehet, Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Egyetlen csomóponti ág maradt használható, a főváros felé a felhajtó ág maradt szabad. Aszfaltoznak a 60 nyugat csomópontnál is, az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, a Budapest irányába tartókat a külső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, az 55-ös jelű 60 Salgó-Tarján csomópontnál a főváros felé vezető oldalon útszűkület van érvényben, a csomópont lehajtó ágát azonban már visszaadták a forgalomnak. A 3-as főúton Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felújítják a burkolatot, mely felé a külső sávot lezárták. A 25-ös főúton Kerecsend térségében burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozásra, illetve jelzőőrös irányításra kell készülni a 3-as és a 4-es kilométer között. Ugyancsak a 25-ösön Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek, a négy sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblák jelzik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Még marad a vénasszonyok nyara, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sem várható gyökeres változás időjárásunkban, marad a száraz idő sok napsütéssel, gyenge lesz a légmozgás, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet, a fagyzugos völgyekben ismét fagypont alá csökkent a hőmérséklet éjszaka. Holnap is sok napsütés várható, csak kevés felhőtől felhő szűrheti meg a napfényt, esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő, hajnalban -2 és 10 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, feltámad az északnyugati szél, erősen megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet napközben

napközben 18 és 22 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Orvos meteorológia, ma sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös, hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljon ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Közlekedés meteorológia, ma is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, így mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők, a napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, a Dunántúl északi és északnyugati tájain többfelé élénk lesz a déli eszél, ami kissé csökkenteti a járművek menet stabilitását. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.

0: Szabó Ferenc. Csokor. Havas éj ezüstjét, tavak tiszta tükrét, csillagok csóváját, rétek tarkaságát, méhek boldog táncát, sirályok szép röptét, őzgida nyögését, szűzlány remegését, várandósok álmát, szegény sóhajtását, kutató tudását, művész forró lázát, apám munkásságát, anyám szenvedését. Mind egybeszedem, s elibét teszem. Szűz virág, szent anya.
1: A Szabó Ferenc Csokor című költeményét Blaskó Balázs mondta el. Dr. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus, tanár, költő, publicista, rádióműsor szerkesztő, a Zala megyei Kálócfán született 1931-ben. 1950-ben érettségizett, majd egy-egy évet az Egri és a Szombathelyi szemináriumban töltött, 1953-ban belépett a jezsuita rendbe. Francia és magyar irodalmat tanult Budapesten az idegen nyelvek főiskoláján, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az 1956-os forradalmat közvetlen közelről megélte, mert a jezsuiták rendháza Budapest szívében a Szent Királyi utcában volt. Előjárói kérésre távozott az országból, így rendi tanulmányait a Löwen melletti Eken-Haveni főiskolán végezte. 1962-ben szentelték pappá Brüsszelben, 1966-ban teológiai doktorátus szerzett Párizsban. 1992-ben jött haza Magyarországra, folyamatosan írt és tanított. 1967-től a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője volt egy negyed századon át. A Távlatok című negyedéves folyóirat főszerkesztője 1993 és 94 között a Magyar Rádió Felügyelőbizottságának volt tagja. 1994-től a Magyar Püspöki Kar Média Bizottságának volt tagja, 2000-től 2005-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen óraadó volt a kommunikáció szakon. Nevéhez számtalan filozófiai, teológiai, irodalomkritikai tanulmány, műfordítás és vers fűződik itthon és külföldön is. Verseket már 1950-től kezdődően írt, és Tűz Tamástól bátorító kritikát kapott. Ám amikor a jezsuita rendbe lépett, előjárói tanácsára hirtelen abbahagyta a költészetet, és első verses kötetét csak 1982-ben adta ki Rómában. 70. születésnapja alkalmából II. János Pál pápa táviratban köszöntötte, kiemelve odaadó szolgálatát a Vatikáni Rádió magyar adásának élén. 2022. október 3-án hunyt el 91 éves korában.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája... Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedése Szent Ferenc tranzitusáról. Azt hiszi Szent Ferenc pontosan 800 éve, 1226. október 3-án hunyt el Assisi közelében, a Porciunkula kápolnában, 44 éves korában. Az egykori kis kápolnát a Ferencé szeretett 1569 és 1679 között 5. Pius pápa kezdeményezésére hatalmas bazilikával vette körül, hogy méltó módon fogadhassa a zarándokok áradatát. Életének utolsó éveit súlyos betegségben tölti Ferenc. Látása nagyon megromlik, erős testi fájdalmak gyötrik. Immár 2 éve hordja a stigmákat, amiket 1224-ben kapott, és lett tényleg testben is Alter Christus, Krisztus hasonmása. Ez a kis kápolna, a részecske föld darabon nagyon kedves a szívének. Assisi városa Bencér szerzeteseitől kéri el az ősi, talán a 4. században épített magányos kápolnát, amit némely ferences forrás szerint ő maga restaurált, mint a nagyobb San Damiano templomot is. Itt olvassa az evangéliumot, és hallja benne Jézus élő szavát, és lel rá saját hivatására. Ehelyett fogadja Klárát, vágja le a haját, és adja őt Krisztusnak. Szent ez a hely, kísértéseinek is a helye, amelyeket Isten kegyelmével legyőz. Itt kap látomást a Porciunkula búcsúról, majd pápai jóváhagyásra születik az Assisi bocsánat, hogy mindenki kiengesztelődhessen Istennel. Ide hívja minden évben jócskának nevezett szerzetes társait, hogy megvitassák a regulát, és újra felfedezzék buzgalmukat, és hogy újra nekiindulva a világnak hirdessék az evangéliumot. Végül ide tér vissza meghalni, és abba a tranzitusában, átvonulásában ott lüktet egész élete, énekel, és énekelnek körülötte, Isten dicsérik, míg ő immár ruhátlanul, ahogy született, a csupasz földön, beleszenderül az Úrba. Nem is tudunk eléggé hálát adni az Istennek, hogy benne, a kicsi poverellóban ilyen nagy ajándékot adott az egész emberiségnek. Most hallgassuk meg Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését Szent Ferenc tranzitusáról.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, októberben elérkeztünk Szent Ferenc atyánk tranzitusának, halálának 800. évfordulójához. Drága látos az Úr szemébe az ő szentjeinek halála. Énekeljük a 115. Zsoltár 6. versébe. Drága látos! Miért? Hát Istennek drága dolog az, hogy valaki meghal. Nem! A szentek élete a drága látos, és most a halálban ezt adja végleg oda az ember Istennek, visszaadja a kezébe. Tehát már most is ezekből a mondatokból is kiderül az, amire hát én is azt jöttem rá, hogy azért, amikor az emberiség középkor is sokat foglalkozik a jó halállal, akkor tulajdonképpen az életről beszél. A legmélyebb emberi gondolatok, az erre az élete vonatkozóan, csak a halállal szembesülve jelenik meg az értelmünkben. Novemberben majd tovább folytatjuk ezt az elmékedést, hiszen a halottak napja és a, főleg a minden szentek dicsősége és a halottak napja, szenvedő egyháznak a ténye folytatja ezt a nagy valóságot számunkra. De azért egy kereszténynek az életébe kell végbe menni a halálának. És azt mondjuk, hogy ez olyan hasonlat. Nem hasonlat. Nem hasonlat, mert a nagy megtérők bevallják azt, hogy eddig én nem is éltem, és most, hogy Krisztus megismertem, minden más. Hát van úgy, hogy halálra ítéltek valakit, és a börtönbe 5-6 nappal a kivégzés előtt tért meg, és azt mondta, hogy ez az élet, vagy a jobblatornak a megtérése. Tehát valami átmenetnek, tranzitusnak az életünkbe kell megtörténni. Ezért foglalkoztunk egész évben Szent Ferenc megtérésével. De még visszalépek. A nem keresztény, maga az ember, juthat-e valami bizonyosságra azzal kapcsolatban, hogy ez az élet nem szűnik meg, hogy van a halál után is élet. Az első bizonyosság akkor következik be, ha nem előre nézünk, hanem hátra. Ha előre nézünk, hogy jaj, mi lesz velem, hát azt hogyan tudjam? Senki se tudja, hogy mi a halál, mert nem tapasztalta meg. De ha visszanézek, én létezek. És maga létezés megokolatlan. Nincs megokolva. Ez nem igaz. Ez az első tétel, amit újra kéne tanulni az egész emberiségnek. Nem is ezzel foglalkoznak, az, hogy hogy működik a világ. Tehát a dolgoknak azért van egy sokkal mélyebb tulajdonság, mi az, hogy hogy működnek. Ez a tulajdonság pedig abban áll, hogy léteznek. Az első sejt megokolatlan, de van. És az ember személye az, hogy szabad vagyok, az nem a sejtek agyott elő, megokolatlan. Tehát akkor tulajdonképpen a kezdeteknél van egy hatalmas, megdöbbentő tény, ott állok a teremtő előtt, és azért a nem létezésből hív elő a létezést. Hát ez egy kicsikét nagyobb esemény, mint a holtak föltámadása, hogy a porból újra testünk lesz. Ez sokkal nagyobb, ennél nagyobb nincsen. Ezért ezzel kezdődik a Szentírás, és ezzel a krédó is, ezzel kezdődne minden nap, ahogy Dénes atya, zsidó származású rendtársunk mondta, olyan szépen senki sem mondta, hogy édes teremtő. De van egy másik dolog is, azt mondja az Úr, és ha imádkozom, menj be a kamrádba, nyilván nem a hátsó szobába, szűzanyáiknak ilyen sokféle szobájuk nem is volt, meg az egyszerű palesztinában élő embereknek, hanem a szíved mélyére, a személyedbe menj, és tudjátok, mi van ott? Hát ott van az én. De ott van. Hát ott nincs senki. Ha nincs egy te, akkor meg az énemnek nincs értelme. Azt mondja Jézus, igen, de atyád a rejtekben, ott bent lát téged. Én azt mondanám, igen, nézd téged. Azzal, hogy néz, azzal vagyok. Most is teremt. Tehát az igazi szemlélődés, keresztény szemlélődés soha nem lehet az értelmi erő kifejtés nélkül, dogmák nélkül, ilyen nincsen. Az hamis. Csak azok lépések, amelynek a végén már nincsenek lépések. Mint ahogy keresztes Szent János a Kármelhegy útját leírja, hogy az téles út vezet a halálba, stb. A keskeny út, hit, remény, szeretet, stb. Önmegtagadás. És a végén úgy elbizonytalanik a tintába mártott tolla, és úgy vég. Az egy már nincs út. De valami oda vezet. Lépések vezetnek oda. Vagy Józseshez szól az Úr, hogy vesd le a sarudat, mert ez a helyszín. De addig lépegetett, amikor azt mondja nagy költünk, József Attila, túllépek a mai kocsmán az értelemig, és azon túl. A kocsmát el kell hagyni, de az értelmet nem úgy hagyja el, hanem az értelem leáll és figyel. Azok a misztériumnak, a beláthatatlan, mély, örvénylő, isteni szeretetnek a partjai. Tehát én sose fogok beletekinteni Isten szeretetében, mely Krisztus szívében van, ha nem tudom a dogmákat, hogy ő második isteni személy, de van emberi és isteni természete, stb. Nagyon-nagyon fontos. Tehát el kell menni, ameddig csak lehet. És hogyha elmegyek odáig, hogy a kezdetemnél ott van a nem létezés, és ott van az én teremtőm, aki szeret, hát miért kellett neki? Hát akkor elenged? Tehát majdnem, hogy és tested van, hát nem két darabból állok. Itt valami inkább történt. Mi szakadtunk el, ketté szakítottuk magunkat, azzal, hogy Istentől elszakadtunk. És a Jézus Krisztus föltámadását mutatja meg azt, hogy a testünket új világba emeli majd. A második bizonyosság tulajdonképpen az, hogy Isten végtelenül jó. Na most Aquinai Szent Tamás ebből indul ki. Summum bonum. És Szent Ferenc, valaki elemezte azt az kis imádságot, hogy te vagy a jó, a minden jó, a legfőbb jó, a teljes jó. És latinul ez a bonum, bonum, bonum, bonum, majdnem dadogássá lesz egy elragadtatott csodát, hogy Isten jó. Na de hát sok rosszat tapasztalunk. Erre azt mondja a nyomen, én inkább nem tudom, miért van a rossz, de azt tudom, hogy az Isten végtelen jó. Mert akkor nem Isten. És a Biblia kinyilatkoztatás majd aztán megmondja, hogy honnét a rossz. Nem Istentől van, hanem az Istentől való elszakadás. De Isten még ezt is magára veszi Jézus Krisztusban. Tehát Isten jó. És az embert ő teremtette. Tehát akkor van az embernek igazán kezdete? Hát úgy, mint a botnak. Ez a kezdete, és ott a bot vége. Igazában nincs. Nincs, mert Isten magának teremtett minket, magával való kapcsolatban. És most már keresztényként mondjuk, hogy Krisztusban Ádámot rögtön felvette az Isten fiúság kegyelmébe, hogy szerethesse, mert Isten nem tud más szeretni, az Atya csak a fiút. Tehát a teremtés az valóban egy kezdetnek tűnt, de nem volt kezdete. Mert a kezdet nélküli szeretetbe emelte bele az Isten. És így akkor nincs is vég. Ezért gyönyörű a zsidókhoz itt levélből vett idézet, a húsvét éjszakán, hogy Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő, 2026, övé a dicsőség, hatalom és a dicsőség mindörökön öröki, amen. Vagyis Krisztusban van a kezdet, és Krisztusban van a vég, tehát nincsen olyan kezdet, amit a botnak a kezdete meg a vége, hanem egy kezdet nélküli Isten vett be minket, a semmiből teremtetteket, az ő saját életébe emelt föl. És Krisztus, mikor elszakadtunk, megváltott minket, megint fölvesz az ő életébe. Annyira abba kell élni, hogy Krisztusban élünk, most volt ugye az Úrnapja, az áldozások sorozata, hogy tulajdonképpen itt annyira egyek leszünk Krisztussal, hogy ez az ígérete annak, hogy részesülünk az ő föltámadásában is. Mennybe ment előtt pedig azt mondja az Úr és pár persze, hogy hogyan? Most állítod vissza Isten rosszát? A módok és az időpontok nem rátok tartoznak. Valami félelmetes szépség ez, hogy Isten jó, és hogy a rosszért nem felelős. Tehát, hogy úgy meg lehet kapaszkodni Isten jóságából, hogy én beszélhetek a rosszról, megmondhatom, hogy nem tudom, mint jobb, meg kínlódik vele, de azt nem engedem el, hogy nem te tőled van az igazi rossz. A rossz az az Isten visszautasítás. Ez a másik, ami tulajdonképpen a halálunkra vonatkozik. Egy végtelen teremtő jóság. És aztán itt van még egy harmadik bizonyíték is, az, hogy de hát, ha itt van ez a feszültség, hogy Isten jó, és annyi rosszat tapasztalunk, tehát ha jó, akkor hát csak szól hozzánk. És a 19. század tagadja, nincs kinyilatkoztatás. Lehet, hogy van Isten, sőt, biztos. Az ott van az évben, mi itt vagyunk, nincs kommunikáció. Hát akkor nem jó. És Ábrahámtól kezdve igenis szólt az embernek, sőt, a pogányokhoz is, csak nem egyetemesen. Azért az a törzsfő, meg az a varázsló, vagy aki bemutatta az áldozatot, az kaphatott nagyon sok egyéni indítást, de olyan nem kapott, hogy az összes többi törzsnek ezt kell átvenni, amit én most neked adtam. Kezdi az egyetemes kinyilatkoztatást. Tehát Isten nem jó, ha nem szól az emberhez, mert akkor a baja. És ez az ószövetségi zsidóságnak a legnagyobb szolgálata, amiért nem lehetünk elég hálásak. Az egyszerű szent zsidóknak is, Jobbnak, hogy kínlódik. Tulajdonképpen a legnagyobb könyv, mert Isten dicsekszik Jobbal. És oda jön a sátán, és mondja, érintsd meg a bőrét, majd megátkozz téged. Tessék, bízik bennünk. szemétdombra kerül. Jönnek a korabeli teológiától megszálló zsidó barátai, először hallgatnak, jobb lett volna, ki nem nyitják a szájukat. Utána pedig az, hogy a büntetés, rosszat tette, megkaptad, rosszat tette, meg, és ő valahogy érzi, hogy ez hamis. És a végén nem tud más mondani, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon föltámaz, és én a testemben látom meg őt. Tudod, mi ez? Az nem megváltó, a goél, tehát Isten, te vagy az én legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állni azon, aki mindezt rám zúdította. Tehát Isten ellen föllebbezik Istenhez. A legnagyobb könyvek között van. És így is belekapaszkodik abba az isteni jóságba. Hihetetlen mélység. És van kinyilatkoztatás. És mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit? Az írásokat? Igen. De a kereszten mondott szavai nagyon súlyosak. Nagyon súlyosak. Mert ott már egy szavas, meg egy mondatos üzenete van. És az utolsó szó a nagyon sűrű. Nagyon-nagyon sűrű az utolsó mondat. Beteljesedett. Consummatum est. Mi? Minden. A teremtés is. Végbe ment a megváltás. Akik bennem hisznek, azok új teremtmény. Márta, ha itt lettél volna, Uram, nem halt volna meg a testvéred, de bármi kész az Isten, te megadja neked. Márta, testvéred fel fog támadni. Hát az utolsó nap. Nem, én vagyok a föltámadás, nem a föltámasztó. És az élet önmagába von be minket. Mi csodálatos dolog. Igen. És az ötödik bizonyság a paradicsomi állapotból való kiszakadás után sem tagadott meg minket Isten. Isten, ki csodálatosan megalkotta az emberi természetet, de még csodálatosabban megújítottad. Mivel? Azzal, hogy amikor föltámadt a halottak közül, nem a halálból csupán, hanem a világvégi föltámadással támadott fel dicsőséges testben, ezt a zsidók nem találhatták ki, mert ott nincs kétütemű föltámadás. Akkor bemutatta, hogy ez vár ránk. És most mi van akkor a személyünkkel? Jézus dicsőséges testében élünk valahogy odaát. De várni kell az egész világ a megváltottaknak a megérkezését. És milyen zseniális dolog Pilinszky tal, hogy mert megölhették hitván zsoldosok, és megszünetett dobogni szíve, de harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Miért mondja ki latinul? Szerintem nem tudta. Zseni. Vagy annál több. Mélyen hívő. Mert az, hogy legyőzte a halált, azt el lehet képzelni. Ha valaki visszajött az élete, vagy mit tudom én. De az, hogy resurrexit tertia die, az ő föltámadását nem lehet elképzelni. Mert nem jött vissza, hanem a testünket is magával vitte oda, ahova ő ment. Utat készített nekünk. Hát ez a Pászka, ez a húsvét. Ezt mondjuk latinul tranzitusnak, ezt ünnepeljük Szent Ferenc atyánk halálának napján. Amen.
0: Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Képzeljük el a történetet napjainkban. Egy ember elindul a városból a közeli település felé, de útközben kirabolják, megverik és otthagyják az út szélén. Jön egy hívő ember, aki vasárnaponként jár templomba, hisz Istenben, de most éppen siet a munkahelyére, úgy gondolja, majd valaki más segít a bajba jutottnak. Aztán a plébános közeledik az úton, talán éppen a rózsafüzért mondja, de nem mer megállni, fél, hogy ez valamilyen csapda. Aztán jön egy ateista, aki még a fülét is bedugja, hogy ne hallja a harangszót. Vagy egy hajléktalan, akinek nincs háza és a templom sem az otthona, s akit messziről elkerülnénk az utcán. Ő megáll, nem megy tovább, hanem segít. A történettel Jézus nem erkölcsi leckét ad a segítsünk a rászorulón szintjén. A törvénytudó azt kérdezte, hogy ki az én fele barátom. Jézus viszont megfordítja a kérdést, én fele barátja vagyok-e bárkinek. A törvénytudó a határokat keresi, Jézus pedig lebontja azokat. A példázat pozitív hőse egy kívülálló, egy ellenségnek tartott ember, egy szamaritánus. A példabeszéd üzenete napjainkban ez lehet. Nézd meg jól, ki az, akit automatikusan kizársz a szeretetedből, és aztán nézd meg. Lehet, hogy Isten épp ő rajta keresztül tanít téged szeretni. Az irgalmasság nem eszme, hanem cselekvés, adományozás, közösségvállalás. Sebeket kötözni nem mindig sterilkesztyűs, kényelmes dolog. Krisztus mégis így szeretett bennünket, hozzánk jött, bekötözte sebeinket, és elvitt bennünket egy biztos helyre. Te is voltál már az út szélén, s bizonyára neked is segített valaki. Most rajtad a sor. Vajon megállsz?

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők, a Szent vagy Uram című énekeskönyv 229-es, az Éneklő Egyház 812-es és a Szent vagy Uram 274-es éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram 229-es, az Éneklő Egyház 812-es, ennek a C változata, és a Szent vagy Uram 274-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm híveket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül hallgatják. Reggeli szentmisénket elhunyt Margitért és Miklósért, valamint élő és elhunyt családtagokért ajánljuk fel. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Mindenható örökisten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árazd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol. És amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz. Jól lehet, más evangélium nincs. Legfőjebb néhány ember akad, aki megzavart titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi vagy egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már kijelentettük, most újra megismételjük. Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok, átkozott legyen. Az emberek kedvét keresem, ezzel vagy az Istenét. Talán embereknek akarok tetszeni? Ha az emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. Biztosítalak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való, hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

szövetséget kötött vele örökre. Akik így cselekszenek, bölcsek kívánok, az Úr dicsősége megmarad örökre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt. Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De hát ki az én fele barátom? Válaszol Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte. Majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rabló kezébe került? A törvénytudó így válaszolt. Aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta. Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldjon téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, egy törvénytudó kérdezi Jézust. Nagyon fontos, mert ez az ember jártas a mózesi törvényekben. Nagyon sok parancsolat volt a mózesi törvényekben, a 10 parancsolat az igazából annak csak az alapja, amit megkapott a szövetség ládájába őrizvén, tehát amit megkapott Izraelnek a választott népe a Sínai hegyen, mikor Mózesen keresztül szövetséget kötött a néppel, de hát volt nagyon sok előírás, parancsolat, azt mondják, hogy 613 parancsolat előírás volt a törvénybe, és hát a törvénytudónak mondjuk úgy ez volt az egyik küldetése, hogy kutassa a törvényeket, értelmezze őket, és tanítsa a népnek. Ezért egy törvénytudó most kérdezi Jézust a törvényről. Kérdezi azzal a kapcsolatban, hogy mit tegyen, hogy elnyerje az örök életet. És Jézus nagyon érdekes módon, mikor ez a törvénytudó kérdezi, hogy mit tegyen, hogy elnyerje az örök életet, akkor egy viszont kérdést tesz fel, hogy szerinte mit mond erről a törvény? Tudja nagyon jól Jézus, hogy ez egy törvénytudó ember. És csodálatos módon ez az ember rátapint a lényegre. Érzi a lényegét a törvénynek. Ezt válaszolja, szeresd uradat, Istenedet, stb. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Ki mondja a törvénynek a lényegét, ami összetartja a törvényt is igazából, és ami a végső lényege az egésznek, hogy miért adta oda Izrael népének az Isten. Tehát ez a nagyon fontos dolog, és Jézus le is okézza. Helyesen feleltél. Többször hallunk ilyet Jézustól, de nem olyan nagyon sok esetben. Akkor valaki megérzi, rájön, tudja igazából a lényegét egyes dolgoknak, és itt ez a törvénytudó tudja az egész mózesi törvénynek úgymond a hátsó szellemiségét, amilyen szellemiségben adta az Isten. És ezt mondja neki, helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Na és itt jön az, hogy a törvénytudók hogy szoktak gondolkozni, mert ugyanis talán tudja már a lényegét, a szellemiségét, hát igen, de mégse éli ezt teljes módon. Mert most jön a kukacoskodás. Hát na jó, szeressem fele barátomat, mint önmagamat, na de akkor ki a fele barátom? Itt már érezzük, hogy valami viszont nem jó a lelkületében. Mert itt már valamit akar ezzel. És Jézus mondja ezt az érdekes történetet, ami megint csak a szeretet gyakorlásának a szellemiségét, a mélységét akarja kifejezni, hogy milyen az, amire az Isten hív bennünket. Mert itt ez az ember, akit összevernek az úton, ott hagyják véresen, félholtan. Ez a vér nagyon fontos, mert az Ószövetségben tudjuk, hogy az élet hordozója a vér, és nagyon fontos, mert az áldozat bemutatáshoz állatoknak a véreit használják, viszont akinek folyik a vére, annak az élete megy el, és egy véres emberhez vagy vérhez nem lehet csak úgy hozzányúlni, mert akkor kultikusan tisztátalanná válik az ember, és utána meg kell tisztulnia. Csak zárójelben mondom, itt jön elő, hogy a vérfolyásos asszony, aki évek óta betegségbe szenvedett, nem csak önmagában a betegségtől szenvedett például, hanem attól, hogy szinte állandóan a tisztátalanság állapotába volt. Nem mehetett zsinagógába. Nem mehetett az emberi közösségbe normálisan. Mert aki hozzáért, az tisztátalanná vált, és ezért inkább

túlment a törvénynek egyfajta belsődleges értelmezésén, egy nyitottságra a szeretet és a gyógyítás jegyében, mármint ez az asszony is arra, hogy Jézusban valami csodálatos van itt, ami túlmutat mindenen, és felülír mindent. És Jézus így adja a törvénynek a szellemét is, hogy itt van ez a pap, aki megy, látja a véresen összevert embert, és nem nyúl hozzá. Most mondhatjuk azt, hogy felelőtlen, gonosz, nem tudom. A pap lehet, hogy a szolgálatát ment éppen végezni, és ha hozzáér ehhez a véres emberhez, akkor tisztátalanná válik. Akkor nem végezheti el a szolgálatát. Ugyanígy jön egy levita, és ő is. És jön ez a szamaritánus, akikkel nem voltak jóba Izrael népe, de hát mondhatni, hogy olyan elég ellenséges viszony volt abba a korba közöttük, nem véletlenül nem akarják például Jézust befogadni szamariai városba, nem mindenhol, mert tudjuk a szamariai asszonynál, hogy ott azért befogadják őt, de volt, ahol ment Jézus Jeruzsálem fele, és nem akarják befogadni, és akkor Jánosék eléggé felháborodnak, és kérdezik Jézustól, hogy na, lehívjuk-e a tüzet az égből, hogy elpusztítsa őket. Nem véletlenül, tehát ez egy óriási felháborodás van bennük, Jézust, mint mestert, messiást nem fogadják be. Hát azért nem fogadták be, mert zsidó volt, mert egy zsidó rabbi volt. És hát értelemszerűen a zsidók és a szamaritánusok, ha rosszba vannak egymással, hát akkor nem fogadja be a másikat. Tehát ezért egy érdekes dolog, hogy ez az ellenséges lelkületű ember meglátja, és neki ez nem probléma, ő túlmegy a törvénynek ezen a szűkebb értelmezésén, és hozzáér, és ellátja, és elviszi a fogadóba. Most őszintén megmondom, meg nem mondom, hogy a szamaritánusok hogyan tartották be a törvényt. Ez most egy hiányosság, ennek őszintén megmondom, nem néztem utána, hogy ők milyen viszonyban voltak vele. Lehet, hogy rá ez így nem vonatkozott, vagy nem vonatkoztatta magára. És pont ezért tudta gyakorolni a szeretetnek a cselekedeteit, amire meghívott Jézus, hogy ne a törvény betű szerinti betartása legyen a lényeg teljesen, hanem a törvény szellemiségének a megtartása, amire egyébként rámutatott előtte maga a törvénytudó. A törvény végső értelme, hogy szeressük a megtartásával viszont az Istent, és szeressük a fele barátot. Már csak a 10 parancsolatban is. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Vagy mondok egy emberi viszonyokat befolyásoló parancsolatot, ne lopj, ne ölj. Ez értelemszerűen, ha szeretem a másikat, mondja Szent Pál, akkor nem fogom meglopni, nem fogom megölni őt. Ha szeretem az Istent, akkor nem fogok bálványokat csinálni magamnak. Ez megint más, hogy hogy állunk már ezzel a szeretettel, mert ebben mindannyiunknak van hova előre jutni. Tehát fontos, itt Jézus feltárja ennek az embernek, hogy ez a szamaritánus, ő megvalósította ezt a szeretetet a másik felé. Akárki is legyen a másik, legyen az az ellenséges csoportból való zsidó, ő megvalósította. Nem hagyta ott ezt az összevert, véresen, félholtan fekvő embert, hanem segített rajta. És ezzel kimondta Jézus a tegyél így te is, hogy is mondja, menj és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ez a felhívás. Hogy ne a törvény betű szerinti értelmét keresd állandóan, annak is megvan a maga értelme, hanem akkor ezt a szellemiséget, ezt valósítsd meg. Keresd az Urat, és szeresd a te fele barátodat. Kedves testvérek, adja nekünk is a mindenható Isten, hogy ne csak a törvénynek a betű szerinti megvalósításán rágódjunk, hanem megérezve az Úr szent lelkének kegyelmével a törvénynek a végső hátterét, értelmét, lelkiségét, tudjuk valóban úgy megtartani, hogy szeressük Istent viszont, mert ő végtelenül szeret bennünket, és szeressük a fele barátot, mint önmagunkat. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Atya Istent, hogy Szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre, a főpásztorokra, akiket az egyházban

0: Mond, egyesít a Szentlélek.
1: Őrizd meg, egyesítsd és kormányozz Szent Egyházadat. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Tartsd meg Szent Atyánkot, Leó pápát, épségben és biztonságban, Szent népednek kormányzására. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Árasz Szent Lelked világosságát az egyház püspökeire és papjaira. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád elhunyt Margit és Miklós testvéreinkért, valamint elhunyt családtagjaikért, hogy a mennyei dicsőségben a te boldogító színelátásodnak örvendezhessenek, és kérünk az élő családtagokért, hogy tapasztalhassák itt a földön a te gondviselésedet. Hallgass meg, Urunk!
2: Téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad buzgó könyörgését. Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot. Engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Ének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent misztériumokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat, és szentelj meg minket, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, ami Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál. Mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek néki. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Margit és Miklós szolgáidról és elhunyt családtagjaikról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent fiat képmására, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbejárására. Adj nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Karkus István irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Tegnap, az évközi idő 27. vasárnapján 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a Szent Atya a rossznál mindig nagyobbnak bizonyuló isteni irgalomról elmélkedett, hangsúlyozva, Isten a rosszat is képes a megváltás eszközévé alakítani, és sosem veti el az ember életét. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján felidézte, a Szent a Krisztusba vetett hitével, imádságos életével és testvéri szeretetével hozzájárult az egyház megújulásához. Arra buzdított, kitartóan kérjük a béke ajándékát, és őszinte elkötelezettséggel munkálkodjunk a népek közötti egyetértés megteremtésén. Újra szentelték a debreceni Attila téri görögkatolikus főszékes egyházat. Kocsis Fülöp érsek metropolita elsősorban Istennek adott hálát a több éven át tartó teljes felújításért, a templom bizánci ikonográfiai program szerinti kifestésért, valamint az épület környezetének megújításáért. Köszöntötte a hazai és külföldi egyházi vezetőket, püspököket, testvéregyházak képviselőit, valamint a híveket és mindazokat, akik jelenlétükkel vagy munkájukkal hozzájárultak az ünnephez szombaton. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett Radostyányi Református templom és harangtorony újjáépítésére. A felajánlásokat a Magyar Református Szeretett Szolgálat adománygyűjtő oldalán vagy banki átutalással várják. A magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit vitatta meg a kormány kétnapos erdőbényei kihelyezett ülésének első felében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Korábban Kármán András pénzügyminiszter és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is jelezte, a főbb napirendi pontok között szerepel a jövő évi költségvetés és a készülő klímatörvény is. Bíróságon keres elégtételt az MCC alapítója, miután a kormány megszüntette a Matthias Corvinus kollégiumot. Tombor András szerint az intézmény felszámolása a politikai okokból, alaptalan jogi indokokkal történt, és szerint az MCC az állami vagyont 485 milliárd forintról 825 milliárdra gyarapította. A jövőre bevezetendő vagyonadó a magyar középosztály, a magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a KDNP frakció vezetője szerint. Rétvári Bence az intézkedést tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte, felidézve, hogy a Tisza kormány szerint a túlgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal a csúcsmenetrendi terhelés szimuláló tesztelése. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, a tesztet a következő napokban még kiértékelik. Vitézi Dávid hozzátette, javítani kell az utas tájékoztató rendszereken. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit, közölte a tárcvezető. A fővárosi közfejlesztések tanácsa döntés alapján egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság egységesítheti a kikötők működtetését. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Összesen 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, ennek kétharmada költségvetési, egyharmada uniós forrás volt. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, néhol fátyol felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Faustina Kowalska. Glogovjeszben született 1905. augusztus 25-én. Meghalt Krakkóban 1938. október 5-én. 33 évet élt. Faustina Kowalska, Isten irgalmasságának világszerte ismert apostola. A keresztségben a Helén, Ilona, a rendben pedig Mária Faustina nevet kapta. A 20. század teológusai szerint egyike az egyház legjelentősebb misztikusainak. II. János Pál pápa 1993. április 18-án avatta boldoggá Rómában. Ezekkel a szavakkal méltatta érdemeit és küldetését. Köszöntelek téged, Faustina nővér! Mától az egyház boldognak hisz téged, különösképpen is lengyel és litván földön. Ó, Faustina, mennyire csodálatra méltó volt a te utad! Téged, a lengyel nép szegény és egyszerű leányát választott ki Krisztus, hogy eszükbe juttassa az embereknek az Isten irgalmasságának nagy titkát. Ez a titok prófétai kiáltásá lett a világhoz, Európához. A pápa 6. lengyelországi látogatása során 1997. június 7-én elzarándokolt Faustina sírjához. Ekkor született meg az a döntés, hogy itt, ezen a helyen, ahol Faustina nővér kolostora volt, épüljön meg az Isteni Irgalmasság bazilikája. Faustina Kowalska egy 10 gyermekes szegény, vallásos paraszt család 3. gyermekeként született Glogoviecben. Kicsi korától szerette az imát, szorgalmas és engedelmes leányka volt. Iskolába csak 2,5 évet járt, mert 16 évesen beállt szolgálni, hogy szülein segítsen. Szerzetesi hivatása fiatalon jelentkezett, de szülei nem akarták, hogy kolostorba menjen. Ám a szenvedő Krisztus nem hagyta el, látomásban arra kényszerítette, hogy kolostorba menjen. Több helyen is bekopogott, de sehol sem vették fel. 1925. augusztusában sikerült felvételt nyernie az Irgalmasság anyjáról nevezett kongregáció Varsói házába. Irgalmasság anyja, a boldogságos Szűz Mária. Néhány hét múlva azonban erős kísértést érzett, hogy egy másik kongregációba lépjen, ahol több ideje maradna az imádságra. Ekkor megjelent előtte Krisztus, és így szólt: te nagy fájdalmat okozol nekem, ha kilépsz ebből a rendből. Ide hívtalak, nem máshová, és sok kegyelmet készítettem számodra. Újonc idejét Krakkóban töltötte, és itt tette le első, majd 5 évvel később örök fogadalmát. A kongregáció több házában is dolgozott, legtovább Krakkóban, Progban és végül Vilniusban, ahol szakács, kertész és kapus volt. Kívülről semmi sem árult el rendkívülien gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette kötelességeit, megtartotta a szabályzatot, áhítatos, hallgatag és derűs volt, tele jó indulattal és felebaráti szeretettel. Naplója feltárja lelki életének mélységeit. Megkapta a rejtett stigmákat, a prófétálást, látomásokat, kinyilatkoztatásokat és a ritkán előforduló misztikus eljegyzés rendkívüli kegyelmét. A kimerítő böjtök nagyon legyengítik, orvosi kezelésre is szorul. Sok megalázó szenvedést és lelki gyötrelmet kellett elviselnie. Mégis felajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek megmentéséért. Fizikailag egészen fölemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg. 1938. október 5-én. Alig volt 33 éves, ebből 13-at a rendjében töltött. Testét Krakkóban, a kolostori temető sírboltjában helyezték el. A boldogávatás nyomán aztán a kápolnába kerültek földi maradványai. II. János Pál pápa 2000. április 30-án a jubileumi szent évben Rómában szentté avatta. Erre az egyszerű, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetes nőre az Úr Jézus olyan missziót bízott, amely az egész világnak szól, az irgalmasság üzenetét. Jézus szavai következnek: ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével, mondotta Jézus Faustina nővérnek, majd így folytatta: nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani. Te vagy irgalmasságom titkárnője, mondta neki Jézus. Az irgalmas Jézus képe, amely ma közismert az egész világon, Faustina elbeszélése nyomán készült. Maga az Úr Jézus kérte, hogy ezt a fohászt írják képe alá, Jézusom, bízom benned. Befejezésül elimádkozom azt az imát, amivel II. János Pál pápa augusztus 17-én az Irgalmasság Bazilikájának fölszentelése alkalmával az egész világot fölajánlotta az isteni irgalmasságnak. Istenünk, irgalmas atyánk, aki kinyilatkoztattad szeretetedet fiadban Jézus Krisztusban, és kiárasztottad ránk a vigasztaló Szentlélekben, te rád bízzuk ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, győzz le minden rosszat, engedd, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmadat, hogy te benned, háromságos egyisten, mindig megtalálja a remény forrását. Örök atya, fiat fájdalmas szenvedésért és föltámadásáért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Amen.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Arcodat keresem, Uram Istenem. Taníts engem, miképpen keresselek, és hol talállak. Te alkottál, Uram, és újjáalkottál. Ami bennem jó, az mind te tőled van. Mégsem ismerlek még igazán. Képedre és hasonlatosságodra alkottál, hogy képes legyek rád gondolni, és téged szeretni. Önts szívünkbe a szeretetet, azt a szeretetet, mely hozzánk való szeretetetből forrásozik, hadd tudjunk másokat úgy szeretni, mint

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. 97. év címmel kiállítást nyitnak meg október 6-án, holnap 17 órától a Miskolci Ifjúsági Ház galériájában. Köszöntőt mond Bognár Péter, a Miskolci Fotóklub Egyesület elnöke. Tehát kedden 17 órától a Győri Kapu 27-perában Miskolcon. Október 8-án, csütörtökön 16.30-tól Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban vendégünk Kemény István, a szerző beszélgető társa Zemlényi Attila. A Görkei Artúr út 11 szám alatt, tehát Miskolcon a földszinti előadóban. Országos könyvtári napok a Tittelbel könyvtárban október 5-e és 10-e között. A megbocsátás hete, ezen a héten elengedik a késedelmi díjakat. Az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. Könyvválogatás a könyvtári napok témájához kapcsolódó ajánlóval várják az érteklődőket a könyvtár minden részlegén. Kedvcsináló válogatás honlapjukon, Facebook és Instagramon is elérhető, motiváló idézetek könyvtári szolgáltatásaik mellé szívderítő gondolatokat kínálnak. Isten veled, Narcissa könyvbemutató lesz október 6-án 17 órától az Egri Tittelpál könyvtárban, előadó Barta Ivett, a kötet szerzője. Cím: Eger Eszterházi tér 1, Líceum, első emelet, 214-es terem. Külső és belső perifériáink címmel cigánypasztorációs konferencia lesz Nyíregyházán a Szent Miklós házban október 16-án, pénteken 9.30 és 16.30 között. Cím: Bújtos utca 32. A szervező a Boldog Ceferino Intézet. Október 17-én és 18-án 8 és 18 óra között növényfesztivál lesz a Miskolci DVTK arénában, a belépés ingyenes. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Tegnap, az évközi idő 27. vasárnapján 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a Szent Atya a rossznál mindig nagyobbnak bizonyuló isteni irgalomról elmélkedett, hangsúlyozva, Isten a rosszat is képes a megváltás eszközévé alakítani, és sosem veti el az ember életét. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján felidézte, a Szent a Krisztusba vetett hitével, imádságos életével és testvéri szeretetével hozzájárult az egyház megújulásához. Arra buzdított, kitartóan kérjük a béke ajándékát, és őszinte elkötelezettséggel munkálkodjunk a népek közötti egyetértés megteremtésén. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostányi református templom és harangtorony újjáépítésére. A felajánlásokat a Magyar Református Szeretett Szolgálat adománygyűjtő oldalán vagy banki átutalással várják. A magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit vitatta meg a kormány kétnapos erdőbényei kihelyezett ülésének első felében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Korábban Kármán András pénzügyminiszter és Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter is jelezte, a főbb napirendi pontok között szerepel a jövő évi költségvetés és a készülő klímatörvény is. Bíróságon keres elégtételt az MCC alapítója, miután a kormány megszüntette a Matthias Corvinus kollégiumot. Tombor András szerint az intézmény felszámolása a politikai okokból, alaptalan jogi indokokkal történt, és szerint az MCC az állami vagyont 485 milliárd forintról 825 milliárdra gyarapította. A jövőre bevezetendő vagyonadó, a magyar középosztály, a magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a KDNP frakció vezetője szerint. Rétvári Bence az intézkedést tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte, felidézve, hogy a Tisza kormány szerint a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal a csúcsmenetrendi terhelés szimuláló tesztelése. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, a tesztet a következő napokban még kiértékelik. Vitézi Dávid hozzátette, javítani kell az utas tájékoztató rendszereken. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit, közölte a tárcvezető. A fővárosi közfejlesztések tanácsa döntés alapján egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság egységesítheti a kikötők működtetését. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Összesen 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, ennek kétharmada költségvetési, egyharmada uniós forrás volt. A háború befejezésére szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt Friedrich Merz német kancellár a kijevi látogatásán. Jelezte, hogy Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de ehhez szerinte le kell állítani az ukrajnai civilek elleni támadásokat. Berlin 1 milliárd euró korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására fordít. Hét feltétel teljesítéséhez köti a Hormuzi szoros újranyitását Irán. Mohammed Bakr Kalibaf parlamenti elnök szerint, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusban megfogalmazott feltételeket, akkor hét napon belül helyreállhat a tengeri közlekedés a szorosban. Eközben hétvégén ismeretlen lövedék talált el egy tartályhajót a Hormuzi szorosban, a legénység tagjai nem sérültek meg. A francia középiskolák mintegy 15%-ában nem lesz ma tanítás biztonsági okok miatt, közölte a francia oktatási miniszter. A párizsi rendőrfőnök békés tiltakozásra szólította fel a diákokat, miután több száz középiskolában hetek óta tartó demonstrációs sorozat zajlik, sokfelé általában ezek el is hajulnak. Olaszországban 30%-ban korlátoznák azoknak a külföldi hátterű diákoknak az arányát az osztályokban, akik nem beszélnek megfelelően olaszul, a kormány szerint ezzel segítenék a beilleszkedést. Gyakoribbá válhat az utazási rosszullét az elektromos járművek terjedésével, amelynek hátterében elsősorban a szenzoros konfliktusok és a járművek sajátos mozgás dinamikája áll. Bár a jelenség univerzális érvényessége még kutatástárgyát képezi, a legújabb vizsgálatok több olyan fizikai és élettani tényezőt is azonosítottak, amelyek hozzájárulhatnak a panaszok kialakulásához, írta meg a BBC alapján Dobson Szabolcs az egészségügyi közösségi oldalán. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, néhol fátyol felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.

0: kedves hallgatóink, 2026. október 5. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. A pontos idő 8 óra 7 perc. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton és Karkus István ül. A rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a 14. Leó pápától származik, és így hangzik: Isten szabadnak akart minket, mivel a szabadság a szeretet feltétele, kényszerből nem lehet szeretni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és elvigyék 2 könyvnyereményünket, illetve az Erdődi Kamarazenekar EGRI koncertjére is van 2 belépünk, amit egy szerencsés játékosunk vihet el tőlünk. Bejátszásunkban pedig majd az Magyar Állatvédelmi Eledelbank Alapítvány lesz a témánk. 9-től hírek, majd Közélet című adásunk következik. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a Mielünk a kereszt címmel megnyílt Dávid Zsuzsanna festőművész kiállítása a Miskolci Isteni Ige templomában, amelyet Gróf Eszterházi János élete ihletett, és ebben a hónapban megtekinthető. Majd ma vietnámi származású napatya lesz a vendégünk, aki egy évtizede a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban dolgozik, és fél évig Afrikában teljesített szolgálatot. Erről mesél majd. Következzen most bejátszásunk.
1: Szoktam mondani a diákoinknak, hogy na figyeljetek, itt tanultok, az a jó hely. Oké. Ajándékot kaptunk Istentől, vagy emberektől. Hálával tanultok. Ugyanazt mondtam magamnak, hogy hálával dolgozom itt. És Miskolcon szívesen szolgálok embereket. Hát Afrikában, ahol szegény van, akkor most itt dolgozom. Tényleg, hát szívesen hálával dolgozom. Ez az egyik fontosabb üzenetem magamnak vagy a diákoknak.
0: 9 után Kilátó című regionális műsorunk elején a cigánypasztoráció aktualitásairól beszélgetünk Bángi Magyar Annával, a Boldog Ceferino intézet szakmai vezetőjével, és Németh Péterrel, az intézet szakmai asszisztensével. Majd a megelőzés faktora mozgásban a bűnmegelőzés című sport- és élménynap megnyitójára látogatunk a Miskolci Factory Arénába. Ajánlónk következik Bángi Magyar Annával.
2: A közös lelkület megtalálása, és utána szépen megtanulni ezeket a dolgokat. És ebbe, ahogy Péter is hangsúlyozza, nagyon sokat formálódunk. Tehát, hogy amikor az ember azt érzi tényleg, hogy az Isten ajándékaként mindenki egyforma, és a saját életében és a saját kötelezettségeiben is ráérez azokra, amit esetleg más szemében, ugye, vagy ahogy a szálka és a gerenda esete, tehát, hogy ezekben, és ezt javasolnám mindenkinek, hogy lépjen ki, és legyen türelmes.
0: 9 után Napról Napra című regionális műsorunkban a befejező részéhez érkezünk a CityRail elnevezésű vasúti konferencia bemutatásának, és szó lesz még a Millió lépés az iskoládért című egészségprogramról is. Most Vitézi Dávidot, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetőjét hallják.
3: Végül, de messze nem utolsó sorban zajlik a repülőtéri vasút munkája is. Itt gőzerővel rákapcsoltunk arra, hogy ezt a projektet újjáélesszük. Ez ugye az átmenő fővonali kapcsolat, ami azt biztosítja, hogy a Debrecen-Nyíregyháza-Szeged-Kecskemét felől érkező Intercity-k át tudjanak haladni a kettes terminál alatt gyakorlatilag, vagy mellett egy új állomással, és aztán pedig Kőbánya-Kispestnél ágazzanak vissza a hálózatba. Ezáltal mind Nyugat-Magyarország Kelenföld felől, mind a nyugati felől, mind Kelet-Magyarország nagyvárosai felől közvetlen reptéri kapcsolat legyen.
0: 10 órától hírek, majd kezdődik mindennapi egészségünk című adásunk. Mai egészségügyi műsorunkban Kohári Szilviával, az EGRI Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat Intézmény vezetőjével beszélgetünk a függő működésről, a családtagok által megélt nehézségekről, a gyógyulás folyamatáról. Rövid ajánlónk következik.
4: Hát én azt hiszem, hogy a felépülés az egy... Mindenki belátja, az is, aki nem vallásos, vagy nem gyakorolja éppen a vallását, hogy az egy csoda. Tehát az, hogy 20 év használat után valakinek egy nap valami miatt egyszer csak nem kell többet használnia, és mondjuk nincsen mögötte, vagy nem kell gyógyszereket sem használnia, hát ezt én csak csodának tudom gondolni.
0: 11 órától hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban az idén 30 éves Sajó Bábonyi holland kertidősek otthona születésnapi ünnepségére látogatunk a műsor szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a jeles nap apropóján a kezdetekről, az ünnepségről és szakmájáról is kérdezi az intézmény tulajdonosát és orvosát, dr. Kerekes Ferencet. Következzen most rövid ajánlunk.
5: Egy évvel ezelőtt halt meg egy lakónk, aki 24 évig lakott nálunk. 24 évig, és ő többször mondta még, amikor egészséges volt, vagy relatív egészséges, hogy neki ilyen jó élete még soha nem volt életében, mint ami itt volt. Ilyen is volt. Aztán volt még egy nagyon emlékezetes eset, amikor egyszer egy néni azt mondta, hogy olyan hálás vagyok azért, hogy levette a terhet a fiamról. Tehát nem az önző öregemben, hanem a hálás öregemben, hogy neki tudta, hogy ő teher a fiának, és levettük a terhet róla. Ezt nagyon ritkán hangsúlyozza ki egy idős ember, mert az idős ember sajnos önző.
0: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Szapó Ferenc Csokor című költeményét Blaskó Balázs előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Faustina Kowalska életét ismerhetik meg. 12.35 körül Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit sugározzuk. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat hallhatják, ezután pedig a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt per perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Pontosan 8:45 van, most zenélünk és kezdődik a játék. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: A pontos idő 8 óra 19 perc, játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámosszán. 3 kvíz kérdésünk van, mint 3 megfejtés kell ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és nyerhetnek tőlünk egy szép könyvet, ketten is, illetve van egy páros belépünk, két főre szóló belépünk az Erdődi Kamara Zenekar EGRI koncertjére, ami október 15-én 19 órától kezdődik az EGRI Líceum dísztermében. Magyarország rejtett zenei kincsei, ez a címe a koncertnek, tehát 2 darabot nyerhet tőlünk valaki ma, és annyit kérek, hogy technikus kollégámnak jelezzék a megfejtés után, hogy könyvet szeretnének tőlünk nyerni, vagy szeretnének erre a koncertre ellátogatni. Jöjjenek is a kérdések! Ma melyik országban található Alsó-Sztregova község, Modács Imre szülőhelye? Ausztria, Magyarország, Szlovákia vagy Csehország? A második kérdésünk így hangzik. 1919-ben, ezen a napon, tehát október 5-én Norvégiában miről döntöttek népszavazással? Az alkoholárusítás tilalmáról, a nyugdíjak megszüntetéséről, a nők szavazati jogáról, vagy a hídadó bevezetéséről. És az utolsó kérdésünk, erre lesz egy bejátszásunk is segítségként, melyik városból indult a Magyar Állatvédelmi Eledelbank Alapítvány, tehát melyik város a székhelye, Esztergom, Debrecen, Baja vagy Székesfehérvár? Számunk 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket egészen 8 óra 50-ig, tehát van egy fél órájuk. A sorsolásig, hogy megfejtsék ezt a 3 kérdést, és technikus kollégámnak jelezzék, hogy az Erdődi Kamara Zenekar 15-ei koncertjére szeretnének menni, vagy szeretnének egy szép könyvet. Czakó István, A hit világa, ez az egyik könyv, amit kisorsolunk a helyesen válaszolók között, a másik pedig a Találkozás ima könyve. Tehát játszanak velünk, hívjanak minket a helyes megfejtésekkel. Gájer Bálint, Van még idő című száma következik, utána jövünk vissza.

0: 8 óra 24 perc van, 3 kérdésre várjuk a helyes megfejtéseket, jöjjenek még egyszer a kérdések, és utána a nyereményekről is beszélünk majd. Tehát, ma melyik országban található a Sóstregova község, Madách Imre szülőhelye? Ausztria, Magyarország, Szlovákia vagy Csehország? 1919-ben, október 5-én Norvégiában miről döntöttek népszavazással? Az alkoholárusítás tilalmáról, a nyugdíjak megszüntetéséről, a nők szavazati jogáról vagy a hídadó bevezetéséről, illetve melyik városból indult a Magyar Állatvédelmi Eledelbank alapítvány, Esztergom, Debrecen, Baja vagy Székesfehérvár. Ezek a lehetőségek, a nyereményeink pedig van két szép könyvünk, a Találkozás imakönyve az egyik, a másik pedig Czakó István, a Hitvilága című könyve, ezt is megnyerhetik, viszont technikus kollégámnak jelezzék, ha szeretnének egy szuper programot október 15-ére, 19 órától kezdődik az Egri Líceum dísztermében az Erdődi Kamarazenekar koncertje, Magyarország rejtett zenei kincsei, ez a címe, és egy páros, tehát két főre szóló belépőt is odaadunk valakinek a mai reggelen, ha 8.50-ig hívnak minket a helyes megfejtésekkel. Erről a nyereményről még egy kicsit néhány szót. Az Erdődi Kamarazenekar most játszik először Egerben, ez alkalommal a legfrissebb kutatásuk alapján 4 mű is felcsendül az Egri Főszékes Egyházi Levéltárban őrzött és vélhetően feledésbe merült kották közül. A kutatói munka során keresnek és találnak, és ezeket a kottákat, ha kell, javítják, de mindenképpen játszhatóvá teszik a modern technika segítségével. Tehát a koncert október 15-én lesz az Egri Líceum dísztermében. A jegyeket majd az Egri Szerkesztőség portáján lehet személyesen átvenni. Tehát érdemes ma is velünk játszani, és a megfejtésekkel hívni a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot. Az utolsó kérdésünkhöz egy kis segítség következik. Hogy lesz a feleslegessé vált, de még felhasználható állateledelből szervezett célzott segítség több ezer rászoruló állat számára? Most kiderül, ugyanis a Magyar Állatvédelmi Eledelbank Alapítvány munkáját mutatjuk be. Bejátszásunkban megszólalnak Lajos Bence, az Eledelbank megálmodója, operatív vezetője, Hornyik Adrián kurátor és Móricz Tamás László, a szervezet szakmai tanácsadója, kapcsolattartója. Fogadják szeretettel a bejátszást, és közben hívjanak minket a helyes megfejtésekkel. Mindjárt 8 óra 28 perc van. Adrián, Tamás, Bence, sok szeretettel köszöntelek titeket az Ómonal túlsó végén, sziasztok!
1: Szia, szia!
2: Szervusz, köszönjük a lehetőséget!
0: Mi is az a Magyar Állatvédelmi Eledelbank Alapítvány, milyen céllal jött létre?
1: Tehát az Eledelbank az egy egészen más koncepcióval jött létre. Először is ugye maga az állateledelmentés lett volna a fő profil, és a rászoruló menhelyeknek a támogatása, viszont annyira jól sikerült maga a modell és a kezdeményezés, hogy a fő támogatónk, a PPF Hungária most már olyan termékekkel támogat minket, ami egyébként a piacon is megállná helyét, tehát teljes mértékben eladható termékek. Ők korábban is nagy hangsúlyt fektettek az állatvédelem támogatására, és szívükön viselik magát az állatvédelem sorsát, így közösen még nagyobb segítséget tudunk nyújtani az állatvédelem szereplőinek. Ugye most már nem csak menhelyeket, hanem gyepmesteri telepeket, önkormányzatokat, akár szociális intézményeket is tudunk támogatni, továbbá megfelelő dokumentációkkal, akár már a magánszemélyekig is le tudunk menni a támogatás nyújtással. Úgyhogy jelenleg így néz ki az alapítványunk fő tevékenysége és felépítése.
2: A Bence a FEMA Állatmentő Egyesület mentés irányítója, és tavaly született meg a gondolat, ugye ő az ötletgazdája az alapítványnak, hogy lehetne ezt az adománygyűjtő és elosztó tevékenységet magasabb szinten, még nagyobb tételbe, úgyhogy még több rászorulóhoz eljussunk megvalósítani, ugye mivel állateledelt, tehát állati takarmányt tárolunk, ezért még szigorúbb szabályok vonatkoznak ránk hatósági szempontból is, mint az alapvető adományozási folyamatoknál, és ugye a modell lényege az, hogy önkormányzatokat támogatunk, nagyon hálásak vagyunk a nyitottságukért, mert egyre több önkormányzat csatlakozik az ügyhöz, több szerződésünk van folyamatban, illetve ugye magukat az állatvédelem célfeladatú, állatmentés célfeladatú non-profit szervezeteket támogatjuk. Akik nem csatlakoznak szervezethez, és így nevezzük őket civil állatmentőknek, számukra van egy további lehetőség is, ami nyitott, a mindenkori állatorvosukon keresztül való csatlakozás, ugye a szerződéskötésünk alapja a felírszám megléte, ami ugye az élelmiszerbiztonsági láncot szavatoló kód, tehát ez egy kódszám, amit a szektor szereplői kapnak, és ugye ilyennel az állatorvosok is rendelkeznek. Számukra nyitott egy lehetőség, ez az állatorvosi partnerségi programunk. Szeretnénk ösztönözni minden az ügy iránt érdeklődő állatorvost, hogy amennyiben bizalmat szavaz nekünk, csatlakozzon hozzánk. Szeretnénk minél több állatorvost összekötni a szektorra szoruló szereplőivel, hogy minél több állatorvos kontaktja legyen a rendszerbe, kihez lehet adott probléma esetén fordulni, ki az az állatorvos, aki esetleg időszakos akciókat hirdet állatvédelmi profillal, illetve a jövőre nézve is, a jövő évre nézve is vannak terveink, többek között egy zöld program megvalósítása, ez még jelenleg tervezés alatt áll, úgyhogy még nem szeretnénk sokat elárulni róla, de nagyon-nagyon várjuk és nagyon készülünk rá, szeretnénk még több lábon, még többet segíteni a szektor szereplőinek, és hát ezért vagyunk különösen hálásak a két főtámogatónknak, a Partner Impact Food Hungária Kft-nek, illetve a Gebetrans Kft-nek, ugye utóbbi vállalat adja a telephelyünket, Székesfehérváron a központi bázisunkat. Kimondottan példamutató a hozzáállásuk, ugye a for-profit szektor társadalmi felelősségvállalás iránti köteleződésében. Jelen pillanatban az állatvédelem annyira túlterhelt, mint szektor, hogy az ilyen nyitott és karitatív szereplők nélkül nem is tudnánk ellátni a feladatunkat, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik a részvételükért, és szeretnénk minél több for-profit vállalatot ösztönözni arra, hogy nyisson a szektor felé, nem csak felénk, hanem a szereplők felé, mert nagyon sokan emberfeletti munkát végezve profin csinálják a tevékenységüket, és azt gondoljuk, hogy megérdemlik a bizalmat.
3: Én annyival egészíteném ki, hogy ugye szóba kerültek majd a jövőben indítható zöld programjaink, ahogy most Adri is fogalmazott, ehhez is, illetve magához az alapműködésünkhez is szükségünk lenne for-profit szervezetekre, és az a jó hírünk, hogy ebben a működési formában mind CSR, mind ESG oldalon be tudják illeszteni a saját működésükbe. Ezek ma ugye nagyon hangzatos szavak, sok esetben nincs mögötte olyan tartalmas tevékenység, ami valóban büszkeségre adhatna okot. Hát ez pont egy olyan, amit aztán tényleg lehet propagálni minden felületen, és tényleg mondhatja azt a cég, hogy egy olyan ügyet támogat, ami egyrészt tényleg a környezeti lábnyom csökkentést, az ökológiai lábnyom csökkentést tudja látványosan csökkenteni, illetve egy társadalmi felelősségvállalásban is abszolút egy olyan, ami nagyon látványos és egy nagyon büszkén képviselhető ügy. Úgyhogy biztatjuk a cégeket, szervezeteket arra, hogy álljanak meg, támogassanak, hogy az adó optimalizáció szempontjából is egy nagyon hasznos dolog, hiszen egy jó része leírható az adóból, másrésztről pedig egy cégnek a megítélését a jövőre nézve abszolút látványosan növelheti.
0: Beszéljünk az alapítványról, számokban nagyon szép számokat tudtok felmutatni.
1: Igen, hát az első negyed évet zártuk, nem is olyan rég, és beszélt arról Tamás, hogy maga az alapítvány tevékenysége mennyire fontos, mennyire előremutató, és a jó megítélésért is miért lehet fontos. Igazából nagyon röviden, tömören, tehát nagyon-nagyon sok munkával járt az első negyed évünk, és ennek számai is egy nagyon jó kommunikálható, és számunkra is szívmelengető számok, ugyanis az első negyed évet sikerült 320 tonna begyűjtött adománnyal, 40 tonna már kiosztott adománnyal, közel 30 darab szerződéskötéssel zárni, ami azt jelenti, hogy 1500 darab cicának és 1900 darab kutyusnak a három havi étkeztetésében tudtunk nagyon nagy szerepet vállalni és nagyon nagy segítséget nyújtani, így közösen, úgyhogy én innen újból megköszönném a két fő támogatónak, ugyanis ezek a számok, ezek nem csak egyszerű számok, ez több menhelyet, több civil mentőszervezetet, rengeteg kolóniás utcán élő cicát, rengeteg gyepmesteri telepen élő kutyust jelent, akiknek lehet, hogy az utolsó remény sugarai voltunk, és nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk a támogatottjainktól, hogy ha nem tudtunk volna segíteni, akkor volt olyan hely, ahol konkrétan csak felfort megylevest tudtak volna adni a gyepmesteri telepen élő kutyáknak, úgyhogy a mi célunk az megvan, haladunk felé erősen, nem is szeretnénk kitérni erről az útról, viszont ez egy nagyon hosszú és nagyon rögös út, amihez minden olyan személyi, cég és magánszemély segítségét várjuk, akik hasonló akarattal és tenni akarással tudnak az ügy mellé állni.

0: 8 óra 40 perc van, még 10 percük van, hogy hívjanak minket a helyes megfejtésekkel, és nyerhetnek tőlünk egy páros belépőt október 15-ére az Engri Líceum dísztermébe, az Erdődi Kamara Zenekar koncertjére, hangversenyére, tehát érdemes velünk játszani. Egy nagyon jó programnak ígérkezik ez az október 15-i esemény. Ha megfejtik a három kérdést, és elmondom még egyszer utoljára azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba, és szeretnének velünk játszani, és szeretnének egy jó programot október 15-ére Egerbe, akkor hívjanak minket. Ma melyik országban található Alsó-Sztregova község, Madách Imre szülőhelye, Ausztria, Magyarország, Szlovákia vagy Csehország? 1919. október 5-én Norvégiában miről döntöttek népszavazással? Az alkoholárusítás tilalmáról, a nyugdíjak megszüntetéséről, a nők szavazati jogáról vagy a hídadó bevezetéséről, illetve melyik városból indult a Magyar Állatvédelmi Eledelbank alapítvány? Esztergom, Debrecen, Baja vagy Székesfehérvár? 36-os körzet 510-610, hívjanak minket bátran a megfejtésekkel, és technikus kollégámnak jelezzék, hogy könyvet szeretnének nyerni, ketten is fognak könyvet nyerni nem sokára, és van ez a páros belépőnk, tehát az Erdődi Kamarazenekar október 15-i Egri Líceumban tartott, a díszteremben tartott koncertjére, hangversenyére, tehát ezt is megnyerhetik tőlünk, ha játszanak velünk. Tehát 36-os körzet, 5-10-6-10 ez a számunk, most pedig folytatjuk bejátszásunkat. Folytatjuk beszélgetésünket a Magyar Állatvédelmi Eledelbank Alapítvány három tagjával, Hornyik Adriennel, Lajos Bencével és Móricz Tamás Lászlóval. Országosan dolgoztok, ugye? Tehát az egész országban kerestek partnereket.
1: Igen, országos hatókörű az alapítványunk és a tevékenységünk. Most már büszkén mondhatjuk, hogy minden, az ország majdnem minden régiójában van partnerünk. Ehhez a logisztika terén is megpróbálunk minél hamarabb alkalmazkodni. Ugye Székesfehérvári a központi bázisunk, a Gebetrans jóvoltából, de az ország négy sarkában szeretnénk elosztó pontokat, illetve lerakatot létrehozni minél hamarabb. Így, hogyha bárkinek van esetleg ötlete, nyitottsága, raktározással foglalkozik, akkor nagyon megköszönjük, hogyha felveszi velünk a kapcsolatot. Már két régiós raktárra jelen pillanatban is tárgyalunk. Ez nyilván megkönnyíteni a mindenkori logisztikát, és sokkal hamarabb eljuthatna a rászoruló szervezetekhez, önkormányzatokhoz és állattartókhoz az állateledel. Ugye a modellünk lényege az, hogy aki már aláírt partnerünk, értük felelősséggel tartozunk, és a következő negyed évben is már számíthatnánk ránk. Éppen ezért a mi felelősségünk, hogy folyamatosan bővítsük a raktározott termékek körét, illetve mennyiségét, hiszen ez már egy erős kötelezettség és vállalás a partnereink irányába. De természetesen ezzel együtt örülünk annak, hogyha minél többen csatlakoznak a kezdeményezéshez. Alapvető szándék a pazarlás csökkentése is, ugye ezt Bence is elmondta, rengeteg állati takarmány kerül különböző okokból megsemmisítésre. Itt az alapvető cél, hogy ha ez állati élelmezésre, kietetésre alkalmas lenne, akkor a lehetséges összes módon előzzük meg ennek a megsemmisítését, hiszen rengeteg rászoruló állat él az országba. És hát én is nagyon szeretném megköszönni különösen a szervezetek felé a nyitottságukat. Nagyon-nagyon nehéz év áll, azt gondoljuk, az állatvédelem, mint szektor mögött. Soha nem látott nehézségek, mentés, számok. Elképesztően nehéz terepen dolgoztak az állatvédő kollégák, és éppen ezért hatalmas nagy szó, hogy ilyen jó szívvel és nyitottan fogadtak egy fiatal alapítványt és kezdeményezést, még akkor is, hogyha nyilván látszik mögötte, hogy valid és saját jogán is egy erős kezdeményezés, de nélkülük ez nem menne. És a maga nemében ez egy újszerű kezdeményezés. Értelemszerűen mielőtt belevágtunk, alaposan körülnéztünk, hogy nehogy bárkivel konkuráljunk esetleg úgy, hogy nem célunk semmi nemű feszültségkeltés. Nyilván senkinek a hosszú évek kemény munkájával elért eredményeivel nem akartunk idegen tollakkal ékeskedni, és maga nemében, tehát az, hogy állandó elede bank Európában ebben a formában, ez egy újszerű kezdeményezés, és ezért mondjuk a mindenkori partnereinknek, hogy együtt építjük ezt a modellt, minden észrevételük, kérésük valid, hiszen hosszú távon úgy lesz mindenki számára fenntartható win-win és jó érzés ennek a működtetése, illetve elsődleges szempont, hogy az állatok számára megfelelő, hogyha együtt dolgozunk ezen a kérdésen, hiszen a szervezeteknél dolgozó kollégák ismerik a legjobban a gondozásukban lévő állatokat, ők ismerik a legjobban a régiós specialitásokat, éppen ezért, hogyha valahol már van jól kialakult együttműködés, önkéntesi háló, akkor mi ahhoz csatlakozni szeretnénk, tehát nem egy új folyamatot fölépíteni, hanem a már jól működő folyamatokhoz csatlakozni. Éppen ezért nagy öröm az is számunkra, hogy az országban több nagyon nagy múltra visszatekintő adományozási folyamat működik, nagyon profin és ütőképesen, és ezek a kollégák is nyitottak felénk. Azt gondoljuk, hogy ez a szektor jövője nagyon megosztott, nagyon sok problémával küzd, viszont az állatok érdekében ez máshogy nem megy, csak összefogással. Tehát ezért vagyunk különösen hálásak, hogy az Eledel Bankon keresztül betekinthettünk abba a optimista jövőbeli világba is, ahol a lehető legtöbb állatvédő egy irányba együtt dolgozik az állatokért. Nagyon sok szervezet segíti ki egymást, például szállítással, valaki nem tud érte eljönni, ők eljönnek. Akkor nagyon sok esetben halljuk azt, mindenhol nagy szükség van az adományra, de többen mondják azt, hogy ha valahol nagyobb szükség van rá, kérlek, vigyétek oda. Tehát kijönnek ezek a nagyon nemes emberi oldalai is a folyamatoknak, ami miatt szintén megéri ezt csinálni. Nyilván elsősorban az állatokért, de jó érzés ezeket megtapasztalni ennyi nehézség után.
2: Ugye voltak azért az elején olyan kérdések, és észrevételek, hogy azok a termékcsaládok, amiket próbálunk mi a szervezetek felé eljuttatni, azok milyen minőséget képviselnek, vagy milyen kategóriát képviselnek, és ugye nem titkolt tény, hogy ugye a jó minőségű eladható termékek nagy része a raktárunk teljes készlete, kutya, macska, eledelek, száraz, nedves egyaránt, továbbá a jutalomfalatok, és ezek között a középkategória aljától egészen a felső kategóriáig megtalálható többféle termékcsalád. Viszont ugye nekünk nem az a célunk, hogy elsősorban a folyamatos extra minőséget biztosítsuk, mert ez szinte jelenleg még lehetetlennek tűnő feladat, viszont nagyon sok olyan menhely van és szervezet, ahol a középkategória alja is hiányzik. És erre szerettük volna azt így elmondani, vagy reflektálni, hogy nekünk az a célunk, hogy mindenhol segítsünk, és az a termék, amit mi tudunk adni, az nagyon sok helyen olyan kutyusok tájába kerül, aki korábban mondjuk lehet, hogy nem is láttak száraz eledelt, mert folyamatosan kukát túrtak, vagy olyan családból lettek kiemelve, ahol csak a maradék jutott, vagy az sem. Úgyhogy ezt szerettük volna így azért tisztázni, hogy ebben a 320 tonnából azért nagyon nagy a szórás, viszont még mindig vannak hiányosságok, amiket mi szeretnénk pótolni, tehát igyekszünk olyan partnereket bevonni ebbe a kezdeményezésbe, akár disztribútorokat, viszonteladókat, vagy állateledelgyártókat, akik például be tudnak adományozni a részünkre olyan speciális igényű tápokat, amik mondjuk allergiás állatoknak, vagy gyomor problémás, máj problémás állatoknak az ellátásához elengedhetetlen. Továbbá ugye, ami jelenleg is hiány nálunk, az a száraz kölyök eledel, ugyanis több olyan szervezet is van az országban, akik kifejezetten kölyök kutyusoknak a mentésével foglalkoznak, viszont őket így speciál kölyöktáp hiányában nem tudjuk támogatni. Továbbá, ami észrevétel, hogy jelenleg egy darab olyan partnerünk van, fő támogatónk, aki állateledel adományaival támogatja ezt a kezdeményezést, amiért nagyon hálásak lehetünk csak. Viszont az igény az sokkal nagyobb volumenű, és a felmérések az első negyedévünk és a nyitásunk előtti teszt üzem úgymond is arra mutat, hogy sokkal nagyobb igény van rá erre a támogatásra, mint amekkora korák most vagyunk, tehát ha raktárhelyiségben bírnánk is, és logisztikában is el tudnánk futtatni ennél sokkal több rászoruló szervezettel való közös együttműködést, sajnos jelenleg már úgy néz ki, hogy a egy állat eledel partner már kevés lesz ehhez a feladathoz, úgyhogy itt ragadnám meg a szót, hogyha esetleg bárki hasonló cég közelében van vezetője, ott dolgozik, vagy egyszerűen csak döntéshozó, akkor legyenek kedvesek felvenni velünk a kapcsolatot, hogy ezzel az üggyel közösen még többet tudjunk segíteni. Adrián említette, hogy a kezdeményezésünk Európában is egyedülálló, ez így is van, és nem titkolt célunk, hogy idővel ezt olyan mértékűre tudjuk felépíteni, hogy végül ne csak Magyarországon, hanem akár európai szinten is tudjunk állatvédelmi szervezeteket és állatvédelmi tevékenységet folytató szervezeteket támogatni.

0: 8 óra 56 perc van, megtörtént a sorsolás, és hamarosan remélhetőleg kapcsoljuk az egyik nyertesünket, játékosunkat, úgyhogy eljátszottuk ma a páros belépőt az Erdődi Kamarazenekar hangversenyére is, és van két könyvnyereményünk, tehát a kérdések elég nehezek voltak a mai reggelen, de nagyon sokan megfejtették, ezt köszönöm nekik, és remélem, hogy majd máskor is hívnak minket, játszanak velünk. A pontos idő 8 óra 57 perc, úgyhogy megvárjuk, hogy a hallgatót tudjuk kapcsolni. Addig elárulom, hogy a mai bejátszás holnap fél öt, tehát az iránytűben folytatódik, még van egy 10 perces rész, amit megosztunk önökkel, tehát tartsanak majd akkor is velünk, és már is kapcsoljuk egyik hallgatónkat, nyertesünket, dicsértessék a Jézus Krisztus, Molnár András vagyok.
1: Mindörökké, amen, Kós János.
0: János, köszöntöm szeretettel. Nehéz volt a mai játék?
1: Hát utána kellett nézni. Utána. Is, némelyiket tudtam, természetesen Szlegovát tudtam, hogy hol van.
0: Na, mondjuk el akkor a hallgatóknak, hogy mikor, hogy hol is van, melyik országban alsó Sztregova.
1: Szlovákiába került.
0: Így van. Így van. 19-ben, 1919-ben Norvégiában miről döntöttek október 5-én?
1: Az alkoholtilalomról.
0: Így van, és melyik város a székhelye a Magyar Állatvédelmi Jeledelbank alapítványnak?
1: Az meg Székesfehérvár.
0: Így van, János, gratulálok. Úgy látom, hogy egy könyvet szeretne tőlünk nyerni a mai reggelen. Melyiket postázzuk? Szakó István a Hitvilága, vagy a Találkozás imakönyve legyen?
1: Találkozást kérném.
0: Találkozás imakönyvét postázzuk. Köszönöm szépen, János, hogy velünk játszott. Gratulálok.
1: Na, az adás után legyen szíves már. Vagy én hívom magát, vagy a mozdulat kapcsolatban.
0: Rendben, megbeszéljük. A múltkor mozi jegyet nyert tőlünk, igen. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, minden jót kívánok, János. A másik két nyertesünk, tehát a Szakó István a Hitvilága című könyvet Tirpák Imrénének postázzuk Novaidrányba, a páros belépőt pedig a 15-i hangversenyre Tóth Gyuláné nyerte Egerből. Gratulálok a nyerteseknek. Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket, holnap és azután is hívjanak minket, munkatársaimnak a közreműködést. Köszönöm a zenéket Turi Saroltának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Karkus István technikusnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője, Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit vitatta meg a kormány a kétnapos erdőbényei kihelyezett ülésén, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Korábban Kármán András pénzügyminiszter és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter jelezte, a főbb napirendi pontok között szerepelt emellett még a jövő évi költségvetés, valamint a készülő klímatörvény is. Bíróságon keres elégtételt az MCC alapítója, miután a kormány megszüntette a Matthias Corvinus kollégiumot. Tombor András szerint az intézmény felszámolása politikai okokból, alaptalan jogi indokokkal történt, és szerint az MCC az állami vagyont 485 milliárd forintról 825 milliárdra gyarapította. A jövőre bevezetendő vagyonadó a magyar középosztály, a magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a KDNP frakció vezetője szerint. Rétvári Bence az intézkedést tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte, felidézve, hogy a Tisza kormány szerint a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni. Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felsorolása szerint ezek az új Gubacsi vasúti híd építése, a Gyékényesi Delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelés szimuláló tesztelése, ismertette Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a tesztet a következő napokban kiértékelik majd. Azt is hozzátette, hogy javítani kell azonban az utastájékoztató rendszereken. Közösen fejleszti Budapest és a kormány a Duna fővárosi partszakaszát és kikötőit, közölte a tárcavezető. A fővárosi közfejlesztések tanácsa döntés alapján egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság egységesítheti a kikötők működtetését. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Összesen 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, ennek kétharmada költségvetési, egyharmada uniós forrás volt. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostyáni református templom és harangtorony újjáépítésére. A felajánlásokat a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtő oldalán vagy banki átutalással várják. A háború befejezésére szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt Friedrich Merz német kancellár kijevi látogatásán a hétvégén. Jelezte, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de ehhez szerinte le kell állítani az ukrajnai civilek elleni támadásokat. Berlin 1 milliárd euró korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására fordít. Hét feltétel teljesítéséhez köti a hormuzi szoros újranyitását Irán. Mohammad Bakar Kalibaf parlamenti elnök szerint, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusban megfogalmazott feltételeket, akkor 7 napon belül helyreállhat a tengeri közlekedés a szorosban. Eközben ismeretlen lövedék talált el egy tartályhajót a hormuzi szorosban, a legénység tagjai nem sérültek meg a hétvégi incidensben. A francia középiskolák mintegy 15%-ában nincs ma tanítás biztonsági okok miatt, közölte a francia oktatási miniszter. A párizsi rendőrfőnök békés tiltakozásra szólította fel a diákokat. Több száz középiskolában már hetek óta tartanak a zavargások. Sok helyütt a diákok és a pedagógusok együtt tüntetnek. Több tanárért, jobb iskolai feltételekért. Olaszországban 30%-kal korlátoznák azoknak a külföldi hátterű diákoknak az arányát az osztályokban, akik nem beszélnek megfelelően olaszul. A kormány szerint ezzel segítenék a beilleszkedést. Gyakoribbá válhat az utazási rosszullét az elektromos járművek terjedésével. Ennek hátterében elsősorban a járművek sajátos mozgás dinamikája áll. Bár a jelenség univerzális érvényessége még kutatástárgyát képezi, a legújabb vizsgálatok több olyan fizikai és élettani tényezőt is azonosítottak, amelyek hozzájárulhatnak a panaszok kialakulásához. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, néhol fátyol felhőkkel, csapadék továbbra sem hullik, a szél mérsékelt marad. A csúcsomérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
3: Reklámot hallottak.
7: Közélet. Délelőtti magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. október 5-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a Mielőnk a Kereszt címmel októberben a miskolci isteni ige templomában megtekinthető Dávid Zsuzsanna festőművész kiállítása. Majd a vietnámi származású napatya lesz a vendégünk, aki egy évtizede a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban tanít, és fél évig Afrikában teljesített szolgálatot. Erről mesél majd. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Zsuzsanna, itt az Avason, az Isteni Ige templomában. Szervusz!
1: Szervusz, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat is. Nagy öröm számomra, hogy a mai napon itt bemutathatom a műveimet. Ez mindig egy nagy megtiszteltetés egy művésznek, hogyha a templom belső terében lehet a kiállítás. Ez ugye a mai napon kis Szent Teréz napján, illetve a Szűzanya hónapjának az első napján fog megnyílni ez a kiállítás, ami Isten szolgálja Eszterházy Jánosnak az emlékét őrzi és próbálja továbbadni mindenki számára.
0: Milyen technikával alkotsz?
1: Régebben falfestészetben dolgoztam freskó technikával, és utána az akvarell áthozzam a legközelebb, úgyhogy a kiállítási anyag ezzel a technikával készült.
0: A kiállítás címe is beszédes.
1: Egy Eszterházy János által többször ismételt felhívás mondat, ami ma is nagyon fontos, ezt választottam a kiállítás mottójául, a mi jelünk a kereszt.
0: A képek témájában is megjelenik ez a kereszt, ugye?
1: Igen, hát számomra egy nagy lelki utazás volt megismerni Eszterházy Jánosnak a lelkiségét, mártíromságát. Ezt a teológiai tanulmányaim alatt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen volt lehetőségem elmélyíteni, és hát valóban az ő élete tükrében ismertem fel azt, hogy milyen csodálatos, ha valaki Krisztus követőjévé válik, és az a mondat, hogy a mi jelünk a kereszt, nem csupán egy mottó lett számára, hanem ő teljesen egyé tudott válni Krisztus keresztjével.
0: Mióta alkotsz? Gyerekkorod óta, gondolom.
1: Igen, gyerekkorom óta. Hát szüleim aztán támogattak abban is, hogy a hivatásomnak is ezt választhassam. Valamiféle küldetés tudatot biztos, hogy érezhettem, mert persze nem könnyű. De hát egy nagy ajándék tényleg, hogy az ember alkothat, és hát ezekkel az alkalmakkal ezt szeretném úgy hálaként is megosztani másokkal ennek az örömét.
0: Ez egy vándorkiállítás, tehát máshol is bemutattad már?
1: Igen, ez egy vándorkiállítás. Most, ha jól számolom, akkor ez a 26. helyszín, ahol bemutathatom. Most már 4 országban járt a kiállítás. Nagyon szorosan kötődik a Eszterházy János által a felvidéki magyarságnak a 20. századi történelméhez, sorsához, de ezáltal, illetve az ő személyes kötődései által és üzenete által a visegrádi országokat is összeköti, és van egy nagyon szép európai üzenete is, hogy hogyan tudunk kiengesztelődni, együtt élni, és hát a kereszténység üzenetében egy szebb világot élni közösen.
0: Mi fogott meg Eszterházy János életében és mártíromságában?
1: Hát nagyon sok minden, szóval még tényleg most már 10 éve, hogy megtörtént ez a vele való mélyebb megismerkedés, és hát azóta is új és új üzenetei is vannak, segítséget is jelent számomra, elsősorban a hitem útján ad kapaszkodókat. Nagyon fontos nekem a szakdolgozat címe is ez volt, hogy az ő világi hivatásában hogyan élte meg a kereszténységet, és hát ez borzasztó nehéz időszakban politikusként tette meg mindezt, szóval megint csak egy óriási ereje van számomra annak, hogy a közéletben hogyan tudta kovászként formálni azt a Istentől nagyon eltávolodott közéletet, amiben neki emiatt ugye harcolni is kellett, áldozatokat vállalni, és mindezt hogyan tudta szeretetből és tiszta lélekkel tenni, és később aztán az életét szeretetből ajándékként és a szenvedéseit felajánlva, hogyan vált Krisztus vértanújává.
0: Hogyan jelenik meg a képeken Eszterházy János?
1: A képeken persze olyan képi világgal igyekeztem dolgozni, ami az ő üzenetét, hogyha nem tudom mellette tolmácsolni, hogyha nem illusztrációként kezeljük ezeket a képeket, akkor is szimbólumokban hordozzanak üzenetet azok számára is, akik nem feltétlenül tudják kibontani ezt a történetet mögüle. Viszont a mai kiállítás alkalmával is egy alkotói tárlatvezetés keretében fogom bemutatni. Így lesz lehetőségem arra, hogy az általam ihletként kapott lelkiséget, Eszterházy János személyét bemutathassam.
0: Hány képet hoztál erre a tárlatra?
1: Ez 34 festményből áll most. Nagyon sok kép, tényleg keresztény szimbólumok, nyelvén például val arról, hogy Eszterházy Jánosnak is a szűzanyához való a fájdalom, a szűzanyával lévő kapcsolata hogyan segített. Vannak képek, amik az eukarisztiáról szólnak, hiszen ez is egy olyan dolog, ami az egész szenvedés történetében kiemelten fontos, hogy a csehszlovák börtönökben hogyan erősítettem meg őt az, hogy magához tudta venni a titkos szentmiséken, a cellákban, az szintén bebörtönzött paptestvérek, esetenként püspökök jó voltából az oltári szentséget, és sokszor éppen nála őrizték. Egy felvidéki atya úgy emlékezett rá, hogy járó szentségtartó volt közöttük, mert hogy őket motozták kimondottan azért, hogy megakadályozzák ezeket a titkos szentmiséket, és Eszterházy Jánosnál helyezték el ezeket a kis kenyérmorzsákat, és a legnagyobb méltósággal őrizte.
0: Ezek a történetek ihletet adtak akkor, és meg is jelenítetted őket, ugye?
1: Igen, igen. És hát a másik nagyon fontos dolog, ez már egy 21. századi történet, hogy halála után Eszterházy János hambait nem adták ki a családjának, tehát még holtában is úgymond féltek, ugye ez nem volt idegen az elnyomó hatalma kommunizmus szellemétől, hogy attól is féltek, hogy emlékhelye legyen, olyan hely, ahol az emberek összegyűlhetnek, és tovább éltetik azokat a gondolatokat a szabadságról, szeretetről, amit ők elénk éltek. És hát 60 évig kellett arra várni, hogy Eszterházy János hamvai előkerüljenek, és örök nyugalomra legyenek helyezve a szülőföldjén. Ezt tudtuk is, hogy így szerette volna, hiszen az életét adta a szülőföldért, és nagyon szeretett volna legalább ott meghalni, és szerette volna, hogy ott legyen eltemetve. És hát 2017. szeptemberében a Alsóbodokon, Zoboralján lett örök nyugalomra helyezve. Itt azóta egy zarándoközpont működik, a rákövetkezendő évben a lengyel érsek atya, aki ezt a szertartást vezette, elindította Eszterházy Jánosnak a boldoggáltását, ez azóta is ugye folyamatban van. És hát az én személyes életemet is megváltoztatta, mert festőművészként dolgozhattam abba a kápolnába, aminek az altemplomába helyeztük el a hambait. Ismerhettem Paulis Boldizsárt, azt az embert, aki felvállalta azt, hogy eltemeti őt, tehát a saját birtokán építette ezt a gyönyörű kápolnát, ami ma már ugye zarándokhely. És éppen ma van 3 éve, hogy én anyaországból felvidékre érkeztem Petőfi Sándor ösztöndíj program keretében. Az, amit addig ugye tanítás mellett csináltam, az lett az elsődleges feladatom, hogy ugye az ösztöndíjas munka során a Eszterházy János zarándokközpont munkáját segíthettem, illetve a boldoggáltatás folyamatát. Ez az ösztöndíj program ugye azóta véget ért, viszont én ott maradtam. Úgyhogy ezért is tényleg ez a nap is fontos számomra, hogy nagyon sok kegyelmet tapasztaltam meg Eszterházy János jó voltából.

0: David Zsuzsanna festőművésszel beszélgetünk a Mi jelünk a kereszt című kiállításán, ami ebben a hónapban megtekinthető Miskolcon az Isteni Ige templomában. Eszterházy János személye és élete szerinted mit üzen a fiatalságnak, az ifjúságnak?
1: Erről is hosszan tudnék igazából beszélni. 1942-ben például parlamenti képviselőként egyetlen magyar képviselője volt akkor a szlovák parlamentnek, és zsidó törvényről szavaztak. És hát ugye ez az a törvény volt, ami lehetővé tette a zsidóknak a haláltáborokba hurcolását, deportálását, és ő volt az egyetlen olyan képviselő, aki ezt a törvényt nem szavazta meg. Ez ugye akkoriban egy óriási bátorságról tett tanúságot, és ugyanakkor szerintem ma is arra hívja fel a figyelmünket, hogy ő úgy fogalmazott, hogy ez a törvény istentelen és embertelen, hogy ezt tartsuk szem előtt mindig, hogy ez a két mérce, ez mit jelent, hogy

0: rengeteg megpróbáltatás, amit tényleg épp lélekkel átélt, az arról van, hogy valóban ez a recept, ez működik. Tehát próbáljuk meg ugye egymást szeretni, adott, hogy itt, mint magyar közösség, mi állunk a legközelebb egymáshoz, és mondjuk hitünkhöz, ha ragaszkodunk, az át tud segíteni mindenen.
1: Ezek szerint csodás események is fűződnek a nevéhez?
0: Igen, itt majd szeretném elmondani, hogy amikor ő a gulágon raboskodott, akkor ugye ő is imádkozott szentekhez, boldogokhoz, és olyanokhoz is, akik nincsenek még boldogávatva, például Kaszap István, ugye itt egy jezsuita templomban vagyunk most, és hát ők is a család nagy tisztelője volt Kaszap Istvánnak, így a fogságban ismerjük az ima életét, és az egyik legfontosabb olyan fiatal szent volt, akihez fordult, és egy ima meghallgatásról számolt be az egyik levelében, mikor visszatért a Szovjetunióból, amiben azt írta le, hogy egy 19 éves fiú meggyógyult, a mellette levő rabkórházi ágyon feküdt ez a fiú élet-halál között, és kis szenterészhez és Kaszap Istvánhoz imádkozott egyszerre János testvérünk, mert ő is beteg volt, nagyon gyengének érezte magát, és hogy leírta, ugye a két fiatal abba bízott, hogy ők segítenek ebbe az imába, és ez a fiú a 9. napon meggyógyult. De vannak most már olyan ima meghallgatások is, amik arról tanúskodnak, hogy Eszterházi Jánosban is nagy segítőt kaptunk, testi gyógyulások is vannak, nagyon olyan, sok olyan tapasztalás, hogy a szentségek vételéhez vonzza az embereket, és hát ezért is szeretnénk, hogy minél többen megismerjék, hiszen ugye ő a feledésre is volt ítélve, és hát ezért azzal tudjuk segíteni igazából a egyházat, hogy ezeknek az embereknek, a vértanúknak, szenteknek a példáját felmutatjuk, és minden inkább törekszünk arra, hogy megismerhessük őket.
1: Hogyan készül egy Dávid Zsuzsanna kép? Tehát hogyan kezded az egész munkát, és mondd el a folyamatokat?
0: Ez a kiállítási anyag nagy része az úgy készült, hogy a szakdolgozatom ugye már megfogalmazódott. Ez nekem tényleg nagyon sok küzdelem, imádság is volt mögötte, és kértem persze Eszterházi János segítségét is. És ezért viszonylag könnyű volt képekként megformálni már ezt a kiállítási anyagot. Igyekeztem felhasználni olyan képanyagot, amiket ugye felkutattam, ami ahhoz a korszakhoz kötődik, vagy éppen az ő személyéhez, helyszínekhez, és ezeket egyfajta montásként beépíteni a képekbe. De az akvarellnek van egy olyan tulajdonsága, hogy van egyfajta áttetszősége, könnyedsége, ami igazából sokszor kontrasztban van ezzel a nagyon mély és komoly témával, de valahol ez az, ami viszont ugye az imádságos lelkületet igyekszik megnyitni, hogy másképp is tudjuk tekinteni ezt a szenvedéstörténetet, ahogy azt a vele raboskodók, vagy a ismerősök, rokonok, akik végigkísérték ezt az utat, megtapasztalták, hogy ez a léleknek egy nagyon szép győzelme, és hogy igazán felragyogott az ő életszentsége ezekben a sötét időkben.
1: A színválasztás is szimbolikus. Ugye nagyon sok például kék, amennyit láttam most a képekből.
0: Hát igen, sokszor nem bírok magammal, és igazából minden színt felteszek a papírra, amik aztán ugye egymásba tetszenek, de valóban sok helyen megjelenik a kék, a szűzönya színe, de ugyanakkor a fény az, amit úgy sok helyen próbáltam megfesteni.
1: Több tucat helyszínen járt már ez a tárlat. Milyenek a visszajelzések? Milyen visszajelzéseket kaptál?
0: Nagyon fontos az, hogy ezek az alkalmak sokszor kapcsolódnak össze boldogavatásért ajánlott szentmisékkel, valamilyen fajta közös imádsággal, és hát Eszterházi János üzenetében, ami szintén nagyon érdekes, hogy a közösséget teremt. Nem csak az én kiállításom ennek az eszköze, hanem nagyon sok mindenki mást is tettek rá sarkal, például rendszeresek a alsóbodokon is, ugye a boldogavatásért ajánlott szentmisék ide, szinte minden alkalommal más atya érkezik, köztük persze felvidéki magyar atyák nagy számban, de szlovák és lengyel atyák is, anyaországból is, zarándok csoportok, lelki gyakorlatok látogatják ezt a helyet. Vannak vidékek, például az Ipoly mentén, ahol

0: olyan fajta zarándokmisék vannak, hogy minden egyes mise más településen van, hol az Ipoly egyik oldalán, hol a másik oldalán. Ez is most már 5 éve zajlik. A Nemzeti Színházban színdarabot mutattak be több évadon keresztül Eszterházy Jánosról. Filmek készültek, rengeteg könyv, most egy drámakötet jelent meg, tehát még nagyon hosszan sorolhatnám, és hát a kiállításokban is ez nagyon szép élmény számomra, hogy nem egyszeri alkalmak, hanem valahogyan aztán ez egy olyan kötelékké válik.
1: Mennyi idő alatt készül el egy kép, és alkotsz jelenleg is?
0: Jelenleg is alkotok, igen, és legutóbb egy nagyon szép megbízásom volt, egy Minden Szentek oltár képet készíthettem a Kelenyei templomban, és hát most éppen lengyel kötetek jelennek meg, Eszterházy Jánosa és a testvérének, Eszterházy Lujzának az emlékiratai, ezekhez készítek borítókat, versillusztrációkon dolgozok, tehát úgy persze próbálok folyamatosan alkotni, de azért az is valóban fontos, hogy olyan belső kényszer és késztetés is legyen, tehát ezt is úgy mindig figyelem és várom, hogy mi a feladatom.
1: Tehát akkor nem csak ilyen méretben dolgozol, mint ami most a kiállítás anyaga?
0: Igen, ezek kisebb méretű képek, ez a technikából adódik, de mivel freskó festészet világából jöttem, volt alkalmam ugye a templomok belső terében is festeni, ott viszont a monumentális méretek voltak a jellemzőek, úgyhogy amikor mire van lehetőségem.
1: Meddig lesz látható itt a tárlat?
0: Október hónap folyamán végig, október 31-ig tart a kiállítás.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a képekhez.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Dávid Zsuzsanna festőművésszel beszélgettünk a Mi jelünk a kereszt címmel megnyitott kiállításáról, ami megtekinthető a Miskolci Isteni Ígér templomában.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét Napatyát a stúdióban, aki december környékén járt itt. Mesélj az afrikai utadról, merre jártál és milyen élményekkel gazdagodtál.
1: Igen, dicsőtessék Jézus Krisztus, üdvözlöm mindenkit újra, tényleg, hogy most jöttem Afrikából, akkor ennek a Kenyából. Igen, ez nagyon-nagyon jó volt, rögtön mondhatnám, igen.
0: A jezsuita rend által mentél ki Afrikába, ugye? Ez egy misszió, ez egy misszió.
1: Igen, azt nem csak misszióra mentem, hanem az a jezsuita formáció képzésben, ezt a terciának hívnak. És a tercia azt jelenti, hogy a harmadik próbáciának nevezik. Igen, azt a papszentelésem után a 2-3 év próba papként, és a tátorság újra hív bennünket valahova menni. És szívesen mentem Kenyába, ahol angol képzés van. Csak 6-7 hónapban ott laktam. Ez tényleg nagyon nemzetközi csoport. 14-en voltunk, és egy novis mester, és egy segítő atya. Igen, ott Nairobi-ban voltam.
0: Miért pont Afrika? Választhattok ilyenkor, vagy ez hogy működik?
1: Nagyon érdekes, hogy nem akartam oda menni, csak valahova angol képzésre. Például Philip-szigetre mehettem, vagy Amerikába, vagy Ausztráliába, és beszélgettem provinciálisammal, akkor András Attila mondta, hogy menje oda, az jó lesz neked, és engedelmesség miatt, akkor szívesen mentem. De most, hála Istennek, ott lettem. Annyira jó volt, igen, emberekkel, hát színest, vagy mondanám, fekete emberekkel találkoztam, teljesen más kultúra, mint vietnami kultúra, vagy maja, és igen.
0: Fogunk erről még beszélgetni, hogy milyen nagy különbségek vannak a kultúrák között, de még először a fél évről, hogy hogyan telt, hol aludtatok, mit ettetek, milyen gyakran voltatok közösségben, ilyenekről mesélnek.
1: Igen, ezt Nairobi-ban, és egy katolikus egyház elég erős, nemzetközi egyház, hát ott nem csak jezsiták vannak, hát sok rend van ott, akkor ott a szolgálnak embereket. Ott van tercia ház, vagy óriási területen laktunk, és akkor ott is van lelkigyakorlatos ház, a jezsitak közösség, és külön épületben laktunk, igen, 16-an voltunk ott, hát mit ettünk? Hát persze nem gulyáslevet, hanem nemzeti ételt ettünk, húst, vagy tényleg kevés volt a leves, ezért az kicsit nehéz volt nekem, igen. Számomra ez nagyon finom volt a kájha ott, igen, örömmel, abszolút semmi gond, és ha kicsit nehéz volt a kevés kávé, igen, ott csak Afrika teát isznak, és hát hála Istennek ott itt volt kávé.
0: Főzöl még? Emlékszem, decemberben beszélgettünk erről, hogy szoktál főzni.
1: Igen, nagyon szeretek főzni, és hát ott nem csak nekünk főzött valaki a szokásunk, hanem a csapatnak. Hát 50-en van, attól függ, hogy jönnek a lelki gyakorlatra. És sajnos a közösségben nem volt lehetőségem főzni. De amikor mentünk kintre dolgozni egy hónapig, tényleg főztem sokat. Azt jelenti, hogy tanítottam főzést a fiataloknak. Igen, ezt a főzést oktatásban hát tudtam beszélgetni velük, és éreztettem, hogy mi az afrikai vagy kenyai kultúra. Igen, a fiatalokkal találkoztam. Igen.
0: Tehát hétköznapokon dolgoztál fiatalokkal, ugye?
1: Igen.
0: Tanítottál, tehát a főzést tanítottad, ez volt a munka, vagy más is?
1: Hetente csak egy vagy két órán volt, a főzést tanítottam, akik főiskolában. Igazából egy kis csoport, akik szeretnek dolgozni a konyhában, vagy hotelban, igen, az nem csak főzésről volt szó, hanem szolgálatról is. Hogyan szolgálhatunk az asztalnál kedvesen, és többi. És mellette akkor a gyerekekkel találkoztam, és hát egy nővéreknél voltam, majd egy hónapig, és hát velük beszélgettem, és azt mondanám, hogy nagyon érdekes rögtön mondhatnám, a szegénységről van szó.
0: Mély szegénység környékén voltatok akkor, hogy ezzel foglalkoztatok ott. Mivel foglalkoznak az emberek, vagy mit dolgoznak?
1: Azt láttam, hogy elég sok területen lehet dolgozni. A munka, kézi munka. Például az Karanban, ez a sok gazdag intézmény, akkor jönnek hozzánk, vagy valahova kezdi takarítani. Ez a nénik, vagy fiatalok. És azt néha láttam, hogy ahol voltam, és a gyárnok is vannak ott, akkor épületet dolgoznak, fiatalok. És vagy a piacon voltam, el lehet látni, hogy jönnek-mennek dolgozni. És a mezőnben is dolgoznak. A kézi munka, az komoly. Azt láttam, hogy sajnálom, vagy elég sok fiatal ott van, és azonban kevés munkájuk. És ebben a helyzetben a fiatalok számára egy kicsit nehéz. Ezért hát állam vagy egyház most segíthettünk valamilyen munkát adni nekik.
0: Mit főztetek, mit tanítottál, melyik konyhát tanítottad például?
1: Hát milyen? Például az ott ugye indiai hát menüt bemutattam nekik, és néha vietnámi étkezés is tanítottam, és az európai olasz spagettit, vagy gulyáslevest, akkor tudtam bemutatni nekik, és igen, a főzés után akkor ettünk együtt.
0: Nehéz a nyelv, ahol jártál, a kenyai?
1: Hát hála Istennek, ott hivatalos angol. Igen, angolul.
0: Tanultál azért néhány szót? Tanultál helyi szavakat?
1: Hát sajnos nem. Ezt azért, mert nem csak egy nyelvük van, hanem több, igen, kis helyi nyelvük van, amelyek szerintem nehezek számomra. Igen.
0: Milyen ételeket kóstoltál? Volt valami speciális, amit még életedben nem ettél, és nagyon jó volt, hogy megkóstolhattad?
1: Hát igen, ott a csoma, rögtön emlékszem a csomarra, az jelenti hús, és sült hús, a grill hús, ez bárhova lehet látni, vagy lehet kapni, ez nagyon speciális, a bárány, vagy a disznó, vagy marha hús, ez nagyon népszerű, számomra ez nagyon finom, igen, finom volt, ez szerettem.

0: Mi volt a legnagyobb élményed kint?
1: Az a legjobb számomra, az rögtön a szegénységről van szó. Emberekkel találkoztam, sajnálom, hogy annyira szegénység helyzetben élnek, és csak láttam, nem tudtam segíteni. De azt láttam valódi szegénységet. Igen, és most értem, hogy hogyan élünk itt. Hála Istennek Magyarországon, vagy Európában elég jó helyeztünk van. Hát csak élünk hálával. Szeretnék mondani, hogy csak tényleg az ott szenvednek a szegénység miatt. Igen. És azt láttam, ez a legérdekesebb számomra. Fizikai a szegénység.
0: Tehát itt Magyarországon nem tapasztaltad azt a közelét sem a szegénységnek?
1: Hát azt tapasztaltam is, és például cigányok, a romaioknál voltam többször, és vagy szegény emberekkel találkoztam, de nem annyira a szegényebb, mint ott. Igen, ott. Egy példát mondok nektek, hogy egy iskolában dolgoztam, egy nővér jött hozzám, azt mondta nekem, hogy a napatya hónap főzök 400 gyereknek. Tudod, mennyibe kerül? Mennyibe a forintba? Csak 30.000 forintba. Igen, ez nagyon olcsó, az a hús nélkül. Azt jelenti, hogy hát a kukoricát főztek nekik, és kis zöldséggel eztek ott, nagyon alapvető. Iskolában nem csak oktatásról van szó, hanem étkezésről is. Igen, csak egyszer lehet kapni iskolában. Sokat eztek, és hát meglöpettem az, hogy miért sokat eztek, kérdeztem valakitől. Azt mondta, hogy hát sajnos nem lesz vacsorájuk. Ha lesz, akkor kevés. Ezt következő napon újra kaphatnak. Igen, ez a iskolában történik. Igen, ez nagyon érdekes számomra.
0: Beszéljünk a hitéletről, hogyan élik meg a hitüket kint, mit tapasztaltál? Tehát a sztereotípiákban azért ilyen ünneplősebb, vagy énekesebb, mozgékonyabb szentmiségszertartások vannak. Ez mit tudsz ebből ott meg?
1: Igen, ezt a Popkins nagyon szívesen mesélni önöknek, vagy nektek, de először egy könyvet szeretnék bemutatni, szerintem ez régi könyve, szerintem ismeritek a könyvet, ez a címe, Kedves Ferenc pápa. Elég sok nemzetközi gyerek kérdezte Ferenc pápától, hogy külön-külön téma. Benne is van hitről van szó, és te most kicsit kis játékokat, te vagy a kis fiú, és én pedig a Ferenc pápa, majd megnézzük, hogy...
0: Kedves Ferenc pápa, miért van olyan sok szegény és éhező ember, ahogyan Isten enni adott 5000 embernek tudna a szegény embereken is segíteni? Szeretettel, Terrytől.
1: Igen, igen, meg tudja tenni Terry, és meg is teszi, abban az időben Jézus tanítványainak adta oda a kenyeret, hogy osszák szét a nép között. Ha Jézus tanítványai nem osztották volna szét a kenyeret, a tömeg tovább érhezett volna. Tudod, a világon mindenki számára van elég kenyér. Az igazi probléma az, ha valaki nem osztja meg másokkal, nem osztja szét. A probléma tehát nem Jézussal van, hanem az önző emberekkel, akik mindent magunknak akarnak megtartani, és semmit nem akarnak megosztani másokkal. Ezekkel az emberekkel szemben Jézus nagyon szigorú. Meg kell tanulnunk megosztani másokkal a javainkat, az ételünket. Így mindenkinek jut majd elegendő, és mindnyájan boldogok leszünk, Ferenc pápa. Ugye milyen szép válasza? Hát igen, ez a hit, rögtön mondanám, hogy segíthetünk boldogan élni, akár a gazdag helyzetben, vagy a szegénységben. Igen, az ott is láttam vasárnapon járnak templomba. Nagyon türelmesen misésznek ott. Talán hallottál, hogy a afrikai vagy kenyai mise annyira hosszú. A legrövidebb vasárnapi mise 2 órát vagy 3 órát tartott. Igen, ebben a szent misében hát tánc van. Hát hosszú sok tánc. A tánc számukra annyira fontos. Imáról van szó, vagy közösségről. és a prédikáció, aztán néha számomra kicsit hosszú volt, de az fontos a plébánosnak, hogy magyarázni nekik, mert vasárnaponok, hogy jönnek szívesen meghallgatni az, mit jelent. És hát a közösség, a találkozás is benne is van. Ezért kicsit hosszabb szentmise, mint nálunk.
0: A templomokat hogy képzeljük el? Volt templom építve, épített templom, vagy?
1: Igen, hát teljesen más, mint európai, amerikai templom. Példát mondok nektek, hogy valaki hívott engem, napatja, gyere templomban menni, misézni. Oké, rendben van, mentem oda, a faluba, ez nem templom. A szó az templomnak hívnak, de inkább a ház. Nagyon egyszerű ház, majd ha videóban akkor lehet látni a képet, igen. Inkább a ház, egyszerű ház, vagy erdőben ez lehet, nagyon egyszerű. Igen, valamikor valahol ez van rendes bazilika például, ez a szép templom, de nem nagyon gyönyörű, szép, óriási dolog, mint Európában. Igen, ez a templom.
0: Melyik korosztály, vagy minden korosztály jár templomba? Mi a tapasztalatod?
1: Azt láttam, hogy asszonyok, gyerekek, igen, az vannak elég sok, azért, mert ott sok gyerekük van. Akikkel találkoztam, hát 4, 5, 7 gyerekük van. Igen, vasárnapi misére járnak akkor gyerekekkel. Illetve az nagyon izgalmas a templom. Igen, a fiatalok, ezt látom, és járnak oda, és a tánc, vagy zene nagyon segíthet őket csatlakozni a szentmiséhez.
0: Barátságokat szereztél ott?
1: Még egyszer.
0: Helyiekkel szereztél ott barátságokat, új barátokat?
1: Hát...
0: Van, akivel például tartod a kapcsolatot a mai napig?
1: Nekem?
0: Aha.
1: Hát nem sokat beszélgettem velük, mert csak misére mentem, és rengeteg emberekkel rögtön találkoztam, hát azt mondanám, hogy nem volt barátom ott.
0: De sokan jártak ezek szerint misére, tele volt a templom, az épület,
1: igen,
0: akkor
1: igen.
0: A lakosság egy nagy része vallásos, mondhatjuk, tehát katolikus.
1: Az a katolikus, ugye az Kenyában 50 millió lakosság van. Benne akkor 80% a keresztény, csak 20% katolikus. Igen, protestán is van, Anglián is van, és hát katolikus a rész, járnak, láttam ezt. Hát ma tele volt a templomban.

0: Beszéljünk a szegénység formáiról, amiket kint tapasztaltál, és arról is, hogy hogyan élték meg ezt, hogyan élik meg a mindennapokban ezt a mély szegénységet, a kilátástalanságot.
1: Igen, az nyilván, hogy ahova mentünk, vagy mentem, ez a legszegényebb helyre. Igen, láttam a szlám. A szlám az a falu, vagy a rész a legszegényebb. És a nagyon egyszerű házban laknak, és a kis házban nem csak egy család, hanem kettő vagy három család együtt laknak. És a napon akkor mennek a főnök dolgozni, vagy pénzt keresni, a gyerekek akkor járnak iskolába. Igen. Azt láttam, hogy tényleg ez a könyvben, amit hallgattuk, ezt a egyházt most megoszák a kenyeret a gyerekeknek iskolában, vagy a társadalmi problémát próbálnak megoldani. És hála Istennek az egyház elég jó működik ott. Igen, akár Európából, vagy Amerikából mennek, jönnek oda segíteni, nagyon türelmesen ebben a helyzetben. Nem egy év után megoldjuk, hanem hát több év után. És a szegény nem csak egy ok van, nem csak érkezésről van szó, hanem víz, hanem a politikai ok, vagy korrupció, vagy társadalom miatt, igen, vagy sok gyerek, vagy fiatalok miatt, igen.
0: Közbiztonsággal mi a helyzet? Voltál veszélyben, vagy érezted úgy, hogy nem biztonságos?
1: De nálunk biztonságos volt, hála Istennek, de a házban láttam nagyon bizatalan, és ugye ez nincs, nem elég ételük, és hát a vécér például, ez a kevés, ez a kis házban együtt laknak, nagyon alapvetően ének, és ott, igen, gyógyszer kevés. Valamilyen betegség jön, sajnos akkor nem elég a gyógyszer.
0: A fiataloknak van olyan perspektívája, hogy tanuljanak, tovább tanuljanak, és akár egyetemre menjenek? Tehát ilyen szempontból például fizetős, gondolom, a felsőoktatás.
1: Igen, ott. Sajnos ott minden diáknak vagy fiataloknak kell fizetni oktatásért. Valakinek nincsen pénze, akkor nem mehet tovább képzésre, egyetemre.
0: És gondolom drága.
1: Drága, igen. Ha valakinek van, igen, lehet, de hát elég sok fiatal, igen, ezt oktatás után haza lesz munkájuk, vagy nem? Igen, az a következő kérdésük. Igen, azt láttam, hogy elég sok fiatal nem tovább járni. Ahol voltam főiskolában, akiket tanítottam főzést, és hát jönnek hozzánk tanulni, és nincs pénzük. Igen, nekük is nehéz, iskolá számára is nehéz. De iskolában, ha kevés pénz, akkor nincs dolog, amit bemutatunk nekik, hogyan főzni, vagy hogyan tanulni. Ebben a helyzetben azt látom, hogy csak kicsit nehéz a kreativitás. Igen, ezt a hát gondolkodás nagyon gyenge. Igen.
0: És mennyire jellemző az elvándorlás, tehát, hogy azt tapasztalják, hogy a fiatalok ott hagyják a szülőhelyüket, és keresnek máshol jobb lehetőségeket?
1: Ebben a helyzetben és jönnek Kenyába, Dél-Szudánból, vagy a Szomáliából, és az a káosz volt ott. De Afrikában, Kenyában szegény ország, de kicsit gazdagabb, mint más országok. És jöttek Kenyába egy kicsit káosz, és azt jelenti, hogy a kevés munkájuk. Igen, azt ott láttam. A többször mentünk kintre, ez a utca szélén láttam a fiatalokat. Hát csak öt ülnek, beszélgetnek, és nincs munkájuk naponta. Ezt kérdeztem, hogy hát hogyan élnek. Igen, ez a nagy-nagy téma. És igen.
0: Mit mondtak?
1: Hát állam tovább próbálja segíteni őket, vagy egyház is, de az nagyon nehéz. Igen, igen.
0: Mi az, ami hiányozni fog ebből a fél évből, ami úgy szívesen gondolsz rá, és hiányozni fog itt Miskolcon?
1: Azért mondtam, a iskolában, Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban dolgozom. Nagyon hálás vagyok, hogyha újra jövök ide, Miskolcra, dolgozom. Hát ahol, hála Istennek, jó hely van. Igen. Szoktam mondani a diákoinknak, hogy na figyeljetek, itt tanultok, az a jó hely. Oké, ajándékot kaptunk Istentől, vagy emberektől. Hálával tanultok. Ugyanazt mondtam magamnak, hogy hálával dolgozom itt. És Miskolcon szívesen szolgálok embereket. Hát Afrikában, ahol szegény van, akkor most itt dolgozom. Tényleg, hát szívesen hálával dolgozom. Ez az egyik fontosabb üzenetem magamnak vagy a diákoknak. Ha mentek oda, ahol messzire, ahol szegény, ha jövünk vissza, tényleg hálával tudunk élni. Ugye, hála Istennek, kenyerünk van, ételünk van, vagy hát nem túl gazdagok vagyunk, hanem ha tudunk dolgozni, tudunk segíteni ezt másnak. És ha ebben a helyzetben tudunk fejlődni, igen, ezt a gyerekeknek ezt tudunk segíteni. Azt láttam, igen. A papként persze tudunk szívesen imádkozni értük szegényekért, és imával, vagy hálával, az valamit tudunk kézzel segíteni, konkrét helyen, iskolában, vagy munkahelyen, ahol vagyunk, igen.
0: Na, Patya, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm ezeket az afrikai élményeket, amikről beszámoltál nekünk.
1: Hát még egyszer nagyon köszönöm szépen lehetőséget, tényleg ezt nagyon hálás vagyok. Itt tudom beszélgetni, vagy bemutatom valamit kevéset, vagy többet Afrikáról, vagy Kenyáról. És tényleg ez a Isten ott is van, itt is van, igen, otthon. És kérem szépen, hogy imádkozzatok érettem, vagy egymásért imádkozzunk. Hát Isten, ne felejtsük el, hogy Isten mindig működik bennünk, akár ott, akár itt, akkor még egyszer köszönöm szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Dávid Zsuzsanna festőművésszel beszélgettünk, Mielőnk a kereszt című terlatáról, majd a vietnámi származású napatya volt a vendégünk, aki fél éves afrikai missziójáról mesélt. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tíz óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felsorolása szerint ezek az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése. A Gubacsi híd esetében a munkák hamarosan elindulnak, most a projekt utófinanszírozására, uniós támogatására pályáznak. A gyékényesi deltavágány lehetővé teszi majd, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. A nagysebességű vonat nyomvonala Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű hálózathoz, Bécs, Prága és Varsó, rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa felé. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelés szimuláló tesztelése. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, a tesztet a következő napokban kiértékelik. Vitézi Dávid hozzátette, javítani kell azonban az utastájékoztató rendszereken. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit, közölte a tárcvezető. A fővárosi közfejlesztések tanácsa döntés alapján egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság egységesítheti a kikötők működtetését. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Összesen 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, ennek kétharmada költségvetési, egyharmada uniós forrás volt. Kétnapos kihelyezett kormányülést tartott a kabinet Erdőbényén a hétvégén. Többek között a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit vitatták meg, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Korábban Kármán András pénzügyminiszter jelezte, hogy a főbb napirendi pontok között szerepel a jövő évi költségvetés is, valamint Gajdos László élő környezetét felelős miniszter közölte, hogy a készülő klímatörvény is téma volt. Bíróságon keres elégtételt az MCC alapítója, miután a kormány megszüntette a Matthias Corvinus kollégiumot. Tambor András szerint az intézmény felszámolása politikai okokból, alaptalan jogi indokokkal történt, és szerint az MCC az állami vagyont 485 milliárd forintról 825 milliárdra gyarapította. A jövőre bevezetendő vagyonadó a magyar középosztály, a magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a KDNP frakció vezetője szerint. Rétvári Bence az intézkedés tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte, felidézve, hogy a Tisza kormány szerint a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostányi református templom és harangtorony újjáépítésére. A felajánlásokat az adománygyűjtő oldalukon vagy banki átutalással várják. A háború befejezésére szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt Friedrich Merz kijevi látogatásán. A német kancellár jelezte, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de ehhez szerinte le kell állítani az ukrajnai civilek elleni támadásokat. Berlin 1 milliárd euró korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására fordít. Hét feltétel teljesítéséhez köti a Hormuzi szoros újranyitását Irán. Mohammad Bakar Kalibaf parlamenti elnök szerint, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusban megfogalmazott feltételeket, akkor 7 napon belül helyreállhat a tengeri közlekedés a szorosban. Eközben ismeretlen lövedék talált el egy tartályhajót, a legénység tagjai nem sérültek meg a hétvégi incidensben. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diák tüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert őrizetbe vettek, és több erőszakos incidens is történt, köztük egy tanárt benzinnel öntöttek le. A kormány intézkedésekkel próbálja kezelni a helyzetet, de a szakszervezetek és a diákok szerint ez egyelőre nem elég, ezért holnap újabb demonstrációk jöhetnek. Olaszországban 30%-ban korlátoznák azoknak a külföldi hátterű diákoknak az arányát az osztályokban, akik nem beszélnek megfelelően olaszul. A kormány szerint ezzel segítenék a beilleszkedést. Végül az időjárásról: kitart az indián nyár, derült az ég, néhol némi fátyol felhővel. Csapadék továbbra sem hullik, a szél általában mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet délutánra 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban Kohári Szilviával, az EGRI RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével beszélgetünk a függő működésről, a családtagok által megélt nehézségekről, a gyógyulás folyamatáról. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, Szilvi, hogy eljöttél hozzánk. Mondhatom, hogy ismét, mert hogy beszélgettünk már a függőségek témaköréről. Kicsit máshonnan fogjuk megragadni, de szerintem kezdjük majd ott, hogy felvázoljuk általánosan. Örülök, hogy itt vagy velünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is örülök, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mi is tehát maga a függőség, hogy ilyen in medias res belekezdjünk?
2: Hát a függőség, itt a beszélgettünk, mert előtte együtt, és akkor arról gondolkodtunk, és ez így is van, hogy a társadalom még mindig egy kicsit ilyen megbélyegzően gondolkodik a függőségek témakörben, pedig hát ez egy pszichiátriai betegség, egy mentális kórkép, és ezt még mindig nagyon sokan nem tudják, hogy az, aki valamilyen függőségben szenved, tehát köznyelven alkoholista, vagy illegális szereket, kábítószereket használ, vagy túlhasználja a gyógyszereit, az egy függőséggel kapcsolatos kórképben szenved, ami a pszichiátriai betegségek közé sorolható, és hát a legfontosabb tudnivaló róla az az, hogy akkor, mikor már ebben szenved az egyén, ebben a betegségben, akkor már nem tud dönteni arról, hogy használja az adott szert, vagy nem használja, hanem használnia kell, benne van a működésében ez a kényszer, és maga a betegség az tulajdonképpen ezt a kontrollvesztést is, ez is jellemzi, és hát én azt szoktam mondani, hogy a függő működésnek tulajdonképpen a szerhasználat az csak a megjelenési formája, hiszen egy függő mindent szélsőségesen tud csinálni, és akkor, mikor ezzel a segítői munkában foglalkozunk, pont az a lényege a segítői munkának, hogy megértse a saját betegségét, megtanulja azt, és megtanulja kezelni azokat a helyzeteket, amiben neki ezeket a kényszerműködéseket, vagy túlműködéseket kell csinálnia, vagy túlhasználattal kell csillapítania mondjuk egy-egy érzését. És hát, hogyha kimondtam ezt a szót, hogy érzés, akkor úgy is szoktuk definiálni a függőségeket, hogy az érzelmek betegsége. Tehát valamilyen érzelmi deficitre, hiányra kell használni az illetőnek.
1: Mondtad, hogy pszichiátriai kórkép. Most felmerült bennem a kérdés, hogy ez egy szerzett betegség akkor, vagy ezt amúgy örökölhetjük is?
2: Uh-huh. Hát ez mindig, ez egy nagyon érdekes kérdés, és egy nagyon összetett kérdés. Van, aki azt mondja, hogy nincs olyan, hogy függő gén, de vannak olyan örökölhető jegyek, amiket generációkon keresztül hordozunk magunkban. Azonban az, hogy milyen környezeti hatások érnek, milyen társaságba kerülünk, milyen traumáink lesznek az életbe, ezek lehetnek a kiváltói, ezek azok, amik aktivizálhatják, illetve az, hogy az egyén hogy küzd meg ezekkel a helyzetekkel, amik, hát én szerintem egyikünk se tud traumák nélkül, vagy nehézségek nélkül felnőni, de az azért nem mindegy, hogy milyen súlyosságúak ezek, illetve hogy a családon belül mondjuk milyen kommunikációs mintáink lesznek, akár arra, hogy ezt megbeszéljük, vagy mi magunk mit tanulunk azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezt megoldani. Hogyha nagyon egyszerű akarok lenni, akkor ott, ahol mondjuk apa ivott a családban, vagy esetleg anya is ivott, tehát mind a kettő szülő ivott, hogy sokkal valószínűbb az, hogy a gyerek is valamilyen deviáns működések felé fog fordulni, hiszen nem lát egészséges mintákat, nem tapasztal olyan viselkedésformákat, hogy leülnek a szülők, bár vitatkoznak, tegyük föl, de azért meg tudják oldani a nehéz helyzeteket. Elképzelhető, hogy egy ilyen családban sokkal mélyebb szegénység van, és pluszban még ezzel a helyzettel is meg kell küzdeni, hogy nincs elég pénzünk mondjuk ennivalóra. Elképzelhető az, hogy olyan közegben, közösségben élnek, ahol érték az ivás, tehát hogy nagyon sokan isznak, és ezek mind inkább hajlamosítók lesznek, mint visszatartó erők.
3: Akkor mondhatjuk azt, hogy ezek minták tulajdonképpen, amiket...
2: Hát egy kölcsönhatásban van szerintem azzal, hogy milyen a személyiségünk, hogy mit tapasztalunk a saját családunkban, és mit örököltünk onnan, és hogy minket mi az életünk során, mint egyén, milyen hatások érnek.
3: És innentől tulajdonképpen már a deviáns viselkedés hozza magával, hogy tulajdonképpen bármi felé fordulhat az egyén, hogyha ő látta a rossz mintát, és nem tud vele megküzdeni a problémával?
2: Tulajdonképpen igen, bármi felé fordulhat, akkor, hogyha mondom, volt erre mintája, tehát hogy a családban valaki ívott, vagy túlhasznált valamit, vagy akár munkamániás volt, akkor sokkal valószínűbben választ hasonló menekülési útvonalat, hiszen az otthonos úgy látta, hogy ez valamiféle megoldást adott, vagy egyszerűen ez a megoldás minta egészen korán úgy tűnt, hogy így alkalmas arra, hogy kezelje a családja nehézségeit. Tehát ott, ahol például anyai szik, tegyük, hogy ne legyek ilyen megbélyegző a férfiakkal, és apa pedig állandóan dolgozik, azt látja a gyerek, hogy mindenki valahova kimenekül a családi térből, és hogy nem lesznek más mintái erre. Azt, hogy melyiket fogja választani, hát azt én nem tudom, vagy hogy egy harmadik menekülési útvonalat választott, de hogy mindenképpen benne, vagy az lesz az elsődleges megoldása, hogy ő maga is valahogyan kimenekül a nehézségek elől.
3: Mielőtt beszélgettünk volna, és elkezdtük volna ezt a riportot, ugye szóba került a droghasználat és a függőségek, és hogy mennyire felkapott téma ez mostanában különböző problémák miatt, ami láthatóvá vált, és utána olvasva kicsit a témának láttam, hogy tényleg érdemes talán mégis afelé fordulni, hogy azért nem állunk jól az alkoholfüggőség szempontjából itt Magyarországon, a világranglista, ha mondhatom így, valahogy élvonalban vagyunk mi. Mennyire esik szó egyébként erről? Tehát nálunk a legalizált alkohol, mint drog, mint gyógyszer, azért ez benne van tulajdonképpen a mindennapokban, a köztudatban?
2: Hát igen, én azt tapasztalom itt akár Egerben is, a szűkebb környezetünkben, hogy a bor fogyasztás kultúrája és a kultúrált borfogyasztás az így folyamatosan téma, de az alkohollal való kapcsolatos visszaélések, tehát az alkohol használati problémák, azokról kevesebb szó esik, pedig szerintem rengeteg családot érint. És nem véletlenül mondom azt, hogy komplett családokat érint, hiszen az, aki alkoholhasználati nehézségekkel küzd, akár problémás ivó, akár már függő, az ő maga sokáig nem észleli a saját problémáit, elakadásait, azt, hogy túliszik, de a családban, én azt gondolom, tehát a feleség, férj és a gyerekek, ők sokkal hamarabb meg tudják azt fogalmazni, hogy ez már nekik nem jó, ez sok. És mégis ezt én azt érzem, hogy mióta 30 éve dolgozom szenvedélybeteg ellátásba, ezt mindig így bagatelizáltuk. Soha nem néztünk azzal szembe, hogy mennyire súlyos problémái vannak a magyar társadalomnak az úgynevezett legális szerekkel, az alkohollal és a gyógyszerrel. Pedig a számok azok tényleg világosak, ahogy te ezt így említetted, és a szerintem, ami végtelenül felkiáltó jeles, az egyre korábbi használat megkezdése, és az, hogy 14-15 éves és 16 éves korban már simán kérnek tőlünk segítséget fiatalok számára alkohol túlhasználatával kapcsolatban, vagy gyógyszer és alkohol túlhasználattal.
3: Tehát nem a fiatal kéri a segítséget, hanem a környezetéből valaki?
2: Én azt tudtam mondani így köznyelven, hogy így szabad, nem szakmainak lennem feltétlenül, hogy hát ez pont amiatt van, hogy az észlelése más az egyénnek. Tehát egy gyereknek mi lehet a motivációja, hogy jobban akar lenni a bőrébe, hogy nem akar gondolni azokra a nehézségekre, amit ők körülveszik, és olyan viccesnek és bulisnak tűnik, hogy egyre többször részegedik le, és egyszer csak tehát én azt hiszem, hogy a szülők hosszú időn keresztül ezt betudják az ilyen rosszalkodásnak, a bulinak, a elnye-benye, nem kéne ezt csinálni, és valahogy ők maguk sem mernek szembesülni azzal, hogy itt már komolyabb a probléma. És igen, mindig valaki a környezetből

0: segíts egy kicsit értelmezni azt, hogy mi a problémás fogyasztás, és mi a függés közötti különbség.
1: Tehát, hogy ennek a pszichiátriai kódrendszerben pontos leírása van. Én nem hiszem, hogy ezt érdemes egy laikusnak mérlegelnie. Mert ott, ahol a problémás a használat, az már pontosan jelez számunkra, érezzük, hogy valami nincs rendben, hogy nagyon sokat iszik, nagyon gyakran, minden hétvégén lerészegedik, minden buliban túl sokat kell innia, és lehet, hogy egész hétvégén akkor, vagy jó néhány napon keresztül, szóval én azt gondolom, hogy van ezzel kapcsolatban mégiscsak egy egészséges észlelésünk, és az attól eltérővel mindenképp érdemes foglalkozni. Azt nem hiszem, hogy egy átlagembernek érdemes belülnie, hogy ez már problémás, vagy függőség. Hiszen, hogyha túlivásról van szó, akkor hívjuk így, azzal szerintem mindenképpen érdemes foglalkozni, és nem feltétlenül a BNO kód vagy a betegség részével, hanem az önismereti és a mentális részével. Mert hogyha még nem is érinti azt a spektrumot, ahol függőségről beszélünk, tegyük föl, akkor is egy önismereti elakadást észlelünk. Vagy egy olyan mentális helyzetet, amiben segítség kell az egyénnek.
0: Igen, de akkor különbség van, ugye, hogy honnantól igen, függő valaki, és mikortól függő használat. Tehát itt a mennyiség, vagy a rendszeresség, vagy...
1: Hát ez a kényszer, az,

0: Hogy a függőségnek, ugye az, amit így mindig használok, az, hogy nem tudok dönteni arról, hogy iszok vagy nem iszok, innom kell. Hogyha nincs mit, akkor is innom kell. Ez a függőségnek a legegyszerűbb meghatározása, amit így szerintem mindenki ért. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy egy függő esetében megváltozik minden, ami régen volt. Tehát megváltoznak a barátai, a szociális kapcsolata, és gyakorlatilag minden beszűkül a szerhasználatra. Ez egyébként minden függőségnél igaz.
1: És ha már mondod, hogy minden függőség, akkor lehet, hogy egy kicsit érdemes kitekinteni, hogy azért nem csak alkohol és drog használat okozhat függőséget, és egy példát említettél is, a munkaalkoholizmust, de hogy tulajdonképpen lényegében bárminek a függői lehetnek, aki függő személyiség?
0: Hát mi emberek minden túlzásba tudunk vinni, hogyha ilyen nagyon egyszerű dologból akarunk kiindulni. Hát igen, a viselkedéses függőségek esetében, mikor így beszélek róla a laikusoknak, azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen minden, ami jó, azt szélsőségbe tudjuk vinni, és mindent függőségig tudunk fokozni. Igen, a legtermészetesebb dolgokat, evést, ugye az ivást, azt már említettük, a munkát.
1: Dohányzás.
0: Hát igen, az is a legális szerek között van, de hát az a kémiai függőségek felé hajlik, igen, de hogyha viselkedéses függőségekről beszélünk, akkor a játékot, ami ha belegondolunk, a gyerek legtermészetesebb működése. És mi emberek azt is szélsőségben tudjuk vinni, hát függő módon tudjuk csinálni, és hát nagyon sok kiskamaszt is érint, ugye az online térben most már, hogy egyre többüket érinthet. A telefon használatot sokat beszélünk róla. Hát igazából mindent, ami elkezd körülvenni bennünket, azt túl tudjuk használni.
1: Na de akkor egészséges gondolkodással hogyan tudunk, nem is tudom, határt szabni, vagy észlelni azt, hogy lehet, hogy ez már nem normális, vagy
0: hát
1: nem jó?
0: Kimondtad a szót, hogy egészséges, tehát hogy én szerintem itt a prevenció lényege is talán az lenne, hogy egészségesen akarjunk gondolkodni erről, hogy érdekeljen minket az, hogy mi az egészséges irány, és hogy akarjunk időt tölteni magunkkal és a saját magunk megismerésével, hogy legyen egy önismereti útunk, és nagyon sokat segít az, hogyha megértem az, hogy mi az, ami az én. Minden ember valamilyen történettel születik, a családja történetét viszi tovább, amiben megtanul egy csomó elakadást, és ezeket akarva akaratlanul vakfoltokba rakja, nem akar velük foglalkozni, jó úgy, ahogy van neki, ami aztán később problémát fog jelenteni. Ugye itt a túlkontrollálást tudnám említeni, amik ilyen teljesen néha nagyon hasznosnak tűnik, hogy mindenre van ABCD és E megoldásom is. Igen, de hát ez egy szorongó működés például, és nincs is ezzel semmi baj, hogyha tudom, hogy én ilyen típus vagyok, törődöm ezzel, foglalkozom, és időnként el tudom ezt engedni, nem akarom ezt túlspirázni, vagy próbálok törődni az én mentális egészségemmel, és felfigyelek arra, hogy ez a működésem van, mert akkor valószínűleg nem viszem tovább úgy a szorongásomat, hogy mondjuk innom kelljen rá, vagy le kelljen ülnöm játszani, hogy kicsekkoljak ebből a világból, hogy kikapcsoljak, hogy kimeneküljek a saját valóságomból.
1: Társadalmi szinten említettük azt, hogy hozzuk magunkkal ezt az ivási tradíciót. Na de megfordult a fejemben, hogy vajon régen is volt ennyiféle függőség, vagy ezt a modern társadalom hozta magával, a felgyorsuló társadalom, és egyébként mindaz, amit hozott magával ez a világ?
0: Hát mit jelent a régen? Én 30 éve dolgozom, azóta van. Nem tudom, mit jelent a régen.
1: Hát igen, itt a digitalizáció lett volna valami határvonal, de hogy...
0: A digitalizáció az behozott egy csomó új lehetőséget, amit szélsőségbe tudunk vinni. De ez ugyanaz a függő működés, és ezért is mondom azt, hogy a függő az minden szélsőségbe tud vinni. Tehát, hogyha nem használ szereket, mert mondjuk abból felépülőben van, akkor figyelnie kell ugyanúgy arra, hogy mondjuk ne használja túl a telefonját, vagy figyelnie kell arra, hogy más módon ne éltesse a függőségét.
1: Ezt ti hogyan tudjátok segíteni ezt?
0: Önismereti munka. Tehát a mi segítői folyamataink, a konzultációink és a csoportjaink mind azokról az élethelyzetekről szól, amiben az emberek valamilyen nehézségeket élnek meg. És ezek nem ilyen varázslatok, hanem egyszerűen fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egy rálátás az egyének saját magára, tudja magát figyelni azzal a szemmel, hogy mi az ő működése, és mi okoz számára nehézséget. Hogy ne akarja ezeket eltusolni, hogy nem, ezt úgyis megoldom. Nehéz, de megoldom, mert minden, ami nehéz, és nem törődök vele, az okozhat számomra olyan mentális elakadást, amivel később komolyabb nehézségeim lesznek. De én ezt itt említettük az előtte levő beszélgetésben, ugye, hogy ez a pszichiátriai kórképek közé tartozik, és nagyon sokaknak kettős diagnózisa van, akik már nálunk függő működés vagy függőségekkel vannak, és van egy másik pszichiátriai kórképük is. És lehet, hogy a szorongásaikra kellett elkezdeni ők inni, vagy túlgyógyszerezni. Lehet, hogy a munkájukból adódott az a nehézség, vagy az betegítette meg őket, hogy kénytelenek voltak minden este lerészegedni, vagy nem láttak, már inkább azt mondom, hogy nem láttak más kiutat. Szóval én azt gondolom, hogy az nagyon fontos lenne, és talán a mai társadalom erre már elkezdett tudni figyelni, hogy a mentális egészségről egyre többet tudunk beszélni. Igen. És hát ez a kiinduló pont, az, hogy legyen egy általános jól létünk, amiben beletartozik a mentális egészségünk, és végezzünk önismereti munkát. Hogy merjük kimondani azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, és vannak elakadásaink, és azokkal dolgoznunk kell, törődnünk kell vele.
1: Akik kérnek segítséget, akkor nagy általánosságban inkább a környezetek kér segítséget, vagy azért sokszor előfordul az is, hogy az egyén megy hozzátok segítséget kérni.
0: Hát most már szerencsére azt kell, hogy mondjam, teljesen vegyes. Ebben amúgy én látok egy kis pozitív elmozdulást, legalábbis itt a Rév életében, de lehet, hogy azért már az intézmény is egyre jobban beágyazódott abba, hogy így ismertebbek vagyunk, tehát nagyon sokan épülnek föl nálunk, és akkor így ajánlják egymásnak, de hogy most már jönnek úgy is, hogy ő maga kér saját magas számára segítséget. Régen azért az volt a jellemző, hogy a hozzátartozó keresett meg bennünket kétségbe esve.
1: Ilyen esetekben mennyire tud sikeres lenni egy-egy ilyen segítő folyamat, amikor nem az egyén kéri, hanem más kéri? Tehát mennyire együttműködőek?
0: Az EGRI Rév abban a szemléletben gondolkodik és dolgozik kezdetektől fogva, és szerintem ez a mi irányunk azért jó irány, mert így aztán a kérdésedre az a válasz, hogy mindegy, mindenképpen lehet sikeres a folyamat, hogy családban gondolkodunk, tehát mi mindenképpen szeretünk foglalkozni, nem csak a függővel, vagy az, aki éppen a tünetet hordozza, aki a szerhasználó, hanem azzal is, aki a hozzátartozó, mert azt gondoljuk, hogy a családok működésében kell változást elérnünk, és azon belül is mind a két egyénnel foglalkoznunk kell, mert ők nem véletlenül élnek együtt, és a legtöbbször a társ, aki a függő mellett van, az éltetni tudja ezt a függő működést a családon belül. Ezért aztán mindenkinek dolga van a függőség betegségével egy családon belül.
1: Az lett volna a következő kérdés, hogy van-e nekik feladatuk, házi feladatuk, amit otthon gyakorolnak?
0: Nem csak házi feladatuk, ugyanúgy kapnak segítői folyamatot. Én azt gondolom, hogy hogyha átgondoljuk, és akkor nem visszük ilyen addiktológiai irányba el, hogy azért egy hozzátartozó végtelenül szenved egy függő mellett. Én azt tudom mondani, hogy nem is lehet együtt élni egy alkoholistával. És teljesen természetes, hogy kétségbe esett, hogy nehéz érzései vannak, hogy válásra gondol, hogy menekülne, vinni a gyerekeit. Nekünk, mivel mi tudjuk, hogy egy betegségről van szó, azért fontos az, hogy megpróbáljuk ezt a betegséget mindenkivel megértetni a családon belül, és mindenkinek megtalálni a saját részét abban, hogy miben, mi a változás útja, miben tudunk egyénenként fejlődni, mert az egész családot változás felé sodorja. Egyébként nyilván az lenne a legszerencsésebb, hogyha a függő jönne mindig először. De hát a függőség betegségének az egyik fontos ismertetője az is, hogy, hogy a függők nem ismerik a saját betegségüket, nem tudnak azzal, motiválatlanok, nem tudnak azzal szembenézni. Ezt szoktam mondani, hogy az EGRI révben, amikor bejön valaki, hogy ő szeretne változást, akkor sosem arra gondol először, hogy én soha többet nem akarok inni, vagy drogozni, vagy játszani, vagy bármit, hanem hogy szeretnék jobban lenni, hogy szeretnék valami változást az életembe. És ez egy jó motiváció. Az összes többi, én azt tudom mondani, hogy az összes többit hagyják ránk, csinálják azt, amit mondunk, és akkor majd lesz felépülés. Az biztos, hogy ez egy hosszú út. Óvatosan mondom, és csendesen valójában így van, de ezzel nehéz szembenézni, hogy élethosszig tartó út. De hát az önismeret is élethosszig tartó, tehát mindannyiunknak dolgunk van folyamatosan magunkkal, úgyhogy talán mégsem olyan tragikus ez.

0: Abban az esetben mi viszi el őket? Tehát itt most mondhatjuk azt, hogy a mennyiség vagy az a rendszeresség, de hogy általában az erőszaktevés miatt gondolják azt, hogy itt a vége is segítséget kell kérnünk?
1: A hozzátartozók?
0: Igen.
1: Nem, hát pokoli együtt lenni valakivel, aki sosincs jelen, hanem állandóan kicsekkol. Most mindegy, hogy ő agresszív, vagy alszik egész nap.
0: Igen, ez lett volna a kérdésem.
1: Mert igen, értettem. Nyugodt, mindegy. Hát nyilván egy alkoholista, aki veri a családját folyamatosan, és menekülni kell, hát az még pokolibb. De hát az is borzasztóan megvisel, mikor abban a érzésben vagyok én hozzátartozóként, hogy elveszítek valakit úgy, hogy itt van mellettem, hogy nem számíthatok rá, hogy nincs jelen, hogy nem tudjuk együtt nevelni a gyerekeinket, hogy nem tudunk együtt élni, hogy nekünk lehetnének boldog pillanataink, hogy költhetnénk másra a pénzünket, nem alkoholra, hogy lehetne minden akár jól működő is, hogyha ő nem inna. Hogyha mindig gyakran jönnek úgy, hogy de amúgy ő jó ember, csak ne inna. Ez nem ilyen egyszerű, szóval ez egy összetettem, amit, na, értem a szenvedés lényegét, de ez nem annyi, hogy kivonom az alkoholt a családból, és akkor minden rendbe jön. Ez egy kicsit összetettebb, mert hogy valamire kell innia, valamilyen érzésre. A túlterheltségre, a szorongásra, a félelemre, a rossz berögződésekre, azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen inni mindenre lehet, arra is, hogyha jó érzéseim vannak, és arra is, hogyha rosszak. Örömre és bánatra.
0: És akkor ez behelyettesíthető, igen. Mondjuk a játék használattal?
1: Ez mindenre behelyett. Igen. És hogy ezek a... Érdekes, mert a kémiai függőségek kapcsán ugye ez olyan szembetűnő, és mondjuk a játéknál van még az, ugye iszonyatos mennyiségű pénzek vesznek el a családi kasszából, mire a hozzátartozó szembesül, és ott is ott van a csalódottság, a becsapottság érzés, az, hogy hát nem tudom így folytatni az életemet ezzel a tudással, hogy ő így van. Én azt gondolom, hogy ez az egész egy olyan vége láthatatlan küzdelemnek tűnik a hozzátartozónak, hogyha így az első gondolatot bejön, hogy miért is kér segítséget, amiben ő éli meg először ezt a óriási tehetetlenséget. És akkor az egy nagyon nagy motor, ez a krízis.
0: Ahhoz azért nagy bátorság kell, hogy valaki tulajdonképpen, most lehet, hogy banálisan fogalmazok, de beárulja a másikat, hogy már pedig neki segítségre van szüksége.
1: Milyen érdekes, hogy ezt mondod. Erre még soha nem gondoltam, hogy a hozzátartozó azt érzi, hogy beárulja a másikat. Én lehet, hogy így van. Igen, mert ugye a szenvedélybeteg családoknál a titok az, ami, hogy csak senki meg ne tudja, hogy hogy vagyunk. Hogy csak zárjuk be az ablakokat, meg az ajtókat, hogy ne hallják, hogy veszekszünk. De hát mindenki hallja. Hát mindenki látta, hogy jön haza. Mindenki tudja, hogy tulajdonképpen iszik. És mindenki egyébként is sugdolóznak az emberek, ez ugye a megbélyegződés a családnak. Én azt hiszem, hogy ha el lehetne valamit fújni, de tudom, hogy nem lehet, akkor ezt mondanám el először, hogy nem a másikat árulja be, hanem a betegsége kapcsán kér segítséget. Ugye ez egy krónikus, halálos betegség, ami egy életen keresztül kísér. És amikor ezt mondom, akkor ez ilyen milyen riasztónak tűnik, pedig a cukorbetegség is egy krónikus halálos betegség. Én ahhoz szeretem hasonlítani, amikor edukációban mondjuk a klienseknek, hogy mi is az ő betegségük, mert az olyan könnyen befogható, és akkor nyilván az nem feltétlenül jár tudatmódosulással, de egy életen keresztül kell arra figyelnem, hogy mit tehetek, hogy mit tehetek az életemben, hogy hogyan osszam be a, mit tudom, a napi kalóriadagomat. Az alkohol problémánál például ugye a pszichiáterek régen is, meg ma is szívesen írják rá az ambuláns lapokra, hogy teljes alkoholtilalom. Én azt írnám rá, hogy rendszeresen ismeret és segítői munka. Mert itt nem árulunk be senkit, hanem ezzel a betegséggel szembe kell nézni. Ennyi történik. De érzésbe értem, amit mondasz. Ugye én is szenvedélybeteg családban nőttem föl, És szerintem ez a gyerekek, tehát hogyha valamit mondhatnék a hozzátartozók, mindegy, hogy kicsi a gyerek, vagy nagy a gyerekek szempontjából is végtelenül fontos, hogy ez a család ne maradjon így. Hogy ő nekik ne kelljen ezt a mintát továbbvinni, hogy tudják azt, hogy szabad segítséget kérni, hogy kimondhassák a fájdalmaikat és a nehézségeiket, hogy beszélhessenek, azért ez félelmetes egy ilyen családban lenni, hogy beszélhessenek a félelmeikről valakinek.
0: Igen, azért is fogalmaztam így, és nem folytattam ezt a gondolatot, de hogy a másik fél, tehát maga a függő fél, az vajon hogyan tekint erre a jelzésre, hírre, hogy neki ott meg kell jelennie, vagy meg kellene jelennie?
1: Tehát, hát hogy nem akar elválni. Legtöbbször az van, hogy nem akar. Nem akar, elege van már botrányokból, hogy úgy van vele, hogy jó, van, egyszer eljövök. Jó, megnyugtatom, majd néhányszor elmegyek. Ez az egyik opció. A másik opció meg az, hogy a lelke mélyén tudja, hogy baj van. És hogy fogalma nincs, hogy hogyan tovább. De az is lehet, hogy éppen egy olyan krízisnél vannak, amikor mit tudom én, volt egy nagy karambol, vagy játékosnál kiderült, hogy elveszített több millió forintot, és kirült a családi kassa, amikor maga a szégyenérzet benne is dolgozik.
0: Tehát az egy határvonal, amit igen, eddig is ne
1: tovább. Igen, azt szoktuk mondani, hogy a felépülésnek a motorja lehet a krízis, vagy a szakma úgy is hívja, hogy a mélypontérzés, és hogy nem kell lemenni a legmélyére, a legaljára a betegségnek, hanem minél hamarabb kérünk segítséget, annál valószínűbb az, hogy mondjuk nincs szükség kórházi kezelésre, vagy hogy ambulánsan is elkezdhető a felépülési folyamat, mert ott, ahol azt érezzük, hogy olyan mélységbe járunk már, ami mondjuk ambulánsan nem kezelhető a nehéz fizikai állapotok miatt, hogy mindenképpen egészségügyi intézményt vagy rehabilitációt be kell vonnunk. És ez már egy következő lépés.
0: Azt említetted, hogy élethosszígtartó folyamat ez a munka, de hogy egy idő után valahol elengeditek egyébként a beteg kezét, egyáltalán meddig tart a kompetenciátok?
1: Hát elengedjük egyrészt, másrészt meg, amikor csak szüksége van ránk, visszajöhet. Én azt szoktam csinálni, hogy ha lezárok egy egyéni segítői folyamatot, akkor azért mindig elmondom, hogy az anonim csoportok, ugye a névtelen alkoholisták, az anonim játékosok és a Narcotics Anonymous, a illegális szerhasználók számára mindig nyitva áll, hogy vannak olyan sorstárs közösségek, amiben lehet, sőt kell is folytatni a felépülést. Ebben ezt a munkát, amiben ezekhez a közösségekhez akarjuk őket csatlakoztatni, ezt mi mindig itt a révben elkezdjük. Szerintem a józan közösségek, a felépülő közösségek óriási jelentőséggel bírnak a felépülési folyamatban, és ez hozzátartozóknak is van. Mert azért nem mindenki épül föl, azért azt is el kell mondani, és van, ahol a hozzátartozó élete változik csak meg, tehát ő tud úgy dönteni, hogy másképp él, és a függő az, hát ki kell mondjuk, azért nagyon sokan belehalnak ebbe a betegségbe, vagy életük végig használnak, de egy teljes családnak nem kell a függő élete végéig ettől szenvednie. És akkor őnek is vannak egyébként ilyen anonim csoportok, tehát hozzátartozók számára is, ugye a szenvedélybeteg családban felépülők, élők számára is vannak csoportok, és mi magunk is csinálunk olyan segítők által vezetett nyitott és zárt csoport folyamatokat, amiben lehet önismereti munkát végezni, vagy egyáltalán sorstársakhoz lehet kapcsolódni, és attól, hogy mondjuk az egyéni folyamatnak már nincs akkora szükség, vagy azt látjuk, hogy hosszú ideig stabil, nem kell jönnie, attól ezek a csoportok látogathatók ugyanúgy.
0: Említetted a közösségek szerepét, és azért most eszembe jutott, így bevillant, hogy nagyon sok híres ember mesél arról, hogy ő megtért az Istenhez, és hogy ő talált magának egy új célt, amit egy jobb közösség talán, és egyébként maga lehet, hogy lelkileg is megnyugtatta ez a helyzet. Mennyire találkoztok azzal itt a révben, hogy valaki mondjuk akkor válik hívővé, vagy kezd el ilyen terület felé gondolkodni?
1: Hát én azt hiszem, hogy a felépülés az egy... Mindenki belátja, az is, aki nem vallásos, vagy nem gyakorolja éppen a vallását, hogy az egy csoda. Tehát az hogy 20 év használat után valakinek egy nap valami miatt egyszer csak nem kell többet használnia, és mondjuk nincsen mögötte, vagy nem kell gyógyszereket sem használnia, hát ezt én csak csodának tudom gondolni. Így aztán mindig ott van a spiritualitás. A Rév ugye egy katolikus intézmény, annak minden lehetőségével, és minden szabadságával. Van lehetőség arra, hogy erről beszéljen a segítőjével, és az anonim csoportok a 12 lépéses programban is, ez egy beágyazott gondolkodás, tehát benne van ez a fajta keresés, és minden felépülő fejében is benne van a keresés. Tehát valahol a felépülésében mindenki, azt szokták mondani a felépülő közösségek, hogy az nagyon fontos, hogy Isten van, és hogy nem te vagy. És én azt hiszem, hogy ez a gondolat, ez a legtöbbjüknél egy fontos lépés. Az, hogy ki mire fog rátalálni, én nagyon hálás vagyok azért, hogy nálunk például érsek atya így mindig is támogatta a Rév munkáját, és hagyta, hogy mi egy nagyszerű szakmaiságot országosan is, én büszke vagyok az Egri Révre, szakmaiságot képviseljünk, és hogy nálunk meglegyen a lehetősége mindenkinek erre a keresésre is, meg az egyházhoz való csatlakozása is, de hogy türelemmel vagyunk e felé, hogy megengedjük azt neki, ez szerintem annyira csodálatos, megengedjük azt, hogy akkor érkezzen meg ebbe, amikor neki a amikor képes rá. Tudod, ez is egy képesség, meg hát ott van mögötte a kegyelem.
0: Ha valaki most hallgat minket, és talán valahogy megcsillant valamiféle út az ő szeme előtt, a lelki szeme előtt, mit üzennél neki, hogy miért ne halogassa a jelentkezést, vagy a segítségkérést?
1: Hát holnap sem lesz könnyebb. Minden nappal nehezebb lesz, és én azt hiszem, hogy nincs abba okosság, hogy mikor kell fölvenni a telefont, és mikor kell hívni bennünket, de egy valamit én biztosan tudok, hogy nálunk nem kell attól tartania, hogy ítélkező gondolkodással találja szembe magát, nincs mit szégyelnie. Mi tudjuk, hogy mennyire szenved, meg hogy mennyire nehéz ez az élethelyzet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy előbb-utóbb ezt meg kell úgyis osztani valakivel, hát akkor miért nem a...
0: Nagyon szépen köszönöm, Szilvi, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen én is.

Az elmúlt közel egy órában Kohári Szilviával, az EGRI Rév szenvedélybeteg segítő szolgálat intézmény vezetőjével beszélgettünk. Ha úgy érzi, segítségre van szüksége, az EGRI Rév munkatársait felkeresheti személyesen a Kolozsvári utca 49 szám alatt. Hívhatja őket a 36-os körzet 518-328-as, vagy a 0630 692 57 85-ös telefonszámon. E-mailt is küldhet nekik az egerrev@egerrev.hu címre. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. Berecz Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelés szimuláló tesztelése. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, a tesztet a következő napokban kiértékelik. Vitézi Dávid hozzátette, javítani kell azonban az utastájékoztató rendszereken. Három a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a tárcavezető a Facebookon. Vitézi Dávid felsorolása szerint ezek az új Gubacsi vasúti híd építése, a Gyékényesi Delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése. A Gubacsi híd esetében a munkák hamarosan elindulnak, most a projekt utófinanszírozására, uniós támogatására pályáznak. A Gyékényesi Delta vágány lehetővé teszi majd, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. A nagysebességű vonat nyomvonala Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű hálózathoz, Bécs, Prága és Varsó, rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa felé. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Összesen 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, ennek kétharmada költségvetési, egyharmada uniós forrás volt. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett a radostyáni református templom és harangtorony újjáépítésére. A felajánlásokra külön adománygyűjtő oldalon vagy banki átutalással várják. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset, között az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Borsodabolyai-Zemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a hivatásos tűzoltóknak égő növényzet miatt. Táján 3 hektárnyi szárazfű, bozótos és erdő ajnövényzete veszett oda, a tüzet a szerencsi tűzoltók kéziszerszámokkal és háti permetezőkkel oltották el. Farkasjuknál pedig 3 hektáron égett a növényzet, a lángokat az ózdi egységek fékezték meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Rétközberencsen fél hektáron foltokban égett az ajnövényzet, Kékcsén 1000 négyzetméteren lángolt a vegetáció, Újfehértónál 500, Tiszanagyfalú Virányosnál 400, Kisvárdán 200 négyzetméteren gyulladt meg a szárazfű. A háború befejezésére szólította fel Vladimir Putyin orosz elnököt Friedrich Merz a kijevi látogatásán. A német kancellár jelezte, hogy Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de ehhez szerinte le kell állítani az ukrajnai civilek elleni támadásokat. Berlin 1 milliárd euró korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására fordít. Szlovákia és Csehország egyelőre nem vonja ki diplomáciai misszióját Kijevből és nem változtat ukrajnai nagykövetségeinek működésén, közölte a két ország külügyminisztériuma. Az Európai Unió kijevi képviselete szintén marad. Oroszország a hétvégén felszólította a külföldi diplomatákat és a külföldieket az ukrán főváros elhagyására. Az orosz erők az elmúlt hetekben fokozták a Kijev elleni támadások intenzitását. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diák tüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert őrizetbe vettek és több erőszakos incidens is történt, köztük egy tanárt benzinnel leöntöttek. A kormány intézkedésekkel próbálja kezelni a helyzetet, de a szakszervezetek és a diákok szerint ez egyelőre nem elég, ezért holnap újabb demonstrációk jönnek. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be a miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében ma Madridban. Mint Pedro Sánchez mondta, a kormány összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról és a választások hivatalos kiírásáról november 29-ére a törvényi előírásoknak megfelelően. Döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta 6. Fülöp spanyol királyt. A parlament alsóháza pénteken elutasította a kormányának a lakhatási válság enyhítésére benyújtott intézkedéscsomagját. A spanyol városokat az elmúlt napokban tömeges utcai tüntetések rázták meg a megfizethetetlen lakhatási költségek és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatása miatt. 7 feltétel teljesítéséhez köti a Hormuzi szoros újranyitását Irán. Mohammed Bakar Kalibaf parlamenti elnök szerint, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusban megfogalmazott feltételeket, akkor 7 napon belül helyreállhat a tengeri közlekedés. Végül az időjárásról: derült az ég, néhol fátyolfelhőkkel, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt. A csúcsomérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
7: Reklámot hallottak.
8: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
9: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Dr. Kerekes Ferenc, orvost szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örülök, hogy ismételten találkoztunk. Sajó Bábonyban, a Holland Kert idősek otthonában ültünk le egymással beszélgetni, amely idősek otthonának ön tulajdonosa is. És évekkel ezelőtt már találkoztunk itt az idősek otthonában, de most ünnepelni érkeztünk ide, és örül a szívünk, mert hogy 30 éves idén a Holland Kert idősek otthona. Először is szívből gratulálok Önöknek ehhez a szép korhoz. Isten értesse az idősek otthonát.
10: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
9: 30 évvel ezelőtt, 1996. október 12-ére kell visszamennünk, amikor is megszületett az ötlet. Na de hogyan is jött az ötlet?
10: Hát október 12-én már készen voltunk, az ötlet az korábban született, 95 végén született az ötlet, és aztán 96 elején kezdtük az építkezést, és októberben befejeztük, és akkor adtuk át az intézményt, akkor lett megnyitva hivatalosan, mindenféle engedéllyel, meg stb.
9: De hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen idősek otthonát nyissanak, és vezessenek Sajó Bábonyban?
10: Hát akkor Borsod megyében még nem volt magán tulajdonú vagy magán indítatású intézmény, úgyhogy mi úttörők voltunk ebben a témában, de információm már volt arról, hogy van Budapesttől 30 kilométerre egy magán intézmény, amit szinte egy orvos alapított, és mondtam, hát ha ő meg tudta csinálni, akkor én is megpróbálom, hát ha sikerül meg. Ráadásul ugye nagyobbik fiunk, ő egészségügyi szakközépet végzett, akkor még később aztán egyetemet is végzett. A kisebbik a szakács volt, a feleségem orvos, én orvos vagyok, tehát úgy adódott, és ugye ismertem az öregség problémáját, mint olyat, az egy külön tudomány valójában, és hát ugye megláttam, hogy itt van egy üres épület, ami eredetileg munkásszálló volt, csak már vagy 10 éve nem használták akkor, és hát ilyen bedeszkázott ablakok voltak, meg omladozó vakolat, meg hát ugye minden csúnya volt itt, betört ablakok, és akkor úgy gondoltam, hogy hát ebből lehetne valamit kihozni, és hát eléggé vakmerő ötlet volt ez az egész, és hát végtére is azért megcsináltuk, 9 hónap alatt meg lett az egész.
9: És sikerült. Ma pedig már olyan szép az épület, hogy a születésnapra meg is szépült, meg is újult, színes lett.
10: Hát ez a mi ajándékunk volt a feleségemmel az intézménynek, ez a külső burkolatjavítás, meg ilyen kertjavítás, meg egyéb, mert úgy gondoltuk, hogy születésnapi ajándékot szabad adni a gyerekünknek.
9: Holland kert idősek otthona, mire utal a cím? Miért lett éppen Holland kert ez az otthon?
10: Hát ennek teljesen logikus magyarázata van, mert amikor tervbe vettük, hogy megcsináljuk ezt az intézményt, meg is vettük a házat annak idején, akkor a feleségemnek a keresztapja az Egerben lakott, és volt egy holland barátja, aki egy ilyen szociális otthonban lakott a felesége, és ő annak az egész intézménynek ilyen civil szférához tartozó támogatója volt, és ők fölajánlották Nyíregyházán egy valamilyen egyházi intézménynek, hogy nekik lennének ilyen leselejtezett bútoraik, amit oda tudnának adományozni ennek a Nyíregyházi intézetnek. Csak ugye ez a Nyíregyházi intézet úgy gondolta, hogy majd mindent odahoznak neki házhoz, és akkor majd ők örülnek neki. Ellenben én meg azt mondtam a keresztapának, hogy mi bérlünk egy kamiont, elmegyünk, elhozzuk. Hát ez nekik nagyon tetszett, hogy azért neki nem már kifizessék még a kamion árát is, és akkor mi kimentünk Hollandiába hárman Krisztiánnal együtt, és ugye elhoztuk az adományt. De ez az ember tudja, hogy Gert. Ez volt a keresztneve. És akkor Holland volt, és Holland Gert, Holland Kert lett. Így lett a Holland Kert név, és neki ez nagyon tetszett, megtiszteltetésnek érezte, hogy róla elneveztek egy intézményt, és nagyon boldog volt. Hát sajnos már meghalt meg. Szinte mindenki meghalt azok közül, akik akkor ezt az egészet intézték. Ott megismerkedtünk az igazgatóval, meg az egész helyzettel. És nekünk ez egy óriási segítség volt, mert hát akkor én úgy számolom, hogy egy 20 milliós értékű adomány volt, amiben székek, asztalok, kerekesszékek, ágyak, stb. Tehát kaptunk 30 motoros ágyat például, ebből még néhányat adtunk a máltai szeretett szolgálatnak is, mert nekünk nem kellett, nem tudtuk hova tenni. De ezek olyan komoly ágyak voltak, hogy egy nagy része még mindig tökéletesen működik, mert rozsdamentes acélból volt például. Ma egy ágyat megveszünk, mit tudom, 200 ezer forintért, és gyakorlatilag állna javítani kell, mert hullik szét. No, hát azokat meg nem kell.
9: Igen, ez akkor is nagyon nagy adomány volt, és nagy összeg, meg még ma is nagy összegnek tekinthető. Tehát megvolt az alap, elindult az idősek otthona, hogyan is jöttek ide az idős emberek, hát hogyan szépült, bővült az évek alatt, az évtizedek alatt az intézmény.
10: Én egy kicsit azért visszamennék a tőkéhez, mert tőke az nem volt. Hát ők pénzt nem adtak, hanem csak berendezést adtak. Viszont tőkénk nekünk minimális volt, úgyhogy mi kölcsönökre szorultunk. Ez egy külön történet, de ezt majd elmeséljük a megnyitón, hogy nagyon sok barátunktól, kb. 18 embertől kértünk kölcsön, és kaptunk kölcsön, mert akkor azért a bizalom nem a mai szinten állt, nem egy jó szinten állt, helyesebben mondva, de voltak olyan barátaink, akik azt mondták, hogy hát kölcsön nem adok senkinek, de nektek adok. És ilyen volt, sőt az egyik azt mondta, hogy neki nem kell semmiféle papír, mert hogyha visszaadod, az nagyon jó, ha meg nem adod vissza, akkor bedd úgy, hogy odaadtam. Ilyen is volt. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezeknek az embereknek, rengetegen jöttek kézzel segíteni, fúrtak, mindent csináltak, takarítottak a végén, ablakot mostak, meg mindenféle segítség, de ők itt is lesznek ma.
9: Milyen nagyságú ez az intézmény? Hogyan indult és hogyan bővült? Hogyan alakult az évtizedek alatt?
10: Hát alapterületét tekintve nem nagyobb, mert ez 3 szinten, azt hiszem, hogy 1600 négyzetméter alapterületű, mert ugye 40 méter hosszú és 14 méter széles az maga az épület, úgyhogy itt van 40 helyiség valójában. Úgyhogy ennek a műszaki berendezése elég bonyolult. Csak én ismerem egyébként, hogy melyik cső honnan jön, meg hova megy. Úgyhogy itt a pincében olyan csőrendszer van, hogy nagyon bonyolult. Hát valahol mindenben volt segítség, tehát a vízvezetékes rendszereknek a boltjának a tulajdonosa az nekünk ismerősünk volt. Ők nyilván valamennyi kedvezményt kaptunk rá a szállításban, mindenben volt valami segítség, aztán a gyártól is, ha kellett valami, akkor betelefonáltam és megkaptuk. Mindenben, mindig, nekünk valahogy a jó Isten, nagyon jó kapcsolatunk van, hogy nekünk mindig mindenben segítség. segítenek. Most is ebben az egész szervezésben, hát ez egy olyan csapatmunka volt, hogy legalább 20 ember dolgozott benne, mert nem olyan egyszerű dolog.
9: Idősek otthonáról beszélünk, a legfontosabbak önöknek az idős emberek, az idősek. Milyen ez az intézmény? Bentlakásos vagy napközi otthonos? Hogyan kell elképzelnünk, és hogyan jöttek az első évtizedekben az idős emberek, és hogyan változott aztán évről évre az összetétel?
10: Hát ez egy bentlakásos intézmény első pillanattól fogva. Eleinte elég sokan jöttek Budapestről is, mert ott nagyon nehéz volt hozzájutni, és nagyon drága volt hozzájutni. Mi ahhoz képest, ugye mivel üresek voltunk, könnyű volt bejutni, és aránylag olcsó. Mert akkor, amikor mi 300 000 forinttal indultunk belépési díjként, akkor Budapesten 5-6 millió volt ez az összeg. Úgyhogy ez volt a, hogy is mondjam, a jó, ezért feltudtuk nagy lassan, nem túl gyorsan, kb. Egy év alatt töltöttük föl. Az első időben jött az első, aztán második, harmadik, két dolgozó, aztán így mindig folyamatosan növeltük, de hát akkor még havonta bele kellett elég sok pénzt fektetni ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Tehát körülbelül 20 ember fölött lett legalábbis már rentábilisan működtethető, akkor is non-profit módon, tehát nincs több bevétel, mint a kiadás. Mindig ennek a kettőnek harmóniában kell lenni, és erre törekedni kell nekem is 15 éven keresztül, és a fiamnak is, aki most már 15 éve az igazgató, arra, hogy mindig annyi bevétel legyen, amennyi a kiadás, mert azért az állandóan változik. És most jelenleg 55-en laknak bent, 25 dolgozó van, 25 dolgozó, ennek zöme nő, akikkel elég sok a női problémák, egymással civakodnak, meg stb. Bajuk van, úgyhogy ezeket nekünk időnként kell csitítani, meg csillapítani, de hát ez a vezetésnek a lényege, hogy le kell velük ülni, beszélgetni, és aztán meg kell próbálni kiegyenlíteni az igényeket.
1: Én nem emlékszem rosszra, csak

0: Időközben akkor megtelt az idősek otthona, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy hát ide is akkor gondolom, hogy manapság már egyáltalán nem könnyű a bejutás. Mert hogy minden idősek otthonában, hát elnézést a kifejezésért, de kihalásos rendszerben működik az idősek otthonának a rendszere, úgy tud újabb és újabb idős embereket fogadni és rajtuk segíteni. Mi a jelenlegi helyzet önöknél?
1: Hát jelenleg 53 lakosunk van, összesen a 30 év alatt 850 ember fordult meg lakóként, na de hogyha ez úgy nézzük, hogy önök volt fia, lánya, meg még valaki hozzátartozik, akkor azt még 4-jel meg kell szorozni, akiket gondoltunk. Körülbelül 600 ember halt meg ennyi idő alatt. 600 ember, azoknak mindegyiknek meg kellett csinálni a halottvizsgálatot, az az én dolgom volt. Valamelyik nap megkérdezik, hogy lehet ezt tolerálni, hogy lehet ezt tolerálni, és csinálni kell, mert valakinek ezt meg kell csinálni, és az, hogy egy idős ember meghal, az egy orvos, meg egy bármilyen ember számára természetes kell, hogy legyen, mert ez így működik. Sajnos hozzánk beteg, súlyosan beteg emberek jönnek, és az utóbbi 5-10 évben a demencia a fő profil, ami ide hozza az embereket, ez nagyon sok van, sokkal több, mint régen, lehet, hogy csak azért érzem úgy, hogy sokkal többen hozzánk jönnek, de nagyon sok a demens ember, és az ember családoknak nagyon nagy teher. Egy nagyon veszélyes dolog ez bevállalni, azt is, hogy egyáltalán gondozzuk, mert egy demens ember sokszor nem tudja, hogy mit csinál. Ugye? Tehát nekünk ezért kell a kerítésnek olyannak lenni, hogy ne tudjon kimenni, a kapunak olyannak, hogy ne tudjon kimenni,

0: Sotlanak demens embereket felvenni. Hát félnek az öngyilkosságtól, kéne ugorjon az ablakon, félnek sok mindentől. A tavat többek között azért alakítottuk át tóból kőtóvá, hogy a demens embereknek tudjanak beleesni. Ugye mi egy demens ember sajnos sok mindenre képes, és pont ez a veszélye az egésznek, ugye a tévében szoktuk látni, hogy meggyújtják a házat, felrobban az a lakás, stb. Ezt általában az idős ember figyelmetlenségének következménye. Csak ugye nyilván nem mondják be a tévébe, hogy ez demens volt az ember, de valójában azért gyújtja meg véletlenül a lakását, mert nem gondolja, hogy ez veszélyes.
1: Önöknek pedig egy méltó, szép öregkort és időskort kell biztosítani. Gondolom nem könnyű feladat ez.
0: Ez sem könnyű, mert az idős ember ugye annak rengeteg problémája van. Ugye rengeteg problémája van magával, a szomszédjával, a szobatársával, mindennel. Úgyhogy egy idős embernek nem könnyű az élete, mert az rengeteg panaszsal, problémával jár, amit nekünk meg kell próbálni uralni. De a legfontosabb ebben a nővér, aki meg tudja figyelni, hogy Pista bácsi tegnap még evett, ma nem evett. Pista bácsi még kiment az udvarra, ma már nem tud kimenni. Ezt észre kell venni. Ha észreveszi, szól, megtörténik a vizsgálat, ha én úgy látom, hogy nem tudok rajta tovább lépni, akkor beküldöm a kórházba, és ez egy nagyon fontos dolog, hát otthon egy laikus ember nem is gondol arra, hogy a demens szülőnek esetleg fáj a hasa. Tehát, de itt meg kell figyelni, hogy hogy viselkedik, és akkor ezt megtanulták a nővérek, hogy ők figyeljék a betegnek a viselkedését, az evését, a táplálkozását. Nálunk nyilván kell tartani azt, hogy van-e széklete, van-e vizelete, eszik-e, nem eszik-e. Szóval ez nem egy egyszerű játék, ez egy feladat. Ez ugyanúgy, mint a kórházban meg kell operálni egy beteget, mi nem operálunk, de mi gondozunk. És itt gondozik a cukorbetegségét, a demenciáját, a magas vérnyomását, a szívbetegségét, az urológiai problémáját, a pelenkától kezdve mindenig.
1: Ha már orvosként kérdezem Önt, és hosszú évtizedeken keresztül orvosa is volt, és jelenleg is orvosa ennek az intézménynek, tudna-e említeni néhány szép példát azzal kapcsolatosan, amelyek sikerek voltak az Ön szakmai életében, amelyre most is jó így visszaemlékezni 30 év után.
0: Igen, hát egy évvel ezelőtt halt meg egy lakónk, aki 24 évig lakott nálunk. 24 évig, és ő többször mondta még, amikor egészséges volt, vagy relatív egészséges, hogy neki ilyen jó élete még soha nem volt életében, mint ami itt volt. Ilyen is volt. Aztán volt még egy nagyon emlékezetes eset, amikor egyszer egy néni azt mondta, hogy olyan hálás vagyok azért, hogy levette a terhet a fiamról. Tehát nem az önző öregemben, hanem a hálás öregemben, hogy neki tudta, hogy ő teher a fiának, és levettük a terhet róla. Ezt nagyon ritkán hangsúlyozza ki egy idős ember, mert az idős ember sajnos önző. Sajnos önző, és sokszor nem veszi észre, hogy a gyerekének mekkora terhet nyom a nyakába, és úgy gondolja, hogy ezt ő megérdemli. Úgyhogy ezt is uralni kell. Ugye az idős embernek a rigójáit is uralni kell. Sokszor van, hogy egyik szobából a másikba át kell tenni, mert összevesznek. Aztán kibékülnek, akkor aztán utána azt mondják, hogy vissza szeretik menni, mert jobb volt ott. Hát olyan, mint a óvoda valójában ilyen értelemben. Vannak emlékezetes esetek, például a nővérek már megtanulták, hogyha valaki félrenyel, ami nem ritkaság időskorban, mit kell vele csinálni. Tehát már legalább 4 vagy 5 ilyen esetünk volt a 30 év alatt, amikor félrenyel az idős ember, és akkor az megfulladna, ha nem csinálnák meg azt, amit kell. És néhány szerencsés eset, amikor én ott voltam, és én koordináltam a dolgot, hogy csináltam, mert ezt csinálni kell, akkor megtanulták, és most ha valamilyen, maguk is meg tudják csinálni. Tehát ugye nem vagyok mindig itt. Mire a mentők jön, akkor régen későn. Tehát itt van 3-4 percünk. Ugye 3-4 perc, észre kell venni, hogy fulladozik az az ember, már pedig idős ember nem ritkán fulladozik, félrenyel, és akkor meg kell tudni, mit kell csinálni, és ők tudják.
1: Hétköznapi sikerek ezek, amelyek hétköznapi csodának is tekinthetők.
0: Volt olyan már, csak itt 2-szer vagy 3-szor kellett így reanimálni itt az intézménybe, és mind a 3-szor sikerült.
1: Térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, ehhez a bizonyos ünnepséghez, amelyről is többször utalt. Kezemben tartom az ünnepség meghívóját, hamarosan kezdetét veszi ez a szép ünnepség. Amikor már adásba megy mindez, akkor már múltként beszélünk az eseményről, de most még előtte vagyunk és ünnepelünk. Szép két idézetet találtam a meghívón. A szeretet az egyetlen dolog a világon, amit minél több részre osztunk, annál több marad belőle. És a Szent István Rádió hullámhosszain talán nem meglepő, ha II. János Pál pápát is idézzük. nézzük, miszerint

0: Mint váljunk barátaivá mindazoknak, akiknek nincs, legyünk családja azoknak, akiknek nincs. Önöknek, gondolom, egész életükben, hivatásukban ez egyfajta arcpoétikájuk volt, ez a mondat.
1: Igen, ez az én síromon is ott lesz, mert én itt leszek eltemetve a kertben, mert nekem ez egy régi leszögezett véleményem, hogy én itt legyek eltemetve, és arra a nagykőre, ami ott van kinn a kertben, ez van fölírva, hogy szeretet az egyetlen dolog, ami minél tovább osztod, annál jobb lesz, annál boldogabb leszel, és végtére is minden dolog, ami itt történik, ennek kell, hogy alapja legyen. Ez az ideológia.
0: Milyen lesz ez az ünnepség? Mire törekedtek az ünnepség összeállításánál? Most nem kérem, hogy mondjon el minden részletet, de mégis a Szent István Rádió kedves hallgatóinak foglaljuk össze, hogyan is ünnepelnek, hogyan is készültek erre a jeles évfordulóra.
1: Hát a feleségem volt a koordinátora ennek, mert ő ebben profibb, mint én vagyok, meg neki az irodalmi vénája is jobb, úgyhogy minden szépen elrendezett, de a lényege az, hogy mindenki itt lesz, aki barátunk, aki jó akarunk, aki bízott bennünk, és aki segített, meg a mindenki, aki ma segít az intézmény működésében, azok itt lesznek. Ennyi, de leszünk százon. Úgyhogy elég sok barátunk van, hál' Istennek, és ugye elsőbb az emberen múlik, hogy vannak-e barátai. Az nem úgy van, csak úgy van, hanem az azért tenni kell, hogy legyen az emberek barátja, és kölcsönösen tenni kell nekik, hogy viszonozzák.
0: A Szent István Rádió kedves hallgatóinak nyugodtan elárulhatjuk a kulisszatitkokat, hiszen amikor már mindez megtörténik, ahogy említettem is, múlt lesz, itt van a fejünk fölött jó néhány lufi, ezeknek is szerepük lesz. Gondolom a születésnap akkor lesz születésnapi torta, mire számíthatunk?
1: Minden, igen, születésnapi torta is lesz, a lufik is fel fognak menni jó kívánságokkal a levegőbe, reméljük, hogy jó magas, ha valaki majd esetleg megtalálja, és mindenki majd ráírja, hogy mit kíván, ez egy ilyen. Ezt már a menyem szervezte, ezt az egész dolgot, de ez is, annak idején is felengedtünk egy ilyen léggömböt az első megnyitón, igen. Hát lehetne galambokat is engedni, de most léggömb lesz.
0: Ha Kerekes Ferenccel beszélgetek, akkor nem állhatom meg, hogy ne utaljak arra a régi beszélgetésünkre, amelyet én még mind a mai napig a szívemben és a lelkemben őrzök. Az a bizonyos flow elmélet, amelyet ön olyan szépen megosztott a Szent István Rádió kedves hallgatóival, és azok a jó tanácsok, azok az életbe vett példák, amelyek mind a mai napig befolyásolhatják a mi pozitív gondolkodásunkat, hiszen az élet mit sem változik. Telhetnek az évek, az évtizedek, de a pozitív gondolkodás az jó, hogyha megmarad az ember egész életében.
1: Hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy egyáltalán a flow elméletnek a megalkotója az Csíkszentmihályi Mihály volt, egy magyar ember, és az egész világon ismerik azok, akik egyáltalán foglalkoznak lélektannal, de nem csak azok. És sajnos, hogy Magyarországon nagyon kevesen ismerik még a nevet is, de meg a fogalmat is. Tehát ugye a flow elmélet az a flow, mint szó, mint viselkedés. Az azt jelenti, hogy ha élvezed, amit csinálsz, nem fáradsz el, nem nézed az órát, nem nézed, hogy mennyit keresel vele, de csinálod, mert élvezed. Ez mindegy, hogy zenéről beszélünk, művészetről, orvostudományról, akinek az orvostudomány nem hoz flow elméletet, az egy orvos ugyan, van diplomája, csak nem élvezi azt, hogy most mindig valami újat lát, és mindig valami érdekeset lát, és mindig tud csodálkozni, és tud örülni, hogy ma végre megint láttam valamit. Úgyhogy ez a flow elmélet, minden világhírű ember valójában azért lett világhírű, mert a gondolkodásmódjában benne van ez, mint alappillér.
0: És gondolom, hogy ön is világéletében így gondolkodott, és szakmájára, hivatására ilyen szemlélettel tekintett.
1: Hát én azért dolgozom még most 18 évvel a nyugdíjazásom után, minden nap rendelek, mert minden nap történik valami érdekes dolog. És annyira örülök annak, hogy most megint egy ugyanarról teljesen más dimenzióban lát az ember, teljesen új dolgokat lát, úgyhogy ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok. Hát tegnap például egy olyan érdekes, meséltem is a feleségemnek, hogy kihívtak egy hölgyhöz, és mondja, hogy neki rettenetesen viszeresek a lábai. Kimegyek, megnézem, hát semmi különös. És akkor mondom neki, hogy miből gondolod, hogy ilyen retten? Hát most operálták a szememet, eddig nem láttam. Hát nem aranyos? Hát viccnek is jó. Hogy megoperálták a szemét, a kataraktát ugye megoperálták, tettek be egy új lencsét, és látja, hogy visszeres a láb, de visszeres volt 3 évvel ezelőtt, csak nem látta. Hát nem aranyos? Hát most ennek is lehet örülni. Ez a humor, tehát az egészségügyben muszáj humort bevinni, mert itt, amikor az öreg otthonban az ebédkor mondják a nővérek, hogy ez a baj, meg az a baj van, nekem mindig eszembe jut egy vicc, és akkor bedobom, és akkor egy kicsit nevetünk rajta. Tehát muszáj higítani ezt a nehézséget, hogy itt halnak meg emberek, és szenvednek emberek, de ha valakinek fáj a foga, akkor ki kell húzni. És azt is megcsinálj. Mi próbáljuk ezt a szenvedésüket enyhíteni, nekünk ez a dolgunk, hogy enyhítsük. Nem megoldjuk, hanem enyhítsük.
0: Dr. Kerekes Ferenc orvosnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az idén 30 éves holland kertidősek otthonának, Isten éltesse még sokáig az intézményt, önnek is, kedves feleségének szívből gratulálok ehhez a szép intézményhez, és további életükhöz jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen a családom nevében.
0: Az ünnepség szép pillanata volt, az a momentum, amikor az idősek otthona bejáratánál található, körülbelül 180 cm-es fehér márványból készült segítő Szűz Mária szobrot leleplezték a szervezők, és átadták az intézménynek, amely szobor dr. Kerekes Ferenc és dr. Varga Eszter személyes ajándéka. A szobor talapzatán a következő szöveg olvasható. Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk. Mi sem kívánhatunk mást, mint azt, hogy a Szűz anya oltalmazza és védelmezze az idén 30 éves Sajó Bábonyi holland kert idősek otthonát. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája... Barsi Balázs Ferences atya októberi elmélkedése Szent Ferenc tranzitusáról. Azt hiszi Szent Ferenc pontosan 800 éve, 1226. október 3-án hunyt el Assisi közelében, a Porciunkula kápolnában, 44 éves korában. Az egykori kis kápolnát a Ference szeretett 1569 és 1679 között 5. Pius pápa kezdeményezésére hatalmas bazilikával vette körül, hogy méltó módon fogadhassa a zarándokok áradatát. Életének utolsó éveit súlyos betegségben tölti Ferenc. Látása nagyon megromlik, erős testi fájdalmak gyötrik. Immár 2 éve hordja a stigmákat, amiket 1224-ben kapott, és lett ténynek, testben is, alter Christus, Krisztus hasonmása. Ez a kis kápolna, a részecske, föld darabon nagyon kedves a szívének. Assisi városa bencér szerzeteseitől kéri el az ősi, talán a 4. században épített magányos kápolnát, amit némely ferences forrás szerint ő maga restaurált, mint a nagyobb San Damiano templomot is. Itt olvassa az evangéliumot, és hallja benne Jézus élő szavát, és lel rá saját hivatására. Ehelyt fogadja Klárát, vágja le a haját, és adja őt Krisztusnak. Szent ez a hely, kísértéseinek is a helye, amelyeket Isten kegyelmével legyőz. Itt kap látomást a Porciunkula búcsúról, majd pápai jóváhagyásra születik az Assisi bocsánat, hogy mindenki kiengesztelődhessen Istennel. Ide hívja minden évben Jócskának nevezett szerzetestársait, hogy megvitassák a regulát, és újra felfedezzék buzgalmukat, és hogy újra, nekiindulva a világnak, hirdessék az evangéliumot. Végül ide tér vissza meghalni, és abba a tranzitusában, átvonulásában, ott lüktet egész élete, énekel, és énekelnek körülötte, Isten dicsérik, míg ő, immár ruhátlanul, ahogy született, a csupasz földön, beleszenderül az Úrba. Nem is tudunk eléggé hálát adni az Istennek, hogy benne, a kicsi poverellóban ilyen nagy ajándékot adott az egész emberiségnek. Most hallgassuk meg Barsi Balázs Ferences atya októberi elmélkedését Szent Ferenc tranzitusáról.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, októberben elérkeztünk Szent Ferenc atyánk tranzitusának, halálának 800. évfordulójához. Drága látos az Úr szemébe az ő szentjeinek halála. Énekeljük a 115. Zsoltár 6. versébe. Drága látos! Miért? Hát Istennek drága dolog az, hogy valaki meghal. Nem! A szentek élete drága látos, és most a halálban ezt adja végleg oda az ember Istennek, visszaadja a kezébe. Tehát már most is ezekből a mondatokból is kiderül az, amire hát én is azt jöttem rá, hogy azért, amikor az emberiség középkor is sokat foglalkozik a jó halállal, akkor tulajdonképpen az életről beszél. A legmélyebb emberi gondolatok, az erre az élete vonatkozóan, csak a halállal szembesülve jelenik meg az értelmünkben. Novemberben majd tovább folytatjuk ezt az elmékedést, hiszen a halottak napja és a, főleg a minden szentek dicsősége és a halottak napja, szenvedő egyháznak a ténye folytatja ezt a nagy valóságot számunkra. De azért egy kereszténynek az életébe kell végbe menni a halálának. És azt mondjuk, hogy ez olyan hasonlat. Nem hasonlat. Nem hasonlat, mert a nagy megtérők bevallják azt, hogy eddig én nem is éltem, és most, hogy Krisztus megismertem, minden más. Hát van úgy, hogy halálra ítéltek valakit, és a börtönbe 5-6 nappal a kivégzés előtt tért meg, és azt mondta, hogy ez az élet, vagy a jóblatornak a megtérése. Tehát valami átmenetnek, tranzitusnak az életünkbe kell megtörténni. Ezért foglalkoztunk egész évben Szent Ferenc megtérésével. De még visszalépek. A nem keresztény, maga az ember, juthat-e valami bizonyosságra azzal kapcsolatban, hogy ez az élet nem szűnik meg, hogy van a halál után is élet. Az első bizonyosság akkor következik be, ha nem előre nézünk, hanem hátra. Ha előre nézünk, hogy jaj, mi lesz velem, hát azt hogyan tudjam? Senki se tudja, hogy mi a halál, mert nem tapasztalta meg. De ha visszanézek, én létezek, és maga létezés megokolatlan. Nincs megokolva. Ez nem igaz. Ez az első tétel, amit újra kéne tanulni az egész emberiségnek. Nem is ezzel foglalkoznak, az, hogy hogy működik a világ. Tehát a dolgoknak azért van egy sokkal mélyebb tulajdonság, mi az, hogy hogy működnek. Ez a tulajdonság pedig abban áll, hogy léteznek. Az első sejt megokolatlan, de van. És az ember személye az, hogy szabad vagyok, az nem a sejtek agyott elő, megokolatlan. Tehát akkor tulajdonképpen a kezdeteknél van egy hatalmas, megdöbbentő tény, ott állok a teremtő előtt, és azért a nem létezésből hívja elő a létezést. Hát ez egy kicsikét nagyobb esemény, mint a holtak föltámadása, hogy a porból újra testünk lesz. Ez sokkal nagyobb, ennél nagyobb nincsen. Ezért ezzel kezdődik a Szentírás, és ezzel a krédó is, ezzel kezdődne minden nap, ahogy Dénes atya, zsidó származású rendtársunk mondta, olyan szépen senki sem mondta, hogy édes teremtő. De van egy másik dolog is, azt mondja az Úr, és ha imádkozó, menj be a kamrádba, nyilván nem a hátsó szobába, szűzanyáiknak ilyen sokféle szobájuk nem is volt, meg az egyszerű Palesztinában élő embereknek, hanem a szíved mélyére, a személyedbe menj, és tudjátok, mi van ott? Hát ott van az én. De ott van. Hát ott nincs senki. Ha nincs egy te, akkor meg az énemnek nincs értelme. Azt mondja Jézus, igen, de atyád a rejtekben, ott bent, lát téged. Én azt mondanám, igen, néz téged. Azzal, hogy néz, azzal vagyok. Most is teremt. Tehát az igazi szemlélődés, keresztény szemlélődés soha nem lehet az értelmi erő kifejtés nélkül, dogmák nélkül, ilyen nincsen. Az hamis. Csak azok lépések, amelynek a végén már nincsenek lépések. Mint ahogy keresztes Szent János a Kármelhegy útját leírja, hogy a téles út vezet a halálba, stb. A keskeny út, hit, remény, szeretet, stb. Önmegtagadás. És a végén úgy elbizonytalanik a tintába mártott tolla, és úgy vég. Szóval itt már nincs út. De valami oda vezet. Lépések vezetnek oda. Vagy Józseshez szól az Úr, hogy vesd le a sarudat, mert ez a helyszín. De addig lépegetett, amikor azt mondja nagy költünk, József Attila, túllépek a mai kocsmán az értelemig, és azon túl. A kocsmát el kell hagyni, de az értelmet nem úgy hagyja el, hanem az értelem leáll és figyel. Azok a misztériumnak, a beláthatatlan, mély, örvénylő, isteni szeretetnek a partjai. Tehát én sose fogok beletekinteni Isten szeretetébe, mely Krisztus szívébe van, ha nem tudom a dogmákat, hogy ő második isteni személy, de van emberi és isteni természete, stb. Nagyon-nagyon fontos. Tehát el kell menni, ameddig csak lehet. És hogyha elmegyek odáig, hogy a kezdetemnél ott van a nem létezés, és ott van az én teremtőm, aki szeret, hát miért kellett neki? Hát akkor elenged? Tehát majdnem, hogy és tested van, hát nem két darabból állok. Itt valami inkább történt. Mi szakadtunk el, ketté szakítottuk magunkat azzal, hogy Istentől elszakadtunk. És ez Jézus Krisztus föltámadását mutatja meg azt, hogy a testünket új világba emeli majd. A második bizonyosság tulajdonképp az, hogy Isten végtelenül jó. Na most Aquinai Szent Tamás ebből indul ki. Summum bonum. És Szent Ferenc, valaki elemezte azt az kis imádságot, hogy te vagy a jó, a minden jó, a legfőbb jó, a teljes jó, és latinul ez a bonum, bonum, bonum, bonum, majdnem dadogássá lesz egy elragadtatott csodát, hogy Isten jó. Na de hát sok rosszat tapasztalunk. Erre azt mondja Newman, én inkább nem tudom, miért van a rossz, de azt tudom, hogy az Isten végtelen jó. Mert akkor nem Isten. És a Biblia kinyilatkoztatás majd aztán megmondja, hogy honnét a rossz. Nem Istentől van, hanem az Istentől való elszakadás. De Isten még ezt is magára veszi Jézus Krisztusban. Tehát Isten jó. És az embert ő teremtette. Tehát akkor van az embernek igazán kezdete? Hát úgy, mint a botnak. Ez a kezdete, és ott a bot vége. Igazában nincs. Nincs, mert Isten magának teremtett minket, magával való kapcsolatban. És most azt keresztényként mondjuk, hogy Krisztusban Ádámot rögtön felvette az Isten fiúság kegyelmébe, hogy szerethesse, mert Isten nem tud más szeretni, az Atya csak a fiút. Tehát a teremtés az valóban egy kezdetnek tűnt, de nem volt kezdete, mert a kezdet nélküli szeretetbe emelte bele az Isten. És így akkor nincs is vég. Ezért gyönyörű a zsidókhoz itt levélből vett idézet, a húsvét éjszakán, hogy Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő, 2026, övé a dicsős hatalom és a dicsőség mindörökön öröki, amen. Vagyis Krisztusban van a kezdet, és Krisztusban van a vég, tehát nincsen olyan kezdet, amit a botnak a kezdete meg a vége, hanem egy kezdet nélküli Isten vett be minket, a semmiből teremtetteket, az ő saját életébe emelt föl. És Krisztus, mikor elszakadtunk, megváltott minket, megint fölvesz az ő életébe. Annyira abba kell élni, hogy Krisztusban élünk, most volt ugye az Úrnapja, az áldozások sorozata, hogy tulajdonképpen itt annyira egyek leszünk Krisztussal, hogy ez az ígérete annak, hogy részesülünk az ő föltámadásában is. Mennybe ment előtt pedig azt mondja az Úr és pár persze, hogy hogyan? Most állítod vissza Isten rosszát? A módok és az időpontok nem rátok tartoznak. Valami félelmetes szépség ez, hogy Isten jó, és hogy a rosszért nem felelős. Tehát, hogy úgy meg lehet kapaszkodni Isten jóságából, hogy én beszéljetek a rosszról, megmondhatom, hogy nem tudom, mint jobb. Meg kínlódik vele, de azt nem engedem el, hogy nem te tőled van az igazi rossz. A rossz az az Isten visszautasítás. Ez a másik, ami tulajdonképpen a halálunkra vonatkozik. Egy végtelen teremtő jóság. És aztán itt van még egy harmadik bizonyíték is, az, hogy de hát, ha itt van ez a feszültség, hogy Isten jó, és annyi rosszat tapasztalunk, tehát ha jó, akkor hát csak szól hozzánk. És a 19. század tagadja, nincs kinyilatkoztatás. Lehet, hogy van Isten, sőt, biztos. Az ott van az égben, mi itt vagyunk, nincs kommunikáció. Hát akkor nem jó. És Ábrahámtól kezdve igenis szólt az embernek, sőt, a pogányokhoz is, csak nem egyetemesen. Azért az a törzsfő, meg az a varázsló, vagy aki bemutatta az áldozat, kaphatott nagyon sok egyéni indítást, de olyan nem kapott, hogy az összes többi törzsnek ezt kell átvenni, amit én most neked adtam. Kezdi az egyetemes kinyilatkoztatást. Tehát Isten nem jó, ha nem szól az emberhez, mert akkor a baja. És ez az ószövetségi zsidóságnak a legnagyobb szolgálata, amiért nem lehetünk elég hálásak. Az egyszerű szent zsidóknak is, Jobbnak, hogy kínlódik. Tulajdonképpen a legnagyobb könyv, mert Isten dicsekszik Jobbal. És oda jön a sátán, és hogy érintsd meg a bőrét, majd megátkoz téged. Tessék, bízik bennünk. szemétdombra kerül. Jönnek a korabeli teológiától megszállott zsidó barátai, először hallgatnak, jobb lett volna, ki nem nyitják a szájukat, utána pedig az, hogy a büntetés, rosszat tette, megkaptad, rosszat tettél, meg, és ő valahogy érzi, hogy ez hamis. És a végén nem tud más mondani, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon föltámaszt, és én a testemben látom meg őt. Tudod, mi ez? Az nem megváltó, a goél, tehát Isten, te vagy az én legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állni azon, aki mindezt rám zúdította. Tehát Isten ellen föllebbezik Istenhez. A legnagyobb könyvek között van. És így is belekapaszkodik abba az isteni jóságba. Hihetetlen mélység. És van kinyilatkoztatás. És mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit? Az írásokat? Igen. De a kereszten mondott szavai nagyon súlyosak. Nagyon súlyosak. Mert ott már egy szavas, meg egy mondatos üzenete van. És az utolsó szó a nagyon sűrű. Nagyon-nagyon sűrű az utolsó mondat, beteljesedett, consummatum est. Mi? Minden. A teremtés is. Végbe ment a megváltás. Akik bennem hisznek, azok új teremtmény. Márta, ha itt lettél volna, Uram, nem halt volna meg a testvérem, de bármi kész az Istentől megadja neked. Márta, testvéred fel fog támadni. Hát az utolsó nap. Nem. Én vagyok a föltámadás, nem a föltámasztó. És az élet. Önmagába von be minket. Mi csodálatos dolog. Igen. És az ötödik bizonyság a paradicsomi állapotból való kiszakadás után sem tagadott meg minket Isten. Isten, ki csodálatosan megalkotta az emberi természetet, de még csodálatosabban megújítottad. Mivel? Azzal, hogy amikor föltámadt a halottak közül, nem a halálból csupán, hanem a világvégi föltámadással támadott fel dicsőséges testben, ezt a zsidók nem találhatták ki, mert ott nincs kétütemű föltámadás. Akkor bemutatta, hogy ez vár ránk. És most mi van akkor a személyünkkel? Jézus dicsőséges testében élünk valahogy odaát. De várni kell az egész világ a megváltottaknak a megérkezését. És milyen zseniális dolog Pilinszky tal, hogy mert megölhették hitván zsoldosok, és megszünetett dobogni szíve, de harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Miért mondja ki latinul? Szerintem nem tudta. Zseni, vagy annál több, mélyen hívő. Mert az, hogy legyőzte a halált, azt el lehet képzelni. Ha valaki visszajött az élete, vagy mit tudom én. De az, hogy resurrexit tertia die, az ő föltámadását nem lehet elképzelni. Mert nem jött vissza, hanem a testünket is magával vitte oda, ahova ő ment. Utat készített nekünk. Hát ez a pászka, ez a húsvét. Ezt mondjuk latinul tranzitusnak, ezt ünnepeljük Szent Ferenc atyánk halálának napján. Amen.
0: Barsi Balázs Ferences atya októberi emlékezését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Szabó Ferenc. Csokor. Havas éj ezüstjét, tavak tiszta tükrét, csillagok csóváját, rétek tarkaságát, méhek boldog táncát, sirályok szép röptét, őzgida nyögését, szűzlány remegését, várandósok álmát, szegény sóhajtását, kutató tudását, művész forró lázát, apám munkásságát, anyám szenvedését. Mind egybeszedem, s elibét teszem. Szűz virág, szent anya.
1: A Szabó Ferenc Csokor című költeményét Blaskó Balázs mondta el. Dr. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus, tanár, költő, publicista, rádióműsor szerkesztő, a Zala megyei Kálócfán született 1931-ben. 1950-ben érettségizett, majd egy-egy évet az Egri és a Szombathelyi szemináriumban töltött, 1953-ban belépett a jezsuita rendbe. Francia és magyar irodalmat tanult Budapesten az idegen nyelvek főiskoláján, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az 1956-os forradalmat közvetlen közelről megélte, mert a jezsuiták rendháza Budapest szívében a Szent Királyi utcában volt. Előjárói kérésre távozott az országból, így rendi tanulmányait a Löwen melletti Egerhoveni főiskolán végezte. 1962-ben szentelték pappá Brüsszelben, 1966-ban teológiai doktorátus szerzett Párizsban. 1992-ben jött haza Magyarországra, folyamatosan írt és tanított. 1967-től a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője volt egy negyed századon át. A Távlatok című negyedéves folyóirat főszerkesztője 1993 és 94 között a Magyar Rádió felügyelőbizottságának volt tagja. 1994-től a Magyar Püspöki Kar Média Bizottságának volt tagja, 2000-től 2005-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen óraadó volt a kommunikáció szakon. Nevéhez számtalan filozófiai, teológiai, irodalomkritikai tanulmány, műfordítás és vers fűződik itthon és külföldön is. Verseket már 1950-től kezdődően írt, és Tűz Tamástól bátorító kritikát kapott. Ám amikor a jezsuita rendbe lépett, előjárói tanácsára hirtelen abbahagyta a költészetet, és első verses kötetét csak 1982-ben adta ki Rómában. 70. születésnapja alkalmából II. János pápa táviratban köszöntötte, kiemelve odaadó szolgálatát a Vatikáni Rádió magyar adásának élén. 2022. október 3-án hunyt el 91 éves korában.

Arcodat keresem, Uram Istenem. Taníts engem, miképpen keresselek, és hol talállak. Te alkottál, Uram, és újjáalkottál. Ami bennem jó, az mind te tőled van. Mégsem ismerlek még igazán. Képedre és hasonlatosságodra alkottál, hogy képes legyek rád gondolni, és téged szeretni. Önts szívünkbe a szeretetet, azt a szeretetet, mely hozzánk való szeretetedből forrásozik, hadd tudjunk másokat úgy szeretni, mint te.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Tegnap az évközidő 27. vasárnapján 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a Szent Atya a rossznál mindig nagyobbnak bizonyuló isteni irgalomról emélkedett, hangsúlyozva, hogy Isten a rosszat is képes a megváltás eszközévé alakítani, és sosem veti el az ember életét. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján felidézte, a Szent a Krisztusba vetett hitével, imádságos életével és testvéri szeretetével hozzájárult az egyház megújulásához. Arra buzdított, hogy kitartóan kérjük a béke ajándékát, és őszinte elkötelezettséggel munkálkodjunk a népek közötti egyetértés megteremtésén. Újra szentelték a debreceni Attila téri görög katolikus főszékes egyházat szombaton. Kocsis Fülöp érsek metropolita elsősorban Istennek adott hálát a több éven át tartó teljes felújításért, a templom bizánci ikonográfiai program szerinti kifestéséért, valamint az épület környezetének megújításáért. Köszöntötte a hazai és külföldi egyházi vezetőket, püspököket, testvéregyházak képviselőit, valamint a híveket és mindazokat, akik jelenlétükkel vagy munkájukkal hozzájárultak az ünnephez. Orosz Atanász püspök ünnepi prédikációjában arról beszélt, a megújult debreceni főszékes egyház nem csupán egy megszépült templom, hanem az Istennel való találkozás, az imádság és a közösség helye. A székesegyház szépsége az ég és a föld találkozását jeleníti meg, és a hívek tekintetét a mennyei valóság felé irányítja. Mint fogalmazott, a felújított főszékesegyház a mennyországba hívja tekintetünket, lelkünket és szívünket. Orosz Atanás szerint a templom egészének üzenete túlmutat az épület falain, arra emlékeztet, hogy Krisztus mindannyiunk életébe be akar lépni, és saját képmására akar formálni bennünket. A székesegyház azért született újjá, hogy ti is újjászülessetek, idézte Leó pápának a párizsi Notre-Dame-ban elhangzott szavait, hangsúlyozva, hogy a templom megújulása egyben lelki megújulásra is hív. Orosz Atanász arról is beszélt, az egyháznak és a templomnak a világ felé is küldetése van. A háborúk, társadalmi megosztottság és bizonytalanság közepette a keresztény közösségnek Krisztus szeretetét, a befogadást, az egységet és a reményt kell megmutatnia. Októberi programsorozat tartanak az Egri Lajosvárosi Katolikus Plébánián, már október 1-től minden délután 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér imádság zajlik a templomban. Október 10-én szombaton Mátra Szent Imre Fallós Kúti buszos zarándoklat lesz, október 13-án kedden a Fatimai Engesztelő imádság záró estéje, 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, utána gyertyás körmenet a Fatimai Szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton 18 órától több generációs teaest, a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében vendég lesz a Kordz együttes, és október 24-én szombaton a Lajosvárosi Közösségi Kirándulás is elkövetkezik a Stimec házhoz, szabadtéri szentmisével, magyar népünkért, a forradalom 70. évfordulóján. Ez tehát az Egri Lajosvárosi Plébánia programsorozata. A Fatimai Engesztelő imádság utolsó állomása október 13-án kedden lesz, ahogy említettük, 16 óra 30 perctől rózsafüzér, majd 17 órától szentmise a templomban, a mise után pedig gyertyás körmenet a Fatimai Szűzanya szoborral. Az est folyamán vendég lesz a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezete, illetve annak tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándorszentségimádás lesz Kerecsenden, a Szűz Mária világkirálynője templomban, október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd este 6-tól szentségimádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, mindenki elmehet arra, amire ideje engedi. Idén már 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programsorozatát Budapesten a Bakástéri templomban. A hétvégén az első események már megvoltak, de folytatódik a sorozat. Október 8-án csütörtökön 19 órától Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék. Fabók Mancsi Bábszínháza egy különleges előadást készül bemutatni a bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink, a legendáink idézik meg az Istenszülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fa bábok mozgatása és élőhangszeres zenélés együttes jelenléte alakítja az eseményeket, úgy, hogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben e kettő elválaszthatatlan egymástól. Valamint Ennio Cominetti koncertje, német, olasz és francia orgonazene október 17-én szombaton este 7 órától. A Komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik Budapestre. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel várnak mindenkit október 10-én Gyöngyösen a Tűz találkozóra, délután 3 órától a Szent Bertalan templomba. A cím Gyöngyös főtér 17. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, 18 órától pedig szentmise. A tűz találkozóra belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit, tehát október 10-én délután 3 órától Gyöngyösen a Szent Bertalan templomban. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyház megye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e péntek dél, 10 órától majd az érkezés és regisztráció következik az iskola aulájában. A jelentkezés határideje pedig november 9-e hétfő. Jelentkezni lehet a 36-os körzet 510-060-as vagy 510-063-as telefonszámokon, emellett faxon a 36-os körzet 510-061-en és elektronikusan a titkasság@andrassy-eger.hu e-mail címen. A regisztrációt követően a verseny előtt 11 órakor a csapatok majd megtekintik a Líceumban a Főegyház megyei könyvtár kiállítását az évforduló alkalmából. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot töltenek ki a Redmenta felületen, majd ezt követően egy képfelismerő feladat lesz és a készített kép bemutatása. Ezért már előre kérik a csapatokat, hogy amennyiben még nem regisztráltak, akkor tegyék ezt meg a www.redmenta.com linken. Mindenkinek a saját csapat nevével kell regisztrálni, benne településnév, kötőjel iskola névadója, a csoport neve Andrássy kötőjel hittanverseny 2026, a csoport direkt címe pedig Andrássy kötőjel 775744. Ezt a direkt címet kell bemásolni a felület keresőjébe és kérni a felvételt a csoportba. A feladatot november 27-én a Hittan versenyen lehet kitölteni a Redmenta felületén. A verseny felkészülési anyaga letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyházmegye honlapjáról. Az előzetes feladat a mottóval kapcsolatban: Káldi 400, készíteni kell egy képet, plakátot szabadon választott technikával A4-es méretben, amelynek eredeti és szkennelt változatát is el kell vinni a versenyre, illetve eljutatni az iskola címére elektronikus formában. A másik pedig ugyancsak a Káldi 400-zal kapcsolatban egy szabadon választott jelenetet meg kell filmesíteni. A film terjedelme maximum 5 perc lehet, annál hosszabb filmet nem áll módjukban zsűrizni. Az előzetes feladatok beküldési határideje november 13-a. Kérik, hogy ezt a titkarság@andrassy-egger.hu e-mail címre küldjék el, és a versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet Béres Gyula tanár úrnál a 30-as 937 75 19-es mobiltelefonszámon, illetve e-mailben a beres.gyula@andrassy-egger.hu e-mail címem. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de elterjedtek az okos eszközök és így a különböző alkalmazások, amelyek sok mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsorunk hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az Egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az Egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került, ezek kifosztották, véresre verték és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus! Tedd ezt, és élni fogsz. Hányszor van úgy, hogy tudjuk, érezzük, mit kíván tőlünk az Úr, mégis épp az ellenkező irányba indulunk, akár csak Jónás próféta, vagy igazolni próbáljuk magunkat, mint a mai evangéliumban szereplő törvénytudó. Szeretnénk elnyerni az örök életet, de közben nagyon is félünk kockára tenni ezt a földi életet. Népszerűtlen feladatot vállalni, közönséges emberek közé vegyülni, nevetségessé válni. Az Úr Jézus szavai azonban itt és másutt is nyilvánvalóvá teszik, hogy mindaddig hiába való az Isten parancsainak ismerete és a róla szóló elméleti tudás, amíg elmegyünk testvéreink mellett, akik a mi konkrét, gyakorlati segítségünkre szorulnak, amíg szívünkben korlátokat állítunk fel, megszorításokat teszünk és elmulasztjuk megtenni, amit általunk akar végbevenni az Úr. A napokban ünnepelt Assisi Szent Ferenc kevéssel halála előtt ír végrendeletet, melyben összefoglalja, amit az Úrtól kapott, s lelki, szellemi örökségként testvéreire kíván hagyni, azzal kezdi, hogy felidézi azt az eseményt, mely fordulópontot jelentett életében. Az Úr követ

0: végül mégis meg kell ízlelnie a halált, csak hogy ez a keserűség nem válik édességé, mert az már az örök halál keserűsége lesz. Akik azonban ideje korán átmennek a halálon, hogy újjászületve már ne önmaguknak, hanem Krisztusnak éljenek, azok megtapasztalják az Istennek átadott élet édességét. Második halál nem fog fájni azoknak, s földi életük lezárulása örömteli átmenet, tranzitus lesz a boldog örökké valóságba.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Kto je môj blížny? Vystúpil ktorý si znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel, čo je napísané v zákone, ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu, správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýta Ježiša, a kto je môj blížny? Ježiš povedal, istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal. Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal. Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a robaj ty podobne. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
3: E Krista tauri opreasilas tezuma velles. Maestro, das duma karingleste, sotekerav, kete sajresav o zsipunei lumakotraju, poslas lestar. Sositele iskirime andeile Krista. Sargina vestu kodol, kadipendas, kam tie raes, tie devles andatio intrego ilo, andatio intrego duho, andatio intrego zorhaj, andatio intrego godi, tie amales pale kadesar so tu tut. Čáčes danduma, ker kadehaj puneiluma traisa, pendas leske. Bako dokam laste čáčarel, pes anda peski, pušlas kataro Jezuši. Kaste dika mure amaleske, pekadio Jezuš, perdalla se vorba. Ek manus andeo Jerikovo žalas andeo Jerišalemo. Pele hocengovas pelas. Kadal saline lestar sosasle, sandel rata mukleles, haj dopaš mules kothe mukleles, lečor. Tumna je krašaj žalas teilepe odrom. Samalas les, ba maj durge ilastar pašaleste. Tumna kadea vilas viek levito. Deklas les, ba mai durgelo. Mai palal, jek he samaritanušo, dromingrela sintia. Kanastamalas le manušes, pelas pelesko ilo. Kot hegelas leste, uloi hai mol shortas peleske dohipe, andeleske pugni, hai andre pandik pankerdas les, hai opre besadas les po pesko magaresko dumo, ingerdas les andejek kirčima, kaj kot he sastjarlas le manušes. Ka verdjes kot he das dui denarura le kirčimareske, haj kadimanglas lestar. Grižis sar les, haj te ande majbut pere lapes, kana palpale avu kot he dable tuke. Sogindis, maškar le trin šavo, sasko dolesko amal, kas le hocura andel vastaline. Sabo sas le ilesa, sas karing leste, pendas. O Jezus, kadi penlas.

0: A haiker vitu kade.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
2: Evangelium nach Lukas. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle nach, und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Tier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von diesen 3 hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso. Wort des lebendigen Gottes.
1: Szentek, szent életű emberek.
3: Szent Faustina Kowalska. Glogoviecben született 1905. augusztus 25-én. Meghalt Krakkóban 1938. október 5-én. 33 évet élt. Faustina Kowalska Isten irgalmasságának világszerte ismert apostola. A keresztségben a Helén, Ilona, a rendben pedig Mária Faustina nevet kapta. A 20. század teológusai szerint egyike az egyház legjelentősebb misztikusainak. II. János Pál pápa 1993. április 18-án avatta boldoggá Rómában. Ezekkel a szavakkal méltatta érdemeit és küldetését: Köszöntelek téged, Faustina nővér! Mától az egyház boldognak hisz téged, különösképpen is lengyel és litván földön. Ó Faustina, mennyire csodálatra méltó volt a te utad! Téged, a lengyel nép szegény és egyszerű leányát választott ki Krisztus, hogy eszükbe juttassa az embereknek az Isten irgalmasságának nagy titkát. Ez a titok prófétai kiáltásá lett a világhoz, Európához. A pápa 6. lengyelországi látogatása során 1997. június 7-én elzarándokolt Faustina sírjához. Ekkor született meg az a döntés, hogy itt, ezen a helyen, ahol Faustina nővér kolostora volt, épüljön meg az Isteni Irgalmasság bazilikája. Faustina Kowalska egy 10 gyermekes szegény, vallásos paraszt család 3. gyermekeként született Glogoviecben. Kicsi korától szerette az imát, szorgalmas és engedelmes leányka volt. Iskolába csak 2,5 évet járt, mert 16 évesen beállt szolgálni, hogy szülein segítsen. Szerzetesi hivatása fiatalon jelentkezett, de szülei nem akarták, hogy kolostorba menjen. Ám a szenvedő Krisztus nem hagyta el, látomásban arra kényszerítette, hogy kolostorba menjen. Több helyen is bekopogott, de sehol sem vették fel. 1925. augusztusában sikerült felvételt nyernie az Irgalmasság anyjáról nevezett kongregáció Varsói házába. Irgalmasság anyja, a boldogságos Szűz Mária. Néhány hét múlva azonban erős kísértést érzett, hogy egy másik kongregációba lépjen, ahol több ideje maradna az imádságra. Ekkor megjelent előtte Krisztus, és így szólt: te nagy fájdalmat okozol nekem, ha kilépsz ebből a rendből. Ide hívtalak, nem máshová, és sok kegyelmet készítettem számodra. Újonc idejét Krakkóban töltötte, és itt tette le első, majd 5 évvel később örök fogadalmát. A kongregáció több házában is dolgozott, legtovább Krakkóban, Progban és végül Vilniusban, ahol szakács, kertész és kapus volt. Kívülről semmi sem árult el rendkívülien gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette kötelességeit, megtartotta a szabályzatot, áhítatos, hallgatag és derűs volt, tele jó indulattal és felebaráti szeretettel. Naplója feltárja lelki életének mélységeit. Megkapta a rejtett stigmákat, a profétálást, látomásokat, kinyilatkoztatásokat és a ritkán előforduló misztikus eljegyzés rendkívüli kegyelmét. A kimerítő böjtök nagyon legyengítik, orvosi kezelésre is szorul. Sok megalázó szenvedést és lelki gyötrelmet kellett elviselnie. Mégis felajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek megmentéséért. Fizikailag egészen fölemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg. 1938. október 5-én. Alig volt 33 éves, ebből 13-at a rendjében töltött. Testét Krakkóban, a kolostori temető sírboltjában helyezték el. A boldoggávatás nyomán aztán a kápolnába kerültek földi maradványai. Második János Pál pápa 2000. április 30-án a jubileumi szent évben Rómában szentté avatta. Erre az egyszerű, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetes nőre az Úr Jézus olyan missziót bízott, amely az egész világnak szól, az irgalmasság üzenetét. Jézus szavai következnek: ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével, mondotta Jézus Faustina nővérnek, majd így folytatta: nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani. Te vagy irgalmasságom titkárnője, mondta neki Jézus. Az irgalmas Jézus képe, amely ma közismert az egész világon, Faustina elbeszélése nyomán készült. Maga az Úr Jézus kérte, hogy ezt a fohászt írják képe alá: Jézusom, bízom benned. Befejezésül elimádkozom azt az imát, amivel II. János Pál pápa augusztus 17-én az Irgalmasság bazilikájának fölszentelése alkalmával az egész világot fölajánlotta az isteni irgalmasságnak. Istenünk, irgalmas atyánk, aki kinyilatkoztattad szeretetedet fiadban Jézus Krisztusban, és kiárasztottad ránk a vigasztaló szent lélekben, te rád bízzuk ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, győzz le minden rosszat, engedd, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmadat, hogy te benned, háromságos egyisten, mindig megtalálja a remény forrását. Örök atya, fiat fájdalmas szenvedésért és föltámadásáért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Amen.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggáavatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma október 5-én Aurél napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név az Aurelius, római nemzetségnévből származik, jelentése aranyos. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Október 5-e az év 278. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 87 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1825-ben született Xántusz János, magyar író, természetkutató, néprajztudós. 1851-ben született Ditrói Mór, magyar színészrendező, a Víg Színház első igazgatója. 1864-ben született Louis Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője. 1887-ben született René Cassin, Nobel békedíjas francia jogász, politikus. 1917-ben született Szabó Magda, Kossuth díjas magyar írónő, műfordító, tanár, bölcsész doktora, Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1924-ben ezen a napon született Gyarmati Olga, magyar atléta, olimpiai bajnok. 1926-ban született Iványi József, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. 1933-ban látta meg a napvilágot Gergely Ágnes, Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító. 1938-ban született Kenyeres Gábor, magyar filmrendező, operatőr. 1975-ben született, ma ünnepli születésnapját, Kate Winslet, angol színésznő. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 919-ben halt meg Szent Attila, spanyol püspök. 1855-ben hunyt el Petényi Salamon János, természettudó zoológus, a magyar ornitológia és állatvédelem úttörője. 1864-ben ezen a napon távozott közülünk Madách Imre, magyar író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus, a Kisfaludi Társaság rendes, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja. 1926-ban hunyt el Jászai Mari, magyar színésznő, a Nemzeti Színház nagyasszonya, az egyik legnagyobb magyar tragika. 1946-ban halt meg gróf Bethlen István, magyar miniszterelnök. 2001-ben távozott közülünk Székely Zoltán, magyar hegedűművész, zeneszerző. 2011-ben ezen a napon hunyt el Steve Jobs, amerikai informatikus, az Apple cég alapítója. Portugáliában a köztársaság 1910-es kikiáltásának ünnepnapja. Ma van a Tanárok Világnapja, az UNESCO kezdeményezésére 1994 óta. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1598-ban a magyar királyi sereg Mátyás főherceg és Pálffy Miklós vezetésével megkezdte a törökök által tartott Buda ostromát. A vállalkozás novemberben sikertelenül zárult. 1908-ban ezen a napon Bulgária elszakadt az Oszmán Birodalomtól és deklarálta függetlenségét. 1918-ban ezen a napon Zagrebben megalakult a szlovének, horvátok és szerbek nemzeti tanácsa. 1919. október 5-én Norvégiában népszavazás döntött az alkoholárusítás tilalma mellett. 1921-ben megalakult a Nemzetközi PEN Klub. 2010. október 5-én Horvátországban lekapcsolták az utolsó analóg adót is, ezzel déli szomszédunk lett az első régiónkbeli ország, ahol kizárólag digitális műsorszórás történik. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

megint túl sok a fiú itt. Kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írja az Index. A friss adatokra Magyar Péter kormánya is reagált. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg. Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a költségvetés helyzetet továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők az első fél évben, mint tavaly ugyanabban az időszakban. Összesen 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, ennek kétharmada költségvetési, egyharmada uniós forrás volt. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felsorolása szerint ezek az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése. A Gubacsi híd esetében a munkák hamarosan elindulnak, most a projekt utófinanszírozására, uniós támogatására pályáznak. A gyékényesi delta vágány lehetővé teszi majd, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. A nagysebességű vonatnyomvonala Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű hálózathoz, Bécs, Prága és Varsó, rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa felé. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelés szimuláló tesztelése, közölte a tárcavezető a Facebookon. A tesztet a következő napokban kiértékelik. Javítani kell azonban az utastájékoztató rendszereken, tette hozzá Vitézi Dávid. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostyáni református templom és harangtorony újjáépítésére. A felajánlásokat a Szeretetszolgálat adománygyűjtő oldalán vagy banki átutalással várják. A háború befejezésére szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt a német kancellár kijevi látogatásán. Friedrich Merz jelezte, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de ehhez szerinte le kell állítani az ukrajnai civilek elleni támadásokat. Berlin 1 milliárd euró korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására fordít. Szlovákia egyelőre nem vonja ki diplomáciai misszióját Kijevből, és nem változtat ukrajnai nagykövetségének működésén. Ugyanezt közölte Csehország is, valamint az Európai Unió kijevi képviselete szintén marad. Oroszország szombaton felszólította a külföldi diplomatákat és általában a külföldieket az ukrán főváros elhagyására. Az orosz erők az elmúlt hetekben fokozták a Kijev elleni támadások intenzitását. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet egy összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyát, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diák tüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert őrizetbe vettek, és több erőszakos incidens is történt. A kormány intézkedésekkel próbálja kezelni a helyzetet, de a szakszervezetek és a diákok szerint ez egyelőre nem elég, ezért holnap újabb demonstrációk jöhetnek. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakos cselekményeket. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban és erőszakos akciókat hajtottak végre. Közben a szakszervezetek is nyomást gyakorolnak a kabinetre, a költségvetési megszorítások felülvizsgálatát és a leggazdagabbakat érintő vagyonadó lehetőségét követelik. Karl Deseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi élettani Nobel-díjat, jelentették be a Stockholmi Karolinska Intézetben. Az elismerést az optogenetika kifejlesztéséért ítélték oda. Ez a módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy miként alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést. Az agy vizsgálata ez fénnyel. Végül az időjárásról. Derült az ég, néhol fátyolfelhőkkel, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet délután általában 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Schübler korálok. A közismert címe annak az orgonára írt gyűjteménynek, amelyet Johann Sebastian Bach saját korábbi kantáta tételeinek átiratából állított össze. Az általánosan elterjedt cím a kötet kiadójának nevéből született, hiszen 1747 táján Johann Georg Schübler jelentette meg cellában. Bach saját címadása természetesen a tartalomra világít rá. 6 különféle korál. A gyűjteményről szóló nyitóadásban az első darabról, Wachet auf Ruft uns die Stimme című korál feldolgozásáról, és a 140. kantátáról volt szó, hiszen annak 4. tételét ültette át a komponista orgonára. A sorozat második tagjának eredetiét nem lehet beazonosítani a fennmaradt Bach kantáták egyik tételében sem. A komponistának nagyon sok műve veszett el. A második fia Carl Philipp Emanuel Bach és Johann Friedrich Agricola által megfogalmazott nekrológ alapján arra következtethetünk, hogy csak az egyházi kantátáknak a 2/5 tűnt el. A második darab felirata Wozol ich fliehen hin oder auf meinen lieben Gott. Tehát 2 korálnak a kezdősorát adta meg Bach, amelyeket Lipcsében ugyanarra a dallamra énekeltek. Az első korált dolgozta fel a komponista az 5. kantátában, amely több szempontból is segítségünkre lesz. Mindenek előtt magát az ének dallamát ismerhetik meg belőle hallgatóim. De annak gondolatköréhez is közelebb fogunk kerülni, végül pedig nem kevésbé fontos a liturgikus környezet, amelybe a kantáta és vele az ének beágyazódott. Mindezek segíteni fognak az egyébként igen rövid orgonamű jobb megértésében. Az 5. kantátát Bach a Szent Háromság utáni 19. vasárnapra írta, és 1724. október 15-én adták elő Lipcsében. E vasárnap szent leszkéjét Pál apostol Efézusiakhoz írott levelének 4. részéből a 22-től a 28. terjedő versek adják. Az apostol a család és gonosz kívánságok miatt megromlott óember elvetésére és az új ember felöltésére int minket, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtett. A bűnterhe alatt roskadó és a megváltott ember ellentétét látjuk magunk előtt egyfelől. Az evangéliumban azonban ott áll a megváltó, aki a bénának először azt mondja, bízzál, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Majd az írástudók vádaskodása után kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza, ahogy Máté evangéliuma 9. részének elején olvashatjuk. A kantáta ismeretlen szövegírója az olvasmányokhoz kapcsolódva Johann Hermann 1630-ban írt 11 strófás Wozol ich fliehen hin című énekét használta fel. A szövegkönyvben, librettóban az első és utolsó verset szó szerint megőrizte, a közbülsőket átköltötte, hogy a recitatívók és áriák számára alkalmassá váljék. Alfred Dürr a Johann Sebastian Bach kantátái című könyvében így foglalja össze a szövegtartalmát. Akár csak az előző év azonos rendeltetésű kantátájában, itt is Jézusnak a bénához intézett szavai adják a kiinduló pontot, megbocsáttattak bűneid. Felébresztik bűntudatunkat, majd pedig bizakodással töltenek el, hogy Jézus nem csak a bénától, hanem áldozati halálával minden embertől elvette bűneit. Az első 3 tétel tehát a bűnös kilátástalan helyzetéről fokozatosan Jézus engesztelő halálára irányítja a figyelmet. A bizakodó hangra tulajdonképpen a 4. tétel vált át, így a bűnös ember erőre kap, hogy fellázadjon a sátán ellen, 5. tétel, és kéri Istent, hogy Krisztus halála az ő számára is elhozhassa a vágyott megváltást. 6.-7. tétel. Az ó és új ember szembeállítása világosan kirajzolódik tehát a kantátában. Az evangélium gyógyítás, bűnbocsánat, megváltás gondolatköréhez kapcsolva a szabadon költött szövegben a kulcsszó mindvégig Krisztus vére. A 4.-5. tétel szerint Krisztus vérét fegyverként használhatjuk a sátán elleni harcban. A korál megismeréséhez a kantáta egyszerűen megharmonizált négy szólamú zárókórusát hallgassák meg, amelyben természetesen a szoprán énekli a dallamot. Szövege Hermann költeményének 11. verse. Szívem úgy emelt fel a te szent lelkeddel, hogy semmilyen kudarcom tőled el ne válasszon. A jó úton haladjak, s mindig veled maradjak.

negyedik tétel a kantáta fordulópontja, a bűnteher nyomásából a megváltásra tekintő bizakodó hit felé, s egyben a műformai szimetria tengelye is. Előtte és utána egymást tükrözik a recitatívó ária koráltételek. Zenei megoldása is hangsúlyossá teszi ezt. Az egyébként máskor szabadon előadandó recitatívóba illeszti be Bach az érintetlen, jól felismerhető koráldallamot az oboa előadásában. Hűséges megváltó megvigasztal, az ő sírjába lett elásva minden vétkem. Még ha oly nagy is a törvényszegésem, ő megvált és megszabadít. Ha a hívek nála találják meg menedéküket, a szorongás és kín már nem veszélyezteti őket. Ezek egyszerében eltűnnek. A hívek lelki kincse, legfőbb java Jézus felbecsülhetetlen vére. Ez az ő védelmük az ördög, a halál és a bűnök ellen, és ezzel győznek.

nyitótétel lényegesen bonyolultabban dolgozza fel a korált. A zenekari szakaszok imitációs témáját az ének dallamának kezdő hangjaiból alakította ki Bach, csak úgy, mint a kórus szakaszokban az altenor basszus szólamok anyagát. Utóbbiak fölött a szoprán énekli a dallamot, cantus firmust, hosszú kitartott hangokon a tolótrombita támogatásával. És e tétellel jutottunk el a második Schübler korál szövegéhez. Hová futhatnék el bűneim terhével? Ezen a nagyvilágon sehol meg nem találom az én segítségemet, mely levenné terhemet.

Az orgonás feldolgozásban Bach a kész szólamai csembalóra írt invencióinak mintájára szerkesztette meg. Az egymást imitáló, utánzó szólamok témáját a koráldallamból fejlesztette ki. Csak hogy ennek ritmusa a koráldallam négyszeresével fut, mint egy a menekülést érzékeltetve. Hamar megjelenik a téma tükörfordítása is, amelyben a dallam rajzolata az ellenkező irányban halad. Bár az énekdallamot lábbal kell játszani, a szerző által megadott regisztrálási utasítás alapján az altfekvésben hangzik fel, mindenféle díszítés és variálás nélkül korálsorokra bontva. Három előadás a mű három arcát mutatja be. Hans Fagius a jobbkész szólamához mixtúra hangszint választott, míg a koráldallamot trombitával játsza.

Tom Koopman frissebb tempójú felvételén a manuálszólamokban használja a trombitákat, és a koráldalomhoz társítja a mixtúrát.

Sokat sejtető, hogy Bach már 30 évvel korábban, 1708 körül írt egy feldolgozást erre az énekre. Több hasonlóságra ismerhetünk rá. A téma, mintha a Schübler korál motívumának tükörfordítása lenne, a manuál szólamok itt is imitálják egymást, a korádallam ezúttal a bosszusban, de megint hosszú hangokon szólal meg. Ismét Tonkópman orgonál. Ezzel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottak. Isten áldja Önöket, viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, az ötödik évszak egy 2018-ban alakult magyar akusztikus, urbánus népzenei és kamarazenei együttes, amely a Kárpát-medencei népzenét francia sanzonokkal és improvizációval ötvezi. Az ötödik évszak zenekar első albuma pozitív, játékos népzenei hangszereléssel játszott akusztikus városi zenét ajánl, elidőzve a Budapest-Párizs kulturális tengelyen. A sok nemzetiségű Kárpát-medence lírai dallamai és népköltészete József Attila, Szépernő, Csóri Sándor és Viktor Hugo költeményeivel egységes szövetté válnak az albumon. Zenéjükben a kétnyelvűség mint pikáns szín jelenik meg, a szajnaparti séták és a kanyarkós tisza hangulatát egyaránt megítézve, megszólítva és megszelidítve ezáltal a hallgatóságot. Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban az ötödik évszak zenekar Ne rejtsd el című albumáról válogat a zenei szerkesztő Turi Sarolta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben az 5. évszak zenekar Ne Rejtsd El című albumáról válogatott a zenei szerkesztő Turi Sarolta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Délidőben.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan a Hajrá Magyarok sportmagazin műsorunk szól, majd a 7 nap regionális hírösszefoglalónk következik. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállítás szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor a hírek után Szent Faustina Kowalska nővér élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Lóci Tamás, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a gonosz szőlő munkásokról szóló példabeszédéről elmélkedik. Ajánlunk szól.
4: Isten tehát azért küzd és tevékenykedik, hogy ez megvalósulhasson bennünk. Milyen szívszorító az Úr önvádja a mai olvasmányban. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Ez a lelkület az, ami 2000 év óta tömegeket érint meg, és tesz elkötelezetté Isten ügyére és az emberek szolgálatára. Nem utolsó sorban csak is a gazda magatartása tud békét adni a világnak. A bosszúra épülő életstílus nem ad nyugalmat, csak fokozza az indulatokat, hiszen a módszere, amelyben gonoszság mindig továbbadódik, már önmagában hordozza az újabb konfliktusok kialakulását.
3: Ezt követően a hitvallóban Vámosné Acsórita hitoktató az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival a hálaadásról, Máté apostolról és Szent Mihály arkangyalról beszélget. 16 órakor a hírek után a Remény hírnökei című műsorunk szól. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezett evangelizációs körútra. Mai műsorunk erről szól. Ajánlunkban Birincsikné Antalóci hajnalka résztvevőt hallják.
5: Igazából engem az fogott meg, hogy mennyire lelkes volt, és mennyire lelkesen tudta az evangéliumot közvetíteni számunkra. És hogy 78 évesen egy életvidám, egy lelkes, egy mosolygós ember álltott előttünk, aki úgy adta át az evangélium üzenetét, hogy közben ő ott ugrált, meg majdnem, hogy táncolt.
3: Ezután portréműsorunk a közelkép szól, folytatjuk beszélgetésünket Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával, életéről és hivatásáról. 17 órakor a szokott időben regionális híreket, majd a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket hallgathatják meg. 18 órakor rózsafűzér imádságot közvetítünk élőben az Egri Bazilikából. Majd híreket mondunk, ezután Legyetek Szentek lelkiségi irodalmi műsorunk szól. Ebben Anselm Grün a Szépség című művének 13. részét Varga Orsolya olvassa fel. Majd a 19 órási hírek után a Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban az aradi vértanúkról emlékezik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Majd esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben Csukás István Mírmóra Kandúr című mesének 5. részét Rudolf Péter olvassa fel. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után interaktív élő műsorunk a Megértés hullámhosszán következik, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, tartsanak velünk addig is.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írja az Index. A friss adatokra Magyar Péter kormánya is reagált. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg. Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a költségvetés helyzetet továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 63 milliárd 700 millió forinttal több támogatást kaptak a termelők az első fél évben, mint tavaly ugyanabban az időszakban. Összesen 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, ennek kétharmada költségvetési, egyharmada uniós forrás volt. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felsorolása szerint ezek az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése. A Gubacsi híd esetében a munkák hamarosan elindulnak, most a projekt utófinanszírozására, uniós támogatására pályáznak. A gyékényesi delta vágány lehetővé teszi majd, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. A nagysebességű vonatnyomvonala Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű hálózathoz, Bécs, Prága és Varsó, rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa felé. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelés szimuláló tesztelése, közölte a tárcavezető a Facebookon. A tesztet a következő napokban kiértékelik. Javítani kell azonban az utastájékoztató rendszereken, tette hozzá Vitézi Dávid. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostyáni református templom és harangtorony újjáépítésére. A felajánlásokat a Szeretetszolgálat adománygyűjtő oldalán vagy banki átutalással várják. A háború befejezésére szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt a német kancellár kijevi látogatásán. Friedrich Merz jelezte, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de ehhez szerinte le kell állítani az ukrajnai civilek elleni támadásokat. Berlin 1 milliárd euró korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására fordít. Szlovákia egyelőre nem vonja ki diplomáciai misszióját Kijevből, és nem változtat ukrajnai nagykövetségének működésén. Ugyanezt közölte Csehország is, valamint az Európai Unió kijevi képviselete szintén marad. Oroszország szombaton felszólította a külföldi diplomatákat és általában a külföldieket az ukrán főváros elhagyására. Az orosz erők az elmúlt hetekben fokozták a Kijev elleni támadások intenzitását. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet egy összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyát, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diák tüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert őrizetbe vettek, és több erőszakos incidens is történt. A kormány intézkedésekkel próbálja kezelni a helyzetet, de a szakszervezetek és a diákok szerint ez egyelőre nem elég, ezért holnap újabb demonstrációk jöhetnek. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakos cselekményeket. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban és erőszakos akciókat hajtottak végre. Közben a szakszervezetek is nyomást gyakorolnak a kabinetre, a költségvetési megszorítások felülvizsgálatát és a leggazdagabbakat érintő vagyonadó lehetőségét követelik. Karl Deserrode, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi élettani Nobel-díjat, jelentették be a Stockholmi Karolinska Intézetben. Az elismerést az optogenetika kifejlesztéséért ítélték oda. Ez a módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy miként alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést. Az agy vizsgálata ez fénnyel. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 4-7, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk meg énekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
7: Reklámot hallottak.
8: Hajrá, magyarok!
9: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kerékpárral, ezt követően küzdősporttal, jegesporttal, majd a Sátoraljaújhelyi kalandpályával, végül pedig labdarúgással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap jegyében idén is közös kerékpározásra indultak a Sárospataki és a Sátoraljaújhelyi iskolák diákjai és pedagógusai. Az 5 éve életre hívott kezdeményezéshez ezúttal közel 500-an csatlakoztak. A résztvevő intézmények között egy játékos verseny is zajlott. Az számított, melyik iskola hány kerékpáros tud mozgósítani. A programról Györki Erikát, a rendezvény szervező pedagógusát hallják.
10: Közel 100-an tekertünk ismét az Európai Mobilitási Hét kapcsán megszervezett bringás programunk a Sátoraljaújhely és Sárospatak között. Két iskola képviselői már nincsenek velünk, hiszen haza kellett menniük, de nagyon fontos elmondani, hogy a második Rákóczi Ferenc általános iskolából és az Újhelyi Esze Tamás általános iskolából is voltak csapatok. Jövőre találkozunk már, és megbeszéltük azt, hogy tavasszal újra tekerünk, és még többen leszünk.
11: Milyen múltra tekint vissza ez a rendezvény?
10: 5 éve kezdtünk neki ennek a szervezésnek, és jutott eszembe az, hogy milyen szenzációs dolog lenne, hogy mintha közel van a két település, Újhely és Patak, az összes iskolát, akit csak lehet megmozgósítsunk.
11: Most lehet, hogy a háttérzajokból ugye hallják, hogy itt valami nagy szerveződés van, ugye most van vége a rendezvénynek, most indul vissza az újhelyi csapatok?
10: Igen, az újhelyi csapatok most indulnak vissza, 3 intézményből érkeztek diákok, lelkes tanárok és természetesen pár szülő is, úgyhogy visszatekerünk Újhelybe, és a maradék, a szervezőstábbal érkezünk újra Sárospatak táblától.
11: Az elmúlt 5 évnek mi a tapasztalata, tehát a mostani létszám az nagyjából milyen, az intézményeknek a száma, vagy a résztvevő intézményeknek a száma?
10: Az a helyzet, évről évre nyilván egyre többen tekerünk, ami viszont a mai napot kicsit keresztbe húzta, hogy ma van az Enne Világnapja, meg hasonló egyéb programok, matekverseny, egyebek, közel 100-an vagyunk, én azt gondolom, ha sikerül egy olyan időpontot találni, ami semmivel nem ütközik, akkor 150 kötőjel 200 fő fog ezen részt venni, ami nyilván egy komolyabb szervezést igényel majd.
11: És ugye a mai nap egyben egy verseny is volt, eredményt is hirdettek itt a ringázás után.
10: Igen. Jött egy Istentől eredő ötlet, mégpedig az, hogy hogy miután a bukós sisak, illetve a kerékpáros sisak használatára szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen ez nagyon fontos napjainkban, lévén, hogy nem csak a kerékpárok, hanem az elektromos rollerek is meglehetősen nagy számban futkorásznak az utcákon. Tehát kitaláltuk azt, hogy legyen egy vándor sisakdíj, arany sisakot kapott az iskola, amelyik a legtöbb diákot, pedagógus szülőt mozgósította meg. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola lett egyébként a győztes. A második díjat, az ezüst sisak díjat a Szent Margit Általános Iskola nyerte el, az Árpádházi Szent Margit Sátorajóhelyből, és a harmadik díjat pedig a Petőfi Református Általános Iskola, szintén Sátorajóhelyből.
9: Kedves hallgatóink, az előző percekben György Kierikát, az Autómentes Nap szervezőjét hallották. Kilencedik alkalommal ült kerékpár a Nyíregyháza a Bringa város alkalmából. A programra több mint 1200-an regisztráltak. Morvai Szabolcs rendőralezredest, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának munkatársát hallják.
2: Nyíregyházán megrendezett Bringaváros programon második alkalommal van jelen a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Balesetmegőrzési Bizottsága. Egy úgynevezett Kressz Caféval terepültünk ki ide a mai napra, a Kossuth térre, hogy itt beszélgetés formájában tudjuk átadni tanácsainkat a közlekedők részére. Ugye, mivel ez a rendezvény a kerékpáros közlekedésre épül, tapasztaljuk, hogy igen nagy hagyománya van a kerékpáros közlekedésnek Nyíregyháza városában, és sajnos tapasztaljuk azt is, hogy elég sok baleset történik a kerékpárosokkal. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megjelenjünk minden olyan helyen, ahol velük találkozhatunk, és elmondjuk nekik az alapvető szabályokat, amire oda kellene figyelniük, hogy ne történhessen velük baleset.
9: A pecsétgyűjtő helyszíneken a tekerés mellett különféle programokkal is készültek. A Kossuth téren egészségügyi szűrések, szerencsekerék és nyeremények várták az érdeklődőket. A rendőrség pedig beszélgetésre épülő formában hívta fel a figyelmet a biztonságos kerékpáros közlekedésre. A város különböző pontjain pecsétgyűjtő állomások, játékos feladatok és kísérő programok várták a résztvevőket. Családok, rendszeresen kerékpározók és első alkalommal érkezők egyaránt útnak indultak, miközben közlekedésbiztonsági és egészségügyi programok is színesítették a napot. A Bringaváros évről évre több helyszínt és egyre sokszínű programot kapcsol össze. A teljes útvonalat ezúttal 203-an járták végig. Hornyák Enikőt, Nyíregyháza polgármesteri hivatalának sportreferensét hallják.
12: Én azt gondolom már maga az, hogy a 24 pontot meg tudtuk idén is tartani, az már egy nagyon nagy dolog, hiszen biztosítjuk azt az állandóságot, hogy minden körzetünkben tudnak továbbra is regisztrálni a nyíregyháziak, illetve új szponzori pontként tépett be a Nyírerdő, az Erdély tornapályánál családi nappal, illetve a Naturklinik a Kossuth utcán egy boltként. Én azt gondolom, ez is egy olyan dolog, hogy ami a környezettudatosság felé irányítjuk még jobban a nyíregyháziak figyelmét egy kerékpáros biztonsági nap keretében.
9: Már a reggeli órákban sokan gyülekeztek a Kossuth téri regisztrációs pontnál. Voltak, akik most először vágtak neki a Bringavárosnak, mások már visszatérő résztvevőként érkeztek. Egyeseket a város felfedezése és a közös mozgás, másokat a pecsétgyűjtés motivált. A rendezvény az évek során családi programmá is vált. Sokan gyerekekkel együtt indultak útnak, és voltak olyan családok is, amelyek minél több állomás teljesítését tűzték ki célul. Nem csak a Kossuth téren volt nagy az érdeklődés. A Jósavárosi regisztrációs pontnál is folyamatosan érkeztek a bringások. Többen hosszabb túrára készültek, mások pedig azért csatlakoztak, mert a kerékpár a hétköznapokban is rendszeres közlekedési eszközük. A rendezvény nem csak közös szabadidős programként hívja fel a figyelmet a kerékpározásra. A város célja, hogy a két keréken közlekedők számára egyre több útvonal legyen elérhető és összekapcsolható. Podlovics Rolandot, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
13: Immáron 9. alkalommal kerül megrendezésre a Bringaváros, ez tulajdonképpen a szabadtéri nagy sportrendezvényeknek az záró rendezvénye itt szeptemberben. Hála Istennek azt mondható el, hogy érdeklődnek a nyíregyháziak. Ugye az alapvető cél az, hogy megismertessük a nyíregyháziakkal, hogy egy élhető városban a kerékpár úthálózat nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy minél több pontra eljussunk. Hogyha belegondolunk, hogy immáron lassan 90 km fölötti kerékpárút hálózat áll rendelkezésre, most is épül ugye a kerékpárút a Nagykálói út mentén. Hogyha végig gondoljuk, hogy a város valamennyi részébe biztonságosan eljuthatunk kerékpárra, akkor ez buzdítja az embereket, hogy ne csak ilyenkor, ne csak hétvégén, ne egy program, nem egy szabadidős program, hanem minden napokban is kerékpárra pattanjanak.
9: Kedves hallgatóink, Podlovics Rolandot, Nyíregyháza alpolgármesterét hallották. A rendvédelmi szervek legfelkészültebb harcosai léptek kötelek közé a Police Fight Challenger úszdon. A Marosi István városi sportcsarnokban látványos K1-es és ökölvívó mérkőzéseket ígért az este. Mocsi Sándort, a Budapesti Rendészeti Sportegyesület szakosztályvezetőjét hallják.
14: A Police Fight Challenge számunkra nem csak a küzdelmekről szól, hanem arról, hogy rendőrök, rendvédelmi dolgozók megmérettetik egymást, találkoznak egymásban, és egyben egy közösséget építenek. És ez a közösség most elérkezett ide Ózra.
9: A gála megvalósulása hosszas összehangolt munka eredménye volt. Intenzív, 48 óra állt a szervezők mögött. A kezdeményezés nemes célt is szolgált. A bevételből egy daganatos kislány gyógykezelését támogatják, mondta Sós Lajos, szervező.
15: Ez egy valahol egy szakmai dolog is, mert szerintem még a fiatalok, akik ugye középiskolából kikerülnek, lehet, hogy éppen rendőrök, katonák, vagy navosok, vagy bármi ilyen fegyveres testület tagjai szeretnének lenni, ez a második oka. A harmadik oka meg jól látni ezt, hogy most olyan megváltozott minden, tehát így a fegyveres testületeken belül, tehát úgy vettem észre, hogy kicsit nagyobb lett az összetartozás is, mert azért eljönnek ezek a fiúk, lányok, itt vannak, meccselnek, összehozzák egymást ezekkel a célokkal.
9: A gála megvalósulása hosszas összehangolt munka eredménye volt. Intenzív, 48 óra állt a szervezők mögött. A kezdeményezés nemes célt is szolgált. A bevételből egy daganatos kislány gyógykezelését támogatják, mondta Sós Lajos, szervező.
16: Ma ez lesz a legőszintébb és legtisztább hely a világon, hiszen senkit nem érdekel, hogy a ringbe lépő milyen autóval érkezett, mi van a zsebében, milyen beosztás van. Mindenki csak az érdekel, hogy milyen lesz a mai teljesítménye. És én akkor leszek büszke a csapatra, ha a gong szó után barátként tudják megölelni egymást.
9: A párosítások során szempont volt, hogy hasonló felkészültséggel rendelkező versenyzők küzdjenek egymással, amely izgalmas pillanatokat eredményezett a sportolók és a nézők számára. Az este főmérkőzéseire már igazán felfokozott volt a hangulat. Közel 30 kőkemény mérkőzést láthattak az érdeklődők. Ózd képviseletében a borsodnádasdi rendőrőrsi járőre Bódi Bence lépett kötelek közé.
17: Nagyon jól sikerült a felkészülés. Edzőmmel Sós Lajossal nagyon sokat készültünk rá. Heti 5 edzést hajtottunk végre, úgyhogy remélem, hogy jól fog elsülni a ma este.
9: Az ózdi Pitbull Team sportolója 2 mérkőzésre készült, ám az egyikből sérülés miatt visszalépett az ellenfél. Kói Tamással szemben azonban egyhangú pontozással győzni tudott. A gála egyben kvalifikációként is szolgált a bécsi Police Fight Challenge-re. Bóri Bence pedig ezzel kivívta a jogot, hogy ott legyen a nemzetközi megmérettetésen. Világbajnok ökölvívók, olimpikonok is Ózdra látogattak. Erdei Zsolt és Kovács István is tiszteletét tette az eseményen. A Magyar Ökölvívók Szövetsége minden támogatást igyekszik megadni ahhoz, hogy a küzdősport egy közös nyelvé válhasson a különböző rendvédelmi és fegyveres szervek tagjai számára, mondta Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke.
18: Ki ilyen pályára adja a fejét, tehát rendőr akar lenni, vagy rendvédelmi szervén szeretne dolgozni, abban azért van egyfajta militáris gondolkodásmód. Az valószínűleg a testi erőt azt el tudja képzelni, hogyan kell használni. Onnantól kezdve meg már csak egy lépés az, hogy valamelyik küzdősportágat kipróbálja. Ez lehet a birkózás, a karate, a cselgáncs, na meg persze az ökölvás, és szerintem itt is látszik, hogy egy egészen jól képzett rendőri állománnyal rendelkezünk, és egyébként pedig azokra a rendőrökre, akik még nem találkoztak a küzdősportágat, azért ezek kevesen vannak, rájuk meg ráfér, hogy a küzdősportágon keresztül sok mindent megtanulják saját magukról, a testerejükről. Ha talán esetlegesen valahol használni kell, akkor ez rendelkezésre álljon.
9: Az ózdi Pitbull Team szervezésében az idei esztendőben még számíthatnak izgalmas rendezvényekre az ózdiak. Továbbra is kérdéses a nyíregyházi jégpálya sorsa, amelynek életveszélyes a tetőszerkezete. Ez is téma volt a városi közgyűlésen a napokban, ahol Póka Imre, a szövetségben Nyíregyházáért képviselője, a jégpálya ügyében kért tájékoztatást a városvezetéstől.
19: Valahogy tisztába kellene tenni a műjégpályának a dolgát. Én nagyon jól tudom, hogy a sportcentrum is, illetve az önkormányzat is szakértőt kér fel a ügy tisztázásával. Tehát azért csak, mint a aktívan a műjégpályára járó sportot szerető, ma is megállítanak, hogy akkor az idén hogy lesz a korcsolya. Egyébként meg kell dicsérni, hogy a mobil műjégpályát sikerült megoldani. De hát itt a nagy kérdés az, hogy a szakértő meddig fog szakérteni. Tehát van-e határidő, amíg kiderül, hogy tehát tulajdonképpen miért is ki a felelős ennek.
9: A válaszadásra Kuhut Ágnest, a vagyongazdálkodási osztály vezetőjét kérte fel Jászai Menyhért alpolgármester. Az osztályvezető felsorolta, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, így kiderült, a 2024-25-ös szezon végét követően az üzemeltető a tetőszerkezetben hibákat észlelt, amit statikai szakértővel is megvizsgáltatott, amely után a létesítményt veszélyesnek minősítette, és az épület használatát további intézkedésig felfüggesztette. Az önkormányzat is felkért egy független statikai szakértőt. A szakvélemény a veszélyes állapotot erősítette meg. Jogi képviselő útján a Szabolcsi Jégsport Egyesülettel a beruházás során szerződésbe kerülő kivitelező, tervező és műszaki ellenőr felé bejelentették a szavatossági igényüket, az érintettek viszont a felelősségüket nem ismerték el. Fogalmazott Kohut Ágnes.
20: A jégpálya tetőszerkezetének vizsgálata tárgyában elkészült igazságügyi szakértői vélemény egyértelműen megerősíti a korábbi két statikai szakértői vélemény megállapításait, amelyek szerint a városi jégpálya tetőszerkezete jelenlegi állapotában életveszélyes. A szakvélemény emellett kitér a tervezői, kivitelezői és műszaki

0: érvényesíteni szavatossági igényét. Az üzemeltető Nyíregyházi Sportcentrum nevében Hajnal Gusztáv is hozzászólt a témához.
1: A Nyíregyházi Sportcentrum mindenféleképpen kell, hogy jégfelülethez jusson ebben az évben. Ugye, hogyha sikerül a tetőszerkezetet elbontani, akkor azt már mi, mint üzemeltető megvizsgáltuk, hogy a mostani gépészet alkalmas arra, hogy a jégpályát tetőszerkezet nélkül is tudjuk majd üzemeltetni. Hasonló módon, mint Budapesten a műjégpályát. Amennyiben a tetőszerkezetet nem sikerül időben elbontanunk, akkor pedig foglalásunk van jégpályára, tehát a nyíregyházi gyerekek semmi esetre sem maradnak majd felület nélkül.
0: Hajnal Gusztávot, a Nyíregyházi Sportcentrum üzemeltetési igazgatóját hallották. A Sátoraljaújhelyi helyi Zempléni Kaland Park nyári szezonját idén jelentősen befolyásolta a szélsőséges időjárás. Még a nyár elején kedvező látogatószámot értek el, a hosszantartó hőség és hőkupolák miatt több attrakció használatát is korlátozni kellett, ami visszaesést hozott a forgalomban. Az őszi hűvösebb időszak ismét kedvez a szabadtéri programoknak, fogalmazott Mogyorósi Judit, a létesítmény vezetője.
2: Olyan dolgokkal szembesültünk, amire a park sem műszakilag, se humán erőforrásban nincs felkészülve. Ezek a bizonyos hőhullámok. Ember próbáló volt, műszereket próbáló. Az egész életünk abból állt ki, hogy hibát hibára javítottunk, tehát éppen az egyikből pont kiértünk, jött a következő. Összefoglalva úgy lehetne mondani, hogy a Zemplén Kalandparkot, amikor kitalálták, megtervezték, teljesen más klimatikus viszonyok voltak. Két olyan hullám volt, amit szemmel észrevehető volt. Az egyik ugye ezek a hőkupola alatti visszaesések, tehát hogy de maga nyitásra se jött annyi ember, mint szokott. A másik viszont június elején éreztük a forint erősödést. Tehát észre lehetett venni a pénztárak előtt, hogy egy kicsit elfogytak a szlovák és lengyel vendégek. Tehát úgy hirtelen megdrágultunk egy kicsit, aztán ez így enyhült, elindult. A júliusunk az messze menően nagyon jól sikerült, de ott azért voltak ilyen elviselhető napok is. Tehát hogy egy kiegyensúlyozott teljesítmény volt. Hát mi nagyon ki vagyunk szolgáltatva, ugye? A tél jó volt, mert hát ugye voltak nagy hidegek, tudtunk havazni, jól sikerült a sízezon, sőt talán anyagilag ez volt az egyik legsikeresebb sízezonunk. Tehát, hogy azért az úgy jól összejött. Most költünk is különben ilyen felújításokat végzünk a hóágyukon, jön a lengyel szerviz, szivattyút cserünk, stb. Tehát, hogy odafigyelünk, hogy ezek a dolgok rendben legyenek. Én azt vallom, de ez nem biztos, bár földrajzos vagyok, és tanultam meteorológiát, de én úgy gondolom, hogy itt a szélsőséges időjárásra kell felkészülni. Tehát én úgy gondolom, hogy lesznek télen hidegek, és nyáron nagy melegek. Tehát ez a kicsit komfortosabb lét, ez elmúlott, és nyilván mindenkinek furcsa, mert hogy ebben nőttünk föl, ebbe éltük le, mondjuk mi az életünk nagy részét, de biztos, hogy szemléletet kell váltani. Szóval, hogy ez észrevehető volt a forgalmunkon is. Tehát május 1-től augusztus 31-ig azt lehet mondani, hogy a hőkupolák nagyon megtépázták a forgalmat, nyilván most nem voltak esőtiltások, viszont nagyon sok széltiltásunk volt, még kánikulában is. Vagy például a kabinos nagyon sokat állt, a kabinost el sem merem indítani magas hőmérsékletben, mert hogy abban nincs klíma, csak szellőztetés van. Na most, ha bármi történik és kimarad a kabin, akkor fél óra alatt abban akkora hőmérséklet lesz, hogy bárkinek az agya fölforr, tehát mire egy mentés odaér, már valaki kómában van, tehát meg se reckíroztattam ezeket a dolgokat, most elindult ebbe a jó időbe a kabin, várják a kirándulókat, ez olyan kabinos időjárás, átcsúszós, tehát hogy igazán ezeknek kedvez.
0: Kedves hallgatóink, az előző percekben Mogyorósi Juditot, a Zempléni Kaland Park vezetőjét hallották. Több mint 400 mérkőzést rendeztek eddig a Városi Kispályás Bajnokság őszi idénye során Nyíregyházán. Október végéig tart a szezon, majd a legjobb csapatok a Continental Arénában egy szuper döntőn vehetnek részt. Dajka László főszervezőt hallják.
3: November 6-án és 7-én egy jubileumi terremlabdarúgó tornát fogunk lebonyolítani a Continental Arénába, 24 csapat részvétel.

0: Elévé is ennek az apropója, hogy igazán az, hogy a bajnokság elején meghirdettem, hogy a bajnok, ez a 24 csapat, ez úgy tevődik össze, hogy a 9 csoport első két helyezettje, és azt követően még az öreg fiúk első osztályból a második, tehát az első, második és harmadik helyezett, viszont az elit A csoportból pedig az első 4 helyezett, hiszen ez a legmagasabb osztály, a legkiemeltebb osztály, és azt követően pedig még 3 legjobb harmadik is bekerül majd ebbe a körbe.
1: Komoly csatákat vívnak a városi kispályás bajnokság résztvevői az őszi szezon során. Több mint 400 mérkőzést játszottak eddig az együttesek, és zömében sportszerűek voltak a meccsek. Nagy a tét, az idén 25 éves Nyíregyházi Sportcentrum jubileumi programsorozatának egyik elemeként a Continental Arénában egy kétnapos szuperdöntőt rendeznek, ahová a csoportok legjobbjai juthatnak be. Korábban rendszeresen tartottak teremtornákat a sportcsarnokban, ezt a hagyományt szeretnék most újraéleszteni. A 24 kiadó helyért jelenleg 32 csapat harcol.
0: Biztos vagyok benne, hogy 5-600 fő itt lesz, hiszen vagyunk közel 3000-en a kispályás labdarúgók közé, és sokan ki fognak majd látogatni. Eleve adott az a 24 csapatnak a létszáma, tehát az is egy közel 200 fő. Biztos jó fogunk szórakozni, igyekszünk majd a Sportcentrum marketing csapata, szervező csapata mindent elkövetni annak érdekében, hogy jubileumnak megfelelő körítést biztosítsunk ehhez a tornához.
1: A szuperdöntő után kezdődik a terembajnokság, amelynek helyszíne ezúttal is Nyírpazony lesz. Februárig folyamatosan rendezik majd a mérkőzéseket, és itt is a legjobbak egy külön tornán döntik el a végső helyezések sorsát. 30 csapat már jelentkezett, de amennyiben további 10 nevezés még érkezik, akkor 40 együttes vehet részt a terembajnokságon. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Az indiai köztársaság nagykövete Anshuman Gaur a keddi napon az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem líceumában tett látogatást. Ő excellenciája ünnepi beszédét követően az intézmény tittelpálkönyvtára indiai gyűjteménnyel bővült. Továbbá rendkívül fontos, hogy számos indiai hallgatóval rendelkezik az egyetem. A folytatásban Anshuman Gaur az indiai köztársaság nagykövete méltatja a magyar, valamint az indiai kultúra közötti hasonlóságokat.
1: We understand that Hungarians are inherently very curious people, and they want to learn more about India, and we are only trying to fill the gap by providing a small diversity of books to address that curiosity. People in Hungary have been curious about India. You have
2: a magyarok kíváncsiságot India. Mutatnak a mi kultúránk felé, és szeretnék jobban megismerni Indiát. Ezekkel a könyvekkel szerettük volna támogatni ezeket a törekvéseket. Ebben a könyvtárban számos indiai alkotás fordítása megtalálható az 1700-as évekből. Természetesen ki akartuk bővíteni még több könyvvel ezt a könyvtárat. Ez az indiai könyvsorok szövetséget is jelent a magyarokkal. Az indiai történelemről, kultúráról, az indiai demokráciáról, politikáról, gazdaságról, valamint az indiai spiritualitásról és filozófiáról olvashatnak. Reméljük, az elvárásoknak és ízléseknek megfelelnek. A magyar kultúra nagyon gazdag és mély gyökerekkel rendelkezik. Nagyon meglepett, hogy mennyi hasonlóság van a két kultúra között. Például az emberek tudásvágya, valamint a magyarok megőrizték eredeti nyelvüket. Mi ezt Indiában nagyon megbecsüljük, hiszen nálunk többféle nyelv létezik, és büszkék vagyunk a nyelvi örökségekre. Továbbá a család iránti szeretet is fontos mindkét kultúra számára. A paprika iránti szeretet szintén összeköt minket, hiszen mi is sok fűszert használunk.
1: I think sacrosanct belief in both the cultures, also the love for your language. Hungary has preserved its language for more than 1,000 years, and in India we really appreciate that we have a diversity of languages in India. It really gives us a sense of empathy to see people preserving their language and lingual heritage. Also, the love for family is something that we find very similar to our own culture in Hungary. The love of family, the family solidarity which the Hungarian people have, and increasingly your love for papa, which we think is very similar to our spicy level.

0: Rendkívüli ülés tartott Miskolc közgyűlése, amelyen a városi közbiztonság támogatásáról és a számozott utcák területének jövőjéről döntöttek a képviselők. A városvezetés elsőként a közbiztonság megerősítéséről határozott, amelynek keretében 14 millió forintot különítettek el a már új helyszínen működő vasgyári rendőrös kiadásaira. Ezt követően a testület módosította a számozott utcák övezeti besorolását, amivel megszüntette az 5. utcát és beépítésre szánt építési övezetet hozott létre. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a területen egy új, mintegy 2300 négyzetméteres bevásárlókomplexum épül, amelynek alapkövét még idén márciusban letették. A beruházás megvalósítása érdekében a közgyűlés egy több mint 1300 négyzetméteres ingatlant helyezett át az önkormányzati törzsvagyonból az üzleti vagyon körébe. Elsőként Barta Gábor önkormányzati képviselőt hallják, aki a rendőrőrs támogatására kérte a közgyűlést.
1: A rendészeti bizottság elnökeként ennél a napirendi pontnál mindenek előtt egy dolgot szeretnék világossá tenni. Amikor az újgyőri főtér térségének rendőri jelenlétéről beszélünk, akkor nem egyszerűen egy ingatlan bérleti díjáról döntünk. Arról beszélünk, hogy Miskolc egyik legfontosabb nyugati városi csomópontjában hosszú távon kiszámíthatóan legyen jelen a rendőrség. Az újgyőri főtér nem egy átlagos városi tér, közlekedési csomópont, találkozási pont, ügyintézési központ, amelyhez új Diósgyőr, Győri kapu, Vasgyár, Diósgyőr és a nyugati városrészek lakóinak jelentős része kapcsolódik. Márciusban itt nyílt meg az új kormányablak és a rendőrös. A kormányhivatal közlése szerint az új ügyintézési pont mintegy 60 ezer miskolci számára tette könnyebben elérhetővé az állami ügyintézést. A közbiztonsági szempont ugyanilyen egyszerű, a rendőri jelenlét akkor igazán érzékelhető, ha látható, elérhető és közel van az emberekhez. Ez volt az oka annak is, hogy a vasgyári rendőrőrs a Bolyai Farkas utcai önkormányzati ingatlanból az Andrássy utca 43 szám alá költözött, közvetlenül az újgyőri főtér mellé. Az átköltözés kifejezett célja az erősebb, közvetlenebb és láthatóbb rendőri jelenlét megteremtése volt, és ezáltal, mint visszatartó erő szerepeljen a környéken. És itt szeretnék egy esetleges félreértést is tisztázni. A közgyűlés már májusban döntött arról, hogy Miskolc a rendőrséggel való együttműködésre összesen 64 millió forintot biztosít, ebből 50 millió forint a rendőri túlszolgálathoz kapcsolódó személyi kiadásokat fedezi, 14 millió forint pedig a rendőrös új működési helyének 2026. évi költségeihez járul hozzá. Tehát ma nem egy újabb 14 millió forintos kiadásról döntünk, ennek a fedezete már rendelkezésre áll. És nem arról döntünk, hogy a város most 5 évre automatikusan évi 14 millió forintot vállal, az 5 év az együttműködési megállapodás maximális időtartama. A jelenlegi 14 millió forintos támogatás kizárólag 2026-ra vonatkozik.
0: A számozott utcák helyére tervezett bevásárlóközpont a hozzátartozó 164 férőhelyes parkolóval együtt. A tervek szerint 2027 márciusában nyitja meg kapuit. Most Hollósi András önkormányzati képviselőt hallják.
2: Ponthoz értünk, azt hiszem, ezzel a napirendi ponttal, illetve a mai közgyűlés napirendi pontjaival, hiszen mind az első, mind a második napirendi pont szervesen kapcsolódik a számozott utcák beépítéséhez, és illetőlegesen a szolgáltatás színvonalás növeléséhez ezen a területen, az újgyőri piac térségében. És hát valljuk meg őszintén, nagyon nehéz perióduson vagyunk túl. Még annak idén Krisz Ákos polgármester úr kezdte el 12 évvel ezelőtt a nyomortele felszámolási programot. Nagyon sok fűtfát, vadvirágot kapott nyugatról, keletről, nemzetközi sajtótól kezdve a hazai sajtón át, de mégül is látszik az, hogy az az elkötelezett munka, amit annak idején Krisz Ákos polgármester úr elkezdett, az most talán révbe érik a tekintetben, hogy a számozott utcák és az egykori nyomortelepek felszámolása vonatkozásában a miskolciak egy valóban egy olyan területet kaphatnak vissza, ami egy égkövel lehet majd a városnak. És hát ugye természetesen, hogyha megnézzük a történetiséget, tudjuk azt, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában az egyik legjobban minta példánya volt úgymond a vasgyárban lakóknak, a kolóniában élőknek, az itt dolgozóknak ez a telep úgymond. De sajnos az évek és az évtizedek elmúltával ez teljesen megváltozott. Én azt hiszem, hogy most ezzel a döntéssel és a második pontban majd természetesen a törzsvagyonba való kivonással egy olyan új bevásárló központ alapjai indulhatnak el és tehetik majd le. Pontosan az alapkő letétel megtörtént, de hál' Istennek most további fontos jogi lépésekkel ebben az évben remélhetőleg akár el is kezdődhet majd egy új bevásárló központ építése, mindegy 2300 négyzetméteren, parkolóhelyekkel és a terület rendezésével. Én azt hiszem, a miskolciak régóta vártak erre, és az Ugyőri főtér és az Ugyőri piac térségében ez egy minőségi beruházás lehet majd. Én üdvözlöm ezt, üdvözöljük ezt, és természetesen mi ezt meg is fogjuk valósítani, ugye ígértük is, nem csak a választási kampányban, hanem így az önkormányzati munkában is szeretnénk ezt megvalósítani, ez pedig egy fontos lépcső lehet majd a mai nap folyamán. Ebben kérem majd képviselőtársaim támogatását is. Köszönöm szépen!

0: Megújult a Szerencsi járási hivatal több mint 100 éves épülete. A korszerűsítés során egy ügyfélbarátabb, energiahatékony és akadálymentes környezetet alakítottak ki, miközben fontos szempont volt az épület történelmi értékeinek és eredeti karakterének megőrzése is. A fejlesztés így egyszerre szolgálja a korszerű ügyintézést és Szerencs épített örökségének továbbélését. Dr. Menyhárt Szabolcsot, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatóját hallják.
1: A Szerencsi járási hivatal megújult épülete ismét Szerencs és a járás lakosságának szolgálatába áll. Látható kívülről is a változás, megújultak a burkolatok, a falak, a belső terek, méltóbb környezet fogadja majd az ügyfeleket, és mindenek előtt az itt dolgozó kedves kollégáinkat. Mindezeknek köszönhetően egy korszerűbb, energiatakarékosabb és fenntarthatóban működtethető épület jött létre. Olyan hely, amely jobb körülményeket biztosít az ügyintézéshez, a munkavégzéshez, miközben sikerült megőrizni az egykori városháza történeti karakterét és városképi jelentőségét. Amikor egy ilyen fejlesztés eredményeiről beszélünk, valójában nem pusztán egy épület felújításáról szólunk. Hiszen a korszerű gépészet, a burkolatok vagy a napelemek önmagában csak eszközök, ahogy korábban is elhangzott. A valódi cél az, hogy az itt élők számára elérhetőbb és magasabb színvonalú szolgáltatásokat tudjunk biztosítani. A járási hivatal az állampolgárok és a közigazgatás egyik legfontosabb találkozási pontja. Éppen ezért nem mindegy, milyen körülmények fogadják az erre járókat, az ide betérő ügyfeleket, állampolgárokat, amikor segítségért, tájékoztatásért vagy ügyintézés céljából fordulnak hozzánk. Azt szeretnénk, hogy lakóhelyüktől függetlenül mindenki azt tapasztalja, az állam szolgáltatásai elérhetőek, az ügyintézés kiszámítható és emberközeli, és mindehhez egy korszerű, kulturált környezet társul. Ez a beruházás pontosan ezt a célt szolgálta itt Szerencsen. Ugyanakkor számunkra az is fontos volt, hogy a korszerűsítés ne járjon együtt a múlt értékeinek elvesztésével. Ez az épület Szerencs város történetének meghatározó része. Egykor városházaként szolgálta a helyi közösséget, ma pedig a járási hivatalnak adhat otthont. Külön öröm számomra, hogy úgy tudtunk a 21. század követelményeihez igazítani egy épületet, hogy az közben megőrizhette történelmi karakterét.

0: Védetté nyilvánította a Miskolci önkormányzat a város több neves szülöttének és lakójának sírhelyét. A döntés értelmében kiemelt oltalmat kapott Csoma József festőművész, valamint Rorárius László és Rorárius Gyula országos hírű cukrászmesterek nyughelye. A Rorárius család sírja a mindszenti római katolikus temetőben található. Rorárius Gyula 1938-ban költözött Miskolcra, ahol átvette és sikerre vitte a Széchenyi utca 5 szám alatti cukrászdát. Az üzlet vezetését 1947-ben unokaöccse Rorárius László vette át. A patinás intézmény pedig generációkon át Miskolc egyik legnépszerűbb találkozóhelye volt. A részletekről Rajman Zoltán helytörténetkutató, Miskolc civil referense adott tájékoztatást.
1: Két sír, amiről most fogunk beszélni, ez a mindszenti temetőben található, és hát a védett az azt jelenti, hogy ezentúl majd a magának a temetőnek és a városnak is gondoskodnia kell arról, hogy ez a sír megmaradjon és ne legyen az enyészeté. Ugye onnan indíthatunk, hogy ugye svájci cukrászok voltak azok, akik megalapozták ezt a mesterséget, elindították Miskolcon, és Jost nevű svájci cukrásznak az avasi temetőben most is megvan a sírja. Ő 1828-ban nyitotta az első ilyen cukrászatát, vagy hogy is mondjam, cukorsüteményes boltját, egész pontosan így fogalmazott a korabeli sajtó, és hát amikor 100 éves volt az ő boltjának megnyitása, akkor az összes cukrász felment és megkoszorúzta a sírját, tehát így számon tartották Miskolcon. Ugye ez a bolt, vagy ez a cukrászda, ami a Rorárius volt, ez is nagy múltra tekint vissza, hiszen ennek a bizonyos Jost Jánosnak a cukor süteményes boltjából alakult ki, vagyis annak a jogutódja volt. Gyakorlatilag a fénykorát, ez a cukrászda 1895-től egészen 1938-ig gyakorlatilag Rábel néven futott, és volt a híres Rábel krémes, amit nem csak Miskolcon, de nagyon sok ilyen ismertek, és 1938-ban jött egyébként a Rorárius Gyula. Akkor ő már egyébként egy idős ember volt, tehát 20 évig dolgozott a Zserbóban egyébként, a fővárosban, illetve azt hiszem Cegléden volt még boltja, de a király mellett is volt valamilyen. Tehát ő egy nagyon nagy hírű cukrász volt, az biztos, és megmaradt az a hirdetés is, amikor átveszi Rábel Albertől a cukrászdát, és akkor kérje a tisztelt miskolciakat, hogy térjenek be hozzá. Úgyhogy ezek után persze a Rorariusból 42-es számú cukrászda lett, később pedig békecukrászda, de megmaradt ugye maga a tömb. És hát a nagyon sajnálatos ugye az volt, hogy gyakorlatilag mikor is 1971-ben történt az a legszomorúbb fejezet ebben a történetben, hogy ezt az épülettömböt lerombolták, felrobbantották, és hát ugye helyére a Pátria tömb került. Ami hát azért valljuk be, hogy az ember végig sétál a Miskolci főutcán, azért azt látjuk, hogy nem igazán illeszkedik ebbe a sorba, ami ott van. Tehát egy szociál épület, hát akkoriban oda kellett tervezni. Nagyon érdekes, hogy ugye a közgyűlés védett nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a Vendéglátóipari Múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kell, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát, tehát hogy mégis benne van a Rorárius, Rori.
0: Ugyancsak védettséget kapott Csoma József festőművész sírhelye is. Az 1901-es születésű alkotó egész pályája során szoros kapcsolatot ápolt szülővárosával, és kiemelkedő művészetével jelentősen gazdagította Miskolc kulturális értékeit.
1: Csoma nem tartozik egyébként a legismertebb művészek közé. Én sem tudtam róla túl sokat, éppen ezért egy kicsit azért utána néztem. 1901-ben született Miskolcon, és fésű készítő kisiparos volt az édesapja. Tehát nem egy olyan úri családból jött, vagy művész családból indult, de a rajztehetsége állítólag már nagyon hamar megmutatkozott, és hát volt egy művésztelep a 20-as években Miskolcon, és hát ő oda kiállt festeni, és már ott megmutatkozott ez a nagyszerű tehetsége. És hát ezért Miskolc városa egyébként ösztöndíja is támogatta. Tehát amikor ő elment Pestre a képzőművészeti főiskolára, 1923-ban felvették, akkor Miskolc városa anyagilag is támogatta a tanulását. Itt olyan jelentős művészekkel tanult együtt, mint Barcsay Jenő, Imre Zsigmond, vagy Döbröceni Kálmán. És 29-ben végzett a főiskolán, és ekkor Makóra költözött, és ott meg is nősült. 28-ban Dégi Erzsébetet vette feleségül, és hát itt vált, Makón vált a tájfestészet egyébként a főműfajává. Ezt írják róla, hogy a fény és az árnyék játéka, az égbolt, a felhők, a természet hangulata különösen fontosak voltak számára. És hát a festészetből nem nagyon tudta eltartani a családot, és hát 1935-ben visszaköltöztek a Miskolcra, itt pedig a Diósgyőri gépgyárban helyezkedett el, és műszaki rajzolóként tevékenykedett. Egyébként érdekes, hogy a napjaink festőit, vagy a kortárs művészeket nézzük, például Klecz László szinte műszaki rajzoló volt egyébként a vasgyárban, csak hát egy pár évtizeddel később, ugye még Laci még hál' Istennek ma is jó egészségnek örvend. Szóval műszaki rajzolóként helyezkedett el, de hát nem hagyta abba a festészetet, és hát itt is ugyanúgy megmutatkozott a tudása, voltak különböző kiállításai, amit nagyon szeretett egyébként a tájfestészetben Miskolcon, a kedvenc témája volt a Diósgyőri vár, az Avas, a Helyőcsaba, a Helyőpatak és a Színvát nagyon gyakran festette le.

0: A Sátoraljaújhelyi Zemplén kalandpark nyári szezonját idén jelentősen befolyásolta a szélsőséges időjárás. Míg a nyár elején kedvező látogatószámokat értek el, a hosszantartó hőség és a hőkupolák miatt több attrakció használatát is korlátozni kellett, ami visszaesést hozott a forgalomban. Az őszi hűvösebb időszak ismét kedvez a szabadtéri programoknak, mondta el Mogyorós Judit, a létesítmény vezetője.
1: Olyan dolgokkal szembesültünk, amire a park sem műszakilag, se humán erőforrásban nincs felkészülve. Ezek a bizonyos hőhullámok. Ember próbáló volt, műszereket próbáló. Az egész életünk abból állt ki, hogy hibát hibára javítottunk, tehát éppen az egyikből pont kiértünk, jött a következő. Összefoglalva úgy lehetne mondani, hogy az Zemplén kalandparkot, amikor kitalálták, megtervezték, teljesen más klimatikus viszonyok voltak. Két olyan hullám volt, amit szemmel észrevehető volt. Az egyik ugye ezek a hőkupola alatti visszaesések, tehát hogy de maga nyitásra se jött annyi ember, mint szokott. A másik viszont június elején éreztük a forint erősödést. Tehát észre lehetett venni a pénztárak előtt, hogy egy kicsit elfogytak a szlovák és lengyel vendégek. Tehát úgy hirtelen megdrágultunk egy kicsit, aztán ez így enyhült, elindult. A júliusunk az messze menően nagyon jól sikerült, de ott azért voltak ilyen elviselhető napok is. Tehát hogy egy kiegyensúlyozott teljesítmény volt. Hát mi nagyon ki vagyunk szolgáltatva, ugye? A tél jó volt, mert hát ugye voltak nagy hidegek, tudtunk havazni, jól sikerült a sízezon, sőt talán anyagilag ez volt az egyik legsikeresebb sízezonunk. Tehát, hogy azért ez úgy jól összejött. Most költünk is különben ilyen felújításokat végzünk a hóágyukon, jön a lengyel szerviz, szivattyút cserünk, stb. Tehát, hogy odafigyelünk, hogy ezek a dolgok rendben legyenek. Én azt vallom, de ez nem biztos, bár földrajzos vagyok, és tanultam meteorológiát, de én úgy gondolom, hogy itt a szélsőséges időjárásra kell felkészülni. Tehát én úgy gondolom, hogy lesznek télen hidegek, és nyáron nagy melegek. Tehát ez a kicsit komfortosabb lét, ez elmúlott, és nyilván mindenkinek furcsa, mert hogy ebben nőttünk föl, ebbe éltük le, mondjuk mi az életünk nagy részét, de biztos, hogy szemléletet kell váltani. Szóval, hogy ez észrevehető volt a forgalmunkon is. Tehát május 1-től augusztus 31-ig azt lehet mondani, hogy a hőkupolák nagyon megtépázták a forgalmat, nyilván most nem voltak esőtiltások, viszont nagyon sok széltiltásunk volt, még kánikulában is. Vagy például a kabinos nagyon sokat állt, a kabinost el sem merem indítani magas hőmérsékletben, mert hogy abban nincs klíma, csak szellőztetés van. Na most, ha bármi történik és kimarad a kabin, akkor fél óra alatt abban akkora hőmérséklet lesz, hogy bárkinek az agya fölfor, tehát mire egy mentés odaér, már valaki kómában van, tehát meg se reckíroztattam ezeket a dolgokat, most elindult ebbe a jó időbe a kabin, várják a kirándulókat, ez olyan kabinos időjárás, átcsúszós, tehát hogy igazán ezeknek kedvez.

0: Jó nyarat zárt a sárospataki végartófürdő, az idei szezon kedvező árbevételt hozott. A létesítményben már megkezdődött az átállás a téli időszakra. A szezon egyik utolsó nagyobb vendégcsoportját a Magyar Hagyományos Kempingklub tagjai adták, akik lakóautókkal érkeztek Sárospatakra, és tapasztalataikkal, javaslataikkal a kemping további fejlesztéséhez is segítséget nyújtottak. Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
1: A bevétel az jó, az meghaladta a tavalyi és a tavaly előtti időszakot is, úgyhogy nyilván még egész éves adatokat nem látunk, mert csak augusztus végéig tudjuk összehasonlítani, de jók a számok. Hát a sátorállítás az, ami egy ilyen nagyon jelentős momentuma az átállásnak. Ez megtörtént, ami azért nem egy egyszerű feladat, mert itt időjárási viszonyokat leginkább a szelet figyelembe kell venni. És sajnálatos módon itt a medence feltöltésénél történt egy csőtörés, úgyhogy itt a fürdőzők türelmét kérnénk. Egy-két napon belül ennek a hibának is az elhárítása megtörténik, és akkor használható lesz mind a kettő sátor alatt lévő medence. Tehát jelenleg az úszó medence használható, a kis medencére, úgymond tam medencére arra egy-két napot várni kell. Ezen kívül van még ugye a termálvizes szabadtéri medence, ami addig még az időjárás engedi, az is használható. Ilyen csodálatos időben, mint a mostani indián nyár, szerintem még hetekig használható lesz. A Magyar Kemping Szövetségnek voltak itt tagjai egész jelentős létszámban, ilyen körülbelül 50 lakóautó volt Sárospatakon a fürdőnek a kempingjébe, egy egész hetet töltöttek itt, és nagyon tetszett nekik. Ez azért is valósulhatott meg, mert bővítettük a kempingnek a befogadó képességét, ami szintén egy nagyon örvendetes dolog volt. Ugye a fürdő területén vannak a kempingezők, és itt közvetlen átjárás van a medencékhez, ami egy nagyon kényelmes dolog. Tehát nem kell átmeneti ruhát fölvenni, esetleg lefölöltözni, hanem közvetlen a kemping területéről egy fürdő nadrágba pár méter séta után lehet csobbanni a medencébe. Ez szerintem egy nagy előnye a kempingnek. És ők is nagyon kooperatívak voltak. Tehát nyilván ők tapasztalt országjárók, világjárók, és elmondták javaslataikat a fürdővezetésének is, hogy miket várnának még el, mi az, ami tetszett nekik. A hely az nagyon tetszett nekik, bemutatásra került nekik a Ciróka és a Tengerszem, azok nyilván szintén elnyelték a tetszésüket, úgyhogy azt mondták, hogy jönnek máskor is.

0: kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Drimba Miranda, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A költségvetés első 9 havi hiánya 5000 milliárd forint fölé nőtt. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írja az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 4 hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a büdzsé egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Gazdasági károkat okoz a szabályozási bizonytalanság a közterületi reklámpiacon, állítja a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata az MTSZ eljuttatott közleményében. Ebben okként jelölik meg, hogy nem jelentek meg a közterületi reklámpiac jövőjét meghatározó végleges részletszabályok. Ez akadályozza a jövő évi kampányok és médiabüdzsék tervezését, valamint bizonytalanná teszi a hosszú távú szerződéseket, tették hozzá. November 30-áig még több mint 32 ezer olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A háború befejezésére szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt a német kancellár kijevi látogatásán. Friedrich Merz jelezte, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de ehhez szerinte le kell állítani az ukrajnai civilek elleni támadásokat. Berlin 1 milliárd euró korában jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására fordít. Szlovákia egyelőre nem vonja ki diplomáciai misszióját Kijevből, közölte a külügyminisztérium. Csehország ugyanúgy nyilatkozott, mint ahogy az Európai Unió kijevi képviselete is. Oroszország a hétvégén felszólította a külföldi diplomatákat az ukrán főváros elhagyására, az orosz erők az elmúlt hetekben fokozták a Kijev elleni támadások intenzitását. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyát, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diáktüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert őrizetbe vettek, és több erőszakos incidens is történt. A kormány intézkedésekkel próbálja kezelni a helyzetet, de a szakszervezetek és a diákok szerint ez egyelőre nem elég, ezért újabb demonstrációk jöhetnek holnap. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakos cselekményeket. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban, és erőszakos akciókat hajtottak végre. Közben a szakszervezetek is nyomást gyakorolnak a kabinetre, a költségvetési megszorítások felülvizsgálatát és a leggazdagabbakat érintő vagyonadó lehetőségét követelik. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be a miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében ma Madridban. Mint Pedro Sánchez mondta, a kormány összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról és a választások hivatalos kiírásáról november 29-ére a törvényi előírásoknak megfelelően. Döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta 6. Fülöp spanyol királyt. A parlament alsóháza pénteken elutasította a kormányának a lakhatási válság enyhítésére benyújtott intézkedés csomagját. A spanyol városokat az elmúlt napokban tömeges utcai tüntetések rázták meg, a megfizethetetlen lakhatási költségek és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatása miatt. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset, hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mintegy 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tegnap. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 4-7, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
3: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
7: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Faustina Kowalska. Glogovjeszben született 1905. augusztus 25-én. Meghalt Krakkóban 1938. október 5-én. 33 évet élt. Faustina Kowalska Isten irgalmasságának világszerte ismert apostola. A keresztségben a Helén, Ilona, a rendben pedig Mária Faustina nevet kapta. A 20. század teológusai szerint egyike az egyház legjelentősebb misztikusainak. II. János Pál pápa 1993. április 18-án avatta boldoggá Rómában. Ezekkel a szavakkal méltatta érdemeit és küldetését. Köszöntelek téged, Faustina nővér! Mától az egyház boldognak hisz téged, különösképpen is lengyel és litván földön. Ó, Faustina, mennyire csodálatra méltó volt a te utad! Téged, a lengyel nép szegény és egyszerű leányát választott ki Krisztus, hogy eszükbe juttassa az embereknek az Isten irgalmasságának nagy titkát. Ez a titok prófétai kiáltásá lett a világhoz, Európához. A pápa 6. lengyelországi látogatása során 1997. június 7-én elzarándokolt Faustina sírjához. Ekkor született meg az a döntés, hogy itt, ezen a helyen, ahol Faustina nővér kolostora volt, épüljön meg az Isteni Irgalmasság bazilikája. Faustina Kowalska egy 10 gyermekes szegény, vallásos paraszt család 3. gyermekeként született Glogovjeszben. Kicsi korától szerette az imát, szorgalmas és engedelmes leányka volt. Iskolába csak 2,5 évet járt, mert 16 évesen beállt szolgálni, hogy szülein segítsen. Szerzetesi hivatása fiatalon jelentkezett, de szülei nem akarták, hogy kolostorba menjen. Ám a szenvedő Krisztus nem hagyta el, látomásban arra kényszerítette, hogy kolostorba menjen. Több helyen is bekopogott, de sehol sem vették fel. 1925. augusztusában sikerült felvételt nyernie az Irgalmasság anyjáról nevezett kongregáció Varsói házába. Irgalmasság anyja, a boldogságos Szűz Mária. Néhány hét múlva azonban erős kísértést érzett, hogy egy másik kongregációba lépjen, ahol több ideje maradna az imádságra. Ekkor megjelent előtte Krisztus, és így szólt, te nagy fájdalmat okozol nekem, ha kilépsz ebből a rendből. Ide hívtalak, nem máshová, és sok kegyelmet készítettem számodra. Újonc idejét Krakkóban töltötte, és itt tette le első, majd 5 évvel később örök fogadalmát. A kongregáció több házában is dolgozott, legtovább Krakkóban, Progban és végül Vilniuszban, ahol szakács, kertész és kapus volt. Kívülről semmi sem árult el rendkívülien gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette kötelességeit, megtartotta a szabályzatot, áhítatos, hallgatag és derűs volt, tele jó indulattal és felebaráti szeretettel. Naplója feltárja lelki életének mélységeit. Megkapta a rejtett stigmákat, a prófétálást, látomásokat, kinyilatkoztatásokat és a ritkán előforduló misztikus eljegyzés rendkívüli kegyelmét. A kimerítő böjtök nagyon legyengítik, orvosi kezelésre is szorul. Sok megalázó szenvedést és lelki gyötrelmet kellett elviselnie. Mégis felajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek megmentéséért. Fizikailag egészen fölemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg. 1938. október 5-én. Alig volt 33 éves, ebből 13-at a rendjében töltött. Testét Krakkóban, a kolostori temető sírboltjában helyezték el. A boldogávatás nyomán aztán a kápolnába kerültek földi maradványai. II. János Pál pápa 2000. április 30-án a jubileumi szent évben Rómában szentté avatta. Erre az egyszerű, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetes nőre az Úr Jézus olyan missziót bízott, amely az egész világnak szól, az irgalmasság üzenetét. Jézus szavai következnek, ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével, mondotta Jézus Faustina nővérnek, Majd így folytatta, nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani. Te vagy irgalmasságom titkárnője, mondta neki Jézus. Az irgalmas Jézus képe, amely ma közismert az egész világon, Faustina elbeszélése nyomán készült. Maga az Úr Jézus kérte, hogy ezt a fohászt írják képe alá, Jézusom, bízom benned. Befejezésül elimádkozom azt az imát, amivel II. János Pál pápa augusztus 17-én az Irgalmasság Bazilikájának fölszentelése alkalmával az egész világot fölajánlotta az isteni irgalmasságnak. Istenünk, irgalmas atyánk, aki kinyilatkoztattad szeretetedet fiadban Jézus Krisztusban, és kiárasztottad ránk a vigasztaló szent lélekben, te rád bízzuk ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, győzz le minden rosszat, engedd, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmadat, hogy te benned, háromságos egyisten, mindig megtalálja a remény forrását. Örök atya, fiat fájdalmas szenvedésért és föltámadásáért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Amen.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóci Tamás, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a gonosz szülőmunkásokról szóló példabeszédről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelkigazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
3: Jézus szereti a szőlőskert képét. Egy hete egy gazdász szőlővel rendelkező apa két fiának szaváról és azt követő készségéről szólt az evangélium. Két hete pedig a különböző időpontokban felfogadott szőlőmunkások egyenlő bérezéséről hallottunk példabeszédet. A föld amúgy is közel állt az ókori emberhez. A szőlőben pedig Isten hosszú távú műve is megnyilvánul, hiszen a szőlővel együtt kell élni, állandóan gondoskodva róla ahhoz, hogy termést hozzon. Talán a búzaszem és a szőlő, valamint a belőlük készült kenyér és bor fejezik ki legjobban ebben a világban Isten mindent átalakító erejét, minőségi töbletét és ingyenes ajándékát az emberiség irányában. Mekkora bizalommal van irányunkban a mennyei atya? Mint ahogy a példabeszédbeli szőlősgazda a munkásoknak, Isten is nekünk adja használatba, ami az övé. Milyen megtiszteltetés a nagybetűs gazda szőlőjében dolgozni. Teszi ezt azért, hogy nekünk is részünk legyen a termésben. Ugyanúgy, mint ahogy felnövekvő gyermekükre egyre többet bíznak a szülei, az Úr is átad nekünk dolgokat, hogy segítse testi, lelki, szellemi

Azonban azt látjuk, hogy néhány szülő túlzott aggodalmaskodásával, gondoskodás torz formájával nem engedi felnőni és útjára engedni gyermekét. Nem adja át neki a dolgokat, nem készíti fel az életre, nem engedi el a kezét. Az ilyen szülő túlzott aggodalmaskodásával önmaga lesz akadálya annak, hogy gyermeke felnőjön és képes legyen önálló életet élni. A másik súlyos bűn az, amikor valaki visszaél az ajándékkal, és épp a tulajdonos zárja ki abból, ami az övé. Az ilyen ember kisajátítja Isten világát, és önmagának tart fenn belőle egy részt, sőt egyre nagyobb részt. A megajándékozottság tudatát lecseréli arra, hogy neki minden jár, neki mindenhez joga van, és végső soron mindenki más azért van a világon, hogy őt szolgálja. Ez a fajta visszaélés lerombolja mindazt, amit a szeretetből fakadó bizalom és a felelősség teljes gondoskodás felépített vagy felépíthetett volna. Isten vakmerősége, hogy nem hagyja fel a közvetítő küldését. Mindent megtesz azért, hogy észre térítsen minket, amikor rossz irányba haladunk és elkezdünk visszaélni az ajándékkal. Azok után saját fiát elküldeni, hogy a munkások több szolgát megvertek és megöltek, a mi gondolkodásmódunkban egyszerűen őrültség. De Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Mivel az atya és a fiú lényegileg egy, tulajdonképpen maga az atya, az Isten jött el közénk, azok után, hogy mi a prófétákat likvidáltuk. És ezzel fel is ismerhetjük, hogy a történet tulajdonképpen Izrael űrtörténetét tárja elénk, és egy arra faló példabeszédbeli bírálat, hogy mi a prófétákat nem fogadtuk el, és majd a fiút is keresztre küldjük. De ő így tesz ma is, mert ő nem változik. Újra és újra küldi hozzánk szent lelkét, és általa saját magát, hogy megmenthessen minket. A bűn útján elindult ember azonban egyre inkább elveszíti realitás érzékét. Odáig is eljuthat, hogy a tulajdonos fiának megülésével jogot formáljon az örökségre. Pedig ezt egyetlen törvény sem támogatja. De másképp is lehet dönteni. El lehet indulni azon az úton is, amely visszavezet az életbe és a valóságba. Minden istené, mi pedig csak bérlői vagyunk a javaknak. Ha nem felejtjük el megadni a termést Istennek, mi is élvezhetjük az ebből fakadó kegyelmeket. Mint a korábbi példabeszédekben, a maiban is van valami evilági szemmel nézve észszerűtlen lépés a gazda részéről. A növekvő agresszió nyomán fellépő reális veszély ellenére a gazda végül saját fiát küldi a munkásokhoz, holott megtehette volna, hogy karhatalommal szerez érvényt jogának a profit felett. Honnan ez a vakmerő bizalom? Onnan, hogy a gazda tudja, milyen üzenetet hordoz szőlője, és mit akar ő elhozni a munkások számára. A szerető Isten képét azonnal hiteltelenné tette volna egy erővel megérkező gazda, aki bosszút áll a gonosz munkásokon. Hogyan tudott volna ezt követően a mennyei atya mindenkit visszafogadó, ingyenes jóságáról beszélni azokhoz, akiket előtte jól elagyabugyált? A szeretetnek mindig be kell vállalni ezt a kockázatot. Nem lehet egy fizikai és lelki biztosítékokkal körülvett világból kifelé tekingetve szeretni, csak úgy, ha valaki kimegy a terepre. Jézusban Isten ugyanígy bedobta magát ebbe a világba. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy el is bántunk vele rendesen. De ettől még övi a győzelem, mert egyedül az ő hozzáállása időtálló, egyedül az ő útján lehet előre haladni. A többi megoldás mind cserben hagy előbb-utóbb. Még senkit sem látott örök életet erőszakra épülni. Csak egymást szerető és egymásért áldozatra kész személyek közössége az, amelyben az egyén egészségesen tud kibontakozni, az maradhat, akinek teremtetett, és teljes életet tud élni. Isten tehát azért küzd és tevékenykedik, hogy ez megvalósulhasson bennünk. Milyen szívszorító az Úr önvádja a mai olvasmányban. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Ez a lelkület az, ami 2000 év óta tömegeket érint meg, és tesz elkötelezetté Isten ügyére és az emberek szolgálatára. Nem utolsó sorban csak is a gazda magatartása tud békét adni a világnak. A bosszúra épülő életstílus nem ad nyugalmat, csak fokozza az indulatokat, hiszen a módszere, amelyben gonoszság mindig továbbadódik, már önmagában hordozza az újabb konfliktusok kialakulását. Testvér, lép ki az örvényből,

0: abból a lefelé húzó spirálból, ami téged is és környezetedet is előbb-utóbb elpusztítja. Engedd el a bosszút, és építs a gazdával egy új valóságot magad körül. És akkor valóra válnak a Szent Lecke szavai, Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Tehát minden istené, mi csak bérlői vagyunk a javaknak, ennek a csodálatos világnak. De ha ebben a világban együttműködünk vele, elismerjük az ő elsőbségét, és megadjuk neki a termés neki járó részét, mi is együtt örvendhetünk a javaknak. És ez a teljesség az emberi életnek. Testvér, neked is gyümölcsöt kell teremni, nem csak az általad művelt szőlőnek. A te életed milyen gyümölcsöket terem? Észrevetted már, hogy a szőlős gazda szőlőjében dolgozni, az ő lelkületével együtt benned is maradandó gyümölcsöket terem.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszédről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunde János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámos Néa Csórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget a hálaadásról, Máté apostolról és Szent Mihály arkangyalról.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, ámen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Elkezdődött az új tanév, ismét együtt lehetünk az iskolákban és a közösségeinkben. Ez az időszak mindig új kezdet, új lehetőség és egyben alkalom arra, hogy hálát adjunk a mögöttünk álló nyárért, és előre tekintsünk a feladatokra, élményekre, amelyek ránk várnak. A mai műsorunkban több témát is érintünk. Beszélünk a tanév elejéről, az új jelszóról, tervekről és szentekről, valamint az egyház eseményeiről is. Szeretném, ha bemutatkoznátok pár szóban, hogy hogy hívnak benneteket, melyik osztályba jártok, és hogy örültök-e, hogy itt lehettek a rádióban.
4: Az én nevem Kis Izabella, 4. osztályos tanuló vagyok a Szent Imre iskolában.
2: Jó, köszönöm szépen.
5: Engem Petrának hívnak, 4. C osztályos tanuló vagyok a Szent Imre katolikus iskolában.
2: Jó, köszönöm szépen. Andris?
6: Én Andris vagyok, a 4. C tanulója, és a Szent Imre katolikus iskolába járok.
2: Jó, köszönöm szépen, és örültök-e, hogy eljöttetek ide velem a hittanórát megtartani a stúdióba?
5: Én nagyon örülök.
2: Mondtok-e?
4: Én is nagyon örülök. Nagyon vártam már, hogy eljöhessek ide, azóta, amikor a hittanórán elmondta nekem a tanárnéni.
2: Jó, köszönöm szépen. Akkor kezdjük is, örülök neki, hogy itt vagytok. Engem Rita néninek hívnak. A tanév kezdete mindig különleges pillanat. Olyan, mintha egy tiszta lapot kapnánk, mindenki újraindíthatja a munkáját, új célokat tűzhet ki maga elé. Ilyenkor nem csak a tankönyvek kerülnek elő, hanem a remény is, és a kíváncsiság is, hogy mit fogunk tanulni, mit fogunk felfedezni az idén. Ezért fontos, hogy a tanév elején ne csak magunknak, hanem egymásnak is jó szívvel köszönjünk, barátságosak legyünk, hiszen így tudunk jó közösséget építeni. Mit szeretnétek jobban csinálni ti, mint például tavaly?
4: Figyelek arra, hogy az osztálytársaimat ne sértsem meg, elterveztem, hogy barátságosabb leszek.
2: Jó, köszönöm szépen. Ügyes vagy. Az új tanév elején jó, ha megállunk egy pillanatra, és végig gondoljuk, miért lehetünk hálásak. A hála azt jelenti, hogy felismerjük, nem magától értetődő, amink van, hanem ajándék. Például miért adhatunk hálát? Ti miért adhattok hálát? Iza?
4: Hálát adok a szüleimért, a barátaimért és anyád élményeiért. Sőt, azért is, hogy tanulhatok és fejlődhetek. A hála imádsággá válhat, amikor este elmondom, mi volt szép a napban, és Istennek köszönöm meg.
2: Az új tanévben a tanév jelszava hogy szól? Ki tudja? Andris?
6: Áldott légy, Uram!
2: Így van, köszönöm szépen. Kitől hangzik ez a mondat? Andris?
6: Assisi Szent Ferenc.
2: Így van, tehát őtől lesz szól ez a nap himnuszából ez a gondolat, Assisi Szent Ferenctől. Nagyon szép motto. Ez azt jelenti, hogy megtanuljuk észrevenni Isten ajándékait a mindennapjainkban, és hálás szívvel megköszönni mindazt, amit tőle kaptunk. Assisi Szent Ferenc arra tanít bennünket, hogy ne csak akkor adjunk hálát Istennek, amikor minden jól megy, hanem fedezzük fel a teremtett világ szépségében, az emberek szeretetében, a családunkban, barátainkban
7: és a mindennapi apró örömökben is Isten jóságát. Az idei tanév jelszava tehát egy nagyon egyszerű, mégis nagyon mély mondat: áldott légy, Uram! De mit jelent ez nekünk? Azt, hogy megpróbáljuk minden nap megtalálni valami jót a napban, vagy azon a napon. És hálát adunk azért Istennek, családunkért, az egészségünkért, például a testvéreinkért, akik körülvesznek bennünket, az osztálytársainkért, a nevelőinkért, akik szeretnek minket. Lehet egészen apró is ez a hála. Mondjatok például valami apróságot, amiért hálát adtok például, amikor reggel felébredünk. Andris.
6: Én azért vagyok hálás, mert egészséges lehetek.
7: Így van, ez nagyon jó.
5: Én azért vagyok hálás, mert vannak ünnepeink, amiket nagyon várok, például karácsony, Mikulás, születésnap.
7: Azokat mindig várjuk, Petra. Én is nagyon várom. A hétköznapokban ugye van a sok-sok feladat, munka, de mindig tudjuk, hogy valamire készülünk. Mindig van egy ünnep, ami megszakítja ezt a mindennapos munkánkat, akár az, hogy iskolába tanulunk, vagy dolgozunk a felnőttek, és akkor várjuk mindig, hogy valakinek esetleg születésnapja lesz, vagy névnapja, karácsony, vagy húsvét. Iza?
4: Assisi Szent Ferencnek nem sokára lesz az ünnepe. Nekem is vannak állatkáim, és én azért vagyok hálás, mert gondozhatom őket.
7: Köszönöm szépen, ez nagyon jó, felelősség, tudatosan élsz velük.
4: Minden reggel korábban kelek, mint ahogy a busz jön, és megetettem az állatkáimat, adok nekik inni, majd meg is simogatom őket.
7: Igen, és így indítod a napodat. Nagyon jó, Iza. Akkor miért adunk hálát még, Petra?
5: Én azért adok hálát, mert Isten megteremtett.
7: Jó, köszi szépen, így van, mert ha nem teremtett volna meg, akkor nem is lennél itt velünk.
4: Még azért is adok hálát, mert nagyon jó iskolába járok, a gyerekek kedvesek, és sok barátom van.
7: Jó, köszi szépen, így van. Lehet egészen apró is ez a hála, például egy szép napsütéses reggel, vagy egy jó beszélgetés, egy barát mosolya. Ha megtanuljuk ezeket észrevenni, értékelni, akkor rájövünk, hogy milyen sok ajándék vesz körül bennünket. Ezért mi is mondhatjuk Assisi Szent Ferenccel együtt: áldott légy, Uram! Tehát az egész év, a hittanos órák vezérgondolata is ez legyen bennünk, hogy áldott légy, Uram, észrevenni, megköszönni, hálát adni, és továbbadni ezt a szeretetet és a hálát. Vagyis észrevegyük Isten ajándékait, megköszönjük azokat, és a kapott szeretetet továbbadjuk a másiknak. Nekem egy személyes és mély jelentést hordoz ez a hála. Ugye biztosan tudjátok ti is, hogy én nemrég vesztettem el az édesanyámat. Gyászban vagyok, a gyászban különösen nehéz kimondani azt, hogy köszönöm. Mégis hálát adok a jó Istennek a szeretetért, és az együtt töltött időért, amit Isten megengedett nekünk az anyukámmal. Számomra a hála nem mindig azt jelenti, hogy minden könnyű, és minden örömteli az életünkben. Néha éppen a nehézségek között tanulunk meg igazán hálát adni. Van, hogy veletek is nem sikerül valami jól, vagy nem sikerül egy-egy dolgozat, vagy valami az életetekbe, és akkor elcsüggedünk, és elgondolkozunk, hogy ezt miért adta a jó Isten. Én most azért szeretnék hálát adni Istennek, hogy édesanyámmal még annyi időt tölthettem együtt, hogy mellette lehettem, ápolhattam és gondozhattam őt. Hogy jó testvéreket adott nekem, akik segítettek, mert nem volt könnyű feladat. De úgy tekintek erre az időszakra, mint egy különleges ajándékra, arra az időre, amelyet még egymással tölthettünk anyukámmal. Hálát adok a jó emberekért, akik körülvesznek, a gyerekeimért, a kollégáimért, és ti értetek is, gyerekek, akiket az iskolába taníthatok. Kérlek benneteket, hogy tanuljunk meg hálát adni azért, amink van, és azokért, akik velünk vannak, és imádkozzunk értük.

0: Máté evangélistáról szeretném, ha beszélgetnénk. Szent Máté szeptember 21-én ünnepli a névnapját. Iza, mit tudunk Máté életéről?
1: Máté eredeti neve Lévi volt, és Jézus korában vámszedőként dolgozott. A vámszedők abban az időben a római hatalom számára szedték be az adót, sokszor igazságtalanul és kapzsiságból. Ezért a zsidók nem szerették őket, sőt bűnösöknek tartották. Máté tehát nem számított tisztelt embernek.
0: Így van, nem szerették őt, ugye hallottuk, amikor olvastuk is a hittanóránző történetét, a vámosokat abban az időben nem szerették, megvetették, mert kicsit mindig több adót szedtek attól, amennyit kellett volna, és lenézték őket.
1: Egy napon azonban Jézus odament hozzá, és így szólt: kövess engem! Máté pedig azonnal felállt a vámszedőasztaltól, ott hagyta a régi életét, és Jézus tanítványa lett. Ez mutatja, hogy Jézus mindenkit meghív, még azt is, akit mások lenéznek.
0: Tehát eredeti neve Lévi volt, de aztán a mihest meghívta őt Jézus tanítványai közé, Máté lett a neve. Ki volt még ilyen, akiről tudunk apostolok közül, hogy megváltozott például az élete is, meg a neve is?
1: Simon volt az a férfi, halászként dolgozott, de Jézus elhívta,
0: és megváltozott az élete. És mi lett az ő neve?
1: Péter.
0: Így van, Péter a kőszikla, akire építem az én egyházamat. Folytassuk tovább, Petra.
2: Máté meghívása és új élete. Máté házában nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére, amelyre sok vámszedőt és bűnöst is meghívott. A farizeusok ezt rossz szemmel nézték, de Jézus így felelt: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. A farizeusok csak a fejüket csóválták, de Máté pontosan tudta, hogy miért mondta ezt Jézus, és hogy neki mit kell tennie. Mindjárt másnap reggel elindult, és felkeresett minden egyes embert, akit valaha becsapott. Visszafizette a pénzt, amivel megkárosította őket.
0: Így van, köszönöm szépen. Ez nagyon fontos tanítás volt. Isten irgalma mindenkihez elér, aki szívből megtér. Tehát Máté is megtért. Léviből Máté lett, és bűnösből megtérő lett. Mátéból mi lett később? Először vámszedő, aztán...
3: evangélista.
0: Így van.
3: Az evangélium szerzője. Máté lett a Máté evangéliumának írója, amely az Új Szövetség első könyve. Az ő evangéliuma különösen a zsidó emberekhez szólt. Bemutatta, hogy Jézus a régen megígért messiás, aki beteljesítette az ószövetségi proféciákat. Az evangélium sok tanítást tartalmaz Jézustól, köztük a hegyi beszédet, a boldog mondásokat, a mi atyánkat és a számos példabeszédet. Máté írásából ma is nagyon sokat tanulhatunk arról, hogyan kell Isten útján járnunk.
0: Izabella, folytassuk.
1: Missziós útja és vértanúsága. A hagyomány szerint Máté Jézus mennybe menetele után hosszú útra indult, hogy másoknak is hirdesse az evangéliumot. Eljutott több országba, ahol bátran tanított és keresztelt. Élete végén ő is vértanú halált szenvedett Krisztusért, bár pontos részleteit nem ismerjük.
0: Petra, mi Máténak a jelképe?
2: Máté az ember vagy angyal, mert evangéliuma Jézus emberi származásával, családfájával kezdődik. Így emlékeztet minket arra, hogy Jézus valóban emberré lett értünk.
0: Így van, köszönöm szépen. Mikor a családfára gondolunk, Máté evangéliumából így szól, hogy Jézus Krisztus nemzetség táblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia, Ábrahám nemzette Izsákot, és így, stb. Stb. Tehát ez a nemzetség fája, ő így kezdi az evangéliumot. Mik még az érdekességek Szent Mátéról? Kiknek a védőszentje? Andris.
3: Szent Máté az adószedők és pénzügyi dolgozók védőszentje.
0: Igen, köszönöm szépen. Mikor ünnepeljük az ő ünnepnapját? Kérlek. Petra.
2: Ünnepe szeptember 21-én van.
0: Köszönöm szépen. Mit gondoltok, miért választotta Jézus éppen a vámszedőt, Mátét apostolnak?
4: Azért, mert bűnös volt, és Jézus felkereste a bűnösöket, és meg akarta őket javítani.
0: Így van. És jó tanuló volt szerintetek ez a Máté, mikor fiatal volt?
4: Igen.
0: Így van, jó tanuló volt, írástudó volt, tudott írni, olvasni, és ugye a pénzhez is nagyon értett, és gazdag ember volt. És ugye a történet elején hallottuk, Petra olvastat, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. És ő minden bűnös embert megkeresett, úgy, ahogy te, Izabella, mondod, és elment Mátéhoz is, és meghívta őt, és Máté pedig meghívta őt egy lakomára, ahol együtt ettek, és később elgondolkozott ezen, és elment, és akiket megkárosított, azoknak mind visszaadta, amennyivel tartozott azt a pénzt. Szerintetek nehéz lehetett ott hagyni a régi életét, és mindent Jézusért újra kezdeni?
1: Nem.
0: Iza?
1: Nem.
0: És miért?
1: Azért, mert jobb élete lesz, és kedves lett.
0: Igen, és utána biztos, hogy őt is jobban szerették az emberek, elfogadták. De először megbotránkoztak rajta. Van még egy kedves szentünk, akit szeptember 29-én ünnepelünk. Ki ő, Iza?
1: Szent Mihály.
0: Így van. Szent Mihály egy arkangyal volt, egy fő angyal. Ugye tanultunk arról, hogy a Jóisten teremtett angyalokat is. Őnekik nincsen testük, ők ilyen lelkek, segítő angyalok, és Szent Mihály is köztük van. Szent Mihály a fő angyal, ő az angyalok fejedelme, aki Isten seregének élén állt a gonosz ellen vívott küzdelemben. Ezért is mondjuk róla, hogy ő a védelmezőnk, aki oltalmaz bennünket a láthatatlan veszélyektől. Ismeritek-e az ő szép imáját? Hallottatok-e már róla?
1: Én már hallottam róla.
0: Igen, és szerintetek miért jó, ha ezt az imát megtanuljuk, ezt a Szent Mihály főangyalos imát?
3: Közelebb kerülünk Istenhez.
0: Közelebb az imádság által. Hallja Isten, így van. Milyen angyalokat ismerünk még, Andris?
3: Őrző angyalokat.
0: Így van. Szerintetek mindenkinek van őrző angyala?
1: Igen.
0: Így van, mindenki mellett ott az őrző angyal, és miben segít ő bennünket?
1: Megvéd a rossztól, meg a balesetektől.
0: Pontosan, így van. És hallgassunk rájuk. Én szoktam reggel például kérni az ő segítségüket, hogy legyenek végig velem. A Jóistent nagyon sok angyal veszi körül, és ők, az angyalok, minden emberre vigyáznak, és az őrző angyalokat mindig küldi, hogy segítsenek bennünket. És van a Gábriel arkangyal, van a Szent Mihály, van a Rafael, ők a fő angyalok. És a régi hagyományokban Szent Mihály napja egy érdekes fordulópont volt. Petra, légy szíves, mondd el, hogy mi volt Szent Mihály napján.
2: Régi magyar hagyományokban Szent Mihály napja az év egyik fordulópontja volt. A pásztorok ekkor hajtották be a nyájat a legerőről, és ekkor kezdték az őszi munkákat is. Számunkra ez a nap arra is emlékeztet, hogy Isten mindig gondoskodik rólunk, és angyalai által védelmez minket.
0: Így van, köszönöm szépen. És Szent Mihály, ő a mennyei seregek fejedelme, és védőszentje a katonáknak és a rendőröknek, a mentősöknek, valamint a Váci Egyház megye védőszentje. Segítségét kérjük vihar, villámcsapás és zivatar ellen, és itt az Egri Bazilikának is ő a védőszentje, Szent Mihály. És a képen látjátok, egy nagy karddal a kezében száll alá, és letaszítja az ördögöt. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy most együtt imádkozzuk el a Szent Mihályról szóló kis imánkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük.
2: Parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, akkor kikről tanultunk ma a hittanóránkon?
2: Mátéról és Assisi Szent Ferencről.
0: Így van, köszönöm szépen, Petra.
3: Andris, az evangélistákról.
0: Az evangélistákról. Mondjuk el, soroljuk fel, hogy hány evangélista van.
3: 4.
0: Igen, Andris, és el tudod mondani, hogy kik ők?
3: Lukács, János, Máté, Márk.
0: Nagyon ügyes, köszönöm szépen. Iza?
4: A kis boldogasszony ünnepét is most ünnepeltük nemrég, pontosan szeptember 8-án.
0: Így van, köszönöm. És az mit jelent? Kinek a napja a kis boldogasszony?
4: Máriának.
0: Így van, és Máriának milyen napja?
4: Máriának a születésnapja.
0: Így van, köszönöm szépen. Nagyon ügyesek voltatok, az iskolába is megemlékeztünk erről az ünnepről. Mária égi édesanyánk, és az ő szüleit hogy hívták? Máriának az anyukáját, Iza?
4: Annának.
0: Így van, köszi. És az apukáját hogy hívták, Andris?
3: Joakinnak.
0: Ügyes vagy, így van. És nekik született a kislányuk, Mária. Kiről tanultunk ki még? Melyik szentről, aki angyal is volt? Petra?
2: Szent Mihály arkangyalról.
0: Így van, és mikor ünnepeljük az ő napját?
2: Szeptember 29-én ünnepeljük.
0: Nagyon jó. A mai műsorunkban együtt indultunk el az új tanév útján. Megtanultunk hálát adni, a hálánkat kifejezzük az apró dolgokért is. Áldott légy, Uram, minden szeretetért, minden együtt töltött percért, minden emberért, akit ránk bíztál. És műsorunk végén szeretném befejezni egy imával, Seregély István, egri érsek imájával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Ahová állítasz, ott szolgállak, ahol megsejtelek, megcsodállak. Amin van, azért magasztallak, amin nincs, azért nem zaklatlak. Ami a dolgom, azt csinálom, a jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek, Isten nevében mindent újra kezdek. Csak egyet kérek minden áron, jöjj el értem, ha jön halálom. Uram, megváltom, királyom. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Minden.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: A költségvetés első 9 havi hiánya 5000 milliárd forint fölé nőtt. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írja az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 4 hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a büdzsé egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Gazdasági károkat okoz a szabályozási bizonytalanság a közterületi reklámpiacon, állítja a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata az MTSZ-e juttatott közleményében. Ebben okként jelölik meg, hogy nem jelentek meg a közterületi reklámpiac jövőjét meghatározó végleges részletszabályok. Ez akadályozza a jövő évi kampányok és médiabüdzsék tervezését, valamint bizonytalanná teszi a hosszú távú szerződéseket, tették hozzá. November 30-áig még több mint 32 ezer olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A háború befejezésére szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt a német kancellár kijevi látogatásán. Friedrich Merz jelezte, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de ehhez szerint le kell állítani az ukrajnai civilek elleni támadásokat. Berlin 1 milliárd euró korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására fordít. Szlovákia egyelőre nem vonja ki diplomáciai misszióját Kijevből, közölte a külügyminisztérium. Csehország ugyanúgy nyilatkozott, mint ahogy az Európai Unió kijevi képviselete is. Oroszország a hétvégén felszólította a külföldi diplomatákat az ukrán főváros elhagyására, az orosz erők az elmúlt hetekben fokozták a Kijev elleni támadások intenzitását. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyát, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diáktüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert őrizetbe vettek, és több erőszakos incidens is történt. A kormány intézkedésekkel próbálja kezelni a helyzetet, de a szakszervezetek és a diákok szerint ez egyelőre nem elég, ezért újabb demonstrációk jöhetnek holnap. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakos cselekményeket. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban, és erőszakos akciókat hajtottak végre. Közben a szakszervezetek is nyomást gyakorolnak a kabinetre, a költségvetési megszorítások felülvizsgálatát és a leggazdagabbakat érintő vagyonadó lehetőségét követelik. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be a miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében ma Madridban. Mint Pedro Sánchez mondta, a kormány összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról és a választások hivatalos kiírásáról november 29-ére a törvényi előírásoknak megfelelően. Döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta 6. Fülöp spanyol királyt. A parlament alsóháza pénteken elutasította a kormányának a lakhatási válság enyhítésére benyújtott intézkedés csomagját. A spanyol városokat az elmúlt napokban tömeges utcai tüntetések rázták meg, a megfizethetetlen lakhatási költségek és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatása miatt. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset, hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mintegy 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak csak Borsod-Zemplén megyében tegnap. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 4-7, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk meg énekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával beszélgetünk, életéről és hivatásáról. A riporter Pap Ildikó.
8: Ahogy lelkipásztorokkal beszélgetek, megoszlanak a vélemények arról, hogy jó egy ekkora nagy plébánián lelkipásztori szolgálatot ellátni, ott, ahol nagyon sok, mondjuk még lehet, hogy abban az időben, 79-86 között járunk, de talán ma már más a helyzet, hogy nagyon sok olyan hívő is betéved, akár egy szentmisére, vagy csak bemegy imádkozni, aki kifejezetten nem oda tartozik az egyházközséghez. És talán szerencsésebb egy kisebb plébánián, egy kisebb templomban lelkipásztorként szolgálni. Mi volt a tapasztalata a pátúrnak? Mennyire jó a fő plébánián?
9: Eger belváros, Eger székes egyház, Eger főplébánia. Hát mondjam így, hogy az életemnek a közepe volt. Már ezt most jó értelemben mondom. Pici félelemmel érkeztem oda, tudom. Mindig ketten voltunk káplánok. Buzgán Jóska, Pap János, Berkes Laci, Medved János, ezek voltak ott, ez alatt az időtartam alatt a káplántársaim. Én szerencsés voltam idézőjelbe, mert az én feladatom mindig a hitoktatás, a hittanórák, a betegek látogatása, a minisánsokkal való kapcsolattartás, ez volt az én reszortom. A másik káplán, ő pedig az iroda mellett volt a szobája, ő volt az irodai szolgálatos, nagyobb részt, persze én is besegítettem, de nagyobb részt az a másik káplánnak a reszortja volt. Az én lakás lehetőségem a térre, oda nézett ki az ablak, a székesegyházzal szembe. No, ott volt egy lakás, az az egyik káplánnak a lakrésze volt. Szerencsés adottság volt, hogy minden pénteki nap, mert pénteki nap jött át mindig az érsek, a Kádár érsek, esti szentmiséhez ő előtte mindig nyomtatott, és a misét ő mondta. És előtte a minisánsok számára mindig az én szobám nyitva volt, és ott jöttek, ott nyüzsögtek, ott találkoztunk, ott készülöttünk az esti szentmisére, és az volt a minisánsokat összetartó keret lehetőség. És nem csak egriek, hanem hát például Andornak tájáról a balláék, tehát a környékből, akik oda jártak a székesegyházhoz, onnan kikristályosodott egy kis csapat, fiatalok között is, de hát ugyanúgy a székesegyháznak, amikor kezdtem a szentmisét, és indult a menet, az asszisztencia, és szembefordulok a néppel, a tömeggel, az az óriási tömeg egy picit elején úgy megijesztett, de utána nem jelentett gondot. Tehát inkább úgy húzta belőlem a szót, a mondani valót. Személyes kapcsolat, ugyanúgy adva volt a lehetőség ott is, mint mindenütt másütt.
8: Közösségépítés az mennyire működött? Mennyire voltak aktívak a hívek?
9: A családosoknak a közösségét mindig a másik káplán. Ők fogták össze. Volt egy kis szűk kis, mini kis csapat. Reskovicsék, nemrég úgy tudom, még éltek Egerben, Reskovics Miklós, az felesége, az Erzsike. Ők voltak a kórházat, mindig látogatták bizonyos osztályokat, minden héten pénteken nekem hozták a lajstromot. Tehát összedolgozás és egymás szempontjaira odafigyelés, ez kiválóan működött. És nagyszerű segítőim voltak. De a családosok között is, de hát ugyanúgy az idősebbne. Az idősebb nemzedék pedig adta az imádságos hátteret, én úgy gondolom, mai napig. De ez most is így van, itt is, Jászberényben is.
8: 86-ban jött az újabb kinevezés, és akkor már 10 év kápláni szolgálat után plébánosi kinevezést kapott Szücsibe, ahol 3 évet töltött.
9: Szücsi volt az első plébánosi helyem előttem van, amikor az ottani egri nagy minisánsok segédletével fölpakoltak minden, amit vinni kellett, és jöttek velem. És megérkezt a Csókai Csabi, meg a Balla. Ő még néhány név megmaradt egyébként élesen, még össze is futunk néha itt-ottam ott. No, ezek segítségével érkeztem én meg Szücsibe. Szücsibe ők indultak vissza, én ott maradtam egy vadonatúj épületbe. Mert az érsek 2-3 esztendővel korábban ott járt, egy felújított templom megáldás kapcsán, és akkor azt mondta a akkori világi elnök az érsek úrnak, Kádár érseknek, hogy adjon nekünk papot is. Építünk neki új plébániát. És az érsek zavarába gondolom azt mondta, hogy hát ha felépítik, akkor kapnak. Ezek meg komolyan vették. Fölépítettek egy új plébánia épületet, és akkor utána találkoztak az érsek úrral, bementek, vagy nem tudom, elkészült, kérjük a papot. És akkor engem küldött oda. Így kerültem Szücsibe. Szücsi egyházközség, élő egyházközség volt. Az a két pólus az nem volt szerencsés, ugye ilyen ellenszembeskedés, vagy ellentéteskedés. Kis semmi dolgok miatt ez működött köztük, de ez lassan úgy felszívódott. És kiválóan jól éreztem ott magam köztük. Csak hát az nem volt hosszú időtartam, mert utána szólította a főpásztor, hogy pásztor következett.
8: Pásztor következett, de Szücsiben volt még plébános, amikor Seregi érsek atya kinevezte a hitoktatási bizottság tagjának. Mivel járt akkor ez a feladat, és hogy nézett ki akkor a hitoktatás az iskolákban? Egyáltalán beszélhetünk abban az időben iskolai hitoktatásról?
9: Igazság az, hogy nagyon már nem emlékszem rá, de valószínű, hogy az az a pillanat, amikor komolyabban a hitoktatás indulhatott, és akkor minden esperesi kerületben szólítottak valakit, hogy na legyen ennek a bizottságnak tagja, és akkor vegye pártfogásba az induló hétoktatás. Úgy előttem van, amikor első alkalommal én bementem az állami iskolába, szabadon választott hittanórára, maradtak ott, de mindig egy jó darabig úgy éreztem, hogy szinte mint egy idegen test érkezek oda. Az elején, később aztán ez felszívódott, tehát ez nem jelentett semmit. A hitoktatásnak a feladata intézményesen valószínű azokban az években vált aktívvá. De annak a bizottságnak, bizottsági tagként, hogy mi volt akkori harci feladat, sajnos arra már nem emlékszem vissza precízen.
8: 89, még mindig rendszerváltás előtt járunk, amikor is Pásztóra került.
9: Pásztóhoz tartozott akkor még oldallagos, tehát féliaként inkább így mondom, hasznos és Mátra keresztes. De ott Pásztón mindig volt egy segítő, tehát egy káplán is, és akkor ketten láttuk el azt az egységet, azt az egyházközség egységet, Pásztót, hasznos és Mátra keresztes. Olyan esemény, ami hát talán meg kell neveznem Rajecki Benyámin neve, ha még cseng, ugye az sokak számára nagyon sokat jelentett, akkor fejezte be, mikor én oda kerültem, ő váratlanul elhunyt. Előtte többször találkoztam ő vele Pászton. Pászton, amikor papnövendék koromban én többször előfordultam ott, dr. Nagy Lajos volt a plébános korábban. És akkor minden évben kettő kispapot kért a szemináriumból. Egyet kántornak, egyet pedig sekrestésnek. És négy nyáron az egyik mindig én voltam, aki a kántori szolgálatot ott elláttam. Pásztort innen ismertem. És valószínű, hogy a Nagy Lajosnak protezsálása vagy a súgása következtében helyezett engem a főpásztor, hogy akkor kerüljek pásztorra, plébánosnak. Ami egy picit szokatlan volt, mert hát éveim száma akkor még bőven kevesebb volt, mint az akkori előtte lévő pásztori plébánosoknak az évjárata volt. Jól éreztem magam pászton, nagyszerűen régi arcok, régi ismerősök, de olyan egetrengető esemény, vagy említeni való esemény nem jut eszembe, hogy mi volt az alatt, az időtartam alatt.
8: Többször ott volt négy nyáron is kispapként, kántorként hívta meg az akkori pásztói plébános. Ez csak az énekes szolgálatot jelenti, vagy ez azt is jelenti, hogy apát úr tud orgonán is játszani?
9: Hát én nyüstöltem az orgonát is, akkor, na most ezt hagyjuk, mert ez ilyen gyors talpadós valami volt. Oda megfelel, de ez nem a normál elvárásnak a mércéje.
8: De valamennyire azért...
9: De valamennyire, persze, meg még ma is, hogyha van ott a házon belül nekem egy harmónium, ha elkap az ihlet, akkor odaülök, de ez nem említésre méltó. Ez csak saját szórakozás. Idézőjelbe szórakozás.
8: 91 és 93 között még ez mindig a pásztói plébánosi szolgálatot kerületi esperesi kinevezést kapott, és ugye 91-ben volt a pápa látogatás, ami itt a egyházmegyének a papságának, meg talán a híveknek is a pápa látogatáson való részvételét megszervezte, ezzel is apát urat bízták meg ezzel a feladattal?
9: Az egyházmegyének az a nyugati sávja volt az akkori beosztás szerint, ugye a pásztói esperesi kerület. Annak az esperesévé nevezett ki a főpásztor, és akkor engem szólított, bízott meg azzal a feladattal, hogy szervezzem meg a Szentatyának az esztergomi helyszínen való látogatásának, szentmiséjének minden darabját, meghívók, személyek, létszám, meghívók szétküldése, és ennek a esztergommal való kapcsolattartás. Nem tudom az esztendőt, hogy melyik esztendő volt, de emlékszem.
8: 91 volt, megtaláltam 91-ben. Ott a dokumentumok között,
9: 91-ben. No, emlékszem rá, hogy többször ez ügyben esztergomba el kellett jutnom, és ott egyeztetni, meg szervezni.
8: És a Szentatyával való találkozásra, gondolom több is volt azért a lelkipásztori szolgálata alatt, akár kispapként, akár ebben az időszakban ezekre. Hogyan emlékszik? Felidézne ilyen mozzanatot, amikor lehetősége nyílt a Szentatyával?
9: Az még
8: való?
9: Hatodik pál volt, amikor papnövendékként 5. év kezdete előtti diákonusokat Váradi atya szólított, de nem mindegyiket, hanem az egész országból, én nem tudom hányat összesítettek, és akkor vittek bennünket Rómába. És akkor hát a Szentatyának kihallgatásán, gondolom, hogy ilyen szerdai kihallgatási nap lehetett, amikor jött körbe, és mi ott kapaszkodtunk, és hozzáértünk, hozzányúlhattunk a kezéhez. No, ez egy élmény volt.
8: És akkor a szeminárium éveit követően ez volt a következő lehetősége, amikor Szent II. János Pál pápával?
9: Amikor Esztergomba érkezett, igen. Na most gyakorlatilag ennek a szervezése és ennek az előkészítése volt a feladatom. Na most ott a Szentmisén az egész országból, ott egy csomó pap. Valahol volt az én helyem is, de igazából én élesen erre nem emlékszem megint vissza, pont azért, mert annyi mindent kellett ott bonyolítani, meg még ott kapkodni, hogy ott minden úgy sikerüljön, ahogy azt elvárták. De ez nem volt olyan élesen megmaradó élmény, mint a 6. Pál Szentatyának a pap növendékkoromban való találkozás. Nem tudom, hogy miért.
8: Azóta azért volt még egy-két pápánk, Szent II. János Pál pápa után is. Velük lehetősége nyílt a pátúrnak találkozás?
9: Nem. Nagyon nehezen kimozduló típus vagyok, tehát ha csak nem küldenek mindenáron, akkor én szívesebben maradok itthon saját feladatok között. Akkor az egyszer jártam Rómába. Mondom, majd látom majd fentről. Szentföldre nem megy el? Nem, majd azt is majd látom onnan fentről. Ott nem voltam egyszer se. Én nem tudom miért, nincs benne az én kívánságlistáimnak, még a végén se, elején se, de a végén se.
8: Pásztót követően 1993 és 95 között visszakerült Egerbe, méghozzá a Jézus Szíve plébánia plébánosa lett. Ez egy nagyon rövid idő volt.
9: Na, ennek a története az volt. Melyik eszendő?
8: 93 és 95 között járunk.
9: 93. január 18. Árpádházi Szűz Szent Margit napja este, 8:30. Csörög a telefon. Seregélyes. Tessék, Szántó, seregé. Mondanék valamit. Mászót viszi Vác. Téged nem engedlek. Majd megy a papír, a pót. Apó alatt a Kocsis atyát értette, a Kocsis Ferenc atyát. Engedem nyugdíjba, mert már ő egészségi állapota nagyon nem jó. Jössz be majd a helyére. Majd a többit meglátjuk. Lehet, hogy lesz szalók, szólát, meg demjén, meg valami még rád bízva. Lehet, hogy káplán is lesz. Ne mond senkinek. Én nem mondtam senkinek. Ő viszont mindenkinek mondta úgy, hogy 2-3 nap múlva már rám kérdeztek, hogy tényleg, hogy te még majd oda, Hege. Ez volt az előtörténet, és akkor ez valóra vált júniusban. Júniusban szólított, mert akkor volt az egyházmegye határainak a módosítása, és Pászót és környékét vitte Vác. Én nem maradhattam ott, hanem előtte néhány dátummal, úgy időzítve a dispozíciót, engem Eger Maklári úti Jézus Szíve plébániára helyezett. Így kerültem oda. Rám bízta az érsek úr, az akkor induló Szent József
8: diákotthon,
9: és
8: az angol kisasszonyok
9: lehelkénnek. Hát ez annyit jelentett, hogy mind a két intézményben volt egy nap, amikor be kellett mennem, ott gyóntató szolgálatban is voltam, üldögéltem, és akkor jöttek-mentek, meg mind a két intézményben egy bizonyos napon, már hogy melyik nap volt, azt nem tudom, talán a csütörtök az egyikben, másik meg azt hiszem a kedd, amikor valami rövid, velős mondandót is, minden kellett mondandót is. Ez tartott, ez a szolgálati darabka, hát vagy 2 évig körülbelül, de testhezállónak tartottam, és jól éreztem magam, mind a két elvárásnak igyekeztem eleget tenni. A angol kisasszonyoknál is, meg a Szent József diákotthonban is.
8: Szoktunk erről beszélni, hogy melyik az a pasztorációs terület, ami közel áll egy-egy lelki pásztorhoz. A fiatalok ezek szerint így különösen is közel álltak apát úrhoz mindig?
9: De én nem nagyon válogattam, talán még hozzáilleszeném ezt is, hogy az alatt, az időtartam alatt még szólítottak, hogy minden pénteken én menjek be a szemináriumba is, gyóntató szolgálatba. No most, hogy kik állnak, nem tudom, ez nagyon nehéz kérdés. Amikor fiatalabb voltam, mondjuk 30 évvel ezelőtt még, akkor valószínű, hogy a fiatalabb nemzedékkel közvetlenebb hangot tudtam tartani, szót váltani, és az a közlekedési stílus az gördülékenyebb volt, mint tegyük fel most, hogyha találkozok fiatallal, sablonmondatokon kívül, ha annyira személyesen nem ismerem a család történetét, akkor megáll a tudományom.
8: Hát más generáció, igen.
9: Egészen más az ő hullámhosszuk. De most hát az idősebb nemzedék az mindig volt. Akkor is megvolt, akkor is nagyon hálás voltam irányukba, de ugyanígy most is. Ők tartják igazából az, hogy imádkoznak minden nap papjaikért. Tehát biztosan tudom sok emberről, hogy ezt megteszik. És ez egy hatalmas kapaszkodó és erőforrás számomra. És ami még a szülőhazám idejére visszanyúlik, ott minden első szombaton mondattak szentmisét papi hivatásokért. Na most akkor ezt elmondom.

0: Kedves hallgatóink, Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával, Pap Ildikó beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezett evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogatott. John Baptist Basobora keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító imaszolgálat.

0: Adatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Egerben szeptember 22-én tartott imaestet a ciszterci templomban, melyen közel 300 fő vett részt. Műsorunkban erről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
0: Basobora atya hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 20 000 Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs körútjain nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak gyűjt adományokat. De az európai missziós útjainak elsődleges célja az evangelizáció. Basobora atyát a magyarországi missziós útjáról kérdeztük. A tolmács Pap Eszter.
2: Hogy érezte magát az atya itt a magyarországi evangelizációs út során?
3: Moving among the people of Hungary, I find it's a blessing to be with them.
4: Ahogyan az magyar emberek között jártam, keltem, azt éreztem, hogy egy áldás velük lennem. Nagyon nagy a hitük, ez reményt ad nekünk. Ez azért örömteli, mert gyakran lehet hallani, hogy Európáról azt mondják, hogy vége a kereszténységnek, elveszett a hit Európában, de ez nem igaz, hanem itt is látjuk, hogy milyen erős az emberek hite. És nagyon megérintett az, hogy a laikusok milyen élik át azt, hogy másokat evangelizáljanak, és nem csak, hogy ők járnak elkötelezetten misére és templomba, hanem gondoskodnak arról, hogy mások is kövessék és ezt tegyék. És az Úr nagyon nagy mértékben használja Magyarországon a nőket, és látszik, hogy milyen kiváló szervezők a nők. Úgyhogy ezen az evangelizációs körúton a nők ereje volt, ami egyrészt nagyon lenyűgözött. Úgyhogy azt kívánom a nőknek, hogy maradjanak meg ebben a kitartó erős hitben, és ne próbáljanak meg férfiak lenni, ne próbáljanak meg mások lenni, hanem Máriához hasonlóan ugyanezzel az evangelizációs erővel maradjanak meg az egyházban és a szolgálataikban. És azt is látom, hogy bátorítják a papokat, támogatják őket, és ezt nagyon jó szemlélni. Úgyhogy szeretném biztatni a nőket, hogy segítsék a papok munkáját, és adjanak életet papoknak, tehát szüljenek papokat Jézus nevében.
3: Encourage priests. We need many holy women who encourage priests and who give birth to priests. And I was very much touched by the young people.
4: Másrészt pedig nagyon megérintett a fiatalok jelenléte. Ez nagyon jól esett, ahogy sokan bátorítottak engem is, hogy atya, ez nagyon jó volt, tartson ki, és folytassa, és jöjjön újra. Úgyhogy köszönöm szépen Magyarországnak, köszönöm, hogy bátorítanak arra, hogy folytassam az evangelizációt. És a másik dolog, amit pedig nevezhetünk úgy, hogy ez az a hobbim, hogy elhagyatott gyerekekről gondoskodom, és nagyon szeretem őket, és a szegény gyerekekről, a félárva és teljesen árva gyerekekről, és azt szeretném kérni a magyaroktól, hogy imádkozzanak ezért a tevékenységemért, és ha egy kicsit hozzá tudnak esetleg járulni, azt is hálásan köszönöm Jézus nevében. Erről általában nem szívesen beszélek, nem gyakran beszélek, mert szeretném azt elkerülni, hogy azt higgyék Európában, hogy azért utazom ide, hogy pénzt kérjek, mert nem ezért jövök, hanem azért, hogy evangelizáljam Isten népét, és megtérésekhez és gyógyulásokhoz segítsem. Ez az én fő feladatom.
3: I come to evangelize, that's my major thing. Please, Hungarians, you have a lot of faith.
4: És azt szeretném mondani Magyarországnak, hogy tartsanak ki. Nagyon szeretem Magyarországot és a magyarokat, nagyon szeretem Szent István királyt és Szent Elzsébetet. Árpádházi Szent Elzsébetről először kicsi fiú koromban hallottam, és nagyon megérintett a története. És kedves püspök atyák, köszönöm, hogy meghívtak és befogadtak. és evangelizálhattam az országban. Isten áldja meg Magyarországot, az egész nemzetet, és minden környező nemzetet is az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Hungary and all the nations around, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Birincsikné Antalóczi Hajnalkát, akivel abból az alkalomból beszélgetek most itt a stúdióban, hogy Basabora atyának az egri lelki napján te is részt vettél. Régóta ismerjük egymást, ezért is tegeződünk. Basabora atya már többször járt itt az egri főegyház megyében, ő most azonban Egerbe is ellátogatott egy estés ima alkalmat, ima estét tartani a ciszterci templomba. Azt elmondjuk, hogy a ciszterci templom eléggé zsúfoltan megtelt, hál' Istennek. Nagyon sokan jöttek erre az imaestre, nem csak Egerből. Így a szervezőket is egyébként meglepte, ezt is hozzátehetjük. Hajni, téged mi, illetve ki vonzott, miért érezted úgy, hogy ezen a lelki estén részt kell venned?
1: Én is szeretettel köszöntelek, Andi, és igazából egészen véletlenül találkoztam ezzel a plakáttal, mégpedig a Facebookon. Gyakran megjelennek a hasonló jellegű plakátok és hirdetések, és mindig el szoktam ezeket olvasni, bár ritkán jutok el azért ezekre az ima alkalmakra, de most, ahogy megláttam ezt a plakátot, valahogy volt bennem egy olyan indítatás, hogy nekem el kell oda jutni. Tulajdonképpen egy hívás volt. Kértem is a Jóistent, hogyha ő is szeretné, hogy eljussak ide az ima alkalomra, akkor segítsen. Úgyhogy én ezt próbáltam a családnak is elmondani, hogy én ide szeretnék eljutni, és hogy akkor próbáljuk már meg ezt megszervezni, hogy ez meg is valósuljon. De tulajdonképpen az utolsó pillanatban, tehát, hogy előtte, nem tudom, két nappal, vagy tehát, hogy nagyon-nagyon szűkösen előtte találkoztam én ezzel a plakáttal, ezzel a meghívással, és a Jóisten hívott, és nekem oda kellett menni, és mindent meg is tettem, hogy oda jussak, és oda is tudtam jutni.
0: Igen, igen, szerintem nagyon sokan voltak ezzel így. Basabora atyának már én voltam többször egy ilyen lelki napján, lelki gyakorlatán, de tavaly volt az a pont, amikor sikerült vele például interjút készíteni. Tehát valahogy én is úgy vagyok vele, hogy megkapja az ember a meghívást, de nem biztos, hogy például egyből ott is egy beszélgetést kell készíteni vele, hanem kell az, hogy kicsit átérezzük azt a lelkületet, azt a lelkiséget, amit ő közénk hoz, Európába, vagy így egészen konkrétan Magyarországra, Egerbe elhoz, mert ugye ő egy afrikai misszionárius, és ő teljesen más stílusban közvetíti az evangéliumot. Ezeken az ima alkalmakon ez kiderül. Mindig mondja ezeken a hosszabb lelki gyakorlatokon, hogy az afrikaiaknak idejük van, az európaiaknak meg órájuk van. Ezeknek a programoknak mindig az elejét tudjuk, hogy mondjuk 5 órakor kezdődik, de a végét soha nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be, mert ahogy Basabora atya szokta mondani, hogy őt a lélek vezeti, nincs két egyforma ima est sem, amit ő itt tart Magyarországon. Mi volt ez a hangulati élmény, az a lelkület, ami átjött Basabora atyán keresztül?
1: Az igazság, hogy várakozással tekintettem az ima alkalom elé, kíváncsi voltam, és próbáltam tulajdonképpen nagyon racionálisan nézni ezt az egész ima alkalmat. Vártam azt, hogy mi fog történni, esetleg mit fogok pluszban érezni, vagy milyen olyan esemény fog, hogy hogyan fog a lélek ott munkálkodni, akár a többi emberen keresztül, vagy a többi emberben, vagy akár velem is, hogy mit fog tenni, és én igazából tényleg kíváncsisággal mentem oda, amellett, hogy én nagyon is régóta ismerem ugye a karizmatikus közösséget. Fiatal korom óta már találkoztam ezzel a közösséggel, és tudtam, hogy hova megyek. Csak úgy mégis ugye érdekelt, hogy akkor ez az atya ezt hogyan fogja közvetíteni felénk. És igazából engem az fogott meg, hogy mennyire lelkes volt, és mennyire lelkesen tudta az evangéliumot közvetíteni számunkra. És hogy 78 évesen egy életvidám, egy lelkes, egy mosolygós ember állt ott előttünk, aki úgy adta át az evangélium üzenetét, hogy közben ő ott ugrált, meg majdnem, hogy táncolt, és hogy nagy kézmozdulatokkal és bennünket is motiválva arra, hogy igenis merjünk Jézussal egy kicsit, meg ugye a Szent Háromságos Istennel egy kicsit másképpen beszélgetni, mint ahogy idáig tettük. Szerintem mi magyarok egy kicsit visszafogottabbak vagyunk azért ezen a téren, talán szégyellünk is imádkozni a másik előtt máshogyan, mint ahogy annak idején bennünket erre tanítottak. Kicsit furcsán is nézünk azokra, akik meg másképp imádkoznak. Nyilván elfogadjuk mondjuk az afrikaiaktól, mert ismerjük a kultúrájukat annyira, hogy ők egy táncos nép, és hogy ők igenis zajosabbak és vehemensebbek, és számomra ez volt, hogy ez a lelkesedés, hogy mennyire jó lenne, hogyha egy picit átragadna ez így a magyarságra is ez a lelkesedés, és konkrétan rám is. Tehát, hogy én ezt magamra is értem, hogy nem mindig pessimistán nézzük az élet dolgait, hanem igenis merjünk optimistán, és ő nekem az nagyon tetszett, amikor ő azt mondta, hogy ne vettél-e már ma. Ez a gondolat bennünk legyen, hogyha az öröm bennünk van, akkor bennünk van az Isten. Tudjuk az Isten szeretetét akkor átadni, ha meg állandóan csak szomorkodunk, meg lefelé nézünk, és ő is ezt hangsúlyozta, hogy nézzünk mindig fölfelé, tehát ne lefele nézzünk, hanem föl, az Isten felé nézzünk, mosolyogjunk, és így át tudjuk adni az ő szeretetét, ami szerintem nem olyan nagyon könnyű, de nem is lehetetlen.
0: Igen, ahogy én mondtam, hogy többször voltam már Basobor atya lelki gyakorlatán, és korábban egyébként egyszer sem volt ilyen, hogy a Szent Mise keretében, a prédikáció keretében úgymond a résztvevőket felállította, és megimádkoztatott minket, hogy egymásért imádkozzunk, de nagyon tetszett itt ezen az EGRI alkalmon nekem is, hogy végülis azt emelte ki, hogy mi egymásért tudunk imádkozni, és ez nagyon fontos, hogy egymásért is imádkozzunk. Ne csak kérjünk a jó Istentől, hanem tényleg ez egy olyan karizmája kell, hogy legyen minden embernek, hogy a másik felé szolgáljon az ima által is.
1: Szoktak ilyen kérések lenni felém, hogy imádkozzak emberekért, és van is egy ilyen küldetésem, hogy imádkozok emberekért már sok év óta. Nyilván ugye a családomon kívül vannak ezek a személyek, és igazából nekem ez furcsa volt, hogy amit te is mondasz, hogy felállított, és az igazából ismeretlen, hiszen én ugye nem ismertem azokat a személyeket, akik mellettem voltak, akkor találkoztam velük először, és egyrészt, hogy érintsük meg a másikat, ami szintén ez is szerintem számunkra nem egy annyira elfogadott dolog, hogy egy idegen embert megérintünk, és a másik, hogy én imádkozok egy olyan emberért, akit tényleg nem ismerek. És akkor még tegyem is rá a kezemet, és attól függetlenül, hogy én szívesen mindenkit megérintek amúgy, de hogy most mit tudok én neki mondani, vagy miért tudok én imádkozni? Ez úgy eszembe jutott, hogy hát oké, hogy imádkozzak, de hogy most akkor mit? Vagy mire van neki szüksége? Vagy hogy tudok én? És akkor, hogy hangosan imádkozzunk, hát aztán ott olyan zaj is lett végül is, de ennek is volt egy tanító jellege, hogy jött, hogy mit is kell érte imádkozni, vagy mit is imádkozzak. Nem is gondolkoztam én rajta, hogy igazából tudtam az adott személyet imádkozni, és ez az érintés is olyan volt, hogy az én számomra meglepő, hiszen amikor az egyik hölgy, aki rám tette a kezét, egyszerűen az érintésnek is megvolt a maga ereje, hiszen ugye elmondta utána az atya, hogy mi mindent lehetett érezni ez alatt az imádkozás alatt, és én tényleg azt éreztem, hogy amikor nem tette a kezét a mögöttem álló, akkor mint ahogy a vasaló melegszik föl, egyre melegebb lett az ő tenyerének az érintése általamon, és egészen erős forróság töltött el, és aztán az úgy el is áradt az egész testembe. Ez egy olyan különleges dolog volt, hogy ez hogyan lehet. Nem tudom, hogy az én kezem érintése mit váltott ki a másik szeméből, de én ezt éreztem, és ez egy különleges élmény volt. És aztán úgy tudatosult, hogy ho-ho, hát most akkor itt, hogy ez hogyan is lehetett most. Ez úgy kicsit furcsa is volt számomra, mert zajos volt nekem, de amellett pedig tényleg volt egy ereje ennek az imádnak.
0: Igen, igen, és Basabor atya is mindig hangsúlyozza azt ezeken a lelki napokon, hogy ugye Jézus az, aki gyógyít, ő is az Istennek egy eszköze, meg mi is ugyanúgy Krisztus hívők az Isten eszközei tudunk lenni, hogyha hittel imádkozunk a másokért. Ezt ilyen kicsit ilyen kulisszatitokként mondom el, hogy most itt a magyarországi állomásain sehol nem imádkozott Basabor egyenként az emberekért, kivétel Eger volt, és én az az én meglátásom, hogy szerintem itt sem akart imádkozni, azért volt szerintem az, hogy úgymond imádkoztatott minket egymásért, hogy itt sem akart, de mégis, ahogy ő is szokta mondani, hogy a lélek arra indította, hogy a tömeg ellenére végigjárt ő is a tömegben, az emberek között, mi közöttünk, és mindenkire azért rátette egy ima erejéig a kezét, és akik tudjuk, hogy akik Szentlélek szemináriumot végeztünk, hogy ugye van ez a lélekben nyugvásnak az állapota, ami egy hát elmondhatatlan, meg leírhatatlan állapot, amikor úgy betölt a Szentlélek, és hát eldőlsz, de nem a semmibe dőlsz, hanem érzed azt, hogy van, akinek az ölébe dőlsz, tehát az Isten átölel, én ezt így szoktam mindig megfogalmazni, és átjár a lélek, és szinte itt mindenki, akit megérintett az atya és imádkozott érte, úgymond lélekben nyugodott. Neked mi volt a tapasztalatod?
1: Amikor a Szentlélek szemináriumot végeztük, ugye akkor is már voltak hasonló tapasztalataim, nyilván láttam, hogy mik történnek, és mik a Szentléleknek azon adományai, amelyek tényleg különlegesek. Mert az, hogy most imádkozzunk a másik emberért, tehát a közbenjáró imádság, ami akár nekem is karizmám, az nem egy látványos dolog. Az egy kihívás, hogy napi szinten tudjak azért az emberért tényleg hosszú ideig imádkozni kitartóan, és a Jóisten igazolja, hogy mondjuk meghallgatja ezeket az imádságokat. Ezek viszont látványosabb karizmái is vannak a Szentléleknek, mint ahogy Pünköskor is egészen látványosan tevékenykedett, ugye az apostoloknál is, meg aztán amikor ők is gyógyítottak, és itt is ez volt, hogy néztem, és mindig az volt a félelmem, hogy na hát nekem ilyet ne. Tehát, hogy ez milyen égő már, hogy most ott eldőlünk, és ott fekszünk a földön, és ó, hát ne. Én ettől így óckodtam, és tényleg mindig meg is könyörült rajtam a Szentlélek még ideig, amikor voltam ilyen eseményeken, hogy nem kaptam ilyen kegyelmet, viszont most ez másképp volt, és igazából én úgy voltam vele, hogy jó van, hát ahogy akarod, úgy legyen, tehát igazából nem kell nekem mindig így ellenkezni, és rábíztam, és vártam, hogy mi fog történni, és tulajdonképpen nagyjából végignéztem mindenkinek így az imádságát, és tényleg azt láttam, hogy az atya egy pillanatra tette rájuk a kezét, tehát nem csinált velük igazából semmit, hanem csak egy pillanatra a fejük fölé tette a kezét, és tényleg van, aki örömben, tehát látszott az arcukon, hogy eltöltötte őket a kegyelem, és van, aki tényleg eldőlt, van, aki csak így hátradőlt mondjuk térdepelt, és akkor hátradőlt, és úgy maradt, és van, akivel nem történt úgymond látszólag semmi, de senki nem jött onnan ki úgy, hogy valamiféle élményen ne gazdagodott volna, és vártam, hogy jó, hát akkor majd én is mi fog történni, és én is ott térdepeltem, és jött az atya, és fölém tette a kezét, még éreztem is, hogy picit olyan hidegebb a tenyere, és abban a pillanatban, amikor ő ezt megtette, abban a pillanatban kezdtem én is dőlni, de nem a semmibe, hanem teljesen úgy éreztem, hogy engem tartanak, hogy egy olyan szeretett ölelésbe vagyok, hogy nem fogok megütni magamat, biztos, hogy nem, tehát hogy biztonságban vagyok. Olyan jó volt ez az ölelés, tehát szóval, hogy jó lett volna, ha még tovább is tart, de hogy megtapasztaltam, hogy igen, van ereje a Szentléleknek, meg tud tartani, és nem engedi, hogy megüsd magad. És jó volt abban az állapotban lenni. Ez egy nagyon-nagyon örömteljes állapot volt, és ez egy nagyon nagy élmény volt számomra, hogy ezt megtapasztaltam, és kár, hogy ideig meg óckodtam, mert nem kellett volna.
0: Igen, nyitottnak kell lenni a Szent Lélekre, az biztos, hogy ő kérni kell az őt, hogy ő vezessen minket az utunkon, a hivatásunkban. Bosobora atyánál mindig az is jellemző, hogy ezeken az ima alkalmakon, meg amikor imádkozunk egymásért a Szent Mise után, mindig kiteszi az oltári szentséget az oltárra, illetve az oltári szentséggel megáld minket. Ezen az egri ima alkalmon is most így volt, hogy végigjárt az oltári szentséggel, nagyon méltóság teljesen, nagyon hittel, nagyon, tehát az egész mozgásán is látszik, hogy ő mennyire jelen van, és mennyire szinkronban van az Úr Jézussal, és itt is végül is megáldott minket, mindenkit, ha nem is egyénenként, hanem csoportosan, és számomra ez is egy nagyon nagy élmény volt, illetve nagyon fontos az, hogy ő is szokott imát kérni, és talán már nagyon kevesen maradtunk a végén, amikor ugye vége lett az ima alkalomnak, akkor ő érte is imádkoztak ott a jelenlévő atyák, és látszott rajta az öröm Basabora atyán, hogy mennyire örült annak, hogy ő sem maradt ki úgymond a körből, nem feledkeztek meg róla, és ő érte is imádkoztak. Nekem ez is nagyon nagy élmény volt, és még annyit reflektálok arra, hogy amikor mondtad, hogy érezted a melegséget a hátadon, amikor imádkoztak érted, Basabora atya értem is imádkozott külön, nekem a térdemben van fájdalom, és tényleg ez is egy ilyen pozitív, tehát jó érzés volt, hogy amikor imádkozott értem, így éreztem, hogy a térdemben úgy rendeződnek a dolgok. Tehát, hogy ezt így máshogy nem lehet elmondani. Nyilván ahhoz, hogy valaki valakiért imádkozik, akiért imádkoznak, azért abba is jelen kell, hogy legyen a hit. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak úgy oda dobjuk a másikhoz, hát imádkozzál már értem, tehát hogy szerintem ez is nagyon fontos, hogy a hit az kölcsönösen jelen legyen bennünk.
1: Mondta is,
0: igen.
1: Hogy Jézus is úgy gyógyított, hogy legyen a te hited,
0: igen.
1: Szerint, és igazából kell a hit, igazad van, te teljesen uh-huh. egyetértek, illetve még talán annyit tennék hozzá, hogy azért úgy elgondolkodtatott ezen tevékenységgel, amikor úgy járt körbe, és mindenkit megáldott, hogy azért Jézusnak mekkora nagy idézőjebb teher lehetett azért az, hogy ott a tömegek húzták, nyúzták, mindenki őt akarta megérinteni, mindenki ő hozzá akart szólni, mindenki őtőle várta ugye a gyógyulást és a problémáinak a megoldását, és hogy így átéreztem, hogy mennyire nagy kegyelem ez, amit az atya kapott, de nagyon nehéz feladat, mert ugyanezt élhettem most meg ennél a 200 akárhány embernél, hogy mindenki őt akarta, mindenki ővel akart beszélni, mindenki az ő áldását kérte, és valószínűleg ő ezt érezte, és ezért is áldott meg mindenkit, mert bennünk volt a vágy, én bennem is, hogy most engem fog kihagyni. És ez mindenkiben szerintem így volt, és ezért inkább rászánta az időt, hogy mindenkihez oda ment, hogy senki sem maradjon ki.
0: Igen, ez biztos, hogy így volt, és tényleg lezárásként még annyit, hogy még az több mint 3 óra hosszás ima alkalom után még volt ereje és kedve riportot is adni, és akkor is mondta azt, hogy ő nagyon-nagyon jól érezte itt magát Egerben, tehát ő rajta is látszott az, hogy érezte az emberekből áradó szeretetet is ő felé, meg természetesen hát a jó Isten felé is, és ugye hát ez érződik, és ő rá is jó hatással volt, és ő mondta, hogy persze, hát, hogy ő még hiába, hogy ma este nem tudom, 3:40 van, még azért a riportot azt készítsük el. Köszönöm, Hajni, neked ezt a beszélgetést, és kívánjuk a kedves hallgatóknak, hogyha van ilyenre lehetőségük, hogy egy ilyen karizmatikus ima alkalmon részt vegyenek, akkor nyitott szívvel, bátorsággal menjenek el egy-egy ilyen ima alkalomra, és tényleg ne szűnjünk meg egymásért imádkozni, mert mindannyiunkra rábízta Jézus azt a missziós parancsot, hogy menjetek el és tegyetek tanítványommá minden népet. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, Basobora atya egri ima alkalmáról beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk: Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Elkezdődött az Országos Könyvtári Napok idei rendezvény sorozata. Sátoraljóhelyi kadétok vettek részt túlélési programon. Békeposzter pályázatot hirdetett a Lions Club. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ma elkezdődött az Országos Könyvtári Napok idei rendezvény sorozata, amelyhez Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Az idei esemény az optimizmus jegyében telik, azt üzenve a látogatóknak, hogy a könyvtár egyfajta világító toronyként segít megoldást találni a mindennapi kihívásokra. Október 11-ig a Görgei úti központi intézményben és az összes fiókkönyvtárban rendkívül gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket. A látogatók író-olvasó találkozókon, generációk közötti beszélgetéseken és fotókiállításokon vehetnek részt. A legkisebbeket babusgató klub és játékos foglalkozások szórakoztatják, míg az ünnepi hetet a könyves vasárnap családi programjai zárják. A könyvtár idén is csatlakozik az Informatika Látássérültekért Alapítvány Lapról Hangra elnevezésű felolvasó versenyéhez. Emellett a rendezvénysorozat ideje alatt az új olvasók rendkívül kedvezményes díjjal iratkozhatnak be az intézménybe. A részletekről Csoma Simon Mária, a könyvtár általános igazgató helyettese adott tájékoztatást.
2: Immár 20. alkalommal szervezi meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az Országos Könyvtári Napokat, ami minden éven október első hetében kerül megrendezésre. Idén október 5 és október 11-e között, és ehhez mi is a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és valamennyi tagkönyvtár is csatlakozunk. Az Országos Könyvtári Napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak társadalmi szerepére, fontosságára. Minden évben választanak egy szlogent, idén az optimizmus szlogent kapta, ami nagyon fontos, hiszen napjainkban egyre fontosabb szerepet kellene, hogy betöltsön a könyvtár, hiszen olyan sokoldalú szolgáltatásokat tud nyújtani az embereknek, amelyekkel sokan nincsenek is tisztában. Úgyhogy a célunk az, nekünk is, hogy az emberek megismerjék a könyvtárat egy kicsit talán más oldaláról, nem csak azt a részét, hogy könyvet lehet kölcsönözni, hanem számos programmal várjuk az érdeklődőket. Ezen a héten is kiemelten minden tagkönyvtárunkban rengeteg programot szervezünk ezen a héten. Hétfőtől szombatig gyakorlatilag szinte minden nap vannak programok. Megszokott már a kedvezményes beiratkozás, ami péntek, szombat és vasárnapi napra érvényes, akkor 50%-os kedvezménnyel tud minden látogatónk beiratkozni, illetve az egész héten, hétfőtől vasárnappal bezárólag szintén megszokott módon már használt könyvek vásárát tartunk. 500 forintos darabáron lehet könyveket vásárolni, használt könyveket, ameddig a készlet tart. Tavaly került először megrendezésre, és idén is csatlakoztunk az Informatika Látássérültek Alapítvány felhívásához. Ez az alapítvány működteti a Lapról Hangra című oldalt, ahová olyan szövegek felolvasását várják, amelyek folyóiratokban jelennek meg, szakmai szövegek felolvasását, de irodalmi szövegek is kerülhetnek ide, és önkéntesek segítségével kerülnek föl. A könyvtárakban, minden tagkönyvtárban, könyvtárunkban lehetőséget biztosítunk a vállalkozó szellemi önkénteseknek, hogy a gyártaluk választott szöveget felolvassanak, ezt mi rögzítjük, és eljuttatjuk az alapítványnak, aki feltölti erre a weboldalra, és így a látássérültek is hozzájuthatnak bizonyos szövegekhez. Minden technikai feltétel adott, tehát a vállalkozóknak csak felolvasni kell, sőt a szövegek kiválasztásában is segítünk. Számos író-olvasó találkozóval kiállít kézműves foglalkozással várjuk a látogatókat. Október 8-án Kemény István látogat el ide a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba. Vele Zemlényi Attila beszélget, délután 5:30-tól kezdődik ez az előadás. Október 6-ától egy kiállítást tekinthetnek meg a látogatók, akik a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba érkeznek. Bernd Miklós analóg fotóiból készül egy kiállítás, ami a mai digitális fotózás világában szinte ritkaságnak számít. A József Attila könyvtárba Smölc Margit írónő látogat el, és ő a fiatalabb és az idősebb korosztályt is várja. A könyvtári napok után, október 12-én hétfőn kerül sor az író-olvasó találkozóra, délelőtt a fiatalabb korosztályt várja, délután pedig a felnőtt olvasóival találkozik Smölc Margit. A Kafka Margit könyvtárba Sándor Petra várja a gyerekeket, a Móra Ferenc Tag könyvtárba pedig Takács Viktóriával találkozhatnak a gyermek érdeklődők, a Tompa Mihály könyvtárba pedig Tomor Anita írónő látogat majd el az országos könyvtári napok hetén. A Szabó Lőrinc könyvtárban pedig egy zenés előadással készülnek, Dalba szőtt versek címmel. Lajos András színművész, Viola Barbara fuvola művész és Füvesi Norbert gitárművész készül egy produkcióval október 9-én pénteken. Mindemellett szinte minden könyvtárunkban lesz kézműves foglalkozás a gyerekeknek többször is, ahol szeretettel várják az érdeklődőket.
1: A sátoraljóhelyi Kossuth Lajos Technikum 20 kadétja vett részt azon a szeptemberi túlélési programon, amely nem csak honvédelmi ismereteket és gyakorlati feladatokat kínált, hanem a közösség építése is nagy hangsúlyt helyezett. A résztvevőknek csapatként kellett együttműködniük, alkalmazkodniuk és közösen megoldaniuk a rájuk váró feladatokat. Kababik Edina igazgatót hallják.
3: Én is ott voltam a kadétokkal, egy kolléganővel, összesen 20-an vettünk részt ebben a projektben. Én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból sikeres volt. Nagyon sok volt köztük a 9-es honvédelem ágazatos diákunk, akiket még nem ismertünk, de hamar megismertük őket, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk. Az egész projekt úgy zajlott, hogy a szervezők, a kolléganőt is engem hátrébb küldtek a gyerekektől, tehát mi nem kommunikálhattunk a gyerekekkel, mi csak megfigyelőként vehettünk részt, és a gyerekeknek minden feladatot, mint csapat kellett teljesíteni. Ha csak egy valaki is nem tudta teljesíteni a feladatot, akkor előről kellett kezdeni. Tehát a második nap végére egy olyan összetartó csapatunk lett, és ami nagyon szimpatikus volt, nagyon sok sokat vagyunk gyerekek között, ugye a kadét programban sok éjszakai programunk is van, és az a tapasztalatunk, hogy amikor a gyerekek fáradnak, akkor már azért morcosak is oda-oda tudnak szólogatni egymásnak. És mivel egész nap tréningezve voltak arra, hogy csapatként kell dolgozniuk, éjszaka se szólogattak oda egymásnak. Tehát azért még amikor hajnal kettőkor meg kellett oldaniuk csapatként egy feladatot, azt még gyönyörűen megoldották együtt. És ami még nagyon-nagyon tetszett, hogy voltak kisebb sérülések, bakancs feltörte a lábat, vagy voltak olyan gyerekek, akik azért nem bírták az egész éjszaka, meg egész nap vinni a nehéz csomagot, hiszen az egész az élelmiszerünk, a hálózsák, a polifón minden nálunk volt, és átvették egymástól, segítették egymást, támogatták egymást, úgyhogy meg is kaptuk a dicséretet a szervezőktől, hogy rég láttak ilyen összetartó csapatot, úgyhogy ez pedig még nagyobb büszkeséggel töltött el minket. Térképészetet, egészségügyi ismeretet is tanultak, illetve olyan logikai feladatokat kellett együtt megoldaniuk, amit csak együtt lehetett megoldani. Tehát amit tudást ők ott szereztek, ja is az erdőről is, meg az erdőben való élet és közlekedés szabályairól, az állatokkal való viszonyról is. Tehát amit a mindennapi hétköznapokban nagyon jól fognak tudni használni, és bízom abban, hogy át is fogják adni ezeket az ismereteiket a iskolában maradt társaiknak. Fantasztikus érzés volt ott lenni köztük, ami nekünk egy kicsit nehéz volt, hogy nem szólhattunk. Már a végére egész jól belejöttünk, mert így egy kicsit mi is pihentünk. És még ami, hogy szerintem túllépték a határaikat, kiléptek a komfortzónából, tehát azt nem mondtam, hogy 2:30-kor mi az erdőben aludtunk, tehát ahova értünk a Senyánszki rétre, ott volt a szállásunk, bár napközben megtanítottunk bivakolni, csak lekerültek a polifómok, meg a hálózsákok, és mindenki elaludt az anyamban, körülbelül 2 órát alhattunk a ébredésig, amikor is ébresztő volt, és jöttünk, tehát én azt gondolom, hogy maximálisan túllépték a határaikat, és nagyon jól kezelték ezt a dolgot, hogy átléptek a saját határaikon.
1: Harmóniában az emberiség, ez a témája a Lions Nemzetközi Békeposzter pályázat 2026-27-es fordulójának. A nemzetközi kezdeményezésben 11 és 13 év közötti fiatalok vehetnek részt, akiknek ezúttal azt kell megmutatniuk saját alkotásaikon keresztül, hogyan képzelnek el egy olyan világot, amelyben a különböző hátterű és kultúrájú emberek békében és harmóniában élnek egymás mellett. A pályázat célja, hogy a gyerekek művészi eszközökkel fejezzék ki gondolataikat a békéről, az elfogadásról és az együttélésről. A Lions mozgalom évről évre világszerte várja a fiatalok kreatív üzeneteit, amelyek a béke fontosságára hívják fel a figyelmet. A részletekről Nagy Zoltánt, a Mátra Lions Klub tagját hallják.
4: Igazából az a címe az idei poszternek, hogy harmóniában az emberiség. Ugye itt arra szeretne kitérni, hogy hogyan lehet úgy békében élni egymással, hogy tiszteljük a másikat, hogy szépen beszélünk a másikkal, és bármi, ami ebbe beletartozik, tehát a nemi identitást, és mindent belevéve, tehát hogy hogyan lehet béke a világunkban. Ugye ez egy nagyon megfoghatatlan egy picikét, de mégis én azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon-nagyon jó képzelet ereje van, és a tavalyi évben is nagyon sok olyan pályázat érkezett, így ránéztünk, és azt mondtuk, hogy úristen, ez nekünk eszünkbe se jutott volna. Ugye mindig más a tematika. Ugye ezt országosan, illetve nemzetközi szinten hirdetik meg. Várjuk a pályaműveket, ez beérkezik hozzánk a területi klubokhoz, ott kiválogatja meg szakérti a társaság, hogy melyek azok, amelyeket érdemes elküldeni. Mi sose szoktunk válogatni, mi mindig elküldjük az összeset, tehát az összes pályaművet, de természetesen itt sem hagyjuk úgy nyitva a dolgot, hogy ne kapjanak a gyerekek valamit, tehát mindig december környékén, november végén azért egy kis ajándékkal várjuk őket, és mi felküldjük ezt az országos központba, ahol az összes Lions Klub területi klubok összegyűjtik a képeket, és ott már egy nagyon szakértő, tehát művészek, tanárok, rajzművészek, festőművészek, képzőművészek fogják majd kiválogatni azt, ami utána pedig megy majd Amerikába, és ugye ott is a világ összes szervezetét összefogják, és ebből egyet fognak majd kiválasztani. Aki megnyeri az egészet, az egyrészt egy 5000 dolláros díjban részesül, másrészt pedig egy éven keresztül az ő rajzát használják majd az okleveleknél, tehát hogy ezzel népszerűsíteni magát a Lions Klubot is, illetve magát a rajzversenyeket is.
1: Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 4-7, napközben aztán a délutáni órákra 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 5-én hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
5: Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Látványos kísérletek, robotok, drónok és különleges technológiai eszközök várták pénteken a Nyíregyházi Egyetemre érkezőket. Október az idősek hónapja, változatos programokkal várják a szépkorúakat Kazincbarcikán. Megrongálták a Mi Hazánk mozgalom EGRI irodájának tábláját. Vámkezelésnél akadtak fent a motorkerékpárok. A NAV jelentése alapján. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Október az idősek hónapja. A tematikus hónap alkalmából változatos programokkal várják a szépkorúakat Kazincbarcikán. A sorozat nyitó rendezvényén a Táncdalfesztivál ikonikus dalait hozzá el az Egresi Művelődési Központ színpadára Kós Réka. A hónap során pódiumbeszélgetésre, interaktív bűn- és balesetmegelőzési előadásra, illetve operett koncertre is invitálják az érdeklődőket. A részletekről Tahi Móricz Zsófia rendezvényszervezőt hallják.
6: A nyitó rendezvénye október 1-én kerül megrendezésre az Egressy Béni Művelődési Központban. Ezen az eseményen Kós Réka fog fellépni, aki a Táncdalfesztivál ikonikus dalaival készül majd a szépkorúaknak. Ez a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni már szeptember 15-től lehet a Mezei István Művészeti Központ pénztárában személyesen. Mi hiszünk abban, hogy az időskor az igenis lehet aktív és élményekkel teli, ezért reméljük, hogy a programsorozat az nem csak egy kikapcsolódási lehetőség lesz a szépkorúaknak, hanem egy közös találkozási pont és egy igazi közösségi élményt nyújt a szépkorúak számára.
5: Egyszerre csatlakozik az Országos Könyvtári Napokhoz és az Idősek Havához az Egressy Béni Városi Könyvtár is. Molekné Körösi Beatrix igazgatót hallják.
7: Az egyik nap tematikája az a generációk közötti párbeszéd, hogy a könyvtárak segítsék az időseket abban, hogy ne magányosodjanak el. Ehhez a témához mi egy kerekasztal beszélgetéssel csatlakoztunk, amely már nem teljesen új keletű a könyvtárunkban, hiszen ez egy sorozat, amit dr. Dobos László professzor úr vezet, és a Kazincbarcikai egyik civil szerveződéssel közösen szoktuk megszervezni a sétálós barátokkal. Szeptemberben van az első kerekasztalbeszélgetés, és így októberben az idősek hónapjára sikerült megszerveznünk a másodikat.
5: Látványos kísérletek, robotok, drónok és különleges technológiai eszközök is várták pénteken a Nyíregyházi Egyetemre érkezőket. Az intézmény idén is bekapcsolódott a Kutatók Éjszakája program sorozatába. Magyarország 2006-ban csatlakozott a kezdeményezéshez, a Nyíregyházi Egyetem pedig egy évvel később, akkor még főiskolaként, emelte ki professzor dr. Simon László, a Nyíregyházi Egyetem tudományos tanácsának elnöke.
8: Az a nem titkolt célja mindennek, hogy a legkisebb korban is már kinyissuk a kisdiákok vagy a fiatalok, tínédzsereknek a szemét olyan értelemben, hogy a tudomány az nem egy elrugaszkodott, nagyon furcsa, sőt félelmetes dolog, hanem nagyon is emberhez közeli. Tehát ez a legfontosabb célunk, hogy egész kicsi korban látványos kémiai kísérletekkel robban, pukkan, villog, elszíneződik egyébbel, bemutassuk a tudományos területeket. Én a tudományos tanács elnökeként is büszke vagyok erre a rendezvényre. Nekünk is van egy kis tudós testületünk itt az egyetemen, egy 13 tagú bizottság. Mi mindig nagy örömmel támogatjuk ezt a magunk eszközeivel.
5: A természettudományoktól a műszaki területeken át, az egészségig és a sportig sokféle témával találkozhattak a látogatók. Többek között a 3D nyomtatással, a mesterséges intelligenciával és a repülés technikával is közelebbről megismerkedhettek. Idén újdonságként egy új helyszín is bekapcsolódott a Kutatók Éjszakájába, a digitális játékok és az e-sport kedvelőinek nagy örömére. Dr. Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem elnöki feladatokkal megbízott, nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnök helyettesét hallják.
9: Akik rendszeresen ellátogatnak hozzánk, azok számára is készültünk újdonsággal, a már jól ismert területeken túlmenően. Idén egy GameZone nevű újdonsággal készülünk. Ez valójában egy e-sporthoz köthető újdonság. Kialakítottunk egy olyan helyiséget, ahol számos ilyen e-sport üzhető, és ezt most szeretnénk bemutatni a nagy közönség számára, és a későbbiekben pedig elérhetővé tenni azok számára, akiknek ez izgalmas területet jelent.
5: Vélhetően október 2-án, a kora reggeli órákban politikai indítatásból leszakították az Egri Almagyar utca egy szám alatt található Mi Hazánk mozgalom irodájának egyik plakátját, mondta el rádiónknak Bognár Ignác, a mozgalom városi közgyűlésének képviselője. Korábban 2 évvel ezelőtt már történt hasonló rongálás. A párt tagjai megtették a rendőrség felé a feljelentést, továbbá a tettestől polgári peres úton fognak kártérítést követelni. Bognár Ignác kiemelte, a rongálás ellenére elmondható, hogy a felmérések szerint nőtt a párt támogatottsága.
10: Már nem első esetben az egyik képviselő nem tetszését fejezi ki, hogy a belvárosban Mi Hazánk iroda működik, majd most az egyik előterjesztésnél, az egyik napirendnél konkrétan meg is nevezte, hogy akár bevezethetnénk Egerben egy olyan szabályzás, hogy talán így hangzott el, 150 méterre a vár bejáratától Toroszkai László képe ne lehessen kitéve. Ez most lehet, hogy teljesen független a rongálótól, de elképzelhető, hogy ezt ő táncra való felhívásnak vette, és úgy gondolta, hogy hát a azt neki már lépni kell, mert ha már az egyik képviselő ezt így kéri, még hogyha állítólag humorosan is, akkor ő ebben lépést megtette, nem kis fáradtsággal, mert ugye 6 ponton kellett leszakítania, és azért ez időbe telt, tehát a rendőrségnek ha közvetlenül nincs is az iroda ajtóról, bejáratról ránéző kamera felvétel a birtokában, a közbenső kamerákból lehet tudni, ki az, aki belép, majd sok időre lép csak ki, tehát akarják szerintem, meg az is lehet, hogy már elvégezték a dolgokat, és már körül a szemtelen, rosszindulatú figurát. Nagyon könnyen behatárolható, mert este 8 órakor még én itt a kerékpáromat tároltam, és akkor megvolt, és reggel 6 órakor már a földre le volt szakítva, tehát egy egész kis időszakot kell, ráadásul éjszakát, ahol viszonylag kicsi a mozgás, a rendőrség elvitte, nyomkeresés véget, hogy van egy új lenyomat rajta, illetve a rongálás mértékét, irányát, mert tényleg okosan itt a bűnözi szakét rögtön nézve, melyik irányból téphették le, hova repült a szilánk, valószínűleg több helyen alányult. Most valószínűleg nem egy olyan személy, akit köröznek már több esetben, ő egy vélhetően egyszeri felindulásból, a párthűségből, illetve az, ami országosan folyik, hogy bilincs, bilincs, rács, rács, meg először elviszünk, majd letartóztatunk, majd vagy kiengedünk, vagy nem. Tehát ő most úgy gondolja, hogy a országos szinten lehet támadni a nem kormánypárti pártokat, képviselőket, ő most ennyit tudott tenni hirtelen, hogy neki esett ennek a táblának. Én szerintem egy buta ember. Általában a Facebookon nem a legokosabb emberek kommunikálnak, és a buta ember, ha onnan tájékozódik, teljes fals információval esik neki a világnak.
5: Ennek az esetnek a tanulsága az, hogy minden politikai oldalnak meg kellene fontolni, hogy mikor mit mond annak érdekében, hogy egy békésebb társadalomban éljünk. Hangsúlyozta dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom EGRI szervezetének elnöke.
11: Volt már korábban is egy ilyen inzultus, de akkor választási kampány megelőző időszak volt. Most viszont egy kampány után vagyunk már most lassan egy fél éve. Ilyenkorra már a kerélyeknek meg kéne nyugodnia. A vesztesnek feldolgozni a vereséget, a győztesnek feldolgozni a győzelmet, nekünk feldolgozni azt, hogy a befektetett munka nem térült meg úgy, ahogy szerettük volna. Az erősödés az érezhető egyébként a társadalom támogatásával. Rengeteg üzenetet, megkeresést kapok, és gyakorlatilag az adminisztrációja szinte elviszi a politikai tevékenységemre szánt idő javarészét annak, hogy éppen mennyien lépnek, ugyanis 25%-kal nőtt a tagságunk a választás óta, tehát április 12-e óta, nem csak itt Egerben, hanem országos szinten is befolyásolhatták, bár a képviselő úrral beszéltem telefonon, ő szándékai nem terjedtek ki erre, és nem is érzi azt, hogy lenne összefüggés. Én szerintem van annyiból, de nem ráhegyezném ki ezt a szituációt, mert lehet tényleg csak egy ilyen erős indulati állapotban egy ilyen olyan szó, ami kiszaladt a száján. Nem ez volt a szándék, ebben nincs okom kételkedni, nem vagy a gondolatlenőrség, hogy a fejébe turkáljak. De hogy tették ezt egyébként egri politikai tényezők bizonyos politikusokkal, hogy egyébként mire gondolnak valójában.
5: Vámkezelésnél akadtak fent motorkerékpárok. Mondta el rádiónknak dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Heves megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
12: A Nemzeti Adó és Vámhivatal 10 új nagyértékű motorkerékpárt foglalt le egy jelentős adóhátralékot felhalmozó vállalkozástól. A járművek értékesítéséből 30 millió forint folyt be a költségvetésbe. A NAV Dél-Budapesti Adó és Vámigazgatóságának végrehajtói a helyszínen lefoglaltak egyenként 470 köbcentis vadonatúj becsomagolt motorkerékpárok szabad forgalomba bocsátásakor. A kereskedő cég ugyanis jelentős adótartozást halmozott fel. A motorok becsértékét összesen 30 millió forintban állapították meg. A lefoglalt motorokat árverésen kívül árverési vétel hatájával értékesítették. Ez azt jelenti, hogy az adós megjelölhette a vevőket, akik a járműveket a NAV meghatározott becsértékén vásárolhatták meg. Az adótartozások jogszerű behajtása több úton is lehetséges, így a NAV az adótartozást felhalmozó gazdálkodók importált és szabad forgalomba bocsátott áruit is lefoglalhatja.

Latéri görög-katolikus főszékes egyházat szombaton. Kocsis Fülöp érsek metropolita elsősorban Istennek adott hálát a több éven át tartó teljes felújításért, a templom bizánci ikonográfiai program szerinti kifestéséért, valamint az épület környezetének megújításáért. Köszöntötte a hazai és külföldi egyházi vezetőket, püspököket, testvéregyházak képviselőit, valamint a híveket és mindazokat, akik jelenlétükkel vagy munkájukkal hozzájárultak az ünnephez. Orosz Atanász püspök ünnepi prédikációjában arról beszélt, a megújult debreceni főszékesegyház nem csupán egy megszépült templom, hanem az Istennel való találkozás, az imádság és a közösség helye. A székesegyház szépsége az ég és a föld találkozását jeleníti meg, és a hívek tekintetét a mennyei valóság felé irányítja. Mint fogalmazott, a felújított főszékesegyház a mennyországba hívja tekintetünket, lelkünket és szívünket. Orosz Atanász szerint a templom egészének üzenete túlmutat az épület falain, arra emlékeztet, hogy Krisztus mindannyiunk életébe be akar lépni, és saját képmására akar formálni bennünket. A székesegyház azért született újjá, hogy ti is újjászülessetek, idézte Leó pápának a párizsi Notre-Dame-ban elhangzott szavait, hangsúlyozva, hogy a templom megújulása egyben lelki megújulásra is hív. Orosz Atanász arról is beszélt, az egyháznak és a templomnak a világ felé is küldetése van. A háborúk, társadalmi megosztottság és bizonytalanság közepette a keresztény közösségnek Krisztus szeretetét, a befogadást, az egységet és a reményt kell megmutatnia. Októberi programsorozat tartanak az Egri Lajosvárosi Katolikus Plébánián. Már október 1-től minden délután 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér imádság zajlik a templomban. Október 10-én szombaton Mátra Szent Imre Fallós Kúti buszos zarándoklat lesz. Október 13-án kedden a Fatimai Engesztelő Imádság záró estéje, 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, utána gyertyás körmenet a Fatimai Szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton 18 órától több generációs teaest, a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében vendég lesz a Kordz együttes, és október 24-én szombaton a Lajosvárosi Közösségi Kirándulás is elkövetkezik a Stimec házhoz, szabadtéri szentmisével magyar népünkért a forradalom 70. évfordulóján. Ez tehát az Egri Lajosvárosi Plébánia programsorozata. A Fatimai Engesztelő Imádság utolsó állomása október 13-án kedden lesz, ahogy említettük, 16 óra 30 perctől rózsafüzér, majd 17 órától szentmise a templomban, a mise után pedig gyertyás körmenet a Fatimai Szűzanya szoborral. Az est folyamán vendég lesz a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezete, illetve annak tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándorszentségimádás lesz Kerecsenden, a Szűz Mária világkirálynője templomban, október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd este 6-tól szentségimádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, mindenki elmehet arra, amire ideje engedi. Idén már 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programsorozatát Budapesten a Bakástéri templomban. A hétvégén az első események már megvoltak, de folytatódik a sorozat. Október 8-án csütörtökön 19 órától Mennyei Szép Rózsa Mária Misztérium játék. Fabók Mancsi Bábszínháza egy különleges előadást készül bemutatni a Bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink, a legendáink idézik meg az Istenszülő szűzanyalakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fa bábok mozgatása és élőhangszeres zenélés együttes jelenléte alakítja az eseményeket, úgy, hogy a szentséges történetben a humor is felfénylik, hiszen a néplélekben e kettő elválaszthatatlan egymástól. Valamint Ennio Cominetti koncertje, német, olasz és francia orgonazene október 17-én szombaton este 7 órától. A Komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik Budapestre. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges.

0: Sok szeretettel várnak mindenkit október 10-én Gyöngyösen a tűz találkozóra, délután 3 órától a Szent Bertalan templomba. A cím Gyöngyös főtér 17. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, 18 órától pedig szentmise. A tűz találkozóra belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit, tehát október 10-én délután 3 órától Gyöngyösen a Szent Bertalan templomban. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyház megye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e péntek dél, 10 órától majd az érkezés és regisztráció következik az iskola aulájában. A jelentkezés határideje pedig november 9-e hétfő. Jelentkezni lehet a 36-os körzet 510-060-as vagy 510-063-as telefonszámokon, emellett faxon a 36-os körzet 510-061-en és elektronikusan a titkarság@andrassy-eger.hu e-mail címen. A regisztrációt követően a verseny előtt 11 órakor a csapatok majd megtekintik a Líceumban a Főegyház megyei könyvtár kiállítását az évforduló alkalmából. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot töltenek ki a Redmenta felületen, majd ezt követően egy képfelismerő feladat lesz és a készített kép bemutatása. Ezért már előre kérik a csapatokat, hogy amennyiben még nem regisztráltak, akkor tegyék ezt meg a www.redmenta.com linken. Mindenkinek a saját csapatnevével kell regisztrálni, benne településnév, kötőjel iskolanévadója, a csoport neve Andrássy kötőjel hittanverseny 2026, a csoport direkt címe pedig Andrássy kötőjel 77-57-44. Ezt a direkt címet kell bemásolni a felület keresőjébe és kérni a felvételt a csoportba. A feladatot november 27-én a hittanversenyen lehet kitölteni a Redmenta felületén. A verseny felkészülési anyaga letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyház megye honlapjáról. Az előzetes feladat: a mottóval kapcsolatban Káldi 400, készíteni kell egy képet, plakátot szabadon választott technikával A4-es méretben, amelynek eredeti és szkennelt változatát is el kell vinni a versenyre, illetve eljutatni az iskola címére elektronikus formában. A másik pedig ugyancsak a Káldi 400-zal kapcsolatban egy szabadon választott jelenetet meg kell filmesíteni. A film terjedelme maximum 5 perc lehet, annál hosszabb filmet nem áll módjukban zsűrizni. Az előzetes feladatok beküldési határideje november 13-a. Kérik, hogy ezt a titkarság@andrassy-eger.hu e-mail címre küldjék el, és a versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet Béres Gyula tanár úrnál a 30-as 937 75 19-es mobiltelefonszámon, illetve e-mailben a beres.gyula@andrassy-eger.hu e-mail címen. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de elterjedtek az okos eszközök, és így a különböző alkalmazások, amelyek sok mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsorunk hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda, Debnár Ádám és Kriston Tamás. Búcsúzik a bemondó, Domán Vivien, a viszont hallásra.
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Deac vívó szakosztályának edzőjét, Dávid Lászlót jelölték ki a női kardválogatott vezető edzőjének. Több mint 400 mérkőzést rendeztek eddig a Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokság őszi idénye során. 9. alkalommal ült kerékpár Nyíregyháza a Bringa Város rendezvény alkalmából. Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére ezentúl. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Deac vívó szakosztályának edzőjét, Dávid Lászlót nevezték ki a női kardválogatott vezető edzőjének. A Magyar Vívó Szövetség elnökségi ülést tartott Csampa Zsolt elnök vezetésével. A legfontosabb napi rendi pont a lemondások miatt kiírt válogatott edzői pályázatok elbírálása volt. Bockó Gábor szövetségi kapitány javaslatát egyhangú szavazással fogadta el a testület. Dávid László júliusban még megbízott vezetőedzőként irányította a női kardozókat a hongkongi vívó világbajnokságon, ahol a szintén deacos Battai Sugár egyéniben bronzérmet szerzett, a csapat pedig a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Több mint 400 mérkőzést rendeztek eddig a Városi Kispályás Bajnokság őszi idénye során Nyíregyházán. Október végéig tart a szezon, majd a legjobb csapatok a Continental Arénában egy szuperdöntőn vehetnek részt. Dajka László főszervezőt hallják.
2: November 6-án és 7-én egy jubileumi teremlabdarúgó tornát fogunk lebonyolítani a Continental Arénába, 24 csapat részvételével, és ennek az apropója igazán az, hogy a bajnokság elején meghirdettem, hogy a bajnok, ez a 24 csapat, ez úgy tevődik össze, hogy a 9 csoport első két helyezettje, és azt követően még az öreg fiúk első osztályból a második, tehát a első, második és harmadik helyezett, viszont az elit A csoportból pedig az első 4 helyezett, hiszen ez a legmagasabb osztály, a legkiemeltebb osztály, és azt követően pedig még 3 legjobb harmadik is bekerül majd ebbe a körbe.
1: Komoly csatákat vívnak a Városi Kispályás Bajnokság résztvevői az őszi szezon során. Több mint 400 mérkőzést játszottak eddig az együttesek, és zömében sportszerűek voltak a meccsek. Nagy a tét, az idén 25 éves Nyíregyházi Sportcentrum jubileumi programsorozatának egyik elemeként a Continental Arénában egy kétnapos szuperdöntőt rendeznek, ahová a csoportok legjobbjai juthatnak be. Korábban rendszeresen tartottak teremtornákat a sportcsarnokban, ezt a hagyományt szeretnék most újraéleszteni. A 24 kiadó helyért jelenleg 32 csapat harcol.
2: Biztos vagyok benne, hogy 5-600 fő itt lesz, hiszen vagyunk közel 3000-en a kispályás labdarúgók közé, és sokan ki fognak majd látogatni. Eleve adott az a 24 csapatnak a létszáma, tehát az is egy közel 200 fő. Biztos jól fogunk szórakozni, igyekszünk majd a Sportcentrum marketing csapata, szervező csapata mindent elkövetni annak érdekében, hogy jubileumnak megfelelő körítést biztosítsunk ehhez a tornához.
1: 9. alkalommal ült kerékpárra Nyíregyháza a Bringa Város alkalmából. A programra több mint 1200-an regisztráltak. Morvai Szabolcs rendőralezredest a Nyíregyházi Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályának munkatársát hallják.
3: Nyíregyházán megrendezett Bringa Város programon második alkalommal van jelen a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Balesetmegőrzési Bizottsága. Egy úgynevezett Kressz Caféval terepültünk ki ide a mai napra, a Kossuth térre, hogy itt beszélgetés formájában tudjuk átadni tanácsainkat a közlekedők részére. Ugye, mivel ez a rendezvény a kerékpáros közlekedésre épül, tapasztaljuk, hogy igen nagy hagyománya van a kerékpáros közlekedésnek Nyíregyháza városában, és sajnos tapasztaljuk azt is, hogy elég sok baleset történik a kerékpárosokkal. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megjelenjünk minden olyan helyen, ahol velük találkozhatunk, és elmondjuk nekik az alapvető szabályokat, amire oda kellene figyelniük, hogy ne történhessen velük baleset.
1: A pecsétgyűjtő helyszíneken a tekerés mellett különféle programokkal is készültek. A Kossuth téren egészségügyi szűrések, szerencsekerék és nyeremények várták az érdeklődőket. A rendőrség pedig beszélgetésre épülő formában hívta fel a figyelmet a biztonságos kerékpáros közlekedésre. A város különböző pontjain pecsétgyűjtő állomások, játékos feladatok és kísérő programok várták a résztvevőket. Családok rendszeresen kerékpározók, és első alkalommal érkezők egyaránt útnak indultak, miközben közlekedésbiztonsági és egészségügyi programok is színesítették a napot. A Bringaváros évről évre több helyszínt és egyre sokszínű programot kapcsol össze. A teljes útvonalat ezúttal 203-an járták végig. Hornyák Enikőt, Nyíregyháza polgármesteri hivatalának sportreferensét hallják.
0: Én azt gondolom már maga az, hogy a 24 pontot meg tudtuk idén is tartani, az már egy nagyon nagy dolog, hiszen biztosítjuk azt az állandóságot, hogy minden körzetünkben tudnak továbbra is regisztrálni a nyíregyháziak, illetve új szponzori pontként tépett be a Nyírerdő, az Erdély tornapályánál családi nappal, illetve a Naturklinik a Kossuth utcán egy boltként. Én azt gondolom, ez is egy olyan dolog, hogy ami a környezettudatosság felé irányítjuk még jobban a nyíregyháziak figyelmét egy kerékpáros biztonsági nap keretében.
1: Már a reggeli órákban sokan gyülekeztek a Kossuth téri regisztrációs pontnál. Voltak, akik most először vágtak neki a Bringavárosnak, mások már visszatérő résztvevőként érkeztek. Egyeseket a város felfedezése és a közös mozgás, másokat a pecsétgyűjtés motivált. A rendezvény az évek során családi programmá is vált. Sokan gyerekekkel együtt indultak útnak, és voltak olyan családok is, amelyek minél több állomás teljesítését tűzték ki célul. Nem csak a Kossuth téren volt nagy az érdeklődés. A Jósavárosi regisztrációs pontnál is folyamatosan érkeztek a bringások. Többen hosszabb túrára készültek, mások pedig azért csatlakoztak, mert a kerékpár a hétköznapokban is rendszeres közlekedési eszközük. A rendezvény nem csak közös szabadidős programként hívja fel a figyelmet a kerékpározásra. A város célja, hogy a két keréken közlekedők számára egyre több útvonal legyen elérhető és összekapcsolható. Podlovics Rolandot, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
4: Immáron 9. alkalommal kerül megrendezésre a Bringaváros, ez tulajdonképpen a szabadtéri nagy sportrendezvényeknek az záró rendezvénye itt szeptemberben. Hála Istennek azt mondható el, hogy érdeklődnek a nyíregyháziak. Ugye az alapvető cél az, hogy megismertessük a nyíregyháziakkal, hogy egy élhető városban a kerékpár úthálózat nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy minél több pontra eljussunk. Hogyha belegondolunk, hogy immáron lassan 90 kilométer fölötti kerékpárút hálózat áll rendelkezésre, most is épül ugye a kerékpárút a Nagykálói út mentén. Hogyha végig gondoljuk, hogy a város valamennyi részébe biztonságosan eljuthatunk kerékpárra, akkor ez buzdítja az embereket, hogy ne csak ilyenkor, ne csak hétvégén, ne egy program, nem egy szabadidős program, hanem minden napokban is kerékpárra pattanjanak.
1: Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére, miután az önkormányzat 187 új férőhelyet alakított ki a közelmúltban. A részletekről Patú Istvánt, a Városfejlesztési Osztály vezetőjét hallják.
5: 2024-ben a erre vonatkozóan a város meg is kapta a támogatási 1 230 millió forintot kapott erre a város, és erre a város nagy erőkkel is kezdte gyakorlatilag ezeket a területeknek a megszerzését. Hát alapvetően terület megvásárlással, részben kisajítással pedig sikerült megszerezni, illetve lebontani utána ezeket a garázsokat. Utána ugye elkezdte vizsgálni a város azt, hogy ennek a területnek a helyére mit lehetne tenni. Nyilván a vágy az volt, hogy ide egy közel 300 férőhelyes parkolóház épüljön. Erről volt szó is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy a tanulmányterv, ami ugye a város részére elkészült, az azt mutatta, hogy ez több milliárd forintos beruházása valósítható meg csak. Közel 300 férőhelyes parkolóház lett volna ez, de valamilyen szinten a meglévő parkolókat is fel kellett volna neki érdekébe áldozni. Tehát olyan túl sokat nem lehetett volna ezzel nyerni. Lássuk be, ez nem lett volna kész még most semmiképp sem. Ezért a város úgy döntött, hogy inkább felszíni parkolókat fog építeni.
1: A sportlétesítmény környezetében az utat is felújították. Korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, és bővült a közvilágítás is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek, hamarosan pedig további növényeket is telepítenek. A beruházásnak köszönhetően így már közel 500 parkolóhely áll a stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére, az új parkoló pedig biztonságos és megfelelő körülményeket biztosít a járművek elhelyezésére. Dicső Pétert, a Nyír VV Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját hallják.
6: Itt épült 187 boly parkoló, illetve a stadion másik oldalán a meglévő közel 150 férőhelyes parkoló található, illetve a botanikus kert előtt szintén közel 150 parkoló fér el. Tehát összesen 500 parkoló körüli férőhelyen rendelkezik itt a stadion környéke. Én azt gondolom, hogy ez megfelelő. A városlakók, illetve a stadiont használók is használhatják ezeket a parkoknak. Van ennek a parkoknak egy olyan része, ahol jelen pillanatban a stadiont használók használhatják ezt, amit lehetőségünk lesz rá a jövőben, akkor nyilván ezen változtatni fogunk. Jelen pillanatban ez a szabályozás. Azt is el szeretném mondani, hogy nyilván itt ugye ezzel a parkoló építéssel kapcsolatosan csapadék csatorna is épült, és a csapadék víz elvezetés egyik része pont ezen az érintett korlátozott parkolóterületen vízmegtartással készült, tehát nincs elvezetés, hanem itt ezen a területen szikasztjuk el, illetve használjuk fel a keletkező csapadékvizet.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzér imádságot közvetítünk az Ekri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mai rózsafüzér tizedeink előtt imádkozói, a rózsafüzér társulat tagjai, akik a betegekért imádkozva ajánlják imádságukat Istennek. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk,
1: most és
0: halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk
0: bűnösökért,
1: most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
1: érettünk
0: most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, nem.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk

a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér ájtatosságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy ma is velünk imádkoztak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett hétvégi ünnepségen a segélyszervezet közössége sokszor évtizedeken át végzett csendes és kitartó munkájukért adott hálát. Az ünnepségen a 35 kitüntetett egyházmegyénként vette át az elismerést. Az okleveleket Fekete Szabolcs Benedek püspök, az aranyozott Caritas kitűzőket Zagyva Richárd országos igazgató, a méltatási füzeteket pedig az egyházmegyei Caritas igazgatók, illetve képviselőik adták át. Az Egri főegyházmegyéből Juhászné Varga Márta Ilona, Németh Gábor és Panyi Józsefné kapott Caritas Hungarica díjat. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halál listájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza kormány elvtelen, meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyját, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a Tiszást Szakó Cirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 4 hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Műsorajánló. A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 13. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

Peter Handke nyelvi érzékenysége. Valamelyest profánabb módon írt korunkban a nyelv szépségéről Peter Handke, karintiai költő. 24 éves fiatal poétaként és Beatles rajongóként meghívták a Gruppe 47 egyik ülésére, amelyet 1966-ban az Amerikai Egyesült Államok beli Princetonban tartottak. A fiatal ismeretlen költő szólásra jelentkezett. Kritikájával mindenek előtt az újrealista szerzőket célozta meg, például Günter Grasst vagy Marcel Reich Ranickit, az irodalom pápáját. Úgy vélte, hogy a mostani német próza formája rettenetesen konvencionális. Mindenek előtt a mondatfelépítésben, a nyelvi megnyilatkozásban, továbbá minden nemű reflexió hiányzik belőle. A befutott íróknak leírás impotenciát rót fel. Günter Grass és Marcel Reich Ranicki sohasem bocsátották ezt meg neki. Grass a bensőségességet és a mimózaszerű nyelvi érzékenységet veti Handke szemére. Ám Handke nem engedte zavarba hozni magát e kritikától. Úgy vélte, egy leírásnak, amely megérdemli nevét, a rejtettet, a minden dolog mögött álló titokzatost kell felmutatnia, és a szépet kell felragyogtatnia. Nem elegendő csak leírnia a dolgokat. Reflektálnia kell rájuk, elmélkednie róluk, behatolva a dolgok mélyére. Handke reflexió értelmezéséhez hozzátartozik, hogy az irodalmat a nyelvvel kell csinálni, és nem a dolgokkal, amelyek leírására a nyelv szolgál. Ő maga azon fáradozik, hogy ne csak a dolgokat írja le, hanem azt, ami a dolgok mögött van. Azt akarja szavakba emelni, amit a dolgok mondanak nekünk. Ő maga később a következőképpen foglalta ezt össze. Én az igazság formáinak kialakításán fáradozva a szépségre törekszem. A megrázó szépségre, a megrázkódtatásra a szépség által. Igen, a klasszikusra, az egyetemesre. Handke úgy ír, hogy a szépség, amely a dolgokban rejlik, megérintse az embereket, de ne elringassa, hanem megrázza őket. A szépség megrendíti megszokott gondolkodásmódunkat. Belső felszólítást teremt a lélekben, hogy felnyissuk szemünket és úgy nézzünk a világra, ahogy a valóságban van, mérhetetlen szépségében. Handke számára nem az a lényeges, hogy a dolgokat helyesen írja le, hanem hogy a világ valóságát összekösse az ember belső képeivel és álmaival. Ezért belső képről beszél, amely benne van, és amelyet összekapcsol a valósággal, hogy ezáltal a valóságot saját valójában fedezze fel. Így írja le írói feladatát. Ami fáradozásom és vesződtségem és egyben örömöm, az nem más, mint a nyelvvel, egy lehetőleg tiszta és világos nyelvvel megfelelni annak, amit látok és egyben mélyen megélek. A tiszta és világos nyelvet nem ajándékba adják. Állandóan küzdeni kell érte, mintha a kulcsot keresnénk, amely felnyitja és nyilvánvalóvá teszi azt, ami a dolgokban elrejtve nyugszik. A nyelvnek meg kell felelnie a létnek, s meg kell szólaltatnia a létet. Az irodalmi nyelv és a prédikáció nyelve. Manapság sok prédikáció és szentmise hallatán hiányolom a nyelvhasználatra való odafigyelést. Sokszor már nem érezzük, hogy törekednénk a szépségre. Ám ha a nyelv nem szép, ha nem hatja át a szeretet, ha nem figyel minden dolog rejtett valójára, akkor Isten nem tud hallhatóvá válni. Akkor a szépséget nem közvetítik, hanem meghamisítják. Isten elhomályosul a túl jámbor és cikornyás nyelvezet révén, ám a közhelyes kifejezésmód által is, amely úgy beszél Istenről, mintha a médiában közölt hírek tárgya lenne, az eufórikus nyelv, amely szüntelenül Isten szépségéről lelkendezik, épp úgy meghamisítja az ő valódi szépségét, mint a pusztán racionális és intellektuális nyelvhasználat. Senki sem birtokolja magától a szép nyelvet. Folyamatosan fáradoznunk kell egy olyan nyelvezetért, amely szép és egyszerű, tiszta és önzetlen. Egy olyan nyelvhasználatért, amely azt szólaltatja meg, ami van, és a szeretet tölti be.
nem pedig az a törekvés, hogy önmagunkat tegyük érdekessé, s magunkat állítsuk a középpontban. Hölderlin szerint csak akkor szép a nyelv, ha csillapítja a szépség utáni vágyat. Handke szerint pedig akkor nyeri el szépségét a nyelv, ha megszólaltatja a titokzatost, ami minden dologban ott van, amelyet leírunk. A Szent Mise és a prédikáció nyelvének szüksége van a titok iránti érzékre. Ne úgy beszéljen Istenről, mintha pontosan ismerné. A művészetet sokkal inkább az jelenti, hogy beszédünk által felnyitjuk a titkot, és az emberek érintkezésbe kerülnek saját lelkük titkával. Az a fontos, hogy olyan nyelvet beszéljünk, amely kapcsolatba hozza az embereket a már lelkük mélyén rejlő szépséggel és szeretettel, amelyet azonban a szavakkal újra meg újra a tudat szintjére kell emelnünk.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 13. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halállistájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza kormány elvtelen meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elitalakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyját, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a Tiszás Szakó Cirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 4 hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, közölte a szervezet elnöke. Cserpalkovics András a decentralizáció célját tartaná szem előtt, annak meghatározását, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben. Székesfehérvár polgármestere előzőleg Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációt. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diáktüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert már őrizetbe vettek, és több erőszakos incidens is történt. A szakszervezetek és a diákok szerint egyelőre nem elég a kormány intézkedéseinek sora, ezért újabb demonstrációk következnek. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakot. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban, és erőszakos akciókat hajtanak végre. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be a miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Mint Pedro Sánchez mondta, a kormány összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról és a választások hivatalos kiírásáról november 29-ére a törvényi előírásoknak megfelelően. Döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta 6. Fülöp spanyol királyt. A parlament alsóháza pénteken elutasította kormányának a lakhatási válság enyhítésére benyújtott intézkedés csomagját. A spanyol városokat az elmúlt napokban tömeges utcai tüntetések rázták meg a megfizethetetlen lakhatási költségek és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatásai miatt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. híreinket hallották.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
5: Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
7: Koncertezz velünk.
8: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
9: Legyen sok új barátod.
10: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
11: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
12: Itt csak fiúk vannak.
13: Együtt tanulunk megénekelni.
14: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
15: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
16: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
17: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
18: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
19: Műsorajánló.
20: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
19: Műsorajánlót hallottak.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
1: Az aktuális történelmi eseményhez kapcsolódva az aradi vértanúknak állítanék emléket. Versekből, szemelvényekből, levelekből, történelmi ismertetőből.

Búcsúlevelek. 1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Október 6-án hajnali 2 és 3 óra között a papok felkeresik a halálra ítélteket. Aulich Lajos Horácius verseit olvasgatta. Török Ignác várépítésről szóló könyvet olvasott. Lachner György fuvoláján játszott. Dezsőfi Arisztid még aludt. Többen utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelükben. E búcsúlevelekből fogok olvasni a következőkben. Arad 1849. október 5-e. Kisernő búcsúlevele lányaihoz. Forrón szeretett gyermekeim. Bocsássatok meg nekem, gyermekeim, miképpen én is megbocsátok nektek. Ez halni készülő apátok kívánsága. Ti tudjátok, mégpedig a legjobban, milyen híve voltam én az ausztriai háznak, és ilyennek is halok meg, mert én Magyarországot is azért szolgáltam, hogy Ausztriának javára lehessek. Ezért, gyermekeim, apátok ártatlanul hal meg, és az a tudat, hogy uralkodójának mindig a legjobb alattvalója volt, erősíteni fogja őt ezen az utolsó úton. Ne tegyetek senkinek szemrehányásokat. Isten áldjon meg benneteket, erősítsen és óvjon benneteket, imádkozzatok ártatlan lelkemért, ez az utolsó kívánság a szerencsétlen apátoknak, Ernőnek. Damjanics imája. Ima kivégeztetésem előtt 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó, vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben, te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot. Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted, azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Pest, 1849. október 5-e, este 9:30 órakor. Batthyány Lajos gróf búcsúlevele feleségéhez, Zicsi Antóniához. Drága nőm! Hiába reménykedtünk az emberségesség utolsó szikrájában, mikor azt véltük, hogy még egyszer látjuk egymást. Ezt is megtagadták tőled, és ezért ezekben a sorokban ismétlem meg neked mélyen átérzett kifejezését forró hálámnak és tiszta szerelmed minden kincse iránti csodálatomnak, amelyet megérdemelni sohasem tudtam, és oly igaz, mint az, hogy a halál küszöbénél állok, hogy csupán ennek a bűnnek a tudata az, amit a sírba magammal viszek. Istennek még örömet és kárpótlást kell adnia neked, te angyal, és ha akad férfi, aki méltó a te szívedre, ó, akkor az önfeláldozásnak rád oly jellemző túlzásával ne taszítsd el őt magadtól. Elnézéssel és szerelmünk első éveire gondolva emlékezzél rám. A gyermekeket áld meg és csókold meg az én nevemben. Ne szégyeljék, nem kell szégyelniük atyukat. Az én halálomnak a gyalázata előbb vagy utóbb azokra hull vissza,
akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak. Ebben az ünnepélyes órában megesküszöm, hogy a király és a monarchia elleni árulásnak soha egyetlen gondolata nem férkőzött lelkemhez, és hogy a hazához nem kevésbé hű voltam, ugyan ki hiszi el ezt most. És ezért halok meg. A törvény a király esküje volt vezérfonalam, és sem jobbról, sem balról nem hagytam, hogy visszaéljenek velem. A magam útját jártam, ezért ölnek meg engem. Ennyit a gyalázatos politikáról, a te vigasztalásodra, ám bár erre nincs szükséged, hiszen egyedül csak te voltál az, aki mindig bízott bennem. Hagyd el ezt az országot a gyerekek kedvéért. Az ő jövőjük csírájában volna megfertőzve. A te vagyonod elég lesz nekik, jobb egy szegény sors, mint alamizsna azoknak a kezéből, akik őket árvákká tették. Az én szeretett szegény jó nővérem, menj mindjárt hozzá. Kölcsönösen szükségetek lesz egymásra, és bizonnyal támogatjátok egymást. Szegény kis Jancsimat figyelmedbe ajánlom, feltétlenül gondoskodjál róla, megszolgálja ő azt körülöttem. Azt a gonosz gyalázatot, melyet ezek nekem szántak. Remélem elkerülöm. Erre a célra már régóta egy mentőeszközt hordok magamnál. És még egyszer egy búcsúcsókot. Isten veled. Így halok meg, hogy csak a te képed van a szívemben, a te neved az ajkamon. Viszontlátásra, Lajosod. Ady Endre, október 6-a. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek búskeserve, egy-egy könyv eszentelt helyre, hol megváltott hősi áron becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyogott a napsugára, oda hull az őszi rózsa hulló levél búcsúcsókja, bánat sír a száraz ágon, ott alussza csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye tűzre áll fényes égre, bús szívünknek enyhe fényed adjon nyugvást, békességet, sugáridon szellem járjon, az keressen fel küzdelmünkben az aradi 13.

Arad, 1849. október 6-a, Vécsei Károly búcsúlevele feleségéhez, Diffót Karolinához. Drága imádott Linám, szeretett erényes, legkedvesebb feleségem. Látom, ez életem utolsó pillanata, meg kell halnom, tehát még egyszer Isten veled, óvjon Isten, vezessen minden lépésedben. Utolsó leheletem, Lina, hogy odaállt, egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. Isten veled, jó lélek. És bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked. Csókollak, csókolom kedves lányomat, lányodat, Gizellát. Isten veled, október 6-án, reggel 6 órakor, szerencsétlen Károlyod. Az aradi foglyok még reménykedtek abban, hogy október 4-e az uralkodó névnapja, és lehet, hogy amnesztiát hirdet. De minden remény szertefoszlott ezen a napon, mert amnesztia helyett Hajnaú végzése érkezett meg. Másnap reggel 7 órakor Ernst hadbíró felsorakoztatta a tábornokokat, és kihirdette az ítéleteket. Ezután megbilincselték a tábornokokat, majd visszavezették őket a cellájukba, megtagadva tőlük azt a kérést, hogy együtt tölthessék az utolsó napot. Október 6-án hajnali 2 és 3 óra között a papok felkeresik a halálra ítélteket. Aulich Lajos Horácius verseit olvasgatta, Török Ignác egy várépítésről szóló könyvet bújt, Láner György fuvoláján játszott, Dezsőfi Arisztid még aludt. Többen még utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelükben. Itt most részleteket hallhatunk. 17:30 először a golyó általi halálra ítélteket, Svejdel Józsefet, Kisernőt, Dezsőfi Arisztidet és Lázár Vilmost vezették a kirendelt katonasság közé. 12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, majd midőn parancsnokuk kardjával intett a lövések eldördültek, Kis Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kis Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért 3 katona közvetlenül elé állt, és leadták a halálos lövést Kis Ernőre közvetlen közelről. Ezután következtek az akasztófára ítélt tábornokok a következő sorrendben. Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János és Vécsei Károly. Pöltenberg Ernő csak ennyit mondott, amikor elindultak vesztőhelyük felé. Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje. Damjanics törött lába még nem ford össze, ezért szekérre ültették, amin derűs nyugalommal szivarozott. Régen nem voltam már friss levegőn, szólt Leiningen-Westerburg Károlya mellette haladó papnak. Elsőként Pöltenberg Ernőt vezették a bitófához. Balóbéni református lelkész így emlékezett vissza erre a pillanatra. A hóhér a kötelet a nyakára teszi, s vasszögre ráhurkolja. Egyik pribék kikapja a zsámolyt Pöltenberg alól, a másik kettő teljes erővel húzza lefelé két karját, és rákapaszkodik, hogy kinyújtsák a felakasztott testet. A hóhér erőlködik, hogy az áldozat nyakát kitörje, azonban Pöltenbergnek igen izmos bikanyaka volt, s a hóhér sokáig vesződött, míg célt ért vele. A vértanú haláltusája hosszú és szörnyű volt, Stihiőr nagy kárörömmel nézte az első akasztást. Török Ignác szívrohamot kapott, mielőtt a hóhér végezhetett volna vele. Láner Györgynek aznap volt az 54. születésnapja. Nagy Sándor József az utolsó pillanatig szivarozott. Leiningen-Westerburg Károly a hesseni nagyhercegség leszármazottja volt. Távoli rokonai között az angol uralkodóház egyes tagjai is szerepeltek. Mivel nagyon magas ember volt, sokat szenvedett, mire kimúlt. Mégsem ő szenvedett a legtöbbet, hanem Damjanics, akinek a maga 190 centiével földig ért a lába. A hóhér nem is tudta eltörni a nyakcsigolyáját, hanem meg kellett folytania. A legtöbb bosszúságot Damjanics okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Hajnaú személyes bosszúja
ezt is fölülírta. Kisernő dúsgazdag milliómos volt, korábban még Hajnaónak is adott kölcsön, aki azonban adósa maradt. Nagy Sándor József búcsúlevelében így köszönt el menyasszonyától. Szerencsés, nagyon szerencsés az a férfi, akié lesz ez a csak ugyan minden tekintetben tökéletes mennyei teremtmény, lelkem mélyéből azért imádkozom bensőséges hívvel, hogy Isten adjon neki sok szerencsét. Arája később Klauzál Gábor felesége lett. Vécsei Károly apja a császár mellett szolgáló magyar nemesi testőrség utolsó parancsnoka volt, és külön levélben kérte Ferenc Józsefet, hogy fia büntetését súlyosbítsák. Ezt meg is tették, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utolsónak, vagyis végig kellett néznie társai kivégzését. Sorra búcsúztak el egymástól, Vécseinek már nem volt kitől búcsút vennie, ő Damjanics holttestéhez lépett, és bár nem szívlelték egymást, most megcsókolta Damjanics kezét. Karl Ernst, törzshadbíró,

gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést is. 1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki. 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát, őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát, őt szokás a 15. aradi vértanúnak nevezni, és 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, bemtábornok hadsegédét. Lenkei János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.

A feleség átka beteljesült. 13 aradi vértanú, 13 csapás. A 13 aradi vértanú és Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzése után országszerte nagy titokban köröztek egy írást. Ebben Batthyány gróf felesége, Zichy Antónia megátkozta Ferenc Józsefet. Szavait egy babonás jövendőléssel egészítette ki, tudja meg Ferenc József császár is, mi az a fájdalom. Ne halljon meg addig, amíg saját családjában 13-szoros gyász nem éri. Az átok megfogant. A császár családjában 13-an haltak meg időnek előtte. 1. Első leánya Zsófia 27 hónapos korában elhunyt. 2. 1867-ben három tragédia érte a császári házat. Charlotte mexikói császárné, Ferenc József sógornője megőrült. Még 50 évig élőhalottként tengette életét. 3. Június 6-án hosszú kínok után halt meg Matild főhercegnő. Saját cigarettája gyújtotta meg a függönyét, a tűz ruhájába kapott, égési sebei menthetetlenek voltak. 4. Június 19-én Mexikóban kivégezték Miksa mexikói császárt, Ferenc József öccsét. 5. 1889. január 30-án megölte magát Rudolf trónörökös, a császár egyetlen fia. 6. 1891-ben feltehetően hajótörésben eltűnt János Szalvator főherceg, Rudolf barátja. Közvetve a császár okozta a halálát azzal, hogy azonnali lemondását követelve hirtelen vágott neki a tengeri útnak. 7. Vilmos Ferenc Károly főherceg, a magyar szabadságharc ellen küzdő parancsnok, 1894. júliusában Bádenben lebukott a lováról és szörnyet halt. 8. 1895-ben Pesten vérmérgezésben elhunyt László főherceg. Egy vadászaton fegyvere elsült, önmagát sebesítve meg. 9. Zsófia Erzsébet királyné húga 1897-ben Párizsban egy tűzvészben odaveszett. 10. 1898. szeptember 10-én egy anarchista Genfben meggyilkolta a császárnét. 11. Klotild főhercegnő 1903-ban Alcsúton 19 évesen mérgezés következtében meghal. 12-13. Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Zsófia hercegnőt 1914 nyarán Szarajevóban meggyilkolták. Tóth Kálmán, mikor az akasztófákat faragták. Mit faragsz, ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Pöltenberg függ majd ezen, oly gyanútlan, oly vidám, olyan deli, olyan ép, s holnap ezen folytja meg a nyomorú söpredék. Mit faragsz, ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, holnap török függ majd ezen. Nagy tudomány, mostan is olvas egész éjjen át, s holnap ezen köti föl a tudatlan butaság.

Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasz szófát faragok, Láner György függ majd ezen. Maga volt a becsület, mely erényit elfödi, s holnap itt a szemtelen bestelenség felköti. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasz szófát faragok, holnap Knézics függ majd ezen. Tiszta szent volt, harc előtt imádkozott mindenütt, s fölfeszítik reggelők, kiknek nincsen istenük. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Nagy Sándor függ majd ezen, honszerelmes nagy vitéz, a hazáért halni kész, jaj, hogy itten öli meg a hazátlan gyülevész. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Lejningen függ majd ezen, fejedelmi sarjadék, büszke, nemes, lovagi, s nyírkos kézzel folytja meg holnap a sehonnai. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Holnap Auli függ ezen, csupa ember szeretet, szíve olyan fendobog, s virradóra megölik embertelen zsarnokok. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Damjanics függ majd ezen. Minden lépte diadal, babérokban járt övig, s a gyávák, kik szaladtak, holnap a hőst felkötik. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Vécsei függ majd ezen. Nagy lelkű, ki nem tiport földre sújtott ellenén, mostan kézre ő jutott, s meghal hóhír kötelén. Az Úristen verje meg, ne bocsásson meg nekik, kik velem itt e kilenc akasztófát ültetik. S azoknak, kik hajnalon itten vesztik életük, mindörökkön örökké áldva legyen szent nevük.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13:05-től ismét meghallgathatják.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, hallgassátok meg Csukás István, Mirmúra Kandúr című meséjének 5. részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: Cincin, a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének. A szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide-oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni. Csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörölte a szemét, és hüppögve válaszolt.
3: Eltévedtem. Bujócskát játszottunk, és én jól el akartam bújni.
2: S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csöcsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón.
3: Ez csak mérmúr lehet, gondolta.
2: És megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varrókosár mögé. De ekkora már kinyílt az ajtó, s Mirmur jött be rajta szimatolva.
4: Szervusz, Mirmur, mit csinálsz?
2: Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét.
3: Szaglászok, a nyomok erre vezetnek, mondta Mirmur, és nagyon harciasnak látszott.
4: Hát milyen nyomok?
2: Kérdezte a kis csacsi.
3: Egér nyomok,
2: válaszolta Mirmur.
4: Á, mondta a kis csacsi, tévedsz te. Biztosan tévedsz.
2: Ám Mirmur nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varrókosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le Mirmurt az egérvadászatról.
4: Valamit ki kellene találni,
2: hajtogatta magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. Hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamutgombolyakból, és kiugrott Mirmur elé. Mirmur rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt. A kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre Mirmur.
3: Erre jártam. Örvendek a szerencsének.
2: Mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt Mirmur, s óvatosan hátralépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmur orrát célozgatta a kötőtűvel.
3: Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, mondta Mirmur. Még megkarcolod vele az orramat.
2: Nagyon nevetséges volt Mirmur, ahogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sombolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt.
4: Még nem is mondtad, hogy mi a neved?
3: Cincin a nevem,
2: mondta a kisegér.
3: A macskák réme,
2: tette hozzá. No, gondolta magában a kis csacsi. Túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagy szájú kisegér vagy, ez az igazság.
3: Várj csak.
2: S a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet. Cincin rémülten eldobta a kötőtűt, és a varrókosár mögé szaladt.
4: Gyere előtte, buta, mondta neki a kis csacsi. Ne félj, csak én gyávogtabb.
2: Mirmur zavartan köhécselt.
3: Na, gyere, mondta aztán. Nem bánt senki, csak játszottunk, de te nem érted a tréfát.
2: A kis csacsi rámosolygott Mirmurra. Mégiscsak derék kandúr ez a Mirmur, gondolta magában. Nem akarta bántani az egeret, csak játszott. Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája.
3: De hogyan találok én haza?
4: Jó, csak ne bőgj, mondta a kis csacsi. Majd Mirmur hazavisz.
3: Ugye, Mirmur?
2: Morgott Mirmur. A kis csacsi ránézett.
3: Jó van, ülj a hátamra,
2: mondta barátságosan Mirmur. Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mirmur hátára, s elmentek. A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog, Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
1: Kedves gyermekek, ma este Csukás István Mirmúra Kandúr című meséjének 5. részét hallottátok, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóci Tamás, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a gonosz szülőmunkásokról szóló példabeszédről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
2: Jézus szereti a szőlőskert képét. Egy hete egy gazdász szőlővel rendelkező apa két fiának szaváról és azt követő készségéről szólt az evangélium. Két hete pedig a különböző időpontokban felfogadott szőlőmunkások egyenlő bérezéséről hallottunk példabeszédet. A föld amúgy is közel állt az ókori emberhez. A szőlőben pedig Isten hosszú távú műve is megnyilvánul, hiszen a szőlővel együtt kell élni, állandóan gondoskodva róla ahhoz, hogy termést hozzon. Talán a búzaszem és a szőlő, valamint a belőlük készült kenyér és bor fejezik ki legjobban ebben a világban Isten mindent átalakító erejét, minőségi töbletét és ingyenes ajándékát az emberiség irányában. Mekkora bizalommal van irányunkban a mennyei atya? Mint ahogy a példabeszédbeli szőlősgazda a munkásoknak, Isten is nekünk adja használatba, ami az övé. Milyen megtiszteltetés a nagybetűs gazda szőlőjében dolgozni. Teszi ezt azért, hogy nekünk is részünk legyen a termésben. Ugyanúgy, mint ahogy felnövekvő gyermekükre egyre többet bíznak a szülei, az Úr is átad nekünk dolgokat, hogy segítse testi, lelki, szellemi fejlődésünket. Felelősségre nevel, és ezzel egyidejűleg részesedést ad a javakból. Ez a szőlő emlékeztethet bennünket az Édenkertre, ahol az Isten szintén nekünk adott mindent, ahol mindenünk megvolt az egészséges kibontakozáshoz, a teljes élethez. Két súlyos bűnt lehet ezzel a szeretettel szemben elkövetni. Az egyik, amikor valaki nem fogadja el az ajándékot és nem él vele. Az ilyen ember fejlődése megreked. Nem vállalja az emberi léttel együtt járó következményeket. Isten azonban számít ránk és bevezet minket a legbensőbb valóságába. Semmit sem tart vissza tőlünk abból, ami szükséges küldetésünk betöltéséhez. Így kellene nekünk is viselkednünk. Azonban azt látjuk, hogy néhány szülő túlzott aggodalmaskodásával, gondoskodás torz formájával nem engedi felnőni és útjára engedni gyermekét. Nem adja át neki a dolgokat, nem készíti fel az életre, nem engedi el a kezét. Az ilyen szülő túlzott aggodalmaskodásával önmaga lesz akadálya annak, hogy gyermeke felnőjön és képes legyen önálló életet élni. A másik súlyos bűn az, amikor valaki visszaél az ajándékkal, és épp a tulajdonos zárja ki abból, ami az övé. Az ilyen ember kisajátítja Isten világát, és önmagának tart fenn belőle egy részt, sőt egyre nagyobb részt. A megajándékozottság tudatát lecseréli arra, hogy neki minden jár, neki mindenhez joga van, és végső soron mindenki más azért van a világon, hogy őt szolgálja. Ez a fajta visszaélés lerombolja mindazt, amit a szeretetből fakadó bizalom és a felelősség teljes gondoskodás felépített vagy felépíthetett volna. Isten vakmerősége, hogy nem hagyja fel a közvetítő küldését. Mindent megtesz azért, hogy észre térítsen minket, amikor rossz irányba haladunk, és elkezdünk visszaélni az ajándékkal. Azok után saját fiát elküldeni, hogy a munkások több szolgát megvertek és megöltek, a mi gondolkodásmódunkban egyszerűen őrültség. De Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Mivel az atya és a fiú lényegileg egy, tulajdonképpen maga az atya, az Isten jött el közénk, azok után, hogy mi a prófétákat likvidáltuk. És ezzel fel is ismerhetjük, hogy a történet tulajdonképpen Izrael üttörténetét tárja elénk, és egy arra való példabeszédbeli bírálat, hogy mi a prófétákat nem fogadtuk el, és majd a fiút is keresztre küldjük. De ő így tesz ma is, mert ő nem változik. Újra és újra küldi hozzánk szent lelkét, és általa saját magát, hogy megmenthessen minket. A bűn útján elindult ember azonban egyre inkább elveszíti realitás érzékét. Odáig is eljuthat, hogy a tulajdonos fiának megölésével jogot formáljon az örökségre. Pedig ezt egyetlen törvény sem támogatja. De másképp is lehet dönteni, el lehet indulni azon az úton is, amely visszavezet az életbe és a valóságba. Minden istené, mi pedig csak bérlői vagyunk a javaknak. Ha nem felejtjük el megadni a termést Istennek, mi is élvezhetjük az ebből fakadó kegyelmeket. Mint a korábbi példabeszédekben, a maiban is van valami evilági szemmel nézve észszerűtlen lépés a gazda részéről. A növekvő agresszió nyomán fellépő reális veszély ellenére a gazda végül saját fiát küldi a munkásokhoz, holott megtehette volna, hogy karhatalommal szerez érvényt jogának a profit felett. Honnan ez a vakmerő bizalom? Onnan, hogy a gazda tudja, milyen üzenetet hordoz szőlője, és mit akar ő elhozni a munkások számára. A szerető Isten képét azonnal hiteltelenné tette volna egy erővel megérkező gazda, aki bosszút áll a gonosz munkásokon. Hogyan tudott volna ezt követően a mennyei atya mindenkit visszafogadó, ingyenes jóságáról beszélni azokhoz, akiket előtte jól elagyabugyált? A szeretetnek mindig be kell vállalni ezt a kockázatot. Nem lehet egy fizikai és lelki biztosítékokkal körülvett világból kifelé tekingetve szeretni, csak úgy, ha valaki kimegy a terepre. Jézusban Isten ugyanígy bedobta magát ebbe a világba. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy el is bántunk vele rendesen. De ettől még övi a győzelem, mert egyedül az ő hozzáállása időtálló, egyedül az ő útján lehet előre haladni. A többi megoldás mind cserben hagy előbb-utóbb. Még senkit sem látott örök életet erőszakra épülni. Csak egymás szerető és egymásért áldozatra kész személyek közössége az, amelyben az egyén egészségesen tud kibontakozni, az maradhat, akinek teremtetett, és teljes életet tud élni. Isten tehát azért küzd és tevékenykedik, hogy ez megvalósulhasson bennünk. Milyen szívszorító az Úr önvádja a mai olvasmányban. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Ez a lelkület az, ami 2000 év óta tömegeket érint meg, és tesz elkötelezetté Isten ügyére és az emberek szolgálatára. Nem utolsó sorban csak is a gazda magatartása tud békét adni a világnak. A bosszúra épülő életstílus nem ad nyugalmat, csak fokozza az indulatokat, hiszen a módszere, amelyben gonoszság mindig továbbadódik, már önmagában hordozza az újabb konfliktusok kialakulását. Testpér, lép ki az örvényből, abból a lefelé húzó spirálból, ami téged is és környezetedet is előbb-utóbb elpusztítja. Engedd el a bosszút, és építs a gazdával egy új valóságot magad körül. És akkor valóra válnak a Szent Lecke szavai, Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Tehát minden istené, mi csak bérlői vagyunk a javaknak, ennek a csodálatos világnak. De ha ebben a világban együttműködünk vele, elismerjük az ő elsőbségét, és megadjuk neki a termés neki járó részét, mi is együtt örvendhetünk a javaknak. És ez a teljesség az emberi életnek. Testvér, neked is gyümölcsöt kell teremni, nem csak az általad művelt szőlőnek. A te életed milyen gyümölcsöket terem? Észrevetted már, hogy a szőlős gazda szőlőjében dolgozni, az ő lelkületével együtt benned is maradandó gyümölcsöket terem.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszédről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunde János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett hétvégi ünnepségen a segélyszervezet közössége sokszor évtizedeken át végzett csendes és kitartó munkájukért adott hálát. Az ünnepségen a 35 kitüntetett egyházmegyénként vette át az elismerést. Az okleveleket Fekete Szabolcs Benedek püspök, az aranyozott Caritas kitűzőket Zagyva Richárd országos igazgató, a méltatási füzeteket pedig az egyházmegyei Caritas igazgatók, illetve képviselőik adták át. Az Egri főegyházmegyéből Juhászné Varga Márta Ilona, Németh Gábor és Panyi Józsefné kapott Caritas Hungarica díjat. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halál listájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza kormány elvtelen, meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyját, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a Tiszást Szakó Cirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Négy hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, közölte a szervezet elnöke. Cserpalkovics András a decentralizáció célját tartaná szem előtt, annak meghatározását, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben. Székesfehérvár polgármestere előzőleg Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációt. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diáktüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert már őrizetbe vettek, és több erőszakos incidens is történt. A szakszervezetek és a diákok szerint egyelőre nem elég a kormány intézkedéseinek sora, ezért újabb demonstrációk következnek. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakot. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban, és erőszakos akciókat hajtanak végre. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot pedig Kvasszinger Jenő kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan interaktív műsorunk a Megértés hullámhosszán következik. Rádiónk stúdiójába a mai estén Buda Péter atya érkezik. Az ő gondolatait hallják a mai estén, s ő várja hívásaikat. 21 órakor a híreket követően folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól. Ebben Mark Twain a Huckleberry Finn kalandjai című regényének 15. részét Kovács Máté előadásában hallják. Majd a Lélek útjain című műsorunk szól. Ebben Rákosi Zsuzsa a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetője beszél az egészségügyi dolgozók jóllétéről. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd a közélet délelőtti adását ismételjük meg. Mai adásunk elején beszámolunk arról, hogy a Mielünk a kereszt címmel megnyílt Dávid Zsuzsanna festőművész kiállítása a Miskolci Isteni Ige templomában, amelyet gróf Eszterházy János élete ihletett, és ebben a hónapban megtekinthető. Majd a vietnámi származású Nap atya lesz a vendégünk, aki egy évtizede a Fényi Gyula jezsuita gimnázium tanára, és fél évig Afrikában teljesített missziós szolgálatot. 23 órakor híreket mondunk, majd a vatikáni rádióadását sugározzuk, ezután a hitvalló szól. Ebben Vámos Néa Csórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget, a hálaadásról, valamint Máté apostolról és Szent Mihály arkangyalról. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Addig is tartsanak velünk. Jó rádiózást kívánunk!
1: A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a mai estén, és mindenkit biztatok, aki hallgat bennünket, hogy kérdéseivel zavarjon bennünket. Nem zavar igazából, csak az, hogy kívánom azt, hogy minél többek legyenek olyanok, akiket megérint a ma este témája, és akkor esetleg ehhez kapcsolódóan hozzáfűzni valója, javaslata, kérdése fogalmazódik meg, és kialakulhat egy kis párbeszéd közöttünk, amit talán a rádióhallgatók is örömmel fogadnak. Hívni a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámon lehet. Folytatjuk továbbra is Ferenc pápának az Evangélium öröme kezdetű enciklikájának, az enciklikájával való ismerkedést. Talán emlékeznek rá, hogy az előző alkalommal, amikor itt voltam, akkor két témával foglalkoztunk, amelyet a Szent Atya úgy jellemez, hogy az egyház kihívásai, tehát amikkel szembesülni kell a mai világban, és ezek közül az egyik az a világiak helyzete volt az egyházban, a másik pedig a nőknek a helyzete. Most újabb ilyen kihívásokkal fogunk foglalkozni. Az első ezek közül az ifjúsági lelkipásztorkodásnak a kérdése. Olvassuk majd a Szent Atyának a szövegét, és ehhez fűzök majd megjegyzéseket, kommenteket, illetve mondom, szeretettel várom a kedves rádió hallgatóknak a hozzászólását is. Ugyanis olyan kérdésről van szó, hogy a fiataloknak a kérdés, ez nem csak a fiatalokat érdekli, hanem ez az egész egyháznak a közös ügye, és az idősebbeknek, akik valamikor maguk is fiatalok voltak, vagy már mondhatjuk így, hogy régebb óta fiatalok, nekik is lehet nagyon jó hozzászólásuk ezzel kapcsolatban. Tehát így szól a Szent Atya. Az ifjúsági lelkipásztorkodás megszokott formája a társadalmi változások zátonyára futott. Hú, ez egy nagyon kemény megjegyzés rögtön itt az elején. Úgy látja, hogy olyan társadalmi változások történnek körülöttünk, ami érzékenyen érinti az ifjúsági lelkipásztorkodást, sőt azt mondja, hogy zátonyra futott az ifjúsági lelkipásztorkodásunk. Tehát ez rögtön egy ilyen pessimista megjegyzés, ha úgy vesszük. Tehát úgy látja, hogy ezen a téren az egyháznak a küldetése, mintha megbicsaklott volna. Egyébként ezt talán mi magunk is tapasztaljuk. Én magam, mint aktív lelkipásztor is látom azt, hogy amikor kezdtem a lelkipásztorkodást, tehát 90-es évek közepén, akkor a plébániákon, minden jelentősebb központi plébánián működtek ifjúsági csoportok. Azt hiszem, hogy a káplánok között szinte volt egy ilyen kis versengés is, hogy kinek van jobban működő ifjúsági közössége, és még faluhelyeken is, tehát ahol én erdőtelken szolgáltam az első évemben, ott is volt ifjúsági hittan, utána Jézus szívében is volt ifjúsági hittan, Egerbaktán is, Egerszalókon, Szóláton is volt ifjúsági hittan. Most viszont úgy tűnik, hogy az ifjúsági hittanoknak, vagy az iránti érdeklődés az mintha csökkent volna. Persze lehetséges az is, hogy ugye az atyák száma is fogyott, sokkal kevesebb helyen vannak már káplánok. Abban az időben, amikor én kezdtem ott, azon a környéken egy csomó káplán volt, most már azon a vidéken egyetlen káplán sem működik, tehát itt az a délheves vidékére gondolok én. Tehát látjuk, hogy részben, de majd az a következő probléma lesz, de hát a lényeg az, hogy az ifjúsággal való foglalkozás az ezen a szinten mindenképpen csökkent. Persze vannak itt azért jó kezdeményezések is, majd erre később térünk rá, hiszen a Szentatya is így folytatja, a szokványos struktúrákban a fiatalok gyakran nem találnak válaszokat gondjaikra, szükségleteikre, problémáikra és sebeikre. Tehát, hogy ez is lehet az egyik oka annak, hogy az ifjúsággal való foglalkozásunk az nehézségekbe ütközik, mert hogy a fiatalok az egyházban, illetve az egyház által felkínált lehetőségekben nem találják meg az életükhöz kapcsolatos kérdésekre a válaszokat. Ugye itt azt mondja a Szentatya, hogy a gondjaikra, szükségleteikre, problémáikra és sebeikre, tehát az is probléma, tehát hogy ezekre nem kapnak választ az egyháztól. Tehát itt ez majd az egész arra megy, hogy közösen gondolkodnunk kell azon, hogy hogyan tudunk ezen változtatni, tehát hogyan tudjuk a fiatalságot jobban megszólítani. Ránk felnőttekre tartozik, hogy türelemmel meghallgassuk őket, értsük meg gondjaikat, igényeiket, és tanuljunk meg olyan nyelven beszélni velük, amelyet megértenek. Na hát ez nehéz dolog, még az eleje az még csak-csak jobban megy, hogy próbáljuk meghallgatni őket. Ugye itt kettőn áll a vásár, tehát először is nem olyan könnyű azért a fiatalokat szólásra bírni. Tehát van, amikor ők maguk is elzárkóznak attól, hogy egyáltalán beszéljenek az igényeikről vagy a gondjaikról. Talán az egyházat és az egyháznak a képviselőit nem tartják kellőképpen megfelelő közegnek, ahol ők egyáltalán remélhetnek válaszokat a kérdéseikre. Sokkal könnyebb nekik máshová fordulni, hogy a mai világ az pedig nagyon sok technikai lehetőséget szolgáltat nekik. Itt most elsősorban az internet világára gondolok, ahol a gondjaikra beütik a megfelelő szót, és akkor a Facebookon, meg a mesterséges intelligenciánál már is találnak válaszokat, ami esetleg számukra könnyebben érthető, illetve, hogy ezeken keresztül tudnak olyan csoportokhoz kapcsolódni, akik hasonló problémákkal küzdködnek, és akkor egymás között ezeket megbeszélik, kicserélik. Tehát mondhatjuk azt, hogy az egyház, mint megoldás, vagy a problémáikra, mint lehetséges megoldás, az egyre kevésbé játszik talán szerepet. És ezért is van az, hogy nem tudjuk olyan könnyen megszólítani őket. Azt mondja a Szentatya, hogy tanuljunk meg olyan nyelven beszélni velük, amelyet megértenek. Na ez az, ami egy kicsit nehéz, főleg az idősebb generáció számára. Itt most beszélhetünk papokról is, hitoktatókról, vagy egyáltalán az egész egyházi közösségről, hogy nekünk megvannak a magunk megszokott, beidegződött szokásaink, válaszaink, magatartásformáink, liturgiáink, amit a fiatalok, ha nem tudnak könnyen megérteni, akkor egyszerűen otthagyják. És a Szentatya pont arra biztat bennünket, hogy hát most én is az idősebb generációhoz sorolom már magam nyilvánvaló, hogy mi próbáljunk meg olyan nyelven beszélni velük, amit ők könnyebben megértenek. Ez viszont azt jelenti, hogy magának az egyháznak és az egyházi közösségeknek kellene megerőltetni magukat, hogy azokat a nyelvi formulákat, meg egyáltalán azt a nyelvezetet, azt a mentalitást, gondolkodásmódot, ami a fiatalokat jellemzi, azokat jobban megérteni, és valamiképpen elsajátítani, hogy azon a szinten tudjunk válaszolni, amilyen szinten ők ezeket a problémákat megélik. Most ez az, ami nem olyan egyszerű, mert sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy a fiatalok, hát ezek ilyenek, hát nem lehet velük mit kezdeni, úgyse értik meg, és akkor ezzel lerázzuk magunkról a felelősséget, hogy a fiatalokat megszólítsuk. Tehát egy közösség, mert itt most nem csak a papról van szó, hanem az egyházi közösségről, nagyon könnyen lerázza magáról ezeket a feladatokat, vagy éppen mondhatjuk azt is, hogy azt a lehetőséget, hogy a fiatalokat jobban bevonzuk az egyházi életünkben. Ugyanezen oknál fogva a nevelési próbálkozások nem hozzák meg a remélt gyümölcsöket. Milyen okról beszél? Az, hogy nem értjük egymás nyelvét. Tehát, és itt most a nevelési próbálkozásokról is van szó, itt akár szóba hozhatjuk az egyházi iskoláinkat is, ugye óvodától egyetemig Magyarországon mindenféle oktatási szinten jelen van a katolikus egyház, sőt, bölcsödétől kezdve egyetemig, mindenhol ott van a katolikus egyház, de föltehetjük a kérdést, hogy ezekben az intézményekben, ahol katolikus nevelés folyik az oktatás mellett, vajon mennyire tudjuk megérinteni a fiataljainkat? Vagy egyszerűen az van, hogy hát egy katolikus iskolában tanul, de ugyanakkor a katolikus erkölcsiség, a katolikus hit, az nincs rá hatással, mert hogy nem tudjuk megfelelő módon közvetíteni. Tehát ő elsajátítja a tudást, akár a hittantudást is, hogy ne roncsa le az érdemjegyeit, vagy az átlagát, de valójában, ami a cél lenne, hogy közel hozni őket az egyháznak a közösségéhez, még ezeken a helyeken sem olyan magától értetődő. Tehát, hogy tudjuk azt, hát nyilván a katolikus iskolákban tényleg vannak próbálkozások, de nem csak ott, hanem a katolikus egyházközségekben is vannak próbálkozások, amelyek tényleg ezt tűzik ki célul, hogy a fiatalokat jobban magunkhoz tudjuk vonzani, tehát hogy a közösségbe bekerüljenek, és mégis azt látjuk, hogy ez nagyon sokszor, ahogyan itt a Szentatya mondja, hogy nem hozza meg a remélt gyümölcsöket. Tehát persze, mert hogy bennünk van az is, hogy egy kicsit maximalisták vagyunk. Tehát, hogy szeretnénk azt, hogy mi kiállunk az evangélium örömhírével, és akkor mindenki tapsoljon, ujjongjon, hogy ez milyen szép és milyen jó, és akkor már is csatlakoznak hozzánk örömmel. De hát ez nem, sosem volt ilyen egyszerű. És amikor azt várnánk, hogy például a katolikus iskolákból majd tényleg tömegek áramlanak be az egyháznak a közösségébe, azt látjuk, hogy ez nem történik meg. De is ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a katolikus iskoláink azok rosszul végzik a dolgokat. Csak egyszerűen, amit itt a Szent Atya is mond, hogy próbálkoznak különféle módon megnyerni ezeket a fiatalokat, és tényleg fölmutatni az egyháznak az értékeit, Jézus Krisztus személyének a vonzó oldalát, hogy az mennyire jó vele lenni, és mégis azt látjuk, hogy azért ez nem magától értetődő, hogy akkor olyan könnyen ráharapnának erre az iskolásaink, a fiataljaink is, és jönnének az egyházba. Hanem legfeljebb úgy megmaradnak a peremvidéken, de nem kell megijedni, tehát nem hozzák a remélt gyümölcsöket, de az nem jelenti azt, hogy nincs is gyümölcs. Tehát ezek az iskolák nagyon sokszor úgy működnek, én magam is voltam most az utóbbi időben is, itt Egerben 7 évig az egyik iskolában iskolalelkész, most éppen óvodalelkész vagyok, ez is egy izgalmas terep, tehát hogy az ember elvégzi a dolgát, tényleg próbáljuk megfelelő módon felmutatni az evangéliumnak az örömét, hogy éljek itt a lehetőséggel, hogy a Szent Atya enciklikájának a címét is bevonzam, mert ugye erről van szó, az evangélium örömét felmutatni az embereknek, de a mi dolgunk az alapvetően a magvetés. És akkor itt visszatérhetünk azokra az evangéliumi szakaszokra, ahol az látszik, hogy a magvetés az megtörténik, csak hát különbözők a talajok, másképp fogadják be, vagy pedig ugye amire mindenképpen figyelnünk kell, hogy mi hintjük az evangélium örömének a magjait, de a növekedést Isten adja, és nem tudjuk azt, hogy amit mi elvetettünk, az mikor szökken majd szárba. Előfordul az, hogy hosszú évek után jönnek hozzám olyanok, akiket annak idején, most már több mint 20 évvel ezelőtt, még az Egerben akkor meglévő angol kisasszonyok intézetében pasztoráltam, mert akkor még ott voltam éppen, az ottani iskolában voltam iskolalelkész. Tehát valahogy el kellett telni hosszú-hosszú éveknek, mire aztán utána csak valahogy visszakeveredik az egyházhoz, noha közben óriási vargabetűket tett. Tehát az, hogy nem hozzák meg a remélt gyümölcsöket, mindenképpen a rövid távon szomorúságra ad okot, de ez nem szabad, hogy elkeserítsen bennünket. Na, menjünk is tovább, mert hogy a Szent Atya is hoz azért más példákat is. A túlnyomó részt fiatalokból álló mozgalmak és csoportosulások terjedését és növekedését úgy lehet értelmezni, mint a Szentlélek működését, aki új utakat nyit összhangban várakozásaikkal és keresésükkel, amelyek mély lelkiségre, valamint a konkrétabb valahová tartozás érzésére irányulnak. Tehát a Szent Atya mindemellett, hogy először egy kicsit, mint hogyha szomorúbb vagy pessimistább képet vázolna föl a fiatalokkal való foglalkozásnak a helyzetéről, ugyanakkor konstatálja, hogy igenis, vannak olyan mozgalmak és csoportosulások, amelyek főleg fiatalokból állnak. És hogy ebben vegyük észre a Szentléleknek a működését. Na most, ami izgalmas, hogy ezek a fiatalokból álló csoportosulások vagy mozgalmak, ezek is néha olyanok, amelyek az idősebb generáció számára esetleg nehezen értelmezhetők. Tehát vannak olyan fiatalosabb mozgalmak, amelyek esetleg mondjuk a karizmatikus mozgalomból nőnek ki, amelyet az idősebbek esetleg csodálkozva, némelyek kétségekkel fogadnak, hogy hát ez meg már milyen kereszténység, ez meg már milyen vallásosság. Igen, ez mindenképpen egy kérdés. Ugye ez az, amit mondunk, hogy a fiatalok és az idősebbek néha nehezen értik meg egymást, meg az igényeik is mások. Tehát az, hogy a fiatalok másképpen élik meg a hitüket, vagy másképpen élik meg akár a liturgiát is, az nem jelenti azt, hogy az önmagában rossz. Ezt mondja a Szent Atya, hogy ezek az ifjúsági mozgalmak, ezek a fiatalok kereséseikkel és várakozásaikkal jobban összhangban vannak. És hogy ami a nagyon lényeg, hogy a valahová tartozás érzésére irányulnak. Tehát az, hogyha ezek az ifjúsági mozgalmak, mondjuk azt, hogy talán kevésbé kötődnek az egyháznak az általános irányvonalához, vagy mondjuk azt, hogy talán ugye a peremvidékén vannak, ez ettől ne ijedjünk meg ez nem jelenti azt, hogy rossz. Igazából ez azt jelenti, hogy más. De hát a kereszténységet többféle módon meg lehet élni. Tehát, hogyha csak a történelmet nézzük meg, akkor is azt kell látnunk, hogy amit mi most megélünk kereszténységként, tehát abban a formában, ahogy mi gyakoroljuk a hitünket, ez évszázadokkal korábban

hogyan élik meg ugyanazt a katolikus hitet Afrikában. Hát éppen most az a reklám helye, de aki szeretné még ma este meghallgatni napatyának a tanúság tételét a kenyai tapasztalatairól, én a délelőtti adást hallottam, most a saját rádiónak csinálok egy kis reklámot, hogy a napatya, aki maga vietnámi, Magyarországon él már hosszú idő óta, jezsuita, és a harmadik probációját Nairobiban, Kenyában végezte. Tehát egy ázsiai, aki itt Európa közepén él és dolgozik most, elment, vagy elküldték Afrikába. Mindenhol ugyanaz a katolikus egyház, és mindenhol másképpen élik meg ugyanazt a katolikus hitet. Más formákban. Tehát nem kell idegenkednünk attól sem, hogyha fiatalok új formákat keresnek a katolikus hit megélésében, amelyek az ő valahová tartozás igényükre választ tud adni. Lehet, hogy nem abban a formában szeretik a szentségimádást, hogy elővesszük a Bánk Józsefféle szentségimádási könyvet, ami egyébként nagyon szép, nagyon értékes, hanem más formákat keresnek rá, de ugyanúgy leborulnak az oltári szentség előtt, elismerik Jézusnak a valóságos jelenlétét, örülnek annak, hogy együtt vannak, és így tovább. Tehát, de ez nem igazán probléma, legfeljebb azok számára, akik azt gondolják, hogy ez csak egyféle módon lehet végezni. Annak idején, amikor a szemináriumban voltam rektor, akkor ugye hosszabb időt közösen voltunk bent szemináriumban Szabó József atyával, ugye a jelenlegi Diósgyőri plébános atyával, akkor spirituális volt, és akkor például a csütörtöki szentségimádásokról, amikor beszéltünk, akkor azt is fontosnak tartottuk, hogy ezeket a különböző formákat a kispapok mind megismerjék. Tehát, hogy legyen hagyományos szentségimádás, szent vagy uram énekekkel, a bánkféle könyvből, legyen biblikus jellegű, legyen karizmatikus jellegű, és így tovább. És a kispapok is, maguk is eldönthették azt, hogy melyik az, amelyikben ő legjobban meg tudja élni a saját hitét és a találkozást Jézus Krisztussal a szentségimádáson keresztül. Tehát, hogy készüljenek fel arra, hogy a plébánián is többféle lehetőségük van arra, hogy ezt gyakorolják. Na, csak egy példa, de ugyanúgy a szentmisében is. Nyilvánvaló, hogy a szent vagy uramos énekes szentmisék a legelterjedtebbek. Na de ugye az éneklő egyházzal visszatért egy kicsit a Gregorián, ugyanakkor egy másik irányból pedig érkeztek a gitáros énekek. A szentmise attól szentmise marad. Ügyesen, szépen, okosan kell összeállítani úgy, hogy abban mindenkinek örömeteljék, és legyen benne lelki élménye, például az énekeken keresztül is. Nem, tehát, hogy a fiatalok, tehát az, hogyha más formákat keresnek, ez nem jelenti azt, hogy rossz. Ezzel folytatja a Szent Atya, mindenképpen erősebbé kell tenni eme társulások részvételét az egyház egészének lelkipásztori munkájában. Ugye ez viszont már a hagyományos közösségeknek és a hagyományos lelkipásztorkodásnak a feladata, hogy ne elutasítsuk ezeket, hanem ezeket be kell vonzani az egyházközségeknek az életébe. És akkor most tartsunk egy kicsi szünetet, amikor zenét hallgatunk és fölüdülünk.

Kedves rádióhallgatók, továbbra is biztatom önöket, hogy bátran lehet telefonálni a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámán. Vagyunk elérhetők is, folytassuk tovább a Szentatyának a gondolatait. Bár nem könnyű megszólítani a fiatalokat, két területen előrelépés történt. Az egyik annak a tudata, hogy az egész közösség evangelizálja és neveli őket, a másik annak a sürgőssége, hogy önállóbb szerepük legyen. Amikor arról van szó, hogy az egész közösség evangelizálja és neveli őket, ott én például nagyon fontosnak tartom azt, hogy találjanak az egyházban magukhoz való példaképeket. Egyébként ez mindig is megvolt, tehát hogy az egyház kezdettől fogva mutat föl olyan fiatalokat, akik szent életűek voltak, akik nem öregkorukra érték el az életszentséget, hanem fiatalon akár az életüket is odaadták Krisztusért. Elnézést kérek. Tehát, hogyha az ókori vértanúkra gondolunk, hát persze vannak közöttük olyan matuzsálemek is, akik 80-90 évesen áldozták az életüket Krisztusért, de mindig ott vannak mellettük a fiatalok is. Tehát itt egy Szent Lúciára, vagy Szent Ágnesre, Szent Pongrácra gondolhatunk, akik tizenévesek, 20 évet sem megélt fiatalok voltak, és bátran vállalták Jézus Krisztusért a vértanúságot. Tehát az, hogy nem kell érettkorúnak lenni ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy ő teljes Krisztus életet él. Ott vannak a fiatalok, tehát akkor is, a későbbiekben is mindig voltak olyanok, akik fiatalon meghaltak, és mégis ott vannak a szentek között, és ezek a fiatalok számára is mutatják, hogy fiatalon is lehet. Egyébként hát itt vannak a mi magyar szentjeink is, Szent Imre, Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Margit, tehát ezek mind fiatalon haltak meg. És mégis ott vannak a szentek között. Tehát nem kell várni arra, hogy na majd én az egyházban valamikor majd becsatlakozok, mert hogy akkor leszek érett rá. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ezek mind-mind valamilyen területen azért megmutatták azt, hogy a keresztény ember az nem életidegen, ezek ott vannak az életnek a sűrűjében. Szent Erzsébet fiatal édesanyaként, Szent Imre, mint trónörökös, tehát aki nem burokban nevelkedett. Na, de a későbbiekben is ott vannak, hát talán kevésbé ismert Koszka Szent Szaniszló, vagy Gonzága Szent Aros, ezek jezsuita fiatalok voltak, akiknek a példájára itt a 20. században itt van nekünk Kaszap István. Na de hát ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy talán aki most a legaktuálisabb, az Carlo Acutis. Tehát az, hogy az egyházban egy ilyen tini srácot ilyen gyorsan szenté avattak, ez egyben azért is van, ugye nyilvánvaló, hogy megfelelt minden feltételnek. Tehát a Jóisten gondoskodott arról, hogy ez a fiatal ember a későbbiekben valóban követendő példaként tudjon megjelenni, és megtörténhessen a szentéavatás. És az egyház most oda adja a fiatalok elé, hogy nézzétek meg, tornacipőben, kütyűvel a kézben lehet szenté lenni, lehet Istent szeretni, és nem olyan valakiről van szó, aki a jelen világtól távol élt volna. Hát benne élt az élet sűrűjébe, szeretett utazni, világot látni, hát csupa olyan dolgot csinált, amit a mai fiatalok szeretnek, hozzátéve, hogy betartva az erkölcsi szabályokat. Na de ez a fiatal ember, ez élt, tehát nem arról van szó, hogy begubózott volna valami sötét szobába, és ott lett volna szenté. Nem, ez életvidám valaki volt, és most az egyház föl tud mutatni a mai fiatalok számára egy ilyen példát is, tehát hogy ezzel is tényleg a közösség, az egyház közössége neveli
a fiatalokat, például azzal, hogy tudunk eléjük állítani szenteket példaképül, akik olyanok, mint ők, akik hasonló környezetben éltek, és akik ugyanakkor teljesen odaadták magukat Jézus Krisztusnak. Miközben a Krisztus által adott egészséges, szép, világi örömöket, azokat élvezték, mert hogy ebben a világban éltek, és fölfedezték benne azt, hogy mennyire szép világot, mennyire jó világot adott nekünk az Isten, és közben esetleg küszködik a saját fizikai korlátaival, a betegségével. Ami miatt azonban nem lett búskomor rá. Tehát ezt mondom, hogy az ilyen példák, ezek nagyban tudnak a fiataloknak segíteni, illetve, amit a Szent Atya mond, hogy a fiatalokat biztatni az önálló szerepvállalásra. Az, hogy ha vannak ötleteik, akkor azt hozzák. Tehát ugye már az Ószövetségi Zsoltárban is azt olvassuk, hogy a csecsemők és a gyermekek ajkán zendít az Isten dicséretet. Tehát, hogy igenis, ezek a fiatalok, akik jobban ismerik a jelen világot, mint mi, az idősebb generáció, nekik lehetnek olyan ötleteik, amelyek tökéletesen beleillenek az egyháznak, az evangéliumot hirdető természetébe, csak hát éppen valami új, valami friss, valami más. Úgyhogy igenis, ez, hogy önálló szerepet tudjunk nekik adni egy ilyenben, amiben megtalálhatja saját magát, és fontosnak érezheti magát az egyházon belül. Így folytatja Szent Atya, el kell ismerni, hogy a közösségi kapcsolatok és az elkötelezettség aktuális válsága közepette sok az olyan fiatal, aki felajánlja szolidáris segítségét a világ bajaiban, és részt vesz a mozgalmiság és az önkéntesség különböző formáiban. Miről is van itt szó? Tehát az, hogy a mostani fiatalokban is ott van a készség arra, hogy különböző mozgalmakban, illetve ilyen önkéntes munkáiban részt vegyenek. Amit egyébként tényleg a katolikus iskolákban is próbálnak, hogy mondjam, bevezetni, hogy fölhívni a figyelmet arról, hogy vannak ilyenek. Tehát amikor önkéntes munkára nevelik őket, vagy az iskoláknak megvannak azok a programjai, amelyek beépülnek abba, hogy például a környezeti tudatosság végén kitakarítanak egy falurészt, vagy városrészt, vagy éppenséggel elmennek és megnézik azt, hogy hogyan tudnának segíteni bizonyos helyen a szegényeknek, és ugye ezt önkéntes, ingyenes tevékenységként, munkaként elvégzik. Nyilván, hogy ezt lehet ösztönözni azzal, hogy bizonyos pontrendszereket alkalmaznak, meg eleve az, hogy 50 óra szociális munkát kell teljesíteniük ahhoz, hogy be tudják fejezni az iskolát. Ezek rendben vannak, tehát bizonyos motivációt lehet alkalmazni, hogy elinduljanak, és utána fölfedezzék ennek az ízét, hogy ez mennyire jó. És a fiatalokban is ott van egyébként a segítőkészség, ott van ez a fajta mentalitás, hogy hogyan lehetnének ők hasznosak a többiek számára. Tehát, hogyha ezt segítjük bennük föléleszteni, már akkor jó úton vagyunk, és az egyháznak ugye ebben nagy gyakorlata van. Nekünk megvannak azok a belső szervezeteink, mozgalmaink, ami be tudnak kapcsolódni. Tehát az ifjúsági karitász például, ugye, ami a nagy karitász mellett kimondottan azzal foglalkozik, hogy a fiatalokat is bevonni már egész fiatal korban, hogy az ő lehetőségeikhez képest segítsenek a bajba jutottakon, vagy a rászorulókon. És erre rá tudnak ők döbbenni, rá éreznek az ízére, hogy ez mennyire jó. Tehát
És a fiatalokban sokszor sokkal erősebb a lelkesedés, amit ki lehet használni. Tehát, hogy ők szívesen vesznek részt ezekben a dolgokban, adjuk meg nekik a lehetőséget, vagy hívjuk föl a lehetőséget ezekre, és ezáltal már be tudjuk őket kapcsolni akár az egyháznak az ilyen karitatív tevékenységébe is. És ha először nem is azért jön el, hogy ő most szeretne szentségekhez járulni, de egyszerűen látja azt, hogy itt van egy olyan csapat, amely komolyan veszi azt, hogy a világban meglévő szociális problémákra helyi szinten keres válasz lehetőséget, és nem csak keres, hanem tesz is azért, hogy ezek a szociális problémák, ezek megoldódjanak, és rájön arra, hogy ez milyen jó, akkor talán pontosan ezen keresztül fog majd eljutni az egyháznak a hitéhez, a tanításához. Tehát először csak elkezd jót tenni, mondjuk azt, hogy először elkezd irgalmas szamaritánuskodni, aztán utána meg lehet, hogy lesz belőle egy jó Krisztus követő. Tehát ezért fontos az, hogy ezt a meglévő egyházi közösségek a fiatalokban megbízva igenis adjanak nekik ilyen feladatokat, amiben rá tud jönni arra, hogy mennyire jó jónak lenni. Ugye ismerjük a szlogent, jónak lenni jó. Igen, de ahhoz, hogy ezt az ember tudja, ahhoz meg kell érezni az ízét. Ahhoz először ki kell próbálni azt, hogy ez valóban jó. És mielőtt folytatnánk, most újra hallgassunk egy kis zenét.

0: A Szent Atya így folytatja. Egyesek részt vesznek az egyház életében, szolgálattevő csoportokat és különböző missziós kezdeményezéseket hívnak létre saját egyház megyéjükben vagy máshol. És akkor itt egy pillanatra álljunk meg, hogy igen, az egyház megyék, mint a helyi egyháznak a közösségei, a mai világban már tényleg egyre fontosabbnak érzik, hogy a fiatalok azok az egyháznak a jövő reményei. Tehát valamiképpen a fiatalokat meg kell szólítani, és erre intézményes módon is törekednek. Tehát nem véletlen az, hogy gyakoriak az ifjúsági találkozók, ahol kimondottan ezt a korosztályt célozzák meg. Ugye annak idején még a úgy hallom, hogy telefonáló van a vonalban. Halló?
1: Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Hát szeretnék egy-két gondolatot hozzáfűzni. Az ifjúság nevelése a katolikus szellemben. Hát az én elgondolásom szerint először is legfontosabb lenne, hogy otthon a családba úgy induljon a gyermek, hogy ott már megkapja az alapot tartalmában is, szokásaiban is. És ha ez megvan, akkor talán könnyebb. Utána a templom, és aztán most nagy reményünk volt nekem legalábbis, meg sokaknak, hogy a katolikus iskolák, az iskolarendszer, ami sokat segít ezen, hát biztos segít is, így is van. Hála Istennek, hogy ez így lett, és nagyon örülök is neki, és örülünk is sokan. Hát egyrészt ehhez kapcsolatosan azt szeretném mondani, főleg a középiskolai szinten, hogy meg az alsóbb szinten is a hitoktató tanároknak különösen szerepük van, igaz? Minden szaktanárnak, meg mindenkinek, aki tud, nevelhet a hitben is, meg a hitre is, főleg az életével, a hittanárok meg a szaktudásukkal. Ezzel kapcsolatosan egyet szeretnék mondani, hogy mint minden tantárgyban ott is vannak tantervek, hogy a hittanárok, hogy ne csak a tantervet vegyék alapul, hogy azt megtanulja a gyermek azt ötös, mert az a fontos manapság, ugye az eredményesség, ilyen a világ. Hanem inkább azt vegyék alapul, hogy tud-e imádkozni, tud-e valami imát, tudja a rózsafüzetből legalább egy tizedet. Tetszik érteni, atya, hogy...
0: Persze,
1: hogy...
0: persze. Egyébként én ahogy a hitoktatókat ismerem, én úgy látom, hogy ezt ők komolyan veszik, tehát nagyon, nagyon fontos számukra az, hogy igenis imádkozni is tanítsák őket.
1: Meg vallásosak, mert a katolikus iskolákban is a többség, én ahogy érdeklődöm, meghallgatom, hát sajnos kisebb része az, aki igazi vallásos közegből jön, sok olyan, aki megtérülésre, vagy hogy is mondjam, szóval igazi változásra vár még az életében, vagy jó lenne, ugye, ha eljutna igazán a hitre. Én ezen gondolkoztam el már bizonyos tapasztalatok révén, hogy a lelki beszélgetés, ami ott lehetséges egy osztályteremben, meg hogy ne csak a tantárgyi, mondom, a jegy a fontos, hanem inkább a hitnek az alapjai, a lényege, hogy abból valamit megkapjon a gyermek az iskolába, mert az többet ér minden tárgynál, mert lehet ötös az a gyerek, csak sok szempontból meg olyan messze van a katolikus hittől, mint Makó Jeruzsálemtől. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani. A másik meg, amit tetszett mondani, hogy a közösségek, valóban a kis közösségek, én úgy gondolom, hogy egész a római katolikus egyházban a közösségek, a kis közösségek, bár most már sok is van, a felnőtt világban is, egyre nagyobb számban vannak, és ezek nagyon jók, mert jobban össze tudják fogni az embereket is, a lelkeket is, a fiatalokat is, És talán, ahogy én hallottam, nem tudom, hogy Budapesten még a felnőtt, már az egyetemisták világában is jobban adódik, hogy jó közösség kialakul. Egyet tudnék még mondani, nekem egy unokám, én biztattam is mindig meg, akit ismerek más fiatalt is, aki felkerül, hogy és templomban jár, hogy keressél katolikus közösséget, mert ott találsz igazi jó barátokra, és mindig örülök is, ha ilyen sikerül. És az egyik unokám egy ilyen közösségbe évekkel ezelőtt bekapcsolódott, nagyon boldog voltam, mert úgy érdeklődtem, és szépen alakultak is dolgok, mentek Szent útra is, zarándoklatra meg, szóval voltak ilyen rendezvények, beszélgetések. Csak tetszik tudni, a Pákozdi István atya volt a vezetőjük, biztos tetszik tudni.
0: Persze, tudom, igen, sajnos ő meghalt fiatalon.
1: Hamar, és bizony, mikor ő meghalt, utána lett valaki, nem lett valaki, szóval megvan a közösség, de már az a nagyon jó vallási jellege, az megszűnt. Szóval az szent igaz, hogy jó a közösség, meg kell, ez talán megfogja a fiatalokat, meg talán vonza is, akik szépnek tartják az egészet, csak valóban olyan jó vezető, legjobb, ha atya, de ha van más diakónus, vagy ilyen vezető, az még megint nagyon jó. Szóval vezető kell nekik, mert biztos az Akutisnak is volt egy olyan jó vezetője, aki által eljutott arra a szintre, hova az élete, kis élete után eljutott, hogy ez nagyon jó lenne. Hát én csak ennyit szerettem volna mondani. Mondom, nagyon örülök a közösségeknek, mert ezek tartják meg valahogy, úgy gondolom, a fiatalokat, akik eljutnak már valamilyen szintre, meg talán vonzanak is másokat.
0: Nagyon szépen köszönjük. Elnézést kérek, hogy megszakítom, de lassan a műsoridőnk véget ér, úgyhogy lassan be kell fejeznünk a műsort, de köszönjük szépen, hogy hozzászólt. Én úgy érzem, hogy igazából kiegészítette azt, amit eddig beszéltünk, vagy mondtunk a Szentatyának a dolgaival, az írásával kapcsolatban. Úgyhogy köszönjük szépen a hozzászólást. Legyen máskor is bátor, telefonáljon máskor is.
1: Köszönöm,
0: mindörökké, amen. És hát ahogy itt az előbb a betelefonáló hölgynek is említettem, éppen lassan most már elérünk a műsoridőnek a végére, úgyhogy valójában egy gondolat még maradt a Szentatyának itt a fiatalokkal kapcsolatban, hogy nagyon fontos az, hogy bekapcsoljuk őket is a misszióba. Ha lelkesek, akkor neki kell őket engedni, hogy hadd hirdessék Jézust úgy, ahogyan tudják, mert az ő lelkesedésük az elviheti az evangéliumot a világ legrejtettebb zugába is, mondja a Szentatya. Én pedig akkor elköszönök a kedves rádióhallgatóktól. Aki még továbbra is a Szent István Rádiót hallgatja, azoknak jó vételt kívánok, akik pedig már nyugovóra térnek, azoknak nyugodalmas jó éjszakát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halállistájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza kormány elvtelen meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyát, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a Tiszás Szakó Czirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 4 hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, közölte a szervezet elnöke. Cserpalkovics András a decentralizáció célját tartaná szem előtt, annak meghatározását, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben. Székesfehérvár polgármestere előzőleg Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációt. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diáktüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert már őrizetbe vettek és több erőszakos incidens is történt. A szakszervezetek és a diákok szerint egyelőre nem elég a kormány intézkedéseinek sora, ezért újabb demonstrációk következnek. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakot. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban, és erőszakos akciókat hajtanak végre. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be a miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Mint Pedro Sánchez mondta, a kormány összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról és a választások hivatalos kiírásáról november 29-ére a törvényi előírásoknak megfelelően. Döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta 6. Fülöp spanyol királyt. A parlament alsóháza pénteken elutasította kormányának a lakhatási válság enyhítésére benyújtott intézkedés csomagját. A spanyol városokat az elmúlt napokban tömeges utcai tüntetések rázták meg a megfizethetetlen lakhatási költségek és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatásai miatt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
4: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 15. részét Kovács Máté előadásában hallják.
5: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

A herceg meg a király egész nap a színpadon serénkedett. Függöny szerelt, és gyertyákat rakott föl Rivalda fénynek. Este tényleg zsúfolásig megtelt a nézőtér. Mikor már nem fértek be többen, a herceg becsukta a pénztárt, és hátra ment a színpadra. Kilépett a függöny elé, és egy rövid beszédet tartott. Földicsérte a tragédiát, és azt mondta, hogy ennél izgalmasabbat még senki se látott. És össze-vissza locsogott a darabról mindenfélét, az idős Edmund Kínről, aki a főszerep benne, s mikor már mindenki topogott a várakozástól, fölhúzta a függönyt. Utána betáncolt a király négy kézláb, anya szült meztelenül. És tetőtől talpig be volt festve csíkosra, mint egy zebra. A szivárvány minden színében. Csodavadul nézett ki, de írtó rögtető volt. Az emberek majd meghaltak a kacagástól, és mikor a király abbahagyta a fickándozást és beugrált a színfalak mögé, addig üvöltöttek, tapsoltak és hogyvoltoztak, amíg újra ki nem jött megint fickándozni. És azután harmadszor is kihívták. Még egy biva is röhögött volna, ha meglátja azt a vénbolondot ilyen formán kipingálva. Aztán a herceg leengedte a függönyt. Meghajolt a közönség felé, és mondta, hogy a hatalmas tragédiát már csak két este fogják játszani, sürgős londoni szerződések miatt. Aztán újból meghajolt feléjük, és azt mondta, hogy ha tetszett nekik a darab, és meg voltak vele elégedve, reméli, hogy meg fogják említeni barátaiknak is, hogy azok is jöjjenek el, és nézzék meg. 20 is fölkiáltottak. Mi az? Vége van? Ez az egész? A herceg azt mondta, igen. Erre lett csak ricsaj. Csalás! Ordítozta mindenki, és már rohantak a színpad felé, hogy ellássák a színészek baját. De egy derékvállas ember fölugrott a padra, és elkiáltotta magát. Megálljatok! Egy szót, uraim! Mindenki odafordult. Becsaptak bennünket. Csúnyán becsaptak. De azt hiszem, senki nem akarja, hogy rajtunk nevessen az egész város, és ne legyen vége hossza a pofázásnak, hogy járatták velünk a bolondját. Nem biza? Menjünk szépen haza, dicsérjük fel a színdarabot, és küldjük el a többieket is. Akkor legalább mindegy kalap alatt leszünk, nincs igazam? Úgy van, igaza van a bírónak, hallatszott mindenfelől. Akkor rendben van. Szó se essék a becsapásról. Menjen ki haza, és beszélje rá a többit is, hogy gyűjjön el. Másnap egyebet se lehetett hallani az egész városban, mint hogy milyen pompás volt ez az előadás. A nézőtér megint dugig volt néppel, és ezeknek megint ugyanavval szúrtuk ki a szemét. Aztán a királlyal és a herceggel visszamentünk a tutajra, és megvacsoráztunk. Éjféltájban pedig kitoltuk a tutajt a rejtek helyről, és leúsztattunk a folyó közepén jó két mérfölddel a város alá. Ott újból elrejtettük. Harmadik este is megtelt a terem az utolsó szögig. De ezek nem újonnan jöttek voltak, hanem olyanok, akik már látták a darabot előzőleg. Én a herceg mellett állottam az ajtónál, és láttam, hogy mindenik nézőnek ki van dagadva a zsebe, vagy volt valami a kabátja alatt. És azt is éreztem, hogy nem illatszeres flaskákat szorongatnak. Záptojást éreztem ládaszám, rohadt káposztát és hasonlókat. És ha van orrom a döglött macskához, már pedig van, hát legalább 64 volt belőlük. Benéztem egy percre a nézők közé, de nekem is túl vegyes volt a levegő, ezért sietve kifordultam onnét. Mikor már többen nem fértek be, a herceg adott egy suhancnak egy 20-ast, hogy őrizze pár percig az ajtót. Ő meg elindult a színpad felé. Én utána, de mikor befordultunk a sarkon a sötétbe, a herceg azt mondta, most pedig szedjük a nyakunk közé a lábunkat, és iszkoljunk a tutajhoz, ahogy csak bírunk. Én nekiíramodtam. Ő nem különben. Egyszerre értünk a tutajhoz, és két másodperc múlva már a folyó sodrában siklottunk a közepe felé. Egyetlen múk nélkül. No, a szegény király írtópácban lehet, ha azok elkapják, gondoltam.
de esze ágában se volt. Egyszerre csak kimászott a karibából, és megkérdezte. No, hogy ütött be máma a cirkusz herceg? Fönn se volt a városban a vénkujon. Jó 10 mérföldre lehettünk a várostól, mikor fölmertük gyújtani a lámpát. Megvacsoráztunk. A király és a herceg majd hülyére röhögték magukat, azon, ahogy felültették a népet. A herceg azt mondta, zöldfülűek, fajankok! Tudtam, hogy első este befogják a szájukat, és beküldik a többieket is, és tudtam, hogy a 3. estére várnak, hogy majd akkor ők rendeznek előadást. Hát most rendezhetnek, és sokat adnék érte, ha látnám, mi folyik ott. Ez a 2 lókötő 465 dollárt vett be a 3 este alatt. Soha nem láttam még akkora halompénzt egy csomóban. Mikor már elaludtak és horkolni kezdtek, Jim megszólalt. Mozzahák, te nem csodálkozol, hogy viselkedik ez a király? Nem én, feleltem. Miért nem, Hák? Hát mert ilyen a fajtájuk. Azt hiszem, mindegy kapta fára megy. Te, Hák, ezek a mi királyaink nem mások, mint közönséges csirkefogók. Hát én is azt mondom, a királyok többnyire mind csirkefogók, amennyire én ismerem őket. Igazán? Ha olvasol róluk, egyszer magad is meglátod. Vegyük például 8. Henriket. Ezek itt vasárnapi iskolai tanfelügyelők hozzá képest, és 2. Károly, vagy 11. Lajos, vagy 15. Lajos, vagy 2. Jakab, vagy 2. Eduárd, vagy 3. Richárd, és még vagy 50-en. Hely, láttad volna az öreg 8. Henriket, mikor virágja teljében volt. Az volt csak a mákvirág. Minden nap másik feleséget vett magának. Másnap reggel pedig lenyisszantotta a fejét. És ezt olyan unottan csinálta, mintha kávét kért volna. Hozzátok fel, Nell Gwynt, mondotta. Fölhozták. Reggel meg, vágjátok le a fejét. Levágták. Hozzátok fel, Jane Short, mondotta. Följött. Reggel meg, vágjátok le a fejét. És levágták. Csöngessétek be a szőke Rozamundát. A szőke Rozamunda bejött. Reggel meg, vágjátok le a fejét. És mindegyiknek egy történetet kellett elmondania minden éjszaka. És addig csinálta, amíg 1001 történet össze nem gyűlt. Azokat aztán összefűzte egy könyvbe, és elkeresztelte Corpus Jurisnak, ami illett is hozzá. Te nem ismered a királyokat, Jim. Én ismerem őket. És ez a milókötőnk még a legszelidebb, akiről eddig tudok. A királyok, királyok. És az embernek gazsulálni kell. Egészében véve fene egy népség. Már így nevelték őket. De ennek itten olyan szaga van, mint szaga, az mindenkinek van, Jim. Azon nincs mit tenni. Erre még a történelem se tud kadenciát. De a herceg egész tűrhető fickó a maga módján. A herceg az más. Az se egész más, olyan jó közepes hercegféle. De ha be van rúgva, az ördög se tudná megkülönböztetni egy királytól. Hát, én nem kívánok többet belőlük, Hák. Nekem ez is elég. Én se vagyok másképpen, Jim. De hát, már itt vannak. Nem szabad elfelejtenünk kicsodák, és engedni kell nekik. Néha én is szeretném, ha olyan országba volnánk, ahol nincsenek királyok. Mi értelme lett volna, ha megmondom Jimnek, hogy ezek nem igazi királyok meg hercegek? Semmi haszna se volna, amellett nem is hazudtam. Nem lehetett megkülönböztetni őket az igaziaktól. Lefeküdtem, és Jim nem ébresztett föl, mikor én kerültem sorra. Gyakran megtette ezt. Mikor nap fölkeltekor fölébredtem, láttam, hogy a fejét a térde közé ejti. Nyöszörög és buslakodik magában. Úgy csináltam, mintha nem venném észre. Tudtam, mi fúrja az oldalát. A feleségére meg a gyermekeire gondolt fönn a folyón, és honvágy gyötörte.
Még soha életében nem volt el hazulról, és elhiszem, hogy legalább annyira szerette őket, mint egy fehér ember. Nem látszik természetesnek, de azt hiszem így van. Gyakran nyöszörgött és búslakodott így éjszakánként, mikor azt hittem már alszom. Szegény kicsi Liszka, szegény kicsi Johnny, nehéz a sorsotok. Talán már sose látlak titeket, soha-soha többé. Csuda rendes ember volt ez a Jim, mondhatom. Most valahogy szóra bírtam a feleségéről és a gyerekeiről. Azért vagyok úgy elkámpicsorodva most, mert hallom, hogy valaki hogy veri a gyerekit oda át a túlsó parton. És az jut eszembe, én is hogy bántam szegény kicsi Liszkámmal annak idején. Nem volt több, csak 4 esztendős. És sarlakban feküdt, és csuda nagy láza volt. Aztán meggyógyult, és egy nap ott mászkált körülem. És azt mondom neki, csukd be az ajtót. Nem csukta be. Csak állt. Nézett rám is, mosolygott. Én meg fölmérgesedtem, és rákiabáltam, nem hallod, csukd be az ajtót. Ő meg csak állt, mosolygott tovább. Engem elfutott a méreg, azt mondom, hallod-e ezt megemlegeted? És úgy nyakon vágtam, hogy megszédült. Aztán bementem a másik szobába, és ott voltam vagy 10 percig. És mikor visszamentem, az ajtó még mindig nyitva volt. És szegény gyerek ott állt, szeme lesütve, és könnyek folytak a szemiből. Majd a méreg elevett, és már megint nekirontottam, de egyszerre a szél bevágta azt az ajtót, és akkorát csattan, mint egy ágyú. És Istenem, a gyerek meg sem moccant. A vér is megállt bennem, úgy éreztem, nem is tudom, hogy. Kimentem reszketve tetőtől talpig, és a háta mögött belopóztam olyan halkan, ahogy csak tudtam, és mögötte elkiáltottam magam, ahogy a torkomon kifért. Szegényke, megserezzent. Óhák, magam is sírva fakadtam, és főkaptam a karomba, és mondtam neki, szegény kis féreg, az Úristen meg fog bocsátani az öreg Jimnek, de ő sose tudja ezt magának megbocsátani, amíg csak él. Olyan süket volt a kicsi, mint a hal. És olyan néma is. Süket néma lett. És én úgy bántam vele. Másnap este felé kikötöttünk egy kis fűzfával benőtt zátonyon, a folyó közepetáján. Két oldalt falvak voltak. A herceg és a király pedig terveket szőttek, hogy dolgozzák meg a két falut. Jim megkérte a herceget, hogy ne tartson a dolog tovább, mint pár órát, mert csuda kényelmetlen és fárasztó egész nap megkötözve feküdni a kunyhóban. Valahányszor magára hagytuk, mindig megkötöztük szegénynek kezét, lábát, mert ha valaki belebotlana, amikor nincs gúzsban, nem nézhetné elcsípett szökevény négernek. A herceg is azt mondta, elhiszi, hogy nehéz kenyér egész nap megkötözve heverni, és majd kitalál valamit a helyébe. Csuda éles esze volt a hercegnek, és hamarosan ki is sütött valamit. Felöltöztette Jimet Lír király ruhájába. Hosszú kartonpongyola volt, fehér lószőrparókával és nagy bajusszal. Aztán vette a színpadi festékeit, és kifestette Jim arcát, kezét, fülét, nyakát, valami halott színű kékkel. Úgyhogy a végén úgy nézett ki, mint egy 9 napos vízi hulla. Életemben nem láttam még ijesztőbb ördögpofát. A herceg fogott egy lécet és ráírta, őrült arab, de ha nem izgatják, ártalmatlan. A lécet rászögezte egy póznára, és kitűzte 2 méterre a kaiba előtt. Jim meg volt elégedve. Azt mondta, ez egy fikarcnyival jobb, mint megkötözve heverni időtlen időkön keresztül, minden nap, és remegni, ha egy hangot hall valahonnan. A herceg azt mondta, hogy most már szabadon és nyugodtan mászkálhat, és ha valaki arra jár, ugorjon ki a kunyhóból, handabandázzon egy kicsit, üvölcsön egyet-kettőt, mint valami vadállat, akkor biztosan nem fogják háborgatni. Ebben is igaza volt. Bár közönséges ember, azt hiszem nem várja meg az üvöltözést sem. Nem csak úgy nézett ki Jim, mint aki meg van halva, hanem még olyanabbul.
A két lókötő meg akarta megint próbálni a Nonplus Ultrát, mivel annyi pénzt hoz a konyhára, de aztán nem tartották biztonságosnak, mert hát ha elért már ide is a híre. Végül is nem találtak semmi alkalmas módot. Aztán a herceg azt mondta, ő átmegy és szétnéz az Arkansas-i faluban, hát ha eszébe jut valami. A király pedig átszándékozott nézni a másik faluba, szintén minden terv nélkül, csak a gondviselésben bízva, ami majd megmutatja a helyes utat. Ez alatt bizonyára az ördögöt értette. Legutóbb mind vásároltunk magunknak rendes ruhákat. A király fölvette a magáét, és mondta, hogy én is vegyem föl az enyémet. Persze felöltöztem. A király ruhája egészen fekete volt. Igen feszesnek és előkelőnek látszott benne. Nem is hittem volna, hogy a ruha ennyire elváltoztatja az embert. Azelőtt úgy nézett ki, mint a legutolsó vén kapcabetyár, de most, ha levette az új fehér kalapját, meghajolt és elmosolyodott, olyan tiszteletre méltó kegyes úrnak nézett ki, mintha most sétált volna ki a bárkából, és maga lenne az öreg Jáfet. Jim rendbe hozta a csónakot, és én megragadtam az evezőt. Följebb egy nagy gőzhajó volt kikötve, a városka fölött 3 mérfölddel. Pár órája ott volt már, és rakodott. A király azt mondta, az öltözékkel inkább azt kívánja, hogy St. Louisból vagy Cincinnatiből érkezzem, vagy más komoly helyről. Gyerünk a gőzhajóhoz, Huckleberry, azon fogunk megérkezni a városba. Kétszer se kellett szólni nekem, ha hajókázásról volt szó. 1/2 mérfölddel a falu fölött értem a parthoz, és csendes, sekély vízbe neveztem fölfelé a meredek part mellett. Rövidesen odaértünk, ahol egy ártatlan képű jámbor falusi siheder üldögélt egy fatönkön, és az izzadságot törülgette a homlokáról, mert csuda meleg nap volt. 2 nagy koffert is cipelt még ráadásul. Állj a parthoz, mondta a király. Odafaroltam. Hová igyekszel, öcsém? A gőzhajóhoz, New Orleansba megyek. Szállj be akkor, mondta a király. Várj egy pillanatig. A szolgám majd besegíti a csomagjaidat. Ugorj és segíts az úrnak, Adolphus, szólt oda nekem. Besegítettem, és 3-asban újból elindultunk. A legény igen hálás volt. Komisz dolog ilyen hőségben cepekedni, mondta. Kérdezte, hová megy a király. Ő pedig elmondta, hogy tegnap érkezett fölülről, és a másik faluban szállt ki. Most pedig fölevez 1 pár mérföldnyire, meglátogatja egy régi barátját a farmján. A fickó azt mondta. Mikor először megláttam magát, azt mondtam magamnak, né csak, Mr. Wilkes, és éppen idejében kerül erre. De aztán mondtam, nem, mégsem lehet Mr. Wilkes, mert mélyre vezne fölfelé a folyón. Ugye maga nem Mr. Wilkes? Nem, Blodgett vagyok. Alexander Blodgett, tiszteletes. Egyike vagyok az úr szerény szolgáinak, de azért igazán sajnálom szegény Mr. Wilkes-et, hogy nem érkezett meg idejében, ha ebben kára történt, bár remélem nem. Hát, vagyomban nem éri kár, mert az van neki elég. De nem lehetett ott, mikor a bátyja Peter meghalt. Bár ki tudja, talán nem is bánja olyan nagyon, de a bátyja a világ minden kincsét odaadta volna, ha láthatja őt a halála előtt. Másról se beszélt 3 héten át, pedig azóta se látta, hogy mind gyerekek külön váltak. És a másik öccseit, Williamet se látta azóta. Az ugyanis süket néma. William nem lehet több, mint 30-35 éves. Peter és George voltak az egyetlenek, akik itt éltek. George nősült meg közülük, de ő is, meg a felesége is meghaltak tavaly. Peteron kívül így egyedül Harvey és William maradtak, de mint mondom, azok se érkeztek idejében. Hát senki sem értesítette őket. Dehogy nem, 1-2 hónappal ezelőtt, mikor Peter megbetegedett. Mert Peter mondta, ő úgy érzi, nem lesz már belőle egészséges ember. Már elég öreg volt, George lányai pedig nagyon fiatalok voltak, hogy sem neki való társaság lettek volna. Kivéve Mary Jane-t, a vörös hajút. Peter, George-nak meg a feleségének a halála után nagyon egyedül érezte magát, és nem is nagyon vágyott már élni. De igen nagyon akarta látni Harvey-t és Williamet is, mert abból a fajtában való volt, aki nem bír végrendeletet csinálni. Hátrahagyott egy levelet Harvey-nak, és azt mondta, abban meghagyta, hol van elrejtve a pénze, és hogyan osszák fel a többi vagyont, hogy George lányai ne rövidüljenek meg.
mert hát George után nem maradt egy fillér sem. Ez a levél volt az egyetlen, amihez a kezébe tudták erőszakolni a pennát. És miből gondolod, hogy Harvey nem jön el? Hol lakik? Ó, messze él Angliában, Sheffieldben. Ott lelkészkedik. Nem is járt még ebben az országban. El lehet foglalva nagyon, és talán meg se kapta a levelet. Szegény, szegény ember, hogy nem láthatta meg a testvéreit. Te azt mondod, New Orleansba mész? Igen, de onnan még tovább. Jövő héten szerdán indulok Rio de Janeiroba, ott lakik a nagybátyám. No, az jó hosszú út, de pompás időtöltés. Szeretnék a helyedben lenni. Mary Jane a legidősebb lány. A többiek milyen idősek? Mary Jane 19, Susan 15, Joanna pedig talán 14. Ő szokott jótékonykodni, és nyúlszája van. Szegénykék, így magukra maradtak a kegyetlen világban. No, azért lehetnének rosszabb helyzetben is. Az öreg Peternek a barátai nem hagyják, hogy bajuk essék. Ott van Hobson, a

0: Aztán megkérdezte. És te miért igyekszel gyalog ehhez a hajóhoz?
1: Mert ilyen nagy hajók nem mindig állnak meg a falunál, különösen ilyen mély járatúak. A Cincinnati hajók megállnak, de ez Saint Louis-i.
0: Jó módon volt Peter Wilkes.
1: Hogyne, házai voltak, meg földjei, és azt mondják, legalább 3-4 ezer dollárt hagyott készpénzben, elrejtve valahová.
0: Mit mondtál, mikor halt meg?
1: Meg nem mondtam. Tegnap este.
0: A temetés akkor holnap lesz, mi?
1: Igen, holnap délfelé.
0: Bizony szomorú dolog ez, de egyszer mindenkinek eljön a maga ideje. Ezért el kell készülnünk rá. Akkor nem lesz keserű az utolsó óránk.
1: Bizony, tiszteletes uram, a mamám is mindig azt mondogatta.
2: Mikor odaértünk a hajóhoz, már elkészült a rakodással, és rövidesen útnak is indult. A király semmi hajlandóságot nem mutatott fölszállni rá, így én is elestem a hajókázástól. Mikor a hajó elfüstölt, a király azt mondta, evezzek föl még egy mérföldet. Ott egy elhagyott helyen partra szállt, és azt mondta,
0: na, most siess vissza, és hozd ide a herceget az új kofferokkal. Ha átment volna a másik oldalra, menj érte, és hozd el onnét. És mondd meg neki, hogy ne kérdezze, csak gyűjjön, amilyen hamar csak tud. Most pedig igyekezz.
2: Átláttam a szitán, és sejtettem, miben sántikál. Persze szót se szóltam róla. Mikor odaértünk a herceggel, elrejtettük a csónakot, és leültünk egy fatönkre. A király elmesélt neki mindent, töviről hegyire, ahogy az a fiú mondta, és egész idő alatt igyekezett úgy beszélni, mint egy angol. Egész jól sikerült neki ahhoz képest, hogy milyen csavargó volt. Én utánozni se tudnám, meg se próbálom, de igazán jól csinálta. Aztán azt mondta,
0: és magának hogy fekszik a süket némaság, Bridgewater?
2: A herceg azt mondta, hogy az neki gyerekjáték. Játszott ő már süket némát táli a deszkáin. Aztán vártunk egy gőzhajót. Délután tájt jött egy-kettő, de kis hajók voltak, és nem jöhettek túl messziről. Végre azonban megjelent egy nagy hajó, annak oda kiabáltak. A hajó leeresztette a csónakját, és felszálltunk rá. Cincinnatiből jött. Mikor megmondtuk, hogy csak 4-5 mérföldit akarunk utazni, írtó dühösek lettek. Szíttak, mint a bokrot, és azt mondták, nem hagynak kiszállni. De a király egész nyugodt volt. Azt mondta,
0: vannak olyan urak, akik 1 dollárt fizetnek személyenként minden vacak mérföldért, és még ki is hajozzák őket. Azt hiszem annyiért minket is elvállalhatnak.
2: Erre elcsöndesedtek és beleegyeztek a dologba. Mikor a faluhoz értünk, partra szállítottak.
0: Legalább 20 ember összecsődült, mikor a csónakot látták közeledni, és mikor a király azt mondta,
1: meg tudja mondani valaki az urak közül, hol lakik Mr. Peter Wilkes?
0: Jelentősen egymásra pislogtak. A fejüket csóválták, mintha azt mondanák, nem megmondtam. És az egyik nagyon szelíden, tapintatosan megszólalt. Igazán sajnálom, uram, de legfőjebb azt tudom megmutatni, hogy hol lakott szegény még tegnap.
2: Erre, mintha összeesett volna a vén lókötő. A másiknak a vállára borult, és zokogni kezdett.
0: Istenem, Istenem, szegény fivérem! Elment, és nem is láthattuk egymást. Ó, jaj, mi ez szörnyű!
2: Aztán megfordult, és zokogva mindenféle krikszkrakszot mutogatott a kezével a hercegnek. Hát erre az is elejtette a kofferokat, és maga is sírni kezdett. Soha két ilyen sikerült széltolót nem láttam, mint ez a pár. Mindenki körénk gyűlt, mind sajnálkoztak és vigasztalták a királyt. Azok meg sírtak, mint a zápor eső. Elmesélték a királynak bátyja utolsó perceit, a király pedig mindent tovább mutogatott kezével a hercegnek. És mind a ketten úgy bőgtek a megholt cserző rovására, mintha a 12 apostol halt volna meg. Hát, néger legyek, ha ennél különbet láttam. Rendes embernek a bőr is lesült volna a képéről.

0: Mark Twain a Huckleberry Finn kalandjai című regényének 15. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: A lélek útjain.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rákosi Zsuzsa, a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetője beszél az egészségügyi dolgozók jólétéről.
3: Legyünk tudatában, hogy hogy is vagyunk, mi is zajlik az egészségfejlesztés és az egészségügyi dolgozók egészsége területén. Erről hoztam nektek egy pár adatot, illetve az előadásom második felébe szeretnék egy kicsit részletesebben is beszélni arról a programról, amit mi egy közel másfél éve a kórházi dolgozók egészségének támogatása érdekében folytatunk. Fontos az, hogy legyenek reprezentatív adatok, azért, hogy legyen egy reális igényképünk, és azokra az igényekre tudjunk reflektálni egészségfejlesztési programok tervezése során. És ennek érdekében egy olyan hiánypótló országos kutatást folytattunk le egy keresztmetszeti kép megrajzolása céljából, ahol egy kicsit jobb megértést kapunk és rálátást arra, hogy a hazai egészségügyi dolgozók egészsége, illetve egészségmagatartása milyen. Régió, illetve intézménytípus reprezentativitás biztosító 30 fekvőbeteg ellátó intézménybe végeztük el ezt a kutatást. Több mint 4000 résztvevővel, többségük nő volt, 20%-a válaszadóknak orvos, 65%-a szakdolgozó. Maga a kutatás az online kérdőív segítségével valósult meg, a lakossági egészségfelmérés válogatott kérdéseinek alkalmazásával. Az elkövetkezendő 2-3 hónapnak a célja az összefüggés elemzések, illetve a magyar populáció egészségi állapotával való összehasonlító elemzése. Nekünk az volt a célunk ezzel a felmérésről, hogy egyrésztről tényleg egy képet kapjunk, hogy mi is a valóság, és ezt a képet tudjuk aztán tolmácsolni a döntéshozók felé is. A választ a milyen az ön egészsége általában kérdésre, csupán 17%-uk gondolta vagy érzi nagyon jónak az egészségét, és több mint egy harmaduk úgy érzi, hogy kielégítő, illetve rossz egészségi állapotban van. Kíváncsiak voltunk, hogy azok a résztvevők, amelyek nem a nagyon jó választ adták, milyen szubjektív okok húzódnak a háttérbe, hogy nem érzik nagyon jónak az egészségüket. Ezek között a válaszadók közül nagy részük, több mint 40%-uk azt emelte ki, hogy nincs elegendő ideje az egészségével foglalkozni. A válaszadók közül 24%-ának van krónikus betegsége, tehát ezt jelölte meg, amiért nem érzi magát teljesen egészségesnek, illetve nincs elegendő pénze az egészségének a javítására. Krónikus betegségek tekintetében a dolgozóink több mint felének van valamilyen krónikus betegsége, és itt, hogyha a különböző szakmacsoportokra bontjuk, lehet látni, hogy az egészségügyi szakdolgozók körében a legmagasabb a krónikus betegséggel küzdők aránya, és ezen 55% között több mint egy harmadát korlátozza a krónikus egészségi probléma megléte a mindennapi tevékenységében. Hogyha szűréseken való részvételt tekintjük, itt még az adatelemzés folyamatban van, azt lehet elmondani, hogy igazából az elmúlt 3 éven belül ezeket az alapszűréseken elég jó arányba vettek részt a dolgozóink. Nyilván itt a méhnyakrák szűrés esetében azért van még mit javítani, de ezek az adatok nem annyira rosszak, sőt, De hogyha tovább megyünk a mentális egészség mutatójára, akkor itt már nem beszélhetünk optimistán. Én ezt többször leellenőriztem, hogy tényleg így van-e. A depressziós skála alapján a dolgozóink közel kétharmada mutat valamiféle depressziós tünetet. Nyilván ez nem diagnosztizált depresszió. Viszonyításképpen, tehát a magyar lakosság 22%-a küzd valamiféle depresszióval. A szintén nagyon nehéz segítő szakmában dolgozó szociális munkások 40%-a, nálunk ez 58%. Tehát ez nagyon-nagyon beszédes, én úgy gondolom, és visszaigazolja a plenáris szekcióban elhangzottakat. És 9%-uk semmit nem tesz soha a mentális egészségéért, illetve ennek javításáért, és közel egyharmaduk ritkábban, mint hetente tesz valamit, hogy a lelki egészsége az javuljon. Tehát itt van hova fejlődnünk, és úgy gondolom, hogy erre a kórházi egészségfejlesztési programnak is reflektálnia kell a következőkben. A táplálsági állapotot ismerve közel hasonló számokat kapunk, mint a magyar átlaglakosság körében, közel kétharmaduk túlsúlyos, illetve elhízott. Viszont hogyha zöldség és gyümölcsfogyasztást nézzünk napi szinten, körülbelül a dolgozók 40%-a fogyaszt zöldséget vagy gyümölcset, ami azért szembe megy igencsak az egészséges táplálkozási ajánlásokkal. És hogyha tovább megyünk és a fizikai aktivitást nézzük, 30 perc közepes vagy nagy intenzitású testmozgást hetente kevesebb, mint a vagy a válaszadók fele végez több alkalommal, és 13%-ig pedig egyáltalán nem végez 30 perc testmozgást egy héten. És hát ha megnézzük a fizikai aktivitásról szóló ajánlásokat, 150, illetve 300 közepes intenzitású testmozgás kellene végeznünk, vagy 75, illetve 150 perc nagy intenzitású testmozgás heti szinten. Szóval fizikai aktivitás terén sem állunk túl jól. Az alkoholfogyasztási gyakoriság, én megmondom őszintén, ezt nem hiszem el, tehát ha elmegyünk egy konferenciára, egy konferencia vacsorán, nem 17%-nak van boros pohár a kezébe, ezek adatok, én erről nem is beszélnék többet. Viszont a dohányzási szokásokat tekintve 27% használ vagy dohányterméket, vagy nikotinos elektronikus eszköz. Ezt én rendkívül magasnak tartom, nem csak a saját egészségük rombolása miatt, hanem a példamutatás, tehát milyen példát mutatunk a betegeink számára. És akkor rátérnék, hogy ezekre az adatokra hogyan is próbál reflektálni az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program, amit 2023. novemberében indítottunk el. Tehát a programnak alapvetően három nagy pillére van. Az egyik a kórházi dolgozók fizikai és mentális egészségének javítása, egészségmagatartásának támogatása, javítása, amit itt ez pár eredményt ismertetve igencsak nagy szükség van. A másik nagy pillér a kórházak szerepének növelése a betegek és a lakosság egészségfejlesztésében, a betegségek megelőzésében. Illetve egészségfejlesztő kórházak hazai hálózatát alapítottunk meg, és jelenleg működtetjük. Számunkra ez nagyon-nagyon fontos, mert egy aktív közösséget szeretnénk létrehozni, ahol meg tud valósulni egy partnerségi kapcsolódás, egy jó gyakorlatok megosztása, és egy standardok mentén összehangolt együttes közös fejlődés. És ehhez egyrészről mi különböző országos akcióprogramokkal támogatjuk az intézményeket, másrésztről pedig külön egyéni intézményeket segítünk prevenciós tevékenységek tervezésében, illetve kivitelezésében. Amikor elkezdtük ezt a programot, 23-ban az első minisztériumi támogatásból, 10 kórházzal dolgoztunk, nagyon szorosan válvetve ezen a témán, és most tavaly nyártól pedig nagy örömünkre már 23 kórház csatlakozott ehhez a hálózathoz, és dolgozunk velük gyakorlatilag havi szinten.

0: Kedves hallgatóink, Rákosi Zsuzsát, a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetőjét hallják, aki az egészségügyi dolgozók jóllétéről beszél.
1: A mostani periódus kezdetén a 23 kórház hogyan is értékelte egy 0-tól 10-es linkes skálán az adott egészségfejlesztési témakör helyzetét vagy állását a kórházakban, és egyértelműen látszik, hogy a dohányzás visszaszorítás, illetve az egészséges táplálkozás és az egészséges táplálkozás lehetővé tevő kórházi környezet az, ami a legalacsonyabb pontot kapta, tehát itt van talán a legtöbb tennivalónk az egyes intézmények támogatása terén. Ahogy kiemeltük az egészséges táplálkozás témaköré, ajánlást fogalmaztunk meg a kórházaknak, egy teljesen kézzelfogható gyakorlati útmutatót, hogy hogyan tudják a kórházi büfét, illetve menzát átalakítani, és egy egészséges táplálkozás lehetővé tevő kórházi környezetet létrehozni. A dohányzás visszaszorítása terén a dohányzás leszokás támogató központtal, ugye a Korányi Intézetnek az országos központja ez, illetve Pénzes Melinda a kolléganőnkkel dolgozunk válvetve, hogy egyrésztről minden kórházban legyen dohányzás leszokás támogatást végző szakember, és a minimál intervenció az a mindennapi betegellátás gyakorlatába tudjon beépülni. Ezt kell mondjam, hogy kevesebb sikerrel, úton vagyunk, elkezdtük, de még hosszú az út, amin futni kell. A mentális egészség támogatása egy nagyon-nagyon fontos elemünk. Számos kórházban eszméletlen jó gyakorlatok vannak erre. Tehát akár itt a Szabolcs-Szatmár-Beregi kórházban a kis palacba zárt pozitív üzenetek, amit csak így kitesznek a folyosóra, és mindenki el tud venni belőle. Vagy akár ugye egy burnout prevenció VR-ral, vagy amikor a saját értékeimet, erőforrásaimat felfedező workshopra invitálják a kollégákat. Az aktív mód elősegítését is facilitáljuk a kórházakban, az elmúlt periódusban a 10 pilot kórház 1 millió forint értékbe tudott vásárolni sportszereket, amiket a különböző sportfoglalkozásokhoz fel tudnak használni, illetve mind a 23 kórházban, aki a hálózathoz csatlakozott, elérhető többféle aktivitása, a zumbától kezdve a futóklubon át a gerinctornáig. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a különböző közösségi programok megszervezésére és az egészségedukációra, amely egészségedukáció mind a kollégák, mind pedig a betegek és a lakosság körében zajlik. És országosan hogyan is támogatjuk ezzel a 23 kórházon kívül az intézményeket? Megalapítottuk az egészségfejlesztő kórházi díjat, amely nagyon közel áll a szívemhez, nem csak azért, mert elismerést, mind anyagi, mind pedig erkölcsi elismerést ad az ezen a téren aktívan tevékenykedő kórházak számára, de egy gyakorlati útmutató is egyben a pályázati kiírás, hogy akik egészségfejlesztés felé szeretnének nyitni, melyek azok a pillérek, amelyeket adresszálni szükséges egy egészségfejlesztési stratégia megalkotásához. A tavalyi évben 22 intézmény pályázott, ebből 3 díjat az alábbi kategóriákba és egy külön díjat osztottuk ki a Richter támogatásával. A következő akcióprogramunk már nem intézményekre, hanem egyénekre, illetve kisebb közösségekre irányult. Ez az országos kórházi egészség kihívás volt, amely gyakorlatilag egy gamifikált verseny volt 15 héten keresztül. Különböző feladatokat kaptak a regisztrálók, itt 5 fős csapatok tudtak regisztrálni a versenyben, és különböző heteken mind a csapatok, mind pedig az egyének különféle feladatokat, kihívásokat kaptak. Nagyon szkeptikus voltam ezzel a versennyel, de a regisztrálók óriási száma arra sarkal bennünket, hogy további forrást teremtsünk ennek a programnak a folytatására, és készítsünk egy olyan applikációt, amivel könnyebbé válik ennek a programnak az újbóli lebonyolítása. Tehát a közel 100 fekvő betegellátó intézményből 71-en vettek részt, 654 csapattal, 3270 kórházi dolgozóval. És én azért is nagyon kedveltem ezt az egészségkihívást, mert tényleg egyéni szinten segítette a viselkedésváltozást, és nem csak a tudás, illetve készségfejlesztéssel, de a játékosítással, a motiváltság fenntartásával, illetve volt egy társas környezet, egy kohézió megteremtése a csapatok részvételével. A záró kérdőívet közel 1400-an töltötték ki. A válaszadók több mint fele azt jelezte, hogy több zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, amit, hogyha visszaemlékeztek az előadásom elején, kevesen fogyasztják az ajánlott mennyiséget. 44%-uknak javultak az alvási szokása, és 75%-uk többet mozog. És 68%-uk úgy érezte, hogy pozitívan változott a hangulat a kihívás hatására, és közel 80%-uk azt jelezte vissza, hogy úgy érzi, hogy javult az egészsége. Úgy gondolom, hogy a népegészségügy területén a kommunikáció, illetve a kommunikációs stratégia tervezésében még van tér a fejlődésre. És végtelenül hálás vagyok, hogy a mi csapatunkat egy olyan fantasztikus kommunikációs csapat, illetve szakemberek segítik, akik be tudják megfelelően csomagolni az üzenetet, és el tudják juttatni a célpopulációhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy a sikerünk egyik kulcsa, az a nagyon jó megtervezett kommunikáció, és nem csak a nagyon jó megtervezett kommunikáció, hanem sokan dolgozunk, és ez a sok különböző ember erőfeszítése gyakorlatilag egy nagy folyót, egy nagy impaktot is képes létrehozni, és amikor szembesülünk a nehézségekkel, és azt mondjuk, hogy ezt nem lehet megugrani. Most a hétvégén jött velem szembe ez a természeti kép, amikor egy gránit tömbből kinőtt egy fenyőfa. Tehát erre azt mondja az ember, hogy ez nem lehetséges. Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy nem lehetséges. És akkor erre így ránézek, de... Tehát, hogy ha ezt meg lehet csinálni, akkor mi is meg tudunk ugrani mindent. És ehhez szükséges egy nagyon motivált és elkötelezett csapat, akiknek szeretném megköszönni a támogatását és a kitartó áldozatos munkáját, azoknak a támogató szakembereknek, akik szintén az ügy mellé álltak, és a résztvevő kórházak dolgozóinak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.

0: Kedves hallgatóink, Rákosi Zsuzsát, a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetőjét hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
2: 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett hétvégi ünnepségen a segélyszervezet közössége sokszor évtizedeken át végzett csendes és kitartó munkájukért adott hálát. Az ünnepségen a 35 kitüntetett egyházmegyénként vette át az elismerést. Az okleveleket Fekete Szabolcs Benedek püspök, az aranyozott Caritas kitűzőket Zagyvari Hárd országos igazgató, a méltatási füzeteket pedig az egyházmegyei Caritas igazgatók, illetve képviselőik adták át. Az Egri főegyházmegyéből Juhászné Varga Márta Ilona, Németh Gábor és Panyi Józsefné kapott Caritas Hungarica díjat. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halállistájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza kormány elvtelen, meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyját, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a Tiszás Szakó Cirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 4 hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, közölte a szervezet elnöke. Cserpalkovics András a decentralizáció célját tartaná szem előtt, annak meghatározását, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben. Székesfehérvár polgármestere előzőleg Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációt. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diáktüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert már őrizetbe vettek, és több erőszakos incidens is történt. A szakszervezetek és a diákok szerint egyelőre nem elég a kormány intézkedéseinek sora, ezért újabb demonstrációk következnek. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakot. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban, és erőszakos akciókat hajtanak végre. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutánra pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. október 5-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a Mi jelünk a kereszt címmel októberben a Miskolci Isteni Ige templomában megtekinthető Dávid Zsuzsanna festőművész kiállítása. Majd a vietnámi származású napatya lesz a vendégünk, aki egy évtizede a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban tanít, és fél évig Afrikában teljesített szolgálatot. Erről mesél majd. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Zsuzsanna, itt az Avason, az Isteni Ige templomában. Szervusz!
1: Szervusz, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat is. Nagy öröm számomra, hogy a mai napon itt bemutathatom a műveimet. Ez mindig egy nagy megtiszteltetés egy művésznek, hogyha a templom belső terében lehet a kiállítás. Ez ugye mai napon kis Szent Teréz napján, illetve a Szűzanya hónapjának az első napján fog megnyílni ez a kiállítás, ami Isten szolgálja Eszterházy Jánosnak az emlékét őrzi és próbálja továbbadni mindenki számára.
0: Milyen technikával alkotsz?
1: Régebben falfestészetben dolgoztam freskó technikával, és utána az akvarell áthozzam a legközelebb, úgyhogy a kiállítási anyag ezzel a technikával készült.
0: A kiállítás címe is beszédes.
1: Egy Eszterházy János által többször ismételt felhívás mondat, ami ma is nagyon fontos, ezt választottam a kiállítás mottójául, a mi jelünk a kereszt.
0: A képek témájában is megjelenik ez a kereszt, ugye?
1: Igen, hát számomra egy nagy lelki utazás volt megismerni Eszterházy Jánosnak a lelkiségét, mártíromságát. Ezt a teológiai tanulmányaim alatt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen volt lehetőségem elmélyíteni, és hát valóban az ő élete tükrében ismertem fel azt, hogy milyen csodálatos, ha valaki Krisztus követőjévé válik, és az a mondat, hogy a mielünk a kereszt nem csupán egy mottó lett számára, hanem ő teljesen egyé tudott válni Krisztus keresztjével.
0: Mióta alkotsz? Gyerekkorod óta, gondolom.
1: Igen, gyerekkorom óta. Hát szüleim aztán támogattak abban is, hogy a hivatásomnak is ezt választhassam. Valamiféle küldetés tudatot biztos, hogy érezhettem, mert persze nem könnyű. De hát egy nagy ajándék tényleg, hogy az ember alkothat, és hát ezekkel az alkalmakkal ezt szeretném úgy hálaként is megosztani másokkal ennek az örömét.
0: Ez egy vándorkiállítás, tehát máshol is bemutattad már?
1: Igen, ez egy vándorkiállítás. Most, ha jól számolom, akkor ez a 26. helyszín, ahol bemutathatom. Most már 4 országban járt a kiállítás. Nagyon szorosan kötődik a Eszterházy János által a felvidéki magyarságnak a 20. századi történelméhez, sorsához, de ezáltal, illetve az ő személyes kötődései által és üzenete által a visegrádi országokat is összeköti, és van egy nagyon szép európai üzenete is, hogy hogyan tudunk kiengesztelődni, együtt élni, és hát a kereszténység üzenetében egy szebb világot élni közösen.
0: Mi fogott meg Eszterházy János életében és mártíromságában?
1: Hát nagyon sok minden, szóval még tényleg most már 10 éve, hogy megtörtént ez a vele való mélyebb megismerkedés, és hát azóta is új és új üzenetei is vannak, segítséget is jelent számomra, elsősorban a hitem útján ad kapaszkodókat. Nagyon fontos nekem a szakdolgozat címe is ez volt, hogy az ő világi hivatásában hogyan élte meg a kereszténységet, és hát ez borzasztó nehéz időszakban politikusként tette meg mindezt, szóval megint csak egy óriási ereje van számomra annak, hogy a közéletbe hogyan tudta kovászként formálni azt a Istentől nagyon eltávolodott közéletet, amiben neki emiatt ugye harcolni is kellett, áldozatokat vállalni, és mindez hogyan tudta szeretetből és tiszta lélekkel tenni, és később aztán az életét szeretetből ajándékként és a szenvedéseit felajánlva, hogyan vált Krisztus vértanújává.
0: Hogyan jelenik meg a képeken Eszterházy János?
1: A képeken persze olyan képi világgal igyekeztem dolgozni, ami az ő üzenetét, hogyha nem tudom mellette tolmácsolni, hogyha nem illusztrációként kezeljük ezeket a képeket, akkor is szimbólumokban hordozzanak üzenetet azok számára is, akik nem feltétlenül tudják kibontani ezt a történetet mögüle. Viszont a mai kiállítás alkalmával is egy alkotói tárlatvezetés keretében fogom bemutatni. Így lesz lehetőségem arra, hogy az általam ihletként kapott lelkiséget, Eszterházy János személyét bemutathassam.
0: Hány képet hoztál erre a tárlatra?
1: Ez 34 festményből áll most. Nagyon sok kép, tényleg keresztény szimbólumok, nyelvén például val arról, hogy Eszterházy Jánosnak is a szűzanyához való a fájdalmas szűzanyával lévő kapcsolata hogyan segített. Vannak képek, amik az eukarisztiáról szólnak, hiszen ez is egy olyan dolog, ami az egész szenvedés történetében kiemelten fontos, hogy a csehszlovák börtönökben hogyan erősítettem meg őt az, hogy magához tudta venni a titkos szentmiséken, a cellákban, az szintén bebörtönzött paptestvérek, esetenként püspökök jó voltából az oltári szentséget, és sokszor éppen nála őrizték, egy felvidéki atya úgy emlékezett rá, hogy járó szentségtartó volt közöttük, mert hogy őket motozták kimondottan azért, hogy megakadályozzák ezeket a titkos szentmiséket, és Eszterházy Jánosnál helyezték el ezeket a kis kenyérmorzsákat, és a legnagyobb méltósággal őrizte.
0: Ezek a történetek ihletet adtak akkor, és meg is jelenítetted őket, ugye?
1: Igen, igen, és hát a másik nagyon fontos dolog, ez már egy 21. századi történet, hogy halála után Eszterházy Jánost hamvait nem adták ki a családjának, tehát még holtában is úgymond féltek, ugye ez nem volt idegen az elnyomó hatalma kommunizmus szellemétől, hogy attól is féltek, hogy emlékhelye legyen, olyan hely, ahol az emberek összegyűlhetnek, és tovább éltetik azokat a gondolatokat a szabadságról, szeretetről, amit ők elénk éltek. És hát 60 évig kellett arra várni, hogy Eszterházy János hamvai előkerüljenek, és örök nyugalomra legyenek helyezve a szülőföldjén. Ezt tudtuk is, hogy így szerette volna, hiszen az életét adta a szülőföldért, és nagyon szeretett volna legalább ott meghalni, és szerette volna, hogy ott legyen eltemetve. És hát 2017. szeptemberében Alsóbodokon, zobor alján lett örök nyugalomra helyezve. Itt azóta egy zarándoközpont működik, a rákövetkezendő évben a lengyel érsek atya, aki ezt a szertartást vezette, elindította Eszterházy Jánosnak a boldoggá avatását, ez azóta is ugye folyamatban van. És hát az én személyes életemet is megváltoztatta, mert festőművészként dolgozhattam abba a kápolnába, aminek az altemplomába helyeztük el a hambait. Ismerhettem Paulis Boldizsárt, azt az embert, aki felvállalta azt, hogy eltemeti őt, tehát a saját birtokán építette ezt a gyönyörű kápolnát, ami ma már ugye zarándokhely. És éppen ma van 3 éve, hogy én anyaországból felvidékre érkeztem Petőfi Sándor ösztöndíj program keretében. Az, amit addig ugye tanítás mellett csináltam, az lett az elsődleges feladatom, hogy ugye az ösztöndíjas munka során a Eszterházy János zarándokközpont munkáját segíthettem, illetve a boldogávatás folyamatát. Ez az ösztöndíj program ugye azóta véget ért, viszont én ott maradtam. Úgyhogy ezért is tényleg ez a nap is fontos számomra, hogy nagyon sok kegyelmet tapasztaltam meg Eszterházy János jó voltából.

0: David Zsuzsanna festőművésszel beszélgetünk a Mi jelünk a kereszt című kiállításán, ami ebben a hónapban megtekinthető Miskolcon az Isteni Ige templomában. Eszterházy János személye és élete szerinted mit üzen a fiatalságnak, az ifjúságnak?
1: Erről is hosszan tudnék igazából beszélni. 1942-ben például parlamenti képviselőként egyetlen magyar képviselője volt akkor a szlovák parlamentnek, és zsidó törvényről szavaztak. És hát ugye ez az a törvény volt, ami lehetővé tett a zsidóknak a haláltáborokba hurcolását, deportálását, és ő volt az egyetlen olyan képviselő, aki ezt a törvényt nem szavazta meg. Ez ugye akkoriban egy óriási bátorságról tett tanúságot, és ugyanakkor szerintem ma is arra hívja fel a figyelmünket, hogy ő úgy fogalmazott, hogy ez a törvény istentelen és embertelen, hogy ezt tartsuk szem előtt mindig, hogy ez a két mérce, ez mit jelent, hogy próbáljunk nem ártani, hanem ugye segíteni egymásnak, és hát vállalni is ezt a lelkiismereti szabadságot, akár akkor is, hogyha senki más nem áll mellénk, mert higgyük el, hogy mellénk fognak állni, hogy mi is a Jóisten oldalára állunk ezzel. És még egy olyan idézetet szeretnék mondani, amit ő a felvidéki magyarságnak mondott, és ez az volt, hogy szívünk, lelkünk nagy kincsét, Krisztus Urunkba vetett hitünket és nemzeti öntudatunkat ne tévesszük el szem elől egy pillanatra sem, mert ez az a két kincs, ami minden nehézségen átsegít. Megint csak nem egy olyan monologról van szó, amit ő csak mondott, hanem később a rengeteg megpróbáltatás, amit tényleg épp lélekkel átélt, az arról van, hogy valóban ez a recept, ez működik. Tehát próbáljuk meg ugye egymást szeretni, adott, hogy itt, mint magyar közösség, mi állunk a legközelebb egymáshoz, és mondjuk hitünkhöz, ha ragaszkodunk, az át tud segíteni mindenen.
0: Ezek szerint csodás események is fűződnek a nevéhez?
1: Igen, itt majd szeretném elmondani, hogy amikor ő a gulágon raboskodott, akkor ugye ő is imádkozott szentekhez, boldogokhoz, és olyanokhoz is, akik nincsenek még boldogávatva, például Kaszap István, ugye itt egy jezsuita templomban vagyunk most, és hát ők is a család nagy tisztelője volt Kaszap Istvánnak, így a fogságban ismerjük az ima életét, és az egyik legfontosabb olyan fiatal szent volt, akihez fordult, és egy ima meghallgatásról számolt be az egyik levelében, mikor visszatért a Szovjetunióból, amiben azt írta le, hogy egy 19 éves fiú meggyógyult, a mellette levő rabkórházi ágyon feküdt ez a fiú élet-halál között, és kis szenterészhez és Kaszap Istvánhoz imádkozott egyszerre János testvérünk, mert ő is beteg volt, nagyon gyengének érezte magát, és hogy leírta, ugye a két fiatal abba bízott, hogy ők segítenek ebbe az imába, és ez a fiú a 9. napon meggyógyult. De vannak most már olyan ima meghallgatások is, amik arról tanúskodnak, hogy Eszterházy Jánosban is nagy segítőt kaptunk, testi gyógyulások is vannak, nagy olyan, sok olyan tapasztalás, hogy a szentségek vételéhez vonzza az embereket, és hát ezért is szeretnénk, hogy minél többen megismerjék, hiszen ugye ő a feledésre is volt ítélve, és hát ezért azzal tudjuk segíteni igazából a egyházat, hogy ezeknek az embereknek, a vértanúknak, szenteknek a példáját felmutatjuk, és minden inkább törekszünk arra, hogy megismerhessük őket.
0: Hogyan készül egy David Zsuzsanna kép? Tehát hogyan kezded az egész munkát, és mondd el a folyamatokat?
1: Ez a kiállítási anyag nagy része az úgy készült, hogy a szakdolgozatom ugye már megfogalmazódott. Ez nekem tényleg nagyon sok küzdelem, imádság is volt mögötte, és kértem persze Eszterházy János segítségét is. És ezért viszonylag könnyű volt képekként megformálni már ezt a kiállítási anyagot. Igyekeztem felhasználni olyan képanyagot, amiket ugye felkutattam, ami ahhoz a korszakhoz kötődik, vagy éppen az ő személyéhez, helyszínekhez, és ezeket egyfajta montásként beépíteni a képekbe, de az akvarellnek van egy olyan tulajdonsága, hogy van egyfajta áttetszősége, könnyedsége, ami igazából sokszor kontrasztban van ezzel a nagyon mély és komoly témával, de valahol ez az, ami viszont ugye az imádságos lelkületet igyekszik megnyitni, hogy másképp is tudjuk tekinteni ezt a szenvedés történetet, ahogy azt a vele raboskodók, vagy a ismerősök, rokonok, akik végigkísérték ezt az utat, megtapasztalták, hogy ez a léleknek egy nagyon szép győzelme, és hogy igazán felragyogott az ő életszentsége ezekben a sötét időkben.
0: A színválasztás is szimbolikus. Ugye nagyon sok például kék, amennyit láttam most a képekből.
1: Hát igen, sokszor nem bírok magammal, és igazából minden színt felteszek a papírra, amik aztán ugye egymásba tetszenek, de valóban sok helyen megjelenik a kék, a szűzönya színe, de ugyanakkor a fény az, amit úgy sok helyen próbáltam megfesteni.
0: Több tucat helyszínen járt már ez a tárlat. Milyenek a visszajelzések? Milyen visszajelzéseket kaptál?
1: Nagyon fontos az, hogy ezek az alkalmak sokszor kapcsolódnak össze a boldogalvatásért ajánlott szentmisékkel, valamilyen fajta közös imádsággal, és hát Eszterházy János üzenetében, ami szintén nagyon érdekes, hogy közösséget teremt. Nem csak az én kiállításom ennek az eszköze, hanem nagyon sok mindenki mást is tettek rá sarkal, például rendszeresek a alsóbodokon is, ugye a boldogálvatásért ajánlott szentmisék, ide szinte minden alkalommal más atya érkezik, köztük persze felvidéki magyar atyák nagy számban, de szlovák és lengyel atyák is, anyaországból is zarándok csoportok, lelki gyakorlatok látogatják ezt a helyet. Vannak vidékek például az Ipoly mentén, ahol olyan fajta zarándokmisék vannak, hogy minden egyes mise más településen van, hol az Ipoly egyik oldalán, hol a másik oldalán. Ez is most már 5 éve zajlik. A Nemzeti Színházban színdarabot mutattak be több évadon keresztül Eszterházy Jánosról. Filmek készültek, rengeteg könyv, most egy drámakötet jelent meg, tehát még nagyon hosszan sorolhatnám, és hát a kiállításokban is ez nagyon szép élmény számomra, hogy nem egyszerű alkalmak, hanem valahogyan aztán ez egy olyan kötelékké válik.
0: Mennyi idő alatt készül el egy kép, és alkotsz jelenleg is?
1: Jelenleg is alkotok, igen, és legutóbb egy nagyon szép megbízásom volt, egy Minden Szentek oltár képet készíthettem a Kelenyei templomban, és hát most éppen lengyel kötetek jelennek meg, Eszterházy Jánosa és a testvérének, Eszterházy Lujzának az emlékiratai, ezekhez készítek borítókat, versi illusztrációkon dolgozok, tehát úgy persze próbálok folyamatosan alkotni, de azért az is valóban fontos, hogy olyan belső kényszer és késztetés is legyen, tehát ezt is úgy mindig figyelem és várom, hogy mi a feladatom.
0: Tehát akkor nem csak ilyen méretben dolgozol, mint ami most a kiállítás anyaga?
1: Igen, ezek a kisebb méretű képek, ez a technikából adódik, de mivel freskó festészet világából jöttem, volt alkalmam ugye a templomok belső terében is festeni, ott viszont a monumentális méretek voltak a jellemzőek, úgyhogy amikor mire van lehetőségem.
0: Meddig lesz látható itt a tárlat?
1: Október hónap folyamán végig, október 31-ig tart a kiállítás.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a képekhez.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Dávid Zsuzsanna festőművésszel beszélgettünk a Mi jelünk a kereszt címmel megnyitott kiállításáról, ami megtekinthető a Miskolci Isteni Ígér templomában.

0: Afrikából, akkor rögtönnek a Kenyából. Igen, ez nagyon-nagyon jó volt, rögtön mondhatnám. Igen.
1: A jezsuita rend által mentél ki Afrikába, ugye? Ez egy misszió. Ez egy misszió.
0: Igen, ez nem csak misszióra mentem, hanem az a jezsuita formáció képzésben. Ez a terciának hívnak. És a tercia azt jelenti, hogy a harmadik próbáciának nevezik. Igen, azt a papszentelésem után a 2 vagy 3 év próba papként, és a tátorság újra hív bennünket valahova menni. És szívesen mentem Kenyába, ahol angol képzés van. Csak 6 vagy 7 hónapban ott laktam. Ez tényleg nagyon nemzetközi csoport. 14-en voltunk, és egy novis mester, és egy segítő atya. Igen, ott Nairobi-ban voltam.
1: Miért pont Afrika? Választhattok ilyenkor, vagy ez hogy működik?
0: Nagyon érdekes, hogy nem akartam oda menni, csak valahova angol képzésre. Például Fülöp-szigetre mehettem, vagy Amerikába, vagy Ausztráliába, és beszélgettem provinciálisammal, akkor András Attila mondta, hogy menje oda, az jó lesz neked, és engedelmesség miatt, akkor szívesen mentem. De most, hála Istennek, ott lettem. Annyira jó volt, igen, emberekkel, hát színest, vagy mondanám, fekete emberekkel találkoztam, teljesen más kultúra, mint vietnami kultúra, vagy magyar, és igen.
1: Fogunk erről még beszélgetni, hogy milyen nagy különbségek vannak a kultúrák között, de még először a fél évről, hogy hogyan telt, hol aludtatok, mit ettetek, milyen gyakran voltatok közösségbe, ilyenekről mesélnek.
0: Igen, ezt Nairobi-ban, és egy katolikus egyház elég erős, nemzetközi egyház. Hát ott nem csak jezsuiták vannak, hát sok rend van ott, akkor ott a szolgálnak embereket. Ott van tercia ház, vagy óriási területen laktunk, és akkor ott is van lelkigyakorlatos ház, a jezsuiták közösség, és külön épületben laktunk, igen, 16-an voltunk ott, hát mit ettünk? Hát persze nem gulyáslevet, hanem nemzeti étel ettünk, húst, vagy tényleg kevés volt a leves, ezért az kicsit nehéz volt nekem, igen. Számomra ez nagyon finom volt a kájha ott, igen, örömmel, abszolút semmi gond, és ha kicsit nehéz volt a kevés kávé, igen, ott csak Afrika teát isznak, és hát hála Istennek ott itt volt kávé.
1: Főzöl még? Emlékszem, decemberben beszélgettünk erről, hogy szoktál főzni.
0: Igen, nagyon szeretek főzni, és hát ott nem csak nekünk főzött valaki a szokásunk, hanem a csapatnak. Hát 50-en van, attól függ, hogy jönnek a lelki gyakorlatra. És sajnos a közösségben nem volt lehetőségem főzni. De amikor mentünk kintre dolgozni egy hónapig, tényleg főztem sokat. Azt jelenti, hogy tanítottam főzést a fiataloknak. Igen, ezt a főzési oktatásban hát tudtam beszélgetni velük, és éreztettem, hogy mi a afrikai vagy kenyai kultúra. Igen, a fiatalokkal találkoztam. Igen.
1: Tehát hétköznapokon dolgoztál fiatalokkal, ugye?
0: Igen.
1: Tanítottál, tehát a főzést tanítottad, ez volt a munka, vagy más is?
0: Hetente csak 1 vagy 2 órán volt, főzést tanítottam, akik főiskolában igazából. Egy kis csoport, akik szeretnek dolgozni a konyhában, vagy hotelban, igen, ez nem csak főzésről volt szó, hanem szolgálatról is. Hogyan szolgálhattunk az asztalnál kedvesen, így többi. És mellette akkor a gyerekekkel találkoztam, és hát egy nővéreknél voltam, majd egy hónapig, és hát velük beszélgettem, és azt mondanám, hogy nagyon érdekes, rögtön mondhatnám, a szegénységről van szó.
1: Mély szegénység környékén voltatok akkor, hogy ezzel foglalkoztatok ott. Mivel foglalkoznak az emberek, vagy mit dolgoznak?
0: Azt láttam, hogy elég sok területen lehet dolgozni, a munka, kézi munka. Például az a karantban,

0: Ez a sok gazdag intézmény, akkor jönnek hozzánk, vagy valahova kezdi takarítani. Ez a nénik, vagy fiatalok. És azt néha láttam, hogy ahol voltam, és a gyárnok is vannak ott, akkor épületet dolgoznak, fiatalok. És vagy a piacon voltam, el lehet látni, hogy jönnek, mennek dolgozni. És a mezőnben is dolgoznak. A kézi munka, ez komoly. Azt láttam, hogy sajnálom, vagy elég sok fiatal ott van, és azonban kevés munkájuk. És ebben a helyzetben a fiatalok számára egy kicsit nehéz. Ezért hát állam vagy egyház most segíthettünk valamilyen munkát adni nekik.
1: Mit főztetek, mit tanítottál, melyik konyhát tanítottad például?
0: Hát milyen? Például az, ott ugye indiai hát menüt bemutattam nekik, és néha vietnámi étkezés is tanítottam, és az európai olasz pagastit, vagy gulyáslevest, akkor tudtam bemutatni nekik, és igen, a főzés után akkor ettünk együtt.
1: Nehéz a nyelv, ahol jártál, a kenyai?
0: Hát hála Istennek, ott hivatalos angol. Igen, angolul
1: beszélünk. Tanultál azért néhány szót? Tanultál helyi szavakat?
0: Hát sajnos nem. És azért, mert nem csak egy nyelvük van, hanem több. Igen, kis helyi nyelvük van, amelyek szerintem nehezek a számomra. Igen.
1: Milyen ételeket kóstoltál? Volt valami speciális, amit még életedben nem ettél, és nagyon jó volt, hogy megkóstolhattad?
0: Hát igen, ott a csoma, rögtön emlékszem a csomarra, az jelenti hús, és sőt hús, a grill hús, ez bárhova lehet látni, vagy lehet kapni, ez nagyon speciális, a bárány, vagy a disznó, vagy marha hús, az nagyon népszerű, hát számomra az nagyon finom. Igen, finom volt, szerettem.

0: Mi volt a legnagyobb élményed kint?
1: Az a legjobb számomra, az rögtön a szegénységről van szó. Emberekkel találkoztam, sajnálom, hogy annyira szegénység helyzetben élnek, és csak láttam, nem tudtam segíteni. De azt láttam valódi szegénységet. Igen, és most értem, hogy hogyan élünk itt. Hála Istennek Magyarországon, vagy Európában elég jó helyeztünk van. Hát csak élünk hálával. Szeretnék mondani, hogy tényleg az ott szenvednek a szegénység miatt. Igen. És azt láttam, ez a legérdekesebb számomra. Fizikai a szegénység.
0: Tehát itt Magyarországon nem tapasztaltad azt a közelét sem a szegénységnek?
1: Hát azt tapasztalattam is, és például cigányok, a romaioknál voltam többször, és vagy szegény emberekkel találkoztam, de nem annyira a szegényebb, mint ott. Igen, ott. Egy példát mondok nektek, hogy egy iskolában dolgoztam, egy nővér jött hozzám, azt mondta nekem, hogy a napatya holnap főzök 400 gyereknek. Tudod, mennyibe kerül? Mennyibe a forintba? Csak 30.000 forintba. Igen, ez nagyon olcsó, az a hús nélkül. Azt jelenti, hogy hát a kukoricát főztek nekik, és kis zöldséggel eztek ott, nagyon alapvető. Iskolában nem csak oktatásról van szó, hanem étkezésről is. Igen, csak ezzel lehet kapni iskolában. Sokat eztek, és hát meglöpettem az, hogy miért sokat eztek, kérdeztem valakitől. Azt mondta, hogy hát sajnos nem lesz vacsorájuk. Ha lesz, akkor kevés. Ezt a következő napon újra kaphatnak. Igen, ez a iskolában történik. Igen, ez a nagyon érdekes számomra.
0: Beszéljünk a hitéletről, hogyan élik meg a hitüket kint, mit tapasztaltál? Tehát a sztereotípiákban azért ilyen ünneplősebb, vagy énekesebb, mozgékonyabb szentmiség szertartások vannak. Ez mit tudsz ebből ott
1: megmondani? Igen, ezt a Popkins nagyon szívesen mesélni önöknek, vagy nektek, de először egy könyvet szeretnék bemutatni, szerintem ez régi könyve, szerintem ismeritek a könyvet, ez a címe, Kedves Ferenc pápa, elég sok nemzetközi gyerek kérdezte Ferenc pápától, hogy külön-külön téma, benne is van hitről van szó, és te most kicsit kis játék, akkor te vagy a kis fiú, és én pedig a Ferenc pápa majd akkor megnézzük, hogy...
0: Kedves Ferenc pápa, miért van olyan sok szegény és éhező ember? Ahogyan Isten enni adott 5000 embernek, tudna a szegény embereken is segíteni? Szeretettel, Terrytől.
1: Igen, igen, meg tudja tenni Terry, és meg is teszi, abban az időben Jézus tanítványainak adta oda a kenyeret, hogy osszák szét a nép között. Ha Jézus tanítványai nem osztották volna szét a kenyeret, a tömeg tovább érhezett volna. Tudod, a világon mindenki számára van elég kenyér. Az igazi probléma az, ha valaki nem osztja meg másokkal, nem osztja szét. A probléma tehát nem Jézussal van, hanem az önző emberekkel, akik mindent magunknak akarnak megtartani, és semmit nem akarnak megosztani másokkal. Ezekkel az emberekkel szemben Jézus nagyon szigorú. Meg kell tanulnunk megosztani másokkal a javainkat, az ételünket. Így mindenkinek jut majd elegendő, és mindnyájan boldogok leszünk, Ferenc pápa. Ugye milyen szép válasza? Hát igen, ez a hit, rögtön mondanám, hogy segíthetünk boldogan élni, akár a gazdag helyzetben, vagy a szegénységben. Igen, az ott is láttam vasárnapon járnak templomba. Nagyon türelmesen misésznek ott. Talán hallottál, hogy az afrikai vagy kenyai mise annyira hosszú. A legrövidebb vasárnapi mise 2 órát vagy 3 órát tartott. Igen, ebben a szent misében hát tánc van. Hát hosszú sok tánc. A tánc számukra annyira fontos. Imáról van szó, a közösségről. és a prédikáció, aztán néha számomra kicsit hosszú volt, de az fontos a plébánosnak, hogy magyarázni nekik, mert vasárnaponok, hogy jönnek szívesen meghallgatni az, mit jelent. És hát a közösség, a találkozás is benne is van. Ezért kicsit hosszabb szentmisen, mint nálunk.
0: A templomokat hogy képzeljük el? Volt templom építve, épített templom, vagy?
1: Igen, hát teljesen más, mint európai, amerikai templom. Példát mondok nektek, hogy valaki hívott engem, napatya, gyere templomban menni, misézni. Oké, rendben van, mentem oda a faluba, ez nem templom. A szó az templomnak hívnak, de inkább a ház. Nagyon egyszerű ház, majd ha videóban akkor lehet látni a képet, igen. Inkább a ház, egyszerű ház, vagy erdőben ez lehet, nagyon egyszerű. Igen, valamikor valahol ez van rendes bazilika például, ez a szép templom, de nem nagyon gyönyörű, szép, óriási dolog, mint Európában. Igen, ez a templom.
0: Melyik korosztály, vagy minden korosztály jár templomba? Mi a tapasztalatod?
1: Azt láttam, hogy asszonyok, gyerekek, igen, az vannak elég sok, azért, mert ott sok gyerekük van. Egyszer, akikkel találkoztam, hát 4, 5, 7 gyerekük van. Igen, vasárnapi misére járnak a gyerekekkel. Illetve az nagyon izgalmas a templom. Igen, a fiatalok, ezt látom, és járnak oda, és a tánc, vagy zene nagyon segíthet őket csatlakozni a szentmiséhez.
0: Barátságokat szereztél ott?
1: Még egyszer.
0: Helyiekkel szereztél ott barátságokat, új barátokat?
1: Hát...
0: Van, akivel például tartod a kapcsolatot a mai napig?
1: Nekem? Aha. Hát nem sokat beszélgettem velük, mert csak misére mentem, és rengeteg emberekkel rögtön találkoztam, hát azt mondanám, hogy nem volt barátom ott.
0: De sokan jártak ezek szerint misére, tele volt a templom, éppen az épület,
1: igen,
0: akkor
1: igen.
0: A lakosság egy nagy része vallásos, mondhatjuk, tehát katolikus.
1: Az a katolikus, ugye az Kenyában 50 millió lakosság van. Benne akkor 80% a keresztény, csak 20% katolikus. Igen, protestán is van, Anglián is van, és hát katolikus a rész, járnak láttam ezt. Hát ma tele volt a templomban.

0: Beszéljünk a szegénység formáiról, amiket kint tapasztaltál, és arról is, hogy hogyan élték meg ezt, hogyan élik meg a mindennapokban ezt a mély szegénységet, a kilátástalanságot.
1: Igen, az nyilván, hogy ahova mentünk, vagy mentem, ez a legszegényebb helyre. Igen, láttam a szlám. A szlám az a falu, vagy a rész a legszegényebb. És a nagyon egyszerű házban laknak, és a kis házban nem csak egy család, hanem kettő vagy három család együtt laknak. És a napon akkor mennek a főnök dolgozni, vagy a pénzt keresni, a gyerekek akkor járnak iskolában. Igen. Azt láttam, hogy tényleg ez a könyvben, amit hallgattuk, ezt a egyházt most megoszák a kenyeret a gyerekeknek iskolában, vagy a társadalmi problémát próbálnak megoldani. És a hála Istennek az egyház elég jó működik ott. Igen, akár Európából, vagy Amerikából mennek, jönnek oda segíteni, nagyon türelmesen ebben a helyzetben. Nem egy év után megoldjuk, hanem hát több év után. És a szegény nem csak egy ok van, nem csak érkezésről van szó, hanem víz, hanem a politikai ok, vagy korrupció, vagy társadalom miatt, igen, vagy sok gyerek, vagy fiatalok miatt, igen.
0: Közbiztonsággal mi a helyzet? Voltál veszélyben, vagy érezted úgy, hogy nem biztonságos?
1: De nálunk biztonságos volt, hála Istennek, de a házban láttam nagyon bizatalan, és ugye ez nincs, nem elég ételük, és jutam, jó, hogy mondjam, hát a vécér például, ez a kevés, ez a kis házban együtt laknak, nagyon alapvetően ének, és ott, igen. Gyógyszer kevés. Valamilyen betegség jön, sajnos akkor nem elég a gyógyszer.
0: A fiataloknak van olyan perspektívája, hogy tanuljanak, tovább tanuljanak, és akár egyetemre menjenek? Tehát ilyen szempontból például fizetős, gondolom, a felsőoktatás.
1: Igen, ott. Sajnos ott minden diáknak vagy fiataloknak kell fizetni oktatásért. Valakinek nincsen pénze, akkor nem mehet tovább a képzésre, egyetemre.
0: És gondolom drága.
1: Drága, igen. Ha valakinek van, igen, lehet, de hát elég sok fiatal, igen, ezt oktatás után haza lesz munkájuk, vagy nem? Igen, az a következő kérdésük. Igen, azt láttam, hogy elég sok fiatal nem tovább járni. Ahol voltam főiskolában, akiket tanítottam főzést, és hát jönnek hozzánk tanulni, és nincs pénzük. Igen, nekük is nehéz, iskolá számára is nehéz. De iskolában, ha kevés pénz, akkor nincs dolog, amit bemutatunk nekik, hogyan főzni, vagy hogyan tanulni. Ebben a helyzetben azt látom, hogy kicsit nehéz a kreativitás. Igen, ezt a hát gondolkodás nagyon gyenge. Igen.
0: És mennyire jellemző az elvándorlás? Tehát, hogy azt tapasztalják, hogy a fiatalok ott hagyják a szülőhelyüket, és keresnek máshol jobb lehetőségeket?
1: Ebben a helyzetben és jönnek Kenyába, a Dél-Szudánból, vagy a Szomáliából, és az a káosz volt ott. De Afrikában, Kenyában szegény ország, de kicsit gazdagabb, mint más országok. És jöttek Kenyába egy kicsit káosz, és azt jelenti, hogy a kevés munkájuk. Igen, azt ott láttam. A többször mentünk kintre, ez a utca szélén láttam a fiatalokat. Hát csak öt ülnek, beszélgetnek, és nincs munkájuk naponta. Ezt kérdeztem, hogy hát hogyan élnek. Igen, ez a nagy-nagy téma. És igen.
0: Mit mondtak?
1: Hát az állam tovább próbálja segíteni őket, vagy egyház is, de az nagyon nehéz. Igen, igen.
0: Mi az, ami hiányozni fog ebből a fél évből, ami úgy szívesen gondolsz rá, és hiányozni fog itt Miskolcon?
1: Azért mondtam, a iskolában, Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban dolgozom. Nagyon hálás vagyok, hogyha újra jövök ide, Miskolcra dolgozom. Hát ahol, hála Istennek, jó hely van. Igen. Szoktam mondani a diákainknak, hogy na figyeljetek, itt tanultok, az a jó hely. Oké, ajándékot kaptunk Istentől, vagy emberektől. Hálával tanultok. Ugyanazt mondtam magamnak, hogy hálával dolgozom itt. És Miskolcon szívesen szolgálok embereket. Hát Afrikában, ahol szegény van, akkor most itt dolgozom. Tényleg, hát szívesen hálával dolgozom. Ez az egyik fontosabb üzenetem magamnak vagy a diákoknak. Ha mentek oda, ahol messzire, ahol szegény, ha jövünk vissza, tényleg hálával tudunk élni. Ugye hála Istennek kenyerünk van, ételünk van, vagy hát nem túl gazdagok vagyunk, hanem ha tudunk dolgozni, tudunk segíteni ezt másnak. És ha ebben a helyzetben tudunk fejlődni, igen, ezt a gyerekeknek ezt tudunk segíteni. Azt láttam, igen. A papként persze tudunk szívesen imádkozni értük szegényekért, és imával, vagy hálával, az valamit tudunk kézzel segíteni, konkrét helyen, iskolában, vagy munkahelyen, ahol vagyunk, igen.
0: Na, Patya, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm ezeket az afrikai élményeket, amikről beszámoltál nekünk.
1: Hát meg ezen nagyon köszönöm szépen lehetőséget, tényleg ezt nagyon hálás vagyok. Itt tudunk beszélgetni, vagy bemutatom valamit kevéset, vagy többet Afrikáról, vagy Kenyáról. És tényleg ez a Isten ott is van, itt is van, igen, otthon. És kérem szépen, hogy imádkozzatok érettem, vagy egymásért imádkozzunk. Hát Isten, ne felejtsük el, Isten mindig működik bennünk, akár ott, akár itt, akkor még egyszer köszönöm szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Dávid Zsuzsanna festőművésszel beszélgettünk, Mielőnk a kereszt című tárlatáról, majd a vietnámi származású Napatya volt a vendégünk, aki fél éves afrikai missziójáról mesélt. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halállistájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza kormány elvtelen meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyát, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a Tiszás Szakó Cirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 4 hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, közölte a szervezet elnöke. Cserpalkovics András a decentralizáció célját tartaná szem előtt, annak meghatározását, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben. Székesfehérvár polgármestere előzőleg Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációt. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diáktüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert már őrizetbe vettek, és több erőszakos incidens is történt. A szakszervezetek és a diákok szerint egyelőre nem elég a kormány intézkedéseinek sora, ezért újabb demonstrációk következnek. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakot. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban, és erőszakos akciókat hajtanak végre. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be a miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Mint Pedro Sánchez mondta, a kormány összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról és a választások hivatalos kiírásáról november 29-ére a törvényi előírásoknak megfelelően. Döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta 6. Fülöp spanyol királyt. A parlament alsóháza pénteken elutasította kormányának a lakhatási válság enyhítésére benyújtott intézkedés csomagját. A spanyol városokat az elmúlt napokban tömeges utcai tüntetések rázták meg a megfizethetetlen lakhatási költségek és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatásai miatt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Az est hangjai.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa szombat esti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szűzanyag közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez, a vértanok egységet teremtő hitével szolgáljak. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szentatya a Szentmise igéi alapján arról elmékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
1: Servire, custodire e proteggere.
0: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenek előtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásai során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlős gazdáról és arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg, egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szent Atya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálata középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a szolgálat során. A Szent Leszke páli buzdítása pedig bizalomra int, hogy semmiért se aggódjanak, hanem tárják fel kéréseiket Isten előtt. A szolgálat során jönnek majd csendes és nehéz napok, amikor gyors döntéseket kell hozni, adódnak olyan helyzetek, amelyek fáradtságot és aggodalmat keltenek. A csendőr mindezt nem egyedül hordozza, hanem imádkozik, bizakodik, mert tudja, hogy Istenben találja meg a békéjét. Az apostol hozzáteszi, hogy arról gondolkodjanak, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, mert éppen ez lesz a csendőr identitásának egy másik vonása, a jóságban edzett szív és elme. Akik másokat védenek, azoknak először önmagunkban kell megvédeniük az igazságot, az igazságosságot, a jóságot és a tiszteletet. Mások védelme olyan szívet igényel, amelyet az Úr maga védelmez, emelte ki a pápa. Munkájuk emberséget követel, de közben gondosan figyeljenek önmagukra, hogy meg ne keményedjék a szívük, hanem maradjon mindig engedelmes Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az esküdtevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangjel a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni.
1: Un cuore che sa custodire.
0: A Szent Atya szüzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség irején, a rossz elleni minden harcban, segítsen hűségesnek maradni, hogy az Úr legyen mindig életük, szolgálatuk és szívük középpontjában. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. Leó pápa úrangyala imája. Október 4-én, Asszisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő mintegy 15 ezer hívőt a pápa, majd emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlőmunkások példabeszéde Jézus életéről szól,
1: parla della vita di Gesù,
0: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhúzza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja Atyának egyre nagyobb irgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett.
1: Pietra d'angolo,
0: utalt a pápa az evangéliumi szakaszra. Jézus maga idézi fel a Zsoltár szavait, amelyek az Úr csodálatos művét dicsérik. Éppen amit elvetnek, az válik mindent fenntartó alappá. Így irányítja a történelmet a mindenható, segítségünkre sietve minden bukásunkban. Isten soha nem veti el életünket, hangsúlyozta Leó pápa. A példabeszében használt kép szerint az igazságossággal művelendő szőlőskert az egyház, amelyet mi építünk vagy károsítunk választásainkkal. Leó pápa ehhez kapcsolódóan vasárnap, október 4-én, éppen halál a 8. centenáriumának évfordulóján felkívánta idézni egy munkás emlékét, aki bőséges termés hozott az Úr szőlőjében. Ez a munkás Asszisi Szent Ferenc,
1: San Francesco d'Assisi,
0: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig mutatott rá a Szent Atya. Asszisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele minden kíván szeretettel, és példaképül szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után is gyümölcsöt terem.
1: Porta frutto ancora oggi. dopo otto secoli.
0: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az urangyala erimádkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel, akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket.
1: Angelus Domini, nunciavit Maria.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseket, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyházpápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozó szentolvasót kezdeményezést. A világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részén csatlakoznak ehhez az imához. A Szent Atya arra buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az urangyala erimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben került sor, és amelyeken az olasz állam legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szent Atya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc békeüzenetét. A pápa azután üdvözölt a Szent Péter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett
1: Pontificio Istituto di Musica Sacra
0: nemzetközi egyházzenei hét részvevőit, a Chiléből, illetve Németországban érkezett zarándokokat, olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándokút Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. A pápa szívből jövő áldását adta azokra a hívekre is, akik a Szentpéter térről elzarándokolnak a kinyilatkoztatás szűzanyja római szentélyébe, folytatva a 12. Pius pápa által kezdett hagyományt. Leó pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szentpéter teret megtöltő nemzetközi hívősereektől, akik tapssal, éjjelzéssel, nemzeti zászlóikat lobogtatva válaszoltak a Szent Atya köszöntéseire. Leó pápa Rómában élő kóriai papokhoz és szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Szeptember 5-én délben fogadta Szentatya a Kelemen teremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt, otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóreában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat, és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett, hálaadás Isten tetteiért, és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A koreai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a koreai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül, és anélkül, hogy az ember is megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább Bélamában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Young Eup példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
1: Il martire del sudore.
0: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket, odáig menjen, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a koreai egyháziakat a Szentatya. A koreai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei. Az egykor missziós Korea mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi koreai világtalálkozója egyúttal találkozás lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvédjék a világ minden tájára. Zárt a beszédét Leó pápa a Rómában élő koreai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget a hálaadásról, Máté apostolról és Szent Mihály arkangyalról.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, ámen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Elkezdődött az új tanév, ismét együtt lehetünk az iskolákban és a közösségeinkben. Ez az időszak mindig új kezdet, új lehetőség és egyben alkalom arra, hogy hálát adjunk a mögöttünk álló nyárért, és előre tekintsünk a feladatokra, élményekre, amelyek ránk várnak. A mai műsorunkban több témát is érintünk. Beszélünk a tanév elejéről, az új jelszóról, tervekről és szentekről, valamint az egyház eseményeiről is. Szeretném, ha bemutatkoznátok pár szóban, hogy hogy hívnak benneteket, melyik osztályba jártok, és hogy örültök-e, hogy itt lehettek a rádióban.
4: Az én nevem Kis Izabella, 4. osztályos tanuló vagyok a Szent Imre iskolában.
2: Jó, köszönöm szépen.
5: Engem Petrának hívnak, 4. C osztályos tanuló vagyok a Szent Imre katolikus iskolában.
2: Jó, köszönöm szépen. Andris?
6: Én Andris vagyok, a 4. C tanulója, és a Szent Imre katolikus iskolába járok.
2: Jó, köszönöm szépen, és örültök-e, hogy eljöttetek ide velem a hittanórát megtartani a stúdióba?
5: Én nagyon örülök.
2: Mondtok-e?
5: Én is nagyon örülök. Nagyon vártam már, hogy eljöhessek ide, azóta, amikor a hittanórán elmondta nekem a tanárnéni.
2: Jó, köszönöm szépen. Akkor kezdjük is, örülök neki, hogy itt vagytok. Engem Rita néninek hívnak. A tanév kezdete mindig különleges pillanat. Olyan, mintha egy tiszta lapot kapnánk, mindenki újraindíthatja a munkáját, új célokat tűzhet ki maga elé. Ilyenkor nem csak a tankönyvek kerülnek elő, hanem a remény is, és a kíváncsiság is, hogy mit fogunk tanulni, mit fogunk felfedezni az idén. Ezért fontos, hogy a tanév elején ne csak magunknak, hanem egymásnak is jó szívvel köszönjünk, barátságosak legyünk, hiszen így tudunk jó közösséget építeni.

0: Az új tanévben a tanév jelszava hogy szól? Ki tudja? Andris?
1: Áldott légy, Uram!
0: Így van, köszönöm szépen. Kitől hangzik ez a mondat? Andris?
1: Assisi Szent Ferenc.
0: Így van. Tehát őtől leszól ez a naphimnuszából ez a gondolat, Assisi Szent Ferenctől. Nagyon szép motto. Ez azt jelenti, hogy megtanuljuk észrevenni Isten ajándékait a mindennapjainkban, és hálás szívvel megköszönni mindazt, amit tőle kaptunk. Assisi Szent Ferenc arra tanít bennünket, hogy ne csak akkor adjunk hálát Istennek, amikor minden jól megy, hanem fedezzük fel a teremtett világ szépségében, az emberek szeretetében, a családunkban, barátainkban és a mindennapi apró örömökben is Isten jóságát. Az idei tanév jelszava tehát egy nagyon egyszerű, mégis nagyon mély mondat: áldott légy, Uram. De mit jelent ez nekünk? Azt, hogy megpróbáljuk minden nap megtalálni valami jót a napban, vagy azon a napon, és hálát adunk azért Istennek, családunkért, az egészségünkért, például a testvéreinkért, akik körülvesznek bennünket, az osztálytársainkért, a nevelőinkért, akik szeretnek minket. Lehet egészen apró is ez a hála. Mondjatok például valami apróságot, amiért hálát adtok például, amikor reggel felébredünk. Andris.
1: Én azért vagyok hálás, mert egészséges lehetek.
0: Így van, ez nagyon jó.
2: Én azért vagyok hálás, mert vannak ünnepeink, amiket nagyon várok, például karácsony, Mikulás, születésnap.
0: Azokat mindig várjuk, Petra. Én is nagyon várom. A hétköznapokban ugye van a sok-sok feladat, munka, de mindig tudjuk, hogy valamire készülünk. Mindig van egy ünnep, ami megszakítja ezt a mindennapos munkánkat, akár az, hogy iskolába tanulunk, vagy dolgozunk a felnőttek, és akkor várjuk mindig, hogy valakinek esetleg születésnapja lesz, vagy névnapja, karácsony, vagy húsvét. Iza?
3: Assisi Szent Ferencnek nem sokára lesz az ünnepe. Nekem is vannak állatkáim, és én azért vagyok hálás, mert gondozhatom őket.
0: Köszönöm szépen, ez nagyon jó, felelősség, tudatosan élsz velük.
3: Minden reggel korábban kelek, mint ahogy a busz jön, és megetettem az állatkáimat, adok nekik inni, majd meg is simogatom őket.
0: Igen, és így indítod a napodat. Nagyon jó, Iza. Akkor miért adunk hálát még, Petra?
2: Én azért adok hálát, mert Isten megteremtett.
0: Jó, köszi szépen, így van, mert ha nem teremtett volna meg, akkor nem is lennél itt velünk.
3: Még azért is adok hálát, mert nagyon jó iskolába járok, a gyerekek kedvesek, és sok barátom van.
0: Jó, köszi szépen, így van. Lehet egészen apró is ez a hála, például egy szép napsütéses reggel, vagy egy jó beszélgetés, egy barát mosolya. Ha megtanuljuk ezeket észrevenni, értékelni, akkor rájövünk, hogy milyen sok ajándék vesz körül bennünket. Ezért mi is mondhatjuk Assisi Szent Ferenccel együtt: áldott légy, Uram! Tehát az egész év, a hittanos órák vezérgondolata is ez legyen bennünk, hogy áldott légy, Uram, észrevenni, megköszönni, hálát adni, és továbbadni ezt a szeretetet és a hálát. Vagyis észrevegyük Isten ajándékait, megköszönjük azokat, és a kapott szeretetet továbbadjuk a másiknak. Nekem egy személyes és mély jelentést hordoz ez a hála. Ugye biztosan tudjátok ti is, hogy én nemrég vesztettem el az édesanyámat. Gyászban vagyok, a gyászban különösen nehéz kimondani azt, hogy köszönöm. Mégis hálát adok a Jóistennek a szeretetért, és az együtt töltött időért, amit Isten megengedett nekünk az anyukámmal. Számomra a hála nem mindig azt jelenti, hogy minden könnyű, és minden örömteli az életünkben. Néha éppen a nehézségek között tanulunk meg igazán hálát adni. Van, hogy veletek is nem sikerül valami jól, vagy nem sikerül egy-egy dolgozat, vagy valami az életetekbe, és akkor elcsüggedünk, és elgondolkozunk, hogy ezt miért adta a Jóisten. Én most azért szeretnék hálát adni Istennek, hogy édesanyámmal még annyi időt tölthettem együtt, hogy mellette lehettem, ápolhattam és gondozhattam őt. Hogy jó testvéreket adott nekem, akik segítettek. Mert nem volt könnyű feladat, de úgy tekintek erre az időszakra, mint egy különleges ajándékra, arra az időre, amelyet még egymással tölthettünk anyukámmal. Hálát adok a jó emberekért, akik körülvesznek, a gyerekeimért, a kollégáimért,

ti értetek is, gyerekek, akiket az iskolába taníthatok. Kérlek benneteket, hogy tanuljunk meg hálát adni azért, amink van, és azokért, akik velünk vannak, és imádkozzunk értük.

0: Máté evangélistáról szeretném, ha beszélgetnénk. Szent Máté, szeptember 21-én ünnepli a névnapját. Iza, mit tudunk Máté életéről?
1: Máté eredeti neve Lévi volt, és Jézus korában vámszedőként dolgozott. A vámszedők abban az időben a római hatalom számára szedték be az adót, sokszor igazságtalanul és kapsiságból. Ezért a zsidók nem szerették őket, sőt bűnösöknek tartották. Máté tehát nem számított tisztelt embernek.
0: Így van, nem szerették őt, ugye hallottuk, amikor olvastuk is a hittanóránző történetét, a vámosokat abban az időben nem szerették, megvetették, mert kicsit mindig több adót szedtek attól, amennyit kellett volna, és lenézték őket.
1: Egy napon azonban Jézus odament hozzá, és így szólt: kövess engem! Máté pedig azonnal felállt a vámszedőasztaltól, ott hagyta a régi életét, és Jézus tanítványa lett. Ez mutatja, hogy Jézus mindenkit meghív, még azt is, akit mások lenéznek.
0: Tehát eredeti neve Lévi volt, de aztán amihelyest meghívta őt Jézus tanítványai közé, Máté lett a neve. Ki volt még ilyen, akiről tudunk apostolok közül, hogy megváltozott például az élete is, meg a neve is?
1: Simon volt az a férfi, halászként dolgozott, de Jézus elhívta,
0: és megváltozott az élete. És mi lett az ő neve?
1: Péter.
0: Így van. Péter a kőszikla, akire építem az én egyházamat. Folytassuk tovább. Petra.
2: Máté meghívása és új élete. Máté házában nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére, amelyre sok vámszedőt és bűnöst is meghívott. A farizeusok ezt rossz szemmel nézték, de Jézus így felelt: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. A farizeusok csak a fejüket csóválták, de Máté pontosan tudta, hogy miért mondta ezt Jézus, és hogy neki mit kell tennie. Mindjárt másnap reggel elindult, és felkeresett minden egyes embert, akit valaha becsapott. Visszafizette a pénzt, amivel megkárosította őket.
0: Így van, köszönöm szépen. Ez nagyon fontos tanítás volt. Isten irgalma mindenkihez elér, aki szívből megtér. Tehát Máté is megtért. Léviből Máté lett, és bűnösből megtérő lett. Mátéból mi lett később? Először vámszedő, aztán...
3: evangélista.
0: Így van.
3: Az evangélium szerzője. Máté lett a Máté evangéliumának írója, amely az Új Szövetség első könyve. Az ő evangéliuma különösen a zsidó emberekhez szólt. Bemutatta, hogy Jézus a régen megígért messiás, aki beteljesítette az ószövetségi proféciákat. Az evangélium sok tanítást tartalmaz Jézustól, köztük a hegyi beszédet, a boldog mondásokat, a mi atyánkat és a számos példabeszédet. Máté írásából ma is nagyon sokat tanulhatunk arról, hogyan kell Isten útján járnunk.
0: Izabella, folytassuk.
1: Missziós útja és vértanúsága. A hagyomány szerint Máté Jézus mennybe menetele után hosszú útra indult, hogy másoknak is hirdesse az evangéliumot. Eljutott több országba, ahol bátran tanított és keresztelt. Élete végén ő is vértanú halált szenvedett Krisztusért, bár pontos részleteit nem ismerjük.
0: Petra, mi Máténak a jelképe?
2: Máté az ember vagy angyal, mert evangéliuma Jézus emberi származásával, családfájával kezdődik. Így emlékeztet minket arra, hogy Jézus valóban emberré lett értünk.
0: Így van, köszönöm szépen. Mikor a családfára gondolunk, Máté evangéliumából így szól, hogy Jézus Krisztus nemzetség táblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia, Ábrahám nemzette Izsákot, és így, stb. Stb. Tehát ez a nemzetség fája, ő így kezdi az evangéliumot. Mik még az érdekességek Szent Mátéról? Kiknek a védőszentje? Andris.
3: Szent Máté az adószedők és pénzügyi dolgozók védőszentje.
0: Igen, köszönöm szépen. Mikor ünnepeljük az ő ünnepnapját? Petra.
2: Ünnepe szeptember 21-én van.
0: Köszönöm szépen. Mit gondoltok, miért választotta Jézus éppen a vámszedőt, Mátét apostolnak?
1: Azért, mert bűnös volt, és Jézus felkereste a bűnösöket, és meg akart őket javítani.
0: Így van. És jó tanuló volt szerintetek ez a Máté, mikor fiatal volt?
1: Igen.
0: Így van, jó tanuló volt, írástudó volt, tudott írni, olvasni, és ugye a pénzhez is nagyon értett, és gazdag ember volt. És ugye a történet elején hallottuk, Petra olvastat, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. És ő minden bűnös embert megkeresett, úgy, ahogy te, Izabella, mondod, és elment Mátéhoz is, és meghívta őt, és Máté pedig meghívta őt egy lakomára, ahol együtt ettek, és később elgondolkozott ezen, és elment, és akiket megkárosított, azoknak mind visszaadta, amennyivel tartozott azt a pénzt. Szerintetek nehéz lehetett ott hagyni a régi életét, és mindent Jézusért újra kezdeni?
1: Nem.
0: Iza?
1: Nem.
0: És miért?
1: Azért, mert jobb élete lesz, és kedves lett.
0: Igen, és utána biztos, hogy őt is jobban szerették az emberek, elfogadták. De először megbotránkoztak rajta. Van még egy kedves szentünk, akit szeptember 29-én ünnepelünk. Ki ő, Iza?
1: Szent Mihály.
0: Így van. Szent Mihály egy arkangyal volt, egy fő angyal. Ugye tanultunk arról, hogy a Jóisten teremtett angyalokat is. Őnekik nincsen testük, ők ilyen lelkek, segítő angyalok, és Szent Mihály is köztük van. Szent Mihály a fő angyal, ő az angyalok fejedelme, aki Isten seregének élén állt a gonosz ellen vívott küzdelemben. Ezért is mondjuk róla, hogy ő a védelmezőnk, aki oltalmaz bennünket a láthatatlan veszélyektől. Ismeritek-e az ő szép imáját? Hallottatok-e már róla?
1: Én már hallottam róla.
0: Igen, és szerintetek miért jó, ha ezt az imát megtanuljuk, ezt a Szent Mihály főangyalos imát?
3: Közelebb kerülünk Istenhez.
0: Közelebb az imádság által. Hallja Isten, így van. Milyen angyalokat ismerünk még, Andris?
3: Őrző angyalokat.
0: Így van. Szerintetek mindenkinek van őrző angyala?
1: Igen.
0: Így van, mindenki mellett ott az őrző angyal, és miben segít ő bennünket?
1: Megvéd a rossztól, meg a balesetektől.
0: Pontosan, így van. És hallgassunk rájuk. Én szoktam reggel például kérni az ő segítségüket, hogy legyenek végig velem. A Jóistent nagyon sok angyal veszi körül, és ők, az angyalok, minden emberre vigyáznak, és az őrző angyalokat mindig küldi, hogy segítsenek bennünket. És van a Gábriel arkangyal, van a Szent Mihály, van a Rafael, ők a fő angyalok. És a régi hagyományokban Szent Mihály napja egy érdekes fordulópont volt. Petra, légy szíves, mondd el, hogy mi volt Szent Mihály napján.
2: Régi magyar hagyományokban Szent Mihály napja az év egyik fordulópontja volt. A pásztorok ekkor hajtották be a nyájat a legerőről, és ekkor kezdték az őszi munkákat is. Számunkra ez a nap arra is emlékeztet, hogy Isten mindig gondoskodik rólunk, és angyalai által védelmez minket.
0: Így van, köszönöm szépen. És Szent Mihály, ő a mennyei seregek fejedelme, és védőszentje a katonáknak és a rendőröknek, a mentősöknek, valamint a Váci Egyház megye védőszentje. Segítségét kérjük vihar, villámcsapás és zivatar ellen, és itt az Egri Bazilikának is ő a védőszentje, Szent Mihály. És a képen látjátok, egy nagy karddal a kezében száll alá, és letaszítja az ördögöt. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy most együtt imádkozzuk el a Szent Mihályról szóló kis imánkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük.
2: Parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, akkor kikről tanultunk ma a hittanóránkon?
2: Mátéról és Assisi Szent Ferencről.
0: Így van, köszönöm szépen, Petra.
1: Andris, az evangélistákról.
0: Az evangélistákról. Mondjuk el, soroljuk fel, hogy hány evangélista van.
3: 4.
0: Igen, Andris, és el tudod mondani, hogy kik ők?
3: Lukács, János, Máté, Márk.
0: Nagyon ügyes, köszönöm szépen. Iza?
4: A kis boldogasszony ünnepét is most ünnepeltük nemrég, pontosan szeptember 8-án.
0: Így van, köszönöm. És az mit jelent? Kinek a napja a kis boldogasszony?
4: Máriának.
0: Így van, és Máriának milyen napja?
4: Máriának a születésnapja.
0: Így van, köszönöm szépen. Nagyon ügyesek voltatok, az iskolába is megemlékeztünk erről az ünnepről. Mária égi édesanyánk, és az ő szüleit hogy hívták? Máriának az anyukáját, Iza?
4: Annának.
0: Így van, köszi. És az apukáját hogy hívták, Andris?
3: Joakinnak.
0: Ügyes vagy, így van. És nekik született a kislányuk, Mária. Kiről tanultunk ki még? Melyik szentről, aki angyal is volt? Petra?
2: Szent Mihály arkangyalról.
0: Így van, és mikor ünnepeljük az ő napját?
2: Szeptember 29-én ünnepeljük.
0: Nagyon jó. A mai műsorunkban együtt indultunk el az új tanév útján. Megtanultunk hálát adni, a hálánkat kifejezzük az apró dolgokért is. Áldott légy, Uram, minden szeretetért, minden együtt töltött percért, minden emberért, akit ránk bíztál. És műsorunk végén szeretném befejezni egy imával, Seregély István, egri érsek imájával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ahová állítasz, ott szolgállak. Ahol megsejtelek, megcsodállak. Amin van, azért magasztallak, amin nincs, azért nem zaklatlak. Ami a dolgom, azt csinálom, a jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek, Isten nevében mindent újra kezdek. Csak egyet kérek minden áron, jöjj el értem, ha jön halálom. Uram, megváltom, királyom. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Ámen.
6: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsórita hitoktató, az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
7: Együtt éjfélig.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél és megszólal a himnusz. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a beszélőkönyvek szól. Ebben Mark Twain a Huckleberry Finn kalandjai című művének 15. részét Kovács Máté előadásában hallják. Majd a Közelkép portré műsorunkban Szántó József apáttal, a Jászberényi Nagyboldogasszony plébánia plébánosával, életéről és hivatásáról beszélgetünk. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban Kohári Szilviával, az EGRI Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézményvezetőjével beszélgetünk a függő működésről, a családtagok által megélt nehézségekről és a gyógyulás folyamatáról. Hajnali 3 óra után a Közélet adásának elején beszámolunk arról, hogy a Mielünk a kereszt címmel megnyílt Dávid Zsuzsanna festőművész kiállítása a Miskolci Istenige templomában, amelyet Gróf Eszterházy János élete ihletett, és ebben a hónapban megtekinthető. Majd a vietnámi származású napatya lesz a vendégünk, aki egy évtizede a Fényi Gyula jezsuita gimnázium tanára, és fél évig Afrikában teljesített szolgálatot. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaink voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Napbúcsúztató.

Isten békéje, mely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. Olvasom a Filippiekhez írt levélben. Egy hit nélküli ide-oda ingadozás, egy semmi kockázatot sem vállaló lelkület nagy veszély. El kell érnem azt a bizonyosságot, hogy Isten kezében vagyok, és nem az emberekében. Akkor majd minden könnyűvé válik, még a legkeményebb nélkülözés is. Arra kell törekedni, hogy minden a hitben történjék. Nem szeretnék hit nélkül átmenni a dolgokon. A szent és démoni valóság között húzódó válaszfal gyakran lehellett vékony. Néha nagyon nehéz a kettőt megkülönböztetni egymástól. Sokszor csak a végkifejletből tudjuk, megdöbbentem, vagy pedig örömmel és hálával felismerni, hogy a gonosz lélek keze volt egy dologban, vagy pedig Isten ujja szorította vissza a gonosz erejét. Jézus műve éppen ebben áll. Általa a sátán országa, s ezzel együtt a gonosz hatalma végérvényesen megtört. A hit már ma számol ezzel a ténnyel, mely a dolgok végén az egyetlen valósággá válik. Jézus eljövendő általános uralma már ma is érezteti erejét. Istenünk, tudjuk, hogy az idő múlásában az örök életre szóló küldetést kell megvalósítanunk. Annak is tudatában vagyunk, hogy kincsünket törékeny cserépedényben hordozzuk. Add kegyelmedet, hogy a viharokban is megőrizzük a ránk bízott kincset, s a te segítséged legyen lelki békénk forrása.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halállistájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter és a Tisza kormány elvtelen, meghunyászkodó külpolitikája. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A brit Financial Times beszámolója szerint ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés, írja itthon a pénzcentrum. Moszkva mindeközben határozottan visszautasítja az agresszió vágyát, és továbbra is azt állítja, hogy valójában a nyugati katonai szövetség lépései provokálják Oroszországot. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta, közölte a tiszás Szakó Cirbus Pál, miután a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. A meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. 5000 milliárd forint fölé nőtt a költségvetés első 9 havi hiánya. A főszámot jelentősen növelték az uniós helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó állami előfinanszírozások, írta meg az Index. A pénzügyminisztérium szerint szeptemberben már javult az egyenleg, Kármán András tárcavezető ugyanakkor elismerte, hogy a büdzsé helyzete továbbra is nehéz és bőven van tennivaló. Szeptemberben 210 milliárd forinttal lett alacsonyabb a központi költségvetés hiánya a tavainál, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Négy hónap alatt 1200 milliárd forinttal sikerült javítani a költségvetés egyenlegét a felesleges és túlárazott költekezés leállításával, fogalmazott Facebook oldalán Magyar Péter. Részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban a Megyei Jogú Városok Szövetsége, közölte a szervezet elnöke. Cserpalkovics András a decentralizáció célját tartaná szem előtt, annak meghatározását, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben. Székesfehérvár polgármestere előzőleg Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultációt. Franciaországban több mint 400 iskolában szünetel vagy korlátozott az oktatás a diáktüntetések miatt, miközben 24 intézményt felgyújtottak vagy feldúltak. A tiltakozásokban több ezer fiatal vesz részt, több mint 5000 embert már őrizetbe vettek és több erőszakos incidens is történt. A szakszervezetek és a diákok szerint egyelőre nem elég a kormány intézkedéseinek sora, ezért újabb demonstrációk következnek. A francia kormány szerint a diákok számos kifogása jogos, ugyanakkor elítélik az erőszakot. A hatóságok szerint politikai aktivisták, köztük szélső baloldali csoportok is megjelentek a tiltakozásokban, és erőszakos akciókat hajtanak végre. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be a miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Mint Pedro Sánchez mondta, a kormány összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról és a választások hivatalos kiírásáról november 29-ére a törvényi előírásoknak megfelelően. Döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta 6. Fülöp spanyol királyt. A parlament alsóháza pénteken elutasította kormányának a lakhatási válság enyhítésére benyújtott intézkedés csomagját. A spanyol városokat az elmúlt napokban tömeges utcai tüntetések rázták meg a megfizethetetlen lakhatási költségek és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatásai miatt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék tehát nem hullik, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 4-7, délutánra pedig 23-24 fok körül alakul. híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
3: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 15. részét Kovács Máté előadásában hallják.
4: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

A herceg meg a király egész nap a színpadon serénkedett. Függöny szerelt, és gyertyákat rakott föl Rivalda fénynek. Este tényleg zsúfolásig megtelt a nézőtér. Mikor már nem fértek be többen, a herceg becsukta a pénztárt, és hátra ment a színpadra. Kilépett a függöny elé, és egy rövid beszédet tartott. Földicsérte a tragédiát, és azt mondta, hogy ennél izgalmasabbat még senki se látott. És össze-vissza locsogott a darabról mindenfélét, az idős Edmund Keenről, aki a főszerep benne, s mikor már mindenki topogott a várakozástól, fölhúzta a függönyt. Utána betáncolt a király négy kézláb, anya szült meztelenül. És tetőtől talpig be volt festve csíkosra, mint egy zebra. A szivárvány minden színében. Csodavadul nézett ki, de írtó rögtető volt. Az emberek majd meghaltak a kacagástól, és mikor a király abba hagyta a fickándozást és beugrált a színfalak mögé, addig üvöltöttek, tapsoltak és hogy voltoztak, amíg újra ki nem jött megint fickándozni. És azután harmadszor is kihívták. Még egy biva is röhögött volna, ha meglátja azt a vénbolondot ilyen formán kipingálva. Aztán a herceg leengedte a függönyt. Meghajolt a közönség felé, és mondta, hogy a hatalmas tragédiát már csak két este fogják játszani, sürgős londoni szerződések miatt. Aztán újból meghajolt feléjük, és azt mondta, hogy ha tetszett nekik a darab, és megvoltak vele elégedve, reméli, hogy meg fogják említeni barátaiknak is, hogy azok is jöjjenek el, és nézzék meg. Húszan is fölkiáltottak. Mi az? Vége van? Ez az egész? A herceg azt mondta, igen. Erre lett csak ricsaj. Csalás! Ordítozta mindenki, és már rohantak a színpad felé, hogy ellássák a színészek baját. De egy derékvállas ember fölugrott a padra, és elkiáltotta magát. Megálljatok! Egy szót, uraim! Mindenki odafordult. Becsaptak bennünket. Csúnyán becsaptak. De azt hiszem, senki nem akarja, hogy rajtunk nevessen az egész város, és ne legyen vége hossza a pofázásnak, hogy járatták velünk a bolondját. Nem biza? Menjünk szépen haza, dicsérjük fel a színdarabot, és küldjük el a többieket is. Akkor legalább mindegy kalap alatt leszünk, nincs igazam? Úgy van, igaza van a bírónak, hallatszott mindenfelől. Akkor rendben van. Szó se essék a becsapásról. Menjen ki haza, és beszélje rá a többit is, hogy gyűjjön el. Másnap egyebet se lehetett hallani az egész városban, mint hogy milyen pompás volt ez az előadás. A nézőtér megint dugig volt néppel, és ezeknek megint ugyanabban szúrtuk ki a szemét. Aztán a királlyal és a herceggel visszamentünk a tutajra, és megvacsoráztunk. Éjféltájban pedig kitoltuk a tutajt a rejtek helyről, és leúsztattunk a folyó közepén jó két mérfölddel a város alá. Ott újból elrejtettük. Harmadik este is megtelt a terem az utolsó szögig. De ezek nem újonnan jöttek voltak, hanem olyanok, akik már látták a darabot előzőleg. Én a herceg mellett állottam az ajtónál, és láttam, hogy mindenik nézőnek ki van dagadva a zsebe, vagy volt valami a kabátja alatt. És azt is éreztem, hogy nem illatszeres flaskákat szorongatnak. Záptojást éreztem ládaszám, rohadt káposztát és hasonlókat. És ha van orrom a döglött macskához, már pedig van, hát legalább 64 volt belőlük. Benéztem egy percre a nézők közé, de nekem is túl vegyes volt a levegő, ezért sietve kifordultam onnét. Mikor már többen nem fértek be, a herceg adott egy suhancnak egy 20-ast, hogy őrizze pár percig az ajtót. Ő meg elindult a színpad felé. Én utána, de mikor befordultunk a sarkon a sötétbe, a herceg azt mondta, most pedig szedjük a nyakunk közé a lábunkat, és iszkoljunk a tutajhoz, ahogy csak bírunk. Én nekiíramodtam. Ő nem különben. Egyszerre értünk a tutajhoz, és két másodperc múlva már a folyó sodrában siklottunk a közepe felé. Egyetlen múk nélkül. No, a szegény király írtópácban lehet, ha azok elkapják, gondoltam.
de esze ágában se volt. Egyszerre csak kimászott a karibából, és megkérdezte. No, hogy ütött be máma a cirkusz herceg? Fönn se volt a városban a vénkujon. Jó 10 mérföldre lehettünk a várostól, mikor fölmertük gyújtani a lámpát. Megvacsoráztunk. A király és a herceg majd hülyére röhögték magukat, azon, ahogy felültették a népet. A herceg azt mondta, zöldfülűek, fajankok. Tudtam, hogy első este befogják a szájukat, és beküldik a többieket is, és tudtam, hogy a 3. estére várnak, hogy majd akkor ők rendeznek előadást. Hát most rendezhetnek, és sokat adnék érte, ha látnám, mi folyik ott. Ez a 2 lókötő 465 dollárt vett be a 3 este alatt. Soha nem láttam még akkora halompénzt egy csomóban. Mikor már elaludtak és horkolni kezdtek, Jim megszólalt. Mondszahák, te nem csodálkozol, hogy viselkedik ez a király? Nem én, feleltem. Miért nem, Hák? Hát mert ilyen a fajtájuk. Azt hiszem, mindegy kaptafára megy. Te, Hák, ezek a mi királyaink nem mások, mint közönséges csirkefogók. Hát én is azt mondom, a királyok többnyire mind csirkefogók, amennyire én ismerem őket. Igazán? Ha olvasol róluk, egyszer magad is meglátod. Vegyük például 8. Henriket. Ha ezek itt vasárnapi iskolai tanfelügyelők hozzá képest, és 2. Károly, vagy 11. Lajos, vagy 15. Lajos, vagy 2. Jakab, vagy 2. Eduárd, vagy 3. Richárd, és még vagy 50-en. Hely, láttad volna az öreg 8. Henriket, mikor virágja teljében volt. Az volt csak a mákvirág. Minden nap másik feleséget vett magának. Másnap reggel pedig lenyisszantotta a fejét. És ezt olyan unottan csinálta, mintha kávét kért volna. Hozzátok fel, Nell Gwynt, mondotta. Fölhozták. Reggel meg, vágjátok le a fejét. Levágták. Hozzátok föl Jane Short, mondotta. Följött. Reggel meg, vágjátok le a fejét. És levágták. Csöngessétek be a szőke Rozamundát. A szőke Rozamunda bejött. Reggel meg, vágjátok le a fejét. És mindegyiknek egy történetet kellett elmondania minden éjszaka. És addig csinálta, amíg 1001 történet össze nem gyűlt. Azokat aztán összefűzte egy könyvbe, és elkeresztelte Corpus Jurisnak, ami illet is hozzá. Te nem ismered a királyokat, Jim. Én ismerem őket. És ez a milókötőnk még a legszelidebb, akiről eddig tudok. A királyok, királyok. És az embernek gazsulálni kell. Egészében véve fene egy népség. Már így nevelték őket. De ennek itten olyan szaga van, mint szaga, az mindenkinek van, Jim. Azon nincs mit tenni. Erre még a történelem se tud kadenciát. De a herceg egész tűrhető fickó a maga módján. A herceg az más. Az se egész más, olyan jó közepes hercegféle. De ha be van rúgva, az ördög se tudná megkülönböztetni egy királytól. Hát, én nem kívánok többet belőlük, Hák. Nekem ez is elég. Én se vagyok másképpen, Jim. De hát, már itt vannak. Nem szabad elfelejtenünk kicsodák, és engedni kell nekik. Néha én is szeretném, ha olyan országba volnánk, ahol nincsenek királyok. Mi értelme lett volna, ha megmondom Jimnek, hogy ezek nem igazi királyok meg hercegek? Semmi haszna se volna, amellett nem is hazudtam. Nem lehetett megkülönböztetni őket az igaziaktól. Lefeküdtem, és Jim nem ébresztett föl, mikor én kerültem sorra. Gyakran megtette ezt. Mikor nap fölkeltekor fölébredtem, láttam, hogy a fejét a térde közé ejti. Nyöszörög és buslakodik magában. Úgy csináltam, mintha nem venném észre. Tudtam, mi fúrja az oldalát. A feleségére meg a gyermekeire gondolt fönn a folyón, és honvágy gyötörte.
Még soha életében nem volt el hazulról, és elhiszem, hogy legalább annyira szerette őket, mint egy fehér ember. Nem látszik természetesnek, de azt hiszem, így van. Gyakran nyöszörgött és búslakodott így éjszakánként, mikor azt hittem, már alszom. Szegény kicsi Liszka, szegény kicsi Johnny, nehéz a sorsotok. Talán már sose látlak titeket, soha-soha többé. Csuda rendes ember volt ez a Jim, mondhatom. Most valahogy szóra bírtam a feleségéről és a gyerekeiről. Azért vagyok úgy elkámpicsorodva most, mert hallom, hogy valaki hogy veri a gyerekit oda át a túlsó parton. És az jut eszembe, én is hogy bántam szegény kicsi Liszkámmal annak idején. Nem volt több, csak 4 esztendős. És sarlakban feküdt, és csuda nagy láza volt. Aztán meggyógyult, és egy nap ott mászkált körülem. És azt mondom neki, csukd be az ajtót. Nem csukta be. Csak állt, nézett rám, és mosolygott. Én meg fölmérgesedtem, és rákiabáltam, nem hallod, csukd be az ajtót. Ő meg csak állt, mosolygott tovább. Engem elfutott a méreg, azt mondom, hallod-e ezt, megemlegeted? És úgy nyakon vágtam, hogy megszédült. Aztán bementem a másik szobába, és ott voltam vagy 10 percig. És mikor visszamentem, az ajtó még mindig nyitva volt. És szegény gyerek ott állt, szeme lesütve, és könnyek folytak a szemiből. Majd a méreg elevett, és már megint nekirontottam, de egyszerre a szél bevágta azt az ajtót, és akkorát csattan, mint egy ágyú. És Istenem, a gyerek meg sem moccant. A vér is megállt bennem, úgy éreztem, nem is tudom, hogy. Kimentem reszket vetetőtől talpig, és a háta mögött belopóztam olyan halkan, ahogy csak tudtam, és mögötte elkiáltottam magam, ahogy a torkomon kifért. Szegényke, megserezzent. Óhák, magam is sírva fakadtam, és főkaptam a karomba, és mondtam neki, szegény kis féreg, az Úristen meg fog bocsátani az öreg Jimnek, de ő sose tudja ezt magának megbocsátani, amíg csak él. Olyan süket volt a kicsi, mint a hal. És olyan néma is. Süket néma lett. És én úgy bántam vele. Másnap este felé kikötöttünk egy kis fűzfával benőtt zátonyon, a folyó közepe táján. Két oldalt falvak voltak. A herceg és a király pedig terveket szőttek, hogy dolgozzák meg a két falut. Jim megkérte a herceget, hogy ne tartson a dolog tovább, mint pár órát, mert csuda kényelmetlen és fárasztó egész nap megkötözve feküdni a kunyhóban. Valahányszor magára hagytuk, mindig megkötöztük szegénynek kezét, lábát, mert ha valaki belebotlana, amikor nincs gúzsban, nem nézhetné elcsípett szökevény négernek. A herceg is azt mondta, elhiszi, hogy nehéz kenyér egész nap megkötözve heverni, és majd kitalál valamit a helyébe. Csuda éles esze volt a hercegnek, és hamarosan ki is sütött valamit. Felöltöztette Jimet Lír király ruhájába. Hosszú kartonpongyola volt, fehér lószőr parókával és nagy bajusszal. Aztán vette a színpadi festékeit, és kifestette Jim arcát, kezét, fülét, nyakát, valami halott színű kékkel. Úgyhogy a végén úgy nézett ki, mint egy 9 napos vízi hulla. Életemben nem láttam még ijesztőbb ördögpofát. A herceg fogott egy lécet, és ráírta, őrült arab, de ha nem izgatják, ártalmatlan. A lécet rászögezte egy póznára, és kitűzte 2 méterre a kaiba előtt. Jim meg volt elégedve. Azt mondta, ez egy fikarcnyival jobb, mint megkötözve heverni időtlen időkön keresztül, minden nap, és remegni, ha egy hangot hall valahonnan. A herceg azt mondta, hogy most már szabadon és nyugodtan mászkálhat, és ha valaki arra jár, ugorjon ki a kunyhóból, handabandázzon egy kicsit, üvölcsön egyet-kettőt, mint valami vadállat, akkor biztosan nem fogják háborgatni. Ebben is igaza volt. Bár közönséges ember, azt hiszem nem várja meg az üvöltözést sem. Nem csak úgy nézett ki Jim, mint aki megvan halva, hanem még olyanabbul.
A két lókötő meg akarta megint próbálni a nonplusz ultrát, mivel annyi pénzt hoz a konyhára, de aztán nem tartották biztonságosnak, mert hát ha elért már ide is a híre. Végül is nem találtak semmi alkalmas módot. Aztán a herceg azt mondta, ő átmegy és szétnéz az Arkansas-i faluban, hát ha eszébe jut valami. A király pedig átszándékozott nézni a másik faluba, szintén minden terv nélkül. Csak a gondviselésben bízva, ami majd megmutatja a helyes utat. Ez alatt bizonyára az ördögöt értette. Legutóbb mind vásároltunk magunknak rendes ruhákat. A király fölvette a magáét, és mondta, hogy én is vegyem föl az enyémet. Persze felöltöztem. A király ruhája egészen fekete volt. Igen, feszesnek és előkelőnek látszott benne. Nem is hittem volna, hogy a ruha ennyire elváltoztatja az embert. Azelőtt úgy nézett ki, mint a legutolsó vén kapca betyár, de most, ha levette az új fehér kalapját, meghajolt és elmosolyodott, olyan tiszteletre méltó kegyes úrnak nézett ki, mintha most sétált volna ki a bárkából, és maga lenne az öreg Jáfet. Jim rendbe hozta a csónakot, és én megragadtam az evezőt. Följebb egy nagy gőzhajó volt kikötve, a városka fölött 3 mérfölddel. Pár órája ott volt már, és rakodott. A király azt mondta, az öltözékkel inkább azt kívánja, hogy St. Louisból vagy Cincinnatiből érkezzem, vagy más komoly helyről. Gyerünk a gőzhajóhoz, Huckleberry. Azon fogunk megérkezni a városba. Kétszer se kellett szólni nekem, ha hajókázásról volt szó. Fél mérfölddel a falu fölött értem a parthoz, és csendes, sekély vízbe neveztem fölfelé a meredek part mellett. Rövidesen odaértünk, ahol egy ártatlan képű jámborfalusi siheder üldögélt egy fatönkön, és az izzadságot törülgette a homlokáról, mert csuda meleg nap volt. Két nagy koffert is cipelt még ráadásul. Állj a parthoz, mondta a király. Odafaroltam. Hová igyekszel, öcsém? A gőzhajóhoz, New Orleansba megyek. Szállj be akkor, mondta a király. Várj egy pillanatig. A szolgám majd besegíti a csomagjaidat. Ugorj és segíts az úrnak, Adolfus, szólt oda nekem. Besegítettem, és hármasban újból elindultunk. A legény igen hálás volt. Komisz dolog ilyen hőségben cepekedni, mondta. Kérdezte, hová megy a király. Ő pedig elmondta, hogy tegnap érkezett fölülről, és a másik faluban szállt ki. Most pedig fölevez egy pár mérföldnyire. Meglátogatja egy régi barátját a farmján. A fickó azt mondta. Mikor először megláttam magát, azt mondtam magamnak, né csak, Mr. Wilkes, és éppen idejében kerül erre. De aztán mondtam, nem, mégsem lát Mr. Wilkes, mert melyre vezne fölfelé a folyón. Ugye maga nem Mr. Wilkes? Nem, Blodgett vagyok. Alexander Blodgett, tiszteletes. Egyike vagyok az úr szerény szolgáinak, de azért igazán sajnálom szegény Mr. Wilkes-et, hogy nem érkezett meg idejében, ha evel kára történt, bár remélem nem. Hát, vagyomban nem éri kár, mert az van neki elég. De nem lehetett ott, mikor a bátyja Peter meghalt. Habár, ki tudja, talán nem is bánja olyan nagyon. De a bátyja a világ minden kincsét odaadta volna, ha láthatja őt a halála előtt. Másról se beszélt 3 héten át, pedig azóta se látta, hogy mind gyerekek külön váltak. És a másik öccseit, Williamet se látta azóta. Az ugyanis süket néma. William nem lehet több, mint 30-35 éves. Peter és George voltak az egyetlenek, akik itt éltek. George nősült meg közülük, de ő is, meg a felesége is meghaltak tavaly. Peteren kívül így egyedül Harvey és William maradtak, de mint mondom, azok se érkeztek idejében. Hát senki sem értesítette őket. Dehogy nem, 1-2 hónappal ezelőtt, mikor Peter megbetegedett. Mert Peter mondta, ő úgy érzi, nem lesz már belőle egészséges ember. Elég öreg volt, George lányai pedig nagyon fiatalok voltak, hogy sem neki való társaság lettek volna. Kivéve Mary Jane-t, a vörös hajút. Peter, George-nak meg a feleségének a halála után nagyon egyedül érezte magát, és nem is nagyon vágyott már élni. De igen nagyon akarta látni Harvey-t és Williamet is, mert abból a fajtában való volt, aki nem bír végrendeletet csinálni. Hátrahagyott egy levelet Harvey-nak, és azt mondta, abban meghagyta, hol van elrejtve a pénze, és hogyan osszák fel a többi vagyont, hogy George lányai ne rövidüljenek meg.
mert hát George után nem maradt egy fillér sem. Ez a levél volt az egyetlen, amihez a kezébe tudták erőszakolni a pennát. És miből gondolod, hogy Harvey nem jön el? Hol lakik? Ó, messze él Angliában, Sheffieldben. Ott lelkészkedik. Nem is járt még ebben az országban. Áll lehet foglalva nagyon, és Dan meg se kapta a levelet. Szegény, szegény ember, hogy nem láthatta meg a testvéreit. Te azt mondod, New Orleansba mész? Igen, de onnan még tovább. Jövő héten szerdán indulok Rio de Janeiroba, ott lakik a nagybátyám. No, az jó hosszú út, de pompás időtöltés. Szeretnék a helyedben lenni. Mary Jane a legidősebb lány. A többiek milyen idősek? Mary Jane 19, Susan 15, Joanna pedig talán 14. Ő szokott jótékonykodni, és nyúlszája van.

0: családról. Aztán Peter mesterségéről. Cserző volt szegény. És a George-ról, az meg ács volt. És Harvey-ról, aki a független egyház papja volt, és így tovább. Aztán megkérdezte. És te miért igyekszel gyalog ehhez a hajóhoz?
1: Mert ilyen nagy hajók nem mindig állnak meg a falunál, különösen ilyen mély járatúak. A Cincinnati hajók megállnak, de ez St. Louis-i.
0: Jó módon volt Peter Wilkes.
1: Hogyne, házai voltak, meg földjei, és azt mondják, legalább 3-4 ezer dollárt hagyott készpénzben, elrejtve valahová.
0: Mit mondtál, mikor halt meg?
1: Meg nem mondtam. Tegnap este.
0: A temetés akkor holnap lesz, mi?
1: Igen, holnap délfelé.
0: Bizony szomorú dolog ez, de egyszer mindenkinek eljön a maga ideje. Ezért el kell készülnünk rá. Akkor nem lesz keserű az utolsó óránk.
1: Bizony, tiszteletes uram, a mamám is mindig azt mondogatta.
0: Mikor odaértünk a hajóhoz, már elkészült a rakodással, és rövidesen útnak is indult. A király semmi hajlandóságot nem mutatott fölszállni rá, így én is elestem a hajókázástól. Mikor a hajó elfüstölt, a király azt mondta, evezzek föl még egy mérföldet. Ott egy elhagyott helyen partra szállt, és azt mondta, na, most siess vissza, és hozd ide a herceget az új kofferokkal. Ha átment volna a másik oldalra, menj érte, és hozd el onnét. És mondd meg neki, hogy ne kérdezze, csak gyűjjön, amilyen hamar csak tud. Most pedig igyekezz.
2: Átláttam a szitán, és sejtettem, miben sántikál. Persze szót se szóltam róla. Mikor odaértünk a herceggel, elrejtettük a csónakot, és leültünk egy fatönkre. A király elmesélt neki mindent, töviről hegyire, ahogy az a fiú mondta, és egész idő alatt igyekezett úgy beszélni, mint egy angol.
3: Egész jól sikerült neki ahhoz képest, hogy milyen csavargó volt. Én utánozni se tudnám, meg se próbálom, de igazán jól csinálta. Aztán azt mondta,
0: és magának hogy fekszik a süket némaság, Bridgewater?
3: A herceg azt mondta, hogy az neki gyerekjáték. Játszott ő már süket némát táli a deszkáin. Aztán vártunk egy gőzhajót. Délután tájt jött egy-kettő, de kis hajók voltak, és nem jöhettek túl messziről. Végre azonban megjelent egy nagy hajó, annak oda kiabáltak. A hajó leeresztette a csónakját, és felszálltunk rá. Cincinnatiből jött. Mikor megmondtuk, hogy csak 4-5 mérföldit akarunk utazni, írtó dühösek lettek. Szíttak, mint a bokrot, és azt mondták, nem hagynak kiszállni. De a király egész nyugodt volt. Azt mondta,
0: vannak olyan urak, akik $1 fizetnek személyenként minden vacak mérföldért, és még ki is hajozzák őket. Azt hiszem, annyiért minket is elvállalhatnak.
3: Erre elcsöndesedtek, és beleegyeztek a dologba. Mikor a faluhoz értünk, partra szállítottak.
0: Legalább 20 ember összecsődült, mikor a csónakot látták közeledni, és mikor a király azt mondta,
4: meg tudja mondani valaki az urak közül, hol lakik Mr. Peter Wilkes?
0: Jelentősen egymásra pislogtak. A fejüket csóválták, mintha azt mondanák,
4: nem megmondtam.
0: És az egyik nagyon szelíden, tapintatosan megszólalt. Igazán sajnálom, uram, de legfőjebb azt tudom megmutatni, hogy hol lakott szegény még tegnap.
3: Erre, mintha összeesett volna a vén lókötő. A másiknak a vállára borult, és zokogni kezdett.
4: Istenem, Istenem, szegény fivérem! Elment, és nem is láthattuk egymást. Ó, jaj, mi ez szörnyű!
0: Aztán megfordult, és zokogva mindenféle krikszkrakszot mutogatott a kezével a hercegnek. Hát erre az is elejtette a kofferokat, és maga is sírni kezdett. Soha két ilyen sikerült széltolót nem láttam, mint ez a pár. Mindenki körénk gyűlt, mind sajnálkoztak és vigasztalták a királyt. Azok meg sírtak, mint a zápor eső. Elmesélték a királynak bátyja utolsó perceit, a király pedig mindent tovább mutogatott kezével a hercegnek. És mind a ketten úgy bőgtek a megholt cserző rovására, mintha a 12 apostol halt.

0: volna meg. Hát, néger legyek, ha ennél különbet láttam. Rendes embernek a bőr is lesült volna a képéről.
1: Mark Twain a Huckleberry Finn kalandjai című regényének 15. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával beszélgetünk, életéről és hivatásáról. A riporter Pap Ildikó.
4: Ahogy lelkipásztorokkal beszélgetek, megoszlanak a vélemények arról, hogy jó egy ekkora nagy plébánián lelkipásztori szolgálatot ellátni, ott, ahol nagyon sok, mondjuk még lehet, hogy abban az időben, 79-86 között járunk, de talán ma már más a helyzet, hogy nagyon sok olyan hívő is betéved, akár egy szentmisére, vagy csak bemegy imádkozni, aki kifejezetten nem oda tartozik az egyházközséghez. És talán szerencsésebb egy kisebb plébánián, egy kisebb templomban lelkipásztorként szolgálni. Mi volt a tapasztalata a pátúrnak? Mennyire jó a fő plébánián?
5: Eger belváros, Eger székes egyház, Eger főplébánia. Hát mondjam így, hogy az életemnek a közepe volt. Már ezt most jó értelemben mondom. Pici félelemmel érkeztem oda, tudom. Mindig ketten voltunk, káplánok. Buzgán Jóska, Pap János, Berkes Laci, Medved János, ezek voltak ott, ez alatt az időtartam alatt a káplántársaim. Én szerencsés voltam idézőjelbe, mert az én feladatom mindig a hitoktatás, a hittanórák, a betegek látogatása, a ministránsokkal való kapcsolattartás, ez volt az én reszortom. A másik káplán, ő pedig az iroda mellett volt a szobája, ő volt az irodai szolgálatos, nagyobb részt, persze én is besegítettem, de nagyobb részt az a másik káplánnak a reszortja volt. Az én lakás lehetőségem a térre oda nézett ki az ablak, a székesegyházzal szembe. No, ott volt egy lakás, az az egyik káplánnak a lakrésze volt. Szerencsés adottság volt, hogy minden pénteki nap, mert pénteki nap jött át mindig az érsek, a Kádár érsek, esti szentmiséhez ő előtte mindig nyomtatott, és a misét ő mondta. És előtte a minisánsok számára mindig az én szobám nyitva volt, és ott jöttek, ott nyüzsögtek, ott találkoztunk, ott készülöttünk az esti szentmisére, és az volt a minisnásokat összetartó keret lehetőség. És nem csak egriek, hanem hát például Andornak tájáról a balláék, tehát a környékből, akik odajártak a székesegyházhoz, onnan kikristályosodott egy kis csapat, fiatalok között is, de hát ugyanúgy a székesegyháznak, amikor kezdtem a szentmisét, és indult a menet, az asszisztencia, és szembefordulok a néppel, a tömeggel, az az óriási tömeg egy picit elején úgy megijesztett, de utána nem jelentett gondot. Tehát inkább úgy húzta belőlem a szót, a mondani valót. Személyes kapcsolat, ugyanúgy adva volt a lehetőség ott is, mint mindenütt másütt.
4: Közösségépítés az mennyire működött? Mennyire voltak aktívak a hívek?
5: A családosoknak a közösségét mindig a másik káplán. Ők fogták össze, volt egy kis szűk, kis mini kis csapat. Reskovicsék, nemrég úgy tudom, még éltek Egerben, Reskovics Miklós, az felesége, az Erzsike. Ők voltak a kórházat, mindig látogatták bizonyos osztályokat, minden héten pénteken nekem hozták a lajstromot. Tehát összedolgozás és egymás szempontjaira odafigyelés, ez kiválóan működött. És nagyszerű segítőim voltak. De a családosok között is, de hát ugyanúgy az idősebbne. Az idősebb nemzedék pedig adta az imádságos hátteret, én úgy gondolom, mai napig. De ez most is így van, itt is, Jászberényben is.
4: 86-ban jött az újabb kinevezés, és akkor már 10 év kápláni szolgálat után plébánosi kinevezést kapott Szücsibe, ahol 3 évet töltött.
5: Szücsi volt az első plébánosi helyem előttem van, amikor az ottani egri nagy minisránsok segédletével fölpakoltak minden, amit vinni kellett, és jöttek velem. És megérkezett a Csókai Csabi, meg a Balla. Ő még néhány név megmaradt egyébként élesen, meg össze is futunk néha itt-ottam ott. No, ezek segítségével érkeztem én meg Szücsibe. Szücsibe ők indultak vissza, én ott maradtam egy vadonatúj épületbe. Mert az érsek 2-3 esztendővel korábban ott járt, egy felújított templom megáldás kapcsán, és akkor azt mondta a akkori világi elnök az érsek úrnak, Káder érseknek, hogy adjon nekünk papot is. Építünk neki új plébániát. És az érsek szavarába gondolom azt mondta, hogy hát ha felépítik, akkor kapnak. Ezek meg komolyan vették. Fölépítettek egy új plébánia épületet, és akkor utána találkoztak az érsek úrral, bementek, vagy nem tudom, elkészült, kérjük a papot. És akkor engem küldött oda. Így kerültem Szücsibe. Szücsi egyházközség, élő egyházközség volt. Az a két pólus az nem volt szerencsés, ugye ilyen ellenszembeskedés, vagy ellentéteskedés. Kis semmi dolgok miatt ez működött köztük, de ez lassan úgy felszívódott. És kiválóan jól éreztem ott magam köztük. Csak hát az nem volt hosszú időtartam, mert utána szólította a főpásztor, hogy pásztor következett.
4: Pásztor következett, de Szücsiben volt még plébános, amikor Seregi érsekatya kinevezte a hitoktatási bizottság tagjának. Mivel járt akkor ez a feladat, és hogy nézett ki akkor a hitoktatás az iskolákban? Egyáltalán beszélhetünk abban az időben iskolai hitoktatásról?
5: Igazság az, hogy nagyon már nem emlékszem rá, de valószínű, hogy az az a pillanat, amikor komolyabban a hitoktatás indulhatott, és akkor minden esperesi kerületben szólítottak valakit, hogy na legyen ennek a bizottságnak tagja, és akkor vegye pártfogásba az induló hitoktatást. Úgy előttem van, amikor első alkalommal én bementem az állami iskolába, szabadon választott hittanórára, maradtak ott, de mindig egy jó darabig úgy éreztem, hogy szinte mint egy idegen test érkezek oda. Az elején, később aztán ez felszívódott, tehát ez nem jelentett semmit. A hitoktatásnak a feladata intézményesen valószínű azokban az években vált aktívvá. De annak a bizottságnak, bizottsági tagként, hogy mi volt akkori harci feladat, sajnos arra már nem emlékszem vissza precízen.
4: 89, még mindig rendszerváltás előtt járunk, amikor is pásztóra került.
5: Pásztorhoz tartozott akkor még oldallagos, tehát féliaként inkább így mondom, hasznos és mátra keresztes. De ott pásztor mindig volt egy segítő, tehát egy káplán is, és akkor ketten láttuk el azt az egységet, azt az egyházközség egységet, pásztort, hasznos és mátra keresztes. Olyan esemény, ami hát talán meg kell neveznem, Rajecki Benyámin neve, ha még cseng, ugye az sokak számára nagyon sokat jelentett, akkor fejezte be, mikor én oda kerültem, ő váratlanul elhunyt. Előtte többször találkoztam ő vele pásztón, amikor papnövendék koromban én többször előfordultam ott. Dr. Nagy Lajos volt a plébános korábban, és akkor minden évben 2 kispapot kért a szemináriumból. Egyet kántornak, egyet pedig sekrestésnek. És 4 nyáron az egyik mindig én voltam, aki a kantori szolgálatot ott elláttam. Pásztort innen ismertem. És valószínű, hogy a Nagy Lajosnak protezsálása vagy a sógása következtében helyezett engem a főpásztor, hogy akkor kerüljek pásztorra plébánosnak. Ami egy picit szokatlan volt, mert hát éveim száma akkor még bőven kevesebb volt, mint az akkori előtte lévő pásztori plébánosoknak az évjárata volt. Jól éreztem magam pásztorn, nagyszerűen régi arcok, régi ismerősök, de olyan egetrengető esemény, vagy említeni való esemény nem jut eszembe, hogy mi volt az alatt, az időtartam alatt.
4: Többször ott volt 4 nyáron is kispapként, kántorként hívta meg az akkori pásztori plébános. Ez csak az énekes szolgálatot jelenti, vagy ez azt is jelenti, hogy apát úr tud orgonán is játszani?
5: Hát én nyüstöltem az orgonát is, akkor, na most ezt hagyjuk, mert ez ilyen gyors talpalós valami volt. Oda megfelel, de ez nem a normál elvárásnak a mércéje.
4: De valamennyire azért...
5: De valamennyire, persze, meg még ma is, hogyha van ott a házon belül nekem egy harmónium, ha elkap az ihlet, akkor odaülök, de ez nem említésre méltó. Ez csak saját szórakozás. Idézőjelbe szórakozás.
4: 91 és 93 között még ez mindig a pásztori plébánosi szolgálatot kerületi esperesi kinevezést kapott, és ugye 91-ben volt a pápa látogatás, ami itt a egyházmegyének a papságának, meg a, talán a híveknek is a pápa látogatáson való részvételét megszervezte, ezzel is apát urat bízták meg ezzel a feladattal?
5: Az egyházmegyének az a nyugati sávja volt az akkori beosztás szerint, ugye a pásztori esperesi kerület. Annak az esperes évé nevezett ki a főpásztor, és akkor engem szólított, bízott meg azzal a feladattal, hogy szervezzem meg a Szentatyának az esztergomi helyszínen való látogatásának, szentmiséjének minden darabját, meghívók, személyek, létszám, meghívók szétküldése, és ennek az esztergommal való kapcsolattartás. Nem tudom az esztendőt, hogy melyik esztendő volt, de emlékszem.
4: 91 volt, megtaláltam 91-ben. Ott a dokumentumok között,
5: 91-ben. No. Emlékszem rá, hogy többször ez ügyben esztergomba el kellett jutnom, és ott egyeztetni, meg szervezni.
4: És a Szentatyával való találkozásra, gondolom több is volt azért a lelkipásztori szolgálata alatt, akár kispapként, akár ebben az időszakban ezekre. Hogyan emlékszik? Felidézne ilyen mozzanatot, amikor lehetősége nyílt a Szentatyával?
5: Az még 6. Pál volt, amikor papnövendékként 5. év kezdete előtti diákonusokat Váradi atya szólított. De nem mindegyiket, hanem az egész országból, én nem tudom hányat összesítettek, és akkor vittek bennünket Rómába. És akkor hát a Szentatyának kihallgatásán, gondolom olyan szerdai kihallgatási nap lehetett, amikor jött körbe, és mi ott kapaszkodtunk, és hozzáértünk, hozzányúlhattunk a kezéhez. No, ez egy élmény volt.
4: És akkor a szeminárium éveit követően ez volt a következő lehetőség, amikor Szent II. János Pál pápával?
5: Amikor esztergomba érkezett, igen. Na most gyakorlatilag ennek a szervezése és ennek az előkészítése volt a feladatom. Na most ott a Szentmisén az egész országból ott egy csomó pap. Valahol volt az én helyem is, de igazából én élesen erre nem emlékszem megint vissza, pont azért, mert annyi mindent kellett ott bonyolítani, meg még ott kapkodni, hogy ott minden úgy sikerüljön, ahogy azt elvárták. De ez nem volt olyan élesen megmaradó élmény, mint a 6. Pál Szentatyának a papnövendék koromban való találkozás. Nem tudom, hogy miért.
4: Azóta azért volt még egy-két pápánk, Szent II. János Pál pápa után is. Velük lehetősége nyílt apát úrnak találkozásra?
5: Nem. Nagyon nehezen kimozduló típus vagyok, tehát ha csak nem küldenek mindenáron, akkor én szívesebben maradok itthon saját feladatok között. Akkor az egyszer jártam Rómába. Mondom, majd látom majd fentről. Szentföldre nem mégy el? Nem, majd azt is majd látom onnan fentről. Ott nem voltam egyszer se. Én nem tudom miért, nincs benne az én kívánságlistáimnak, még a végén se, elején se, de a végén se.
4: Pásztót követően 1993 és 95 között visszakerült Egerbe, méghozzá a Jézus Szíve plébánia plébánosa lett. Ez egy nagyon rövid idő volt.
5: Na, ennek a története az volt, melyik eszendő 1900?
4: 93 és 95 között járunk.
5: 93. január 18. Árpádházi Szűzszent Margit napja este, 8:30. Csörög a telefon. Seregélyes. Tessék, Szántó, seregély. Mondanék valamit. Mászót viszi Vác. Téged nem engedlek. Majd megy a papír, apót. Apó alatt a kocsis atyát értette, a kocsis Ferenc atyát. Engedem nyugdíjba, mert már ő egészségi állapota nagyon nem jó. Jössz be majd a helyére. Majd a többit meglátjuk. Lehet, hogy lesz szalók, szólát, meg demjén, meg valami még rád bízva. Lehet, hogy káplán is lesz. Ne mond senkinek. Én nem mondtam senkinek. Ő viszont mindenkinek mondta úgy, hogy 2-3 nap múlva már rám kérdeztek, hogy tényleg, hogy te még majd oda, Hege. Ez volt az előtörténet, és akkor ez valóra vált júniusban. Júniusban szólított, mert akkor volt az egyházmegye határainak a módosítása, és Pászót és környékét vitte Vác. Én nem maradhattam ott, hanem előtte néhány dátummal, úgy időzítve a dispozíciót, engem Eger Maklári úti Jézus szíve plébániára helyezett. Így kerültem oda. Rám bízta az érsek úr, az akkor induló Szent József
4: diákotthont. Meg az angol kisasszonyok lehet.
5: Hát az annyit jelentett, hogy mind a két intézményben volt egy nap, amikor be kellett mennem, ott gyóntató szolgálatban is voltam, üldögéltem, és akkor jöttek-mentek, meg mind a két intézményben egy bizonyos napon, már hogy melyik nap volt, azt nem tudom, talán a csütörtök az egyikben, másik meg azt hiszem a kedd, amikor valami rövid, velős mondandót is, minden kellett mondandót is. Ez tartott, ez a szolgálati darabka, hát vagy 2 évig körülbelül, de testhezállónak tartottam, és jól éreztem magam, mind a két elvárásnak igyekeztem eleget tenni. A angol kisasszonyoknál is, meg a Szent József diákotthonba is.
4: Szoktunk erről beszélni, hogy melyik az a pasztorációs terület, ami közel áll egy-egy lelki pásztorhoz. A fiatalok ezek szerint így különösen is közel álltak apát úrhoz mindig?
5: De én nem nagyon válogattam, talán még hozzáilleszeném ezt is, hogy az alatt, az időtartam alatt még szólítottak, hogy minden pénteken én menjek be a szemináriumba is, gyóntató szolgálatba. No most, hogy kik állnak, nem tudom, ez nagyon nehéz kérdés. Amikor fiatalabb voltam, mondjuk 30 évvel ezelőtt még, akkor valószínű, hogy a fiatalabb nemzedékkel közvetlenebb hangot tudtam tartani, szót váltani, és az a közlekedési stílus az gördülékenyebb volt, mint tegyük fel most, hogyha találkozok fiatallal, sablonmondatokon kívül, ha annyira személyesen nem ismerem a család történetét, akkor megáll a tudományom.
4: Hát más generáció.
5: Egészen más, az ő hullámhosszuk. De most hát az idősebb nemzedék az mindig volt, akkor is megvolt, akkor is nagyon hálás voltam irányukba, de ugyanígy most is. Ők tartják igazából az, hogy imádkoznak minden nap papjaikért. Tehát biztosan tudom sok emberről, hogy ezt megteszik. És ez egy hatalmas kapaszkodó és erőforrás számomra. És ami még a szülőhazám idejére visszanyúlik, ott minden első szombaton mondattak szentmisét papi hivatásokért. Na most akkor, ezt elmondom. Édesanyám benne volt a tanyai világnak, a Jászárokszállási tanyai körzetnek a Rózsafűzér társulatába. Ő számon tartották, hogy bizonyos melyik hónapban melyik társulati csoport mondatja a szentmisét. És akkor édesanyám megszólítja, jön vele szembe a társulat vezető, hogy Justika, állj meg, kerékpárdal közlekedtek mind a ketten. Még nem adtam oda neked a papok miséjére valót. És akkor édesanyám átadta neki azt, amit a papi hivatásokért mondandó misére szánt. Na hát ezt az Úristen is elfogadta oly módon, hogy hát engem megszólított, az ő fiát szólította. És előbb mondtam, hogy akkor papszentelésem, akkor ő volt a legboldogabb asszony a világon, hogy így hallgattam még az Úristen.

0: Kedves hallgatóink, Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával, Pap Ildikó beszélgetett.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Elkezdődött az Országos Könyvtári Napok idei rendezvény sorozata. Sátoraljaújhelyi kadétok vettek részt túlélési programon. Békeposzter pályázatot hirdetett a Lions Club. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Ma elkezdődött az Országos Könyvtári Napok idei rendezvény sorozata, amelyhez Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Az idei esemény az optimizmus jegyében telik, azt üzenve a látogatóknak, hogy a könyvtár egyfajta világító toronyként segít megoldást találni a mindennapi kihívásokra. Október 11-ig a Görgei úti központi intézményben és az összes fiók könyvtárban rendkívül gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket. A látogatók író-olvasó találkozókon, generációk közötti beszélgetéseken és fotókiállításokon vehetnek részt. A legkisebbeket babusgató, klub és játékos foglalkozások szórakoztatják, míg az ünnepi hetet a könyves vasárnap családi programjai zárják. A könyvtár idén is csatlakozik az Informatika Látássérültekért Alapítvány Lapról Hangra elnevezésű felolvasó versenyéhez. Emellett a rendezvénysorozat ideje alatt az új olvasók rendkívül kedvezményes díjjal iratkozhatnak be az intézménybe. A részletekről Csoma Simon Mária, a könyvtár általános igazgató helyettese adott tájékoztatást.
4: Immár 20. alkalommal szervezi meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az Országos Könyvtári Napokat, ami minden éven október első hetében kerül megrendezésre. Idén október 5 és október 11-e között, és ehhez mi is a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és valamennyi tagkönyvtár is csatlakozunk. Az Országos Könyvtári Napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak társadalmi szerepére, fontosságára. Minden évben választanak egy szlogent, idén az optimizmus szlogent kapta, ami nagyon fontos, hiszen napjainkban egyre fontosabb szerepet kellene, hogy betöltsön a könyvtár, hiszen olyan sokoldalú szolgáltatásokat tud nyújtani az embereknek, amelyekkel sokan nincsenek is tisztában. Úgyhogy a célunk az, nekünk is, hogy az emberek megismerjék a könyvtárat egy kicsit talán más oldaláról, nem csak azt a részét, hogy könyvet lehet kölcsönözni, hanem számos programmal várjuk az érdeklődőket. Ezen a héten is kiemelten minden tagkönyvtárunkban rengeteg programot szervezünk ezen a héten. Hétfőtől szombatig gyakorlatilag szinte minden nap vannak programok. Megszokott már a kedvezményes beiratkozás, ami péntek, szombat és vasárnapi napra érvényes, akkor 50%-os kedvezménnyel tud minden látogatónk beiratkozni, illetve az egész héten, hétfőtől vasárnappal bezárólag szintén megszokott módon már használt könyvek vásárát tartunk. 500 forintos darabáron lehet könyveket vásárolni, használt könyveket, ameddig a készlet tart. Tavaly került először megrendezésre, és idén is csatlakoztunk az Informatika Látássérültek Alapítvány felhívásához. Ez az alapítvány működteti a Lapról Hangra című oldalt, ahová olyan szövegek felolvasását várják, amelyek folyóiratokban jelennek meg, szakmai szövegek felolvasását, de irodalmi szövegek is kerülhetnek ide, és önkéntesek segítségével kerülnek föl. A könyvtárakban minden tagkönyv könyvtárunkban lehetőséget biztosítunk a vállalkozó szellemű önkénteseknek, hogy a gyártaluk választott szöveget felolvassanak, ezt mi rögzítjük, és eljuttatjuk az alapítványnak, aki feltölti erre a weboldalra, és így a látássérültek is hozzájuthatnak bizonyos szövegekhez. Minden technikai feltétel adott, tehát a vállalkozóknak csak felolvasni kell, sőt a szövegek kiválasztásában is segítünk. Számos író-olvasó találkozóval, kiállítással, kézműves foglalkozással várjuk a látogatókat. Október 8-án Kemény István látogat el ide a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba. Vele Zemlényi Attila beszélget, délután 5:30-tól kezdődik ez az előadás. Október 6-ától egy kiállítást tekinthetnek meg a látogatók, akik a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba érkeznek. Bernd Miklós analóg fotóiból készül egy kiállítás, ami a mai digitális fotózás világában szinte ritkaságnak számít. A József Attila könyvtárba Smölc Margit írónő látogat el, és ő a fiatalabb és az idősebb korosztályt is várja. A könyvtári napok után október 12-én hétfőn kerül sor az író-olvasó találkozóra, délelőtt a fiatalabb korosztályt várja, délután pedig a felnőtt olvasóival találkozik Smölc Margit. A Kafka Margit könyvtárba Sándor Petra várja a gyerekeket, a Móra Ferenc tagkönyvtárba pedig Takács Viktóriával találkozhatnak a gyermek érdeklődők, a Tompa Mihály könyvtárba pedig Tomor Anita írónő látogat majd el az országos könyvtári napok hetén. A Szabó Lőrinc könyvtárban pedig egy zenés előadással készülnek, Dalba szőtt versek címmel. Lajos András színművész, Viola Barbara fuvola művész és Füvesi Norbert gitárművész készül egy produkcióval október 9-én pénteken. Mindemellett szinte minden könyvtárunkban lesz kézműves foglalkozása a gyerekeknek többször is, ahol szeretettel várják az érdeklődőket.
3: A sátoraljóhelyi Kossuth Lajos Technikum 20 kadétja vett részt azon a szeptemberi túlélési programon, amely nem csak honvédelmi ismereteket és gyakorlati feladatokat kínált, hanem a közösség építése is nagy hangsúlyt helyezett. A résztvevőknek csapatként kellett együttműködniük, alkalmazkodniuk és közösen megoldaniuk a rájuk váró feladatokat. Kababik Edina igazgatót hallják.
5: Én is ott voltam a kadétokkal, egy kolléganővel, összesen 20-an vettünk részt ebben a projektben. Én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból sikeres volt. Nagyon sok volt köztük a 9-es honvédelem ágazatos diákunk, akiket még nem ismertünk, de hamar megismertük őket, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk. Az egész projekt úgy zajlott, hogy a szervezők, a kolléganőt is engem hátrébb küldtek a gyerekektől, tehát mi nem kommunikálhattunk a gyerekekkel, mi csak megfigyelőként vehettünk részt, és a gyerekeknek minden feladatot, mint csapat kellett teljesíteni. Ha csak egy valaki is nem tudta teljesíteni a feladatot, akkor előről kellett kezdeni. Tehát a második nap végére egy olyan összetartó csapatunk lett, és ami nagyon szimpatikus volt, nagyon sokat vagyunk gyerekek között, ugye a kadét programban sok éjszakai programunk is van, és az a tapasztalatunk, hogy amikor a gyerekek fáradnak, akkor már azért morcosak is oda-oda tudnak szólogatni egymásnak. És mivel egész nap tréningezve voltak arra, hogy csapatként kell dolgozniuk, éjszaka se szólogattak oda egymásnak. Tehát azért még amikor hajnal kettőkor meg kellett oldaniuk csapatként egy feladatot, azt még gyönyörűen megoldották együtt. És ami még nagyon-nagyon tetszett, hogy voltak kisebb sérülések, bakancs feltörte a lábat, vagy voltak olyan gyerekek, akik azért nem bírták az egész éjszaka, meg egész nap vinni a nehéz csomagot, hiszen az egész az élelmiszerünk, a hálózsák, a polifón minden nálunk volt, és átvették egymástól, segítették egymást, támogatták egymást, úgyhogy meg is kaptuk a dicséretet a szervezőktől, hogy rég láttak ilyen összetartó csapatot, úgyhogy ez pedig még nagyobb büszkeséggel töltött el minket. Térképészetet, egészségügyi ismeretet is tanultak, illetve olyan logikai feladatokat kellett együtt megoldaniuk, amit csak együtt lehetett megoldani. Tehát amit tudást ők ott szereztek, ja és az erdőről is, meg az erdőben való élet és közlekedés szabályairól, az állatokkal való viszonyról is. Tehát amit a mindennapi hétköznapokban nagyon jól fognak tudni használni, és bízom abban, hogy át is fogják adni ezeket az ismereteiket a iskolában maradt társaiknak. Fantasztikus érzés volt ott lenni köztük, ami nekünk egy kicsit nehéz volt, hogy nem szólhattunk. Már a végére egész jól belejöttünk, mert így egy kicsit mi is pihentünk. És még ami, hogy szerintem túllépték a határaikat, kiléptek a komfortzónából, tehát azt nem mondtam, hogy 2:30-kor mi az erdőben aludtunk, tehát ahova értünk a Senyánszki rétre, ott volt a szállásunk, bár napközben megtanítottunk bivakolni, csak lekerültek a polifomok, meg a hálózsákok, és mindenki elaludt az anyamban, körülbelül 2 órát alhattunk a ébredésig, amikor is ébresztő volt, és jöttünk, tehát én azt gondolom, hogy maximálisan túllépték a határaikat, és nagyon jól kezelték ezt a dolgot, hogy átléptek a saját határaikon.
3: Harmóniában az emberiség, ez a témája a Lions Nemzetközi Békeposzter pályázat 2026-27-es fordulójának. A nemzetközi kezdeményezésben 11 és 13 év közötti fiatalok vehetnek részt, akiknek ezúttal azt kell megmutatniuk saját alkotásaikon keresztül, hogyan képzelnek el egy olyan világot, amelyben a különböző hátterű és kultúrájú emberek békében és harmóniában élnek egymás mellett. A pályázat célja, hogy a gyerekek művészi eszközökkel fejezzék ki gondolataikat a békéről, az elfogadásról és az együttélésről. A Lions mozgalom évről évre világszerte várja a fiatalok kreatív üzeneteit, amelyek a béke fontosságára hívják fel a figyelmet. A részletekről Nagy Zoltánt, a Mátra Lions Klub tagját hallják.
6: Igazából az a címe az idei poszternek, hogy harmóniában az emberiség. Ugye itt arra szeretne kitérni, hogy hogyan lehet úgy békében élni egymással, hogy tiszteljük a másikat, hogy szépen beszélünk a másikkal, és bármi, ami ebbe beletartozik, tehát a nemi identitást, és mindent belevéve, tehát hogy hogyan lehet béke a világunkban. Ugye ez egy nagyon megfoghatatlan egy picikét, de mégis én azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon-nagyon jó képzelet ereje van, és a tavalyi évben is nagyon sok olyan pályázat érkezett, így ránéztünk, és azt mondtuk, hogy úristen, ez nekünk eszünkbe se jutott volna. Ugye mindig más a tematika. Ugye ezt országosan, illetve nemzetközi szinten hirdetik meg. Várjuk a pályaműveket, ez beérkezik hozzánk a területi klubokhoz, ott kiválogatja meg szakérti a társaság, hogy melyek azok, amelyeket érdemes elküldeni. Mi sose szoktunk válogatni, mi mindig elküldjük az összeset, tehát az összes pályaművet, de természetesen itt sem hagyjuk úgy nyitva a dolgot, hogy ne kapjanak a gyerekek valamit, tehát mindig december környékén, november végén azért egy kis ajándékkal várjuk őket, és mi felküldjük ezt az országos központba, ahol az összes Lions Klub területi klubok összegyűjtik a képeket, és ott már egy nagyon szakértő, tehát művészek, tanárok, rajzművészek, festőművészek, képzőművészek fogják majd kiválogatni azt, ami utána pedig megy majd Amerikába, és ugye ott is a világ összes szervezetét összefogják, és ebből egyet fognak majd kiválasztani. Aki megnyeri az egészet, az egyrészt egy 5000 dolláros díjban részesül, másrészt pedig egy éven keresztül az ő rajzát használják majd az okleveleknél, tehát hogy ezzel népszerűsíteni magát a Lions Klubot is, illetve magát a rajzversenyeket is.
3: Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 4-7, napközben aztán a délutáni órákra 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 5-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Látványos kísérletek, robotok, drónok és különleges technológiai eszközök várták pénteken a Nyíregyházi Egyetemre érkezőket. Október az idősek hónapja, változatos programokkal várják a szépkorúakat Kazincbarcikán. Megrongálták a Mi Hazánk mozgalom EGRI irodájának tábláját. Vámkezelésnél akadtak fent a motorkerékpárok. A NAV jelentése alapján. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Október az idősek hónapja. A tematikus hónap alkalmából változatos programokkal várják a szépkorúakat Kazincbarcikán. A sorozat nyitó rendezvényén a Táncdalfesztivál ikonikus dalait hozzá el az Egresi Művelődési Központ színpadára Kós Réka. A hónap során pódiumbeszélgetésre, interaktív bűn- és balesetmegelőzési előadásra, illetve operett koncertre is invitálják az érdeklődőket. A részletekről Tahi Móricz Zsófia rendezvényszervezőt hallják.
2: A nyitó rendezvénye október 1-én kerül megrendezésre az Egresi Béni Művelődési Központban. Ezen az eseményen Kós Réka fog fellépni, aki a Táncdalfesztivál ikonikus dalaival készül majd a szépkorúaknak. Ez a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni már szeptember 15-től lehet a Mezei István Művészeti Központ pénztárában személyesen. Mi hiszünk abban, hogy az időskor az igenis lehet aktív és élményekkel teli, ezért reméljük, hogy a programsorozat az nem csak egy kikapcsolódási lehetőség lesz a szépkorúaknak, hanem egy közös találkozási pont és egy igazi közösségi élményt nyújt a szépkorúak számára.
1: Egyszerre csatlakozik az Országos Könyvtári Napokhoz és az Idősek Havához az Egresi Béni Városi Könyvtár is. Molekné Körösi Beatrix igazgatót hallják.
3: Az egyik nap tematikája az a generációk közötti párbeszéd, hogy a könyvtárak segítsék az időseket abban, hogy ne magányosodjanak el. Ehhez a témához mi egy kerekasztal beszélgetéssel csatlakoztunk, amely már nem teljesen új keletű a könyvtárunkban, hiszen ez egy sorozat, amit dr. Dobos László professzor úr vezet, és a Kazincbarcikai egyik civil szerveződéssel közösen szoktuk megszervezni a sétálós barátokkal. Szeptemberben van az első kerekasztalbeszélgetés, és így októberben az idősek hónapjára sikerült megszerveznünk a másodikat.
1: Látványos kísérletek, robotok, drónok és különleges technológiai eszközök is várták pénteken a Nyíregyházi Egyetemre érkezőket. Az intézmény idén is bekapcsolódott a Kutatók Éjszakája program sorozatába. Magyarország 2006-ban csatlakozott a kezdeményezéshez, a Nyíregyházi Egyetem pedig egy évvel később, akkor még főiskolaként. Emelte ki professzor dr. Simon László, a Nyíregyházi Egyetem tudományos tanácsának elnöke.
4: Az a nem titkolt célja mindennek, hogy a legkisebb korban is már kinyissuk a kisdiákok vagy a fiatalok, tínédzsereknek a szemét olyan értelemben, hogy a tudomány az nem egy elrugaszkodott, nagyon furcsa, sőt félelmetes dolog, hanem nagyon is emberhez közeli. Tehát ez a legfontosabb célunk, hogy egész kicsi korban látványos kémiai kísérletekkel robban, pukkan, villog, elszíneződik egyébbel, bemutassuk a tudományos területeket. Én a tudományos tanács elnökeként is büszke vagyok erre a rendezvényre. Nekünk is van egy kis tudós testületünk itt az egyetemen, egy 13 tagú bizottság. Mi mindig nagy örömmel támogatjuk ezt a magunk eszközeivel.
1: A természettudományoktól a műszaki területeken át, az egészségig és a sportig sokféle témával találkozhattak a látogatók. Többek között a 3D nyomtatással, a mesterséges intelligenciával és a repüléstechnikával is közelebbről megismerkedhettek. Idén újdonságként egy új helyszín is bekapcsolódott a Kutatók Éjszakájába, a digitális játékok és az e-sport kedvelőinek nagy örömére. Dr. Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem elnöki feladatokkal megbízott, nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnök helyettesét hallják.
5: Akik rendszeresen ellátogatnak hozzánk, azok számára is készültünk újdonsággal, a már jól ismert területeken túlmenően. Idén egy Game Zone nevű újdonsággal készülünk. Ez valójában egy e-sporthoz köthető újdonság. Kialakítottunk egy olyan helyiséget, ahol számos ilyen e-sport üzhető, és ezt most szeretnénk bemutatni a nagy közönség számára, és a későbbiekben pedig elérhetővé tenni azok számára, akiknek ez izgalmas területet jelent.
1: Vélhetően október 2-án, a kora reggeli órákban politikai indítatásból leszakították az Egri Almagyar utca egy szám alatt található Mi Hazánk mozgalom irodájának egyik plakátját, mondta el rádiónknak Bognár Ignác, a mozgalom városi közgyűlésének képviselője. Korábban 2 évvel ezelőtt már történt hasonló rongálás. A párt tagjai megtették a rendőrség felé a feljelentést, továbbá a tettestől polgári peres úton fognak kártérítést követelni. Bognár Ignác kiemelte, a rongálás ellenére elmondható, hogy a felmérések szerint nőtt a párt támogatottsága.
6: Már nem első esetben az egyik képviselő nem tetszését fejezi ki, hogy a belvárosban Mi Hazánk iroda működik, majd most az egyik előterjesztésnél, az egyik napirendnél konkrétan meg is nevezte, hogy akár bevezethetnénk Egerben egy olyan szabályzás, hogy talán így hangzott el, 150 méterre a vár bejáratától Toroszkai László képe ne lehessen kitéve. Ez most lehet, hogy teljesen független a rongálótól, de elképzelhető, hogy ezt ő táncra való felhívásnak vette, és úgy gondolta, hogy hát a azt neki már lépni kell, mert ha már az egyik képviselő ezt így kéri, még hogyha általában humorosan is, akkor ő ebben lépést megtette, nem kis fáradtsággal, mert ugye 6 ponton kellett leszakítania, és azért ez időbe telt, tehát a rendőrségnek ha közvetlenül nincs is az iroda ajtóról, bejáratról ránéző kamera felvétel a birtokában, a közbenső kamerákból lehet tudni, ki az, aki belép, majd sok időre lép csak ki, tehát akarják szerintem, meg az is lehet, hogy már elvégezték a dolgokat, és már körözik a szemtelen, rosszindulatú figurát. Nagyon könnyen behatárolható, mert este 8 órakor még én itt a kerékpáromat tároltam, és akkor megvolt, és reggel 6 órakor már a földre le volt szakítva, tehát egy egész kis időszakot kell, ráadásul éjszakát, ahol viszonylag kicsi a mozgás, a rendőrség elvitte, nyomkeresés véget, hogy van egy új lenyomat rajta, illetve a rongálás mértékét, irányát, mert tényleg okosan itt a bűnözi szakértő rögtön nézve, melyik irányból téphették le, hova repült a szilánk, valószínűleg több helyen alányult. Most valószínűleg nem egy olyan személy, akit köröznek már több esetben, ő egy vélhetően egyszeri felindulásból, a párthűségből, illetve az, amit országosan folyik, hogy bilincs-bilincs, rács-rács, meg először elviszünk, majd letartóztatunk, majd vagy kiengedünk, vagy nem. Tehát ő most úgy gondolja, hogy a országos szinten lehet támadni a nem kormánypárti pártokat, képviselőket, ő most ennyit tudott tenni hirtelen, hogy neki esett ennek a táblának. Én szerintem egy buta ember. Általában a Facebookon nem a legokosabb emberek kommunikálnak, és a buta ember, ha onnan tájékozódik, teljes fals információval esik neki a világnak.
1: Ennek az esetnek a tanulsága az, hogy minden politikai oldalnak meg kellene fontolni, hogy mikor mit mond, annak érdekében, hogy egy békésebb társadalomban éljünk. Hangsúlyozta dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom EGRI szervezetének elnöke.
7: Volt már korábban is egy ilyen inzultus, de akkor választási kampány megelőző időszak volt. Most viszont egy kampány után vagyunk már most lassan 1,5 éve. Ilyenkorra már a kerélyeknek meg kéne nyugodnia. A vesztesnek feldolgozni a vereséget, a győztesnek feldolgozni a győzelmet, nekünk feldolgozni azt, hogy a befektetett munka nem térült meg úgy, ahogy szerettük volna. Az erősödés az érezhető egyébként a társadalom támogatásával. Rengeteg üzenetet, megkeresést kapok, és gyakorlatilag az adminisztrációja szinte elviszi a politikai tevékenységemre szánt idő javarészét annak, hogy éppen mennyien lépnek, ugyanis 25%-kal nőtt a tagságunk a választás óta, tehát április 12-e óta, nem csak itt Egerben, hanem országos szinten is. Befolyásolhatták, bár a képviselő úrral beszéltem telefonon, ő szándékai nem terjedtek ki erre, és nem is érzi azt, hogy lenne összefüggés. Én szerintem van annyiból, de nem ráhegyezném ki ezt a szituációt, mert lehet tényleg csak egy ilyen erős indulati állapotban egy ilyen olyan szó, ami kiszaladt a száján. Nem ez volt a szándék, ebben nincs okom kételkedni, nem vagy a gondolatlenőrség, hogy a fejébe turkáljak. De hogy tették ezt egyébként egri politikai tényezők bizonyos politikusokkal, hogy egyébként mire gondolnak valójában.
1: vámkezelésnél akadtak fent motorkerékpárok. Mondta el rádiónknak dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
8: A Nemzeti Adó és Vámhivatal 10 új nagyértékű motorkerékpárt foglalt le egy jelentős adóhátralékot felhalmozó vállalkozástól. A járművek értékesítéséből 30 millió forint folyt be a költségvetésbe. A NAV Dél-Budapesti Adó és Vámigazgatóságának végrehajtói a helyszínen lefoglaltak egyenként 470 köbcentis vadonatúj becsomagolt motorkerékpárok szabad forgalomba bocsátásakor. A kereskedő cég ugyanis jelentős adótartozást halmozott fel. A motorok becsértékét összesen 30 millió forintban állapították meg. A lefoglalt motorokat árverésen kívül árverési vétel hatájával értékesítették. Ez azt jelenti, hogy az adós megjelölhette a vevőket, akik a járműveket a NAV meghatározott becsértékén vásárolhatták meg. Az adótartozások jogszerű behajtása több úton is lehetséges, így a NAV az adótartozást felhalmozó gazdálkodók importált és szabad forgalomba bocsátott áruit is lefoglalhatja.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
9: Tegnap az évközi idő 27. vasárnapján 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a Szent Atya a rossznál mindig nagyobbnak bizonyuló isteni irgalomról emélkedett, hangsúlyozva, hogy Isten a rosszat is képes a megváltás eszközévé alakítani, és sosem veti el az ember életét. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján felidézte, a Szent a Krisztusba vetett hitével, imádságos életével és testvéri szeretetével hozzájárult az egyház megújulásához. Arra buzdított, hogy kitartóan kérjük a béke ajándékát, és őszinte elkötelezettséggel munkálkodjunk a népek közötti egyetértés megteremtésén. Újra szentelték a debreceni Attila téri görögkatolikus főszékes egyházat szombaton. Kocsis Fülöp érsek metropolita elsősorban Istennek adott hálát a több éven át tartó teljes felújításért, a templom bizánci ikonográfiai program szerinti kifestéséért, valamint az épület környezetének megújításáért. Köszöntötte a hazai és külföldi egyházi vezetőket, püspököket, testvéregyházak képviselőit, valamint a híveket és mindazokat, akik jelenlétükkel vagy munkájukkal hozzájárultak az ünnephez. Orosz Atanász püspök ünnepi prédikációjában arról beszélt, a megújult debreceni főszékesegyház nem csupán egy megszépült templom, hanem az Istennel való találkozás, az imádság és a közösség helye. A székesegyház szépsége az ég és a föld találkozását jeleníti meg, és a hívek tekintetét a mennyei valóság felé irányítja. Mint fogalmazott, a felújított főszékesegyház a mennyországba hívja tekintetünket, lelkünket és szívünket. Orosz Atanás szerint a templom egészének üzenete túlmutat az épület falain, arra emlékeztet, hogy Krisztus mindannyiunk életébe be akar lépni, és saját képmására akar formálni bennünket. A székesegyház azért született újjá, hogy ti is újjászülessetek, idézte Leó pápának a párizsi Notre-Dame-ban elhangzott szavait, hangsúlyozva, hogy a templom megújulása egyben lelki megújulásra is hív. Orosz Atanás arról is beszélt, az egyháznak és a templomnak a világ felé is küldetése van. A háborúk, társadalmi megosztottság és bizonytalanság közepette a keresztény közösségnek Krisztus szeretetét, a befogadást, az egységet és a reményt kell megmutatnia. Októberi programsorozat tartanak az Egri Lajosvárosi Katolikus Plébánián, már október 1-től minden délután 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér imádság zajlik a templomban. Október 10-én szombaton Mátra Szent Imre Fallós Kúti buszos zarándoklat lesz, október 13-án kedden a Fatimai Engesztelő Imádság záró estéje, 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, utána gyertyás körmenet a Fatimai Szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton 18 órától több generációs teaest, a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében vendég lesz a Kordz együttes. És október 24-én szombaton a Lajosvárosi Közösségi Kirándulás is elkövetkezik a Stimec házhoz, szabadtéri szentmisével, magyar népünkért, a forradalom 70. évfordulóján. Ez tehát az EGRI Lajosvárosi Plébánia programsorozata. A fatimai engesztelő imádság utolsó állomása október 13-án kedden lesz, ahogy említettük, 16 óra 30 perctől rózsafüzér, majd 17 órától szentmise a templomban, a mise után pedig gyertyás körmenet a fatimai szűzanya szoborral. Az est folyamán vendég lesz a Magyar Rákellenes Liga EGRI alapszervezete, illetve annak tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándorszentségimádás lesz Kerecsenden, a Szűz Mária világkirálynője templomban, október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd este 6-tól szentségimádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, mindenki elmehet arra, amire ideje engedi. Idén már 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programsorozatát Budapesten a Bakástéri templomban. A hétvégén az első események már megvoltak, de folytatódik a sorozat. Október 8-án csütörtökön 19 órától Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék. Fabók Mancsi Bábszínháza egy különleges előadást készül bemutatni a bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink, a legendáink idézik meg az Istenszülő szűzanyalakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fa bábok mozgatása és élőhangszeres zenélés együttes jelenléte alakítja az eseményeket, úgy, hogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben e kettő elválaszthatatlan egymástól. Valamint Ennio Cominetti koncertje, német, olasz és francia orgonazene október 17-én szombaton este 7 órától. A Komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert,

0: Szabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, 18 órától pedig szentmise. A tűz találkozóra belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit, tehát október 10-én délután 3 órától Gyöngyösen a Szent Bertalan templomban. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyház megye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e péntek dél, 10 órától majd az érkezés és regisztráció következik az iskola aulájában. A jelentkezés határideje pedig november 9-e hétfő. Jelentkezni lehet a 36-os körzet 510-060-as vagy 510-063-as telefonszámokon, emellett faxon a 36-os körzet 510-061-en és elektronikusan a titkarság@andrassy-eger.hu e-mail címen. A regisztrációt követően a verseny előtt 11 órakor a csapatok majd megtekintik a Líceumban a Főegyházmegyei Könyvtár kiállítását az évforduló alkalmából. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot töltenek ki a Redmenta felületen, majd ezt követően egy képfelismerő feladat lesz és a készített kép bemutatása. Ezért már előre kérik a csapatokat, hogy amennyiben még nem regisztráltak, akkor tegyék ezt meg a www.redmenta.com linken. Mindenkinek a saját csapat nevével kell regisztrálni, benne településnév, kötőjel iskola névadója, a csoport neve Andrássy kötőjel hittanverseny 2026, a csoport direkt címe pedig Andrássy kötőjel 77-57-44. Ezt a direkt címet kell bemásolni a felület keresőjébe és kérni a felvételt a csoportba. A feladatot november 27-én a hittanversenyen lehet kitölteni a Redmenta felületén. A verseny felkészülési anyaga letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyház megye honlapjáról. Az előzetes feladat: a mottóval kapcsolatban Káldi 400, készíteni kell egy képet, plakátot szabadon választott technikával A4-es méretben, amelynek eredeti és szkennelt változatát is el kell vinni a versenyre, illetve eljutatni az iskola címére elektronikus formában. A másik pedig ugyancsak a Káldi 400-zal kapcsolatban egy szabadon választott jelenetet meg kell filmesíteni. A film terjedelme maximum 5 perc lehet, annál hosszabb filmet nem áll módjukban zsűrizni. Az előzetes feladatok beküldési határideje november 13-a. Kérik, hogy ezt a titkarság@andrassy-eger.hu e-mail címre küldjék el, és a versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet Béres Gyula tanár úrnál a 30-as 937 75 19-es mobiltelefonszámon, illetve e-mailben a beres.gyula@andrassy-eger.hu e-mail címem. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de elterjedtek az okos eszközök és így a különböző alkalmazások, amelyek sok mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsorunk hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Dreamba Miranda. Debnár Ádám és Kriston.

0: Tamás. Búcsúzik a bemondó, Domán Vivien, a viszont hallásra.
1: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A Deac vívó szakosztályának edzőjét, Dávid Lászlót jelölték ki a női kartválogatott vezetőedzőjének. Több mint 400 mérkőzést rendeztek eddig a Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokság őszi idénye során. 9. alkalommal ült kerékpár a Nyíregyháza a Bringa Város rendezvény alkalmából. Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére ezentúl. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Deac vívó szakosztályának edzőjét, Dávid Lászlót nevezték ki a női kardválogatott vezetőedzőjének. A Magyar Vívó Szövetség elnökségi ülést tartott Csampa Zsolt elnök vezetésével. A legfontosabb napi rendi pont a lemondások miatt kiírt válogatott edzői pályázatok elbírálása volt. Bockó Gábor szövetségi kapitány javaslatát egyhangú szavazással fogadta el a testület. Dávid László júliusban még megbízott vezetőedzőként irányította a női kardozókat a hongkongi vívó világbajnokságon, ahol a szintén deacos Battai Sugár egyéniben bronzérmet szerzett, a csapat pedig a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Több mint 400 mérkőzést rendeztek eddig a Városi Kispályás Bajnokság őszi idénye során Nyíregyházán. Október végéig tart a szezon, majd a legjobb csapatok a Continental Arénában egy szuperdöntőn vehetnek részt. Dajka László főszervezőt hallják.
2: November 6-án és 7-én egy jubileumi teremlabdarúgó tornát fogunk lebonyolítani a Continental Arénába, 24 csapat részvételével, és ennek az apropója igazán az, hogy a bajnokság elején meghirdettem, hogy a bajnok, ez a 24 csapat, ez úgy tevődik össze, hogy a 9 csoport első két helyezettje, és azt követően még az öreg fiúk első osztályból a második, tehát az első, második és harmadik helyezett, viszont az elit A csoportból pedig az első 4 helyezett, hiszen ez a legmagasabb osztály, a legkiemeltebb osztály, és azt követően pedig még 3 legjobb harmadik is bekerül majd ebbe a körbe.
1: Komoly csatákat vívnak a Városi Kispályás Bajnokság résztvevői az őszi szezon során. Több mint 400 mérkőzést játszottak eddig az együttesek, és zömében sportszerűek voltak a meccsek. Nagy a tét, az idén 25 éves Nyíregyházi Sportcentrum jubileumi program sorozatának egyik elemeként a Continental Arénában egy kétnapos szuperdöntőt rendeznek, ahová a csoportok legjobbjai juthatnak be. Korábban rendszeresen tartottak teremtornákat a sportcsarnokban, ezt a hagyományt szeretnék most újraéleszteni. A 24 kiadó helyért jelenleg 32 csapat harcol.
2: Biztos vagyok benne, hogy 5-600 fő itt lesz, hiszen vagyunk közel 3000-en a kispályás labdarúgók közé, és sokan ki fognak majd látogatni. Eleve adott az a 24 csapatnak a létszáma, tehát az is egy közel 200 fő. Biztos jól fogunk szórakozni, igyekszünk majd a Sportcentrum marketing csapat, a szervező csapata mindent elkövetni annak érdekében, hogy jubileumnak megfelelő körítést biztosítsunk ehhez a tornához.
1: 9. alkalommal ült kerékpárra Nyíregyháza a Bringa Város alkalmából. A programra több mint 1200-an regisztráltak. Morvai Szabolcs rendőr alezredest a Nyíregyházi Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályának munkatársát hallják.
3: Nyíregyházán megrendezett Bringa Város programon második alkalommal van jelen a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Balesetmegőrzési Bizottsága. Egy úgynevezett Kressz kaféval terepültünk ki ide a mai napra, a Kossuth térre, hogy itt beszélgetés formájában tudjuk átadni tanácsainkat a közlekedők részére. Ugye, mivel ez a rendezvény a kerékpáros közlekedésre épül, tapasztaljuk, hogy igen nagy hagyománya van a kerékpáros közlekedésnek Nyíregyháza városában, és sajnos tapasztaljuk azt is, hogy elég sok baleset történik a kerékpárosokkal. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megjelenjünk minden olyan helyen, ahol velük találkozhatunk, és elmondjuk nekik az alapvető szabályokat, amiről oda kellene figyelniük, hogy ne történhessen velük baleset.
1: A pecsétgyűjtő helyszíneken a tekerés mellett különféle programokkal is készültek. A Kossuth téren egészségügyi szűrések, szerencsekerék és nyeremények várták az érdeklődőket. A rendőrség pedig beszélgetésre épülő formában hívta fel a figyelmet a biztonságos kerékpáros közlekedésre. A város különböző pontjain pecsétgyűjtő állomások, játékos feladatok és kísérő programok várták a résztvevőket. Családok rendszeresen kerékpározók, és első alkalommal érkezők egyaránt útnak indultak, miközben közlekedésbiztonsági és egészségügyi programok is színesítették a napot. A Bringaváros évről évre több helyszínt és egyre sokszínűbb programot kapcsol össze. A teljes útvonalat ezúttal 203-an járták végig. Hornyák Enikőt, Nyíregyháza polgármesteri hivatalának sportreferensét hallják.
0: Én azt gondolom már maga az, hogy a 24 pontot mert tudtuk idén is tartani, az már egy nagyon nagy dolog, hiszen biztosítjuk azt az állandóságot, hogy minden körzetünkben tudnak továbbra is regisztrálni a nyíregyháziak, illetve új szponzori pontként tépett be a Nyíreldő, az Erdélytorna pályánál családi nappal, illetve a Naturklinik a Kossuth utcán egy boltként. Én azt gondolom, ez is egy olyan dolog, hogy ami a környezettudatosság felé irányítjuk még jobban a nyíregyháziak figyelmét egy kerékpáros biztonsági nap keretében.
1: Már a reggeli órákban sokan gyülekeztek a Kossuth téri regisztrációs pontnál. Voltak, akik most először vágtak neki a Bringavárosnak, mások már visszatérő résztvevőként érkeztek. Egyeseket a város felfedezése és a közös mozgás, másokat a pecsétgyűjtés motivált. A rendezvény az évek során családi programmá is vált. Sokan gyerekekkel együtt indultak útnak, és voltak olyan családok is, amelyek minél több állomás teljesítését tűzték ki célul. Nem csak a Kossuth téren volt nagy az érdeklődés. A Jósavárosi regisztrációs pontnál is folyamatosan érkeztek a bringások. Többen hosszabb túrára készültek, mások pedig azért csatlakoztak, mert a kerékpár a hétköznapokban is rendszeres közlekedési eszközük. A rendezvény nem csak közös szabadidős programként hívja fel a figyelmet a kerékpározásra. A város célja, hogy a két keréken közlekedők számára egyre több útvonal legyen elérhető és összekapcsolható. Podlovics Rolandot, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
4: Immáron 9. alkalommal kerül megrendezésre a Bringaváros, ez tulajdonképpen a szabadtéri nagy sportrendezvényeknek az záró rendezvénye itt szeptemberben. Hála Istennek azt mondható el, hogy érdeklődnek a nyíregyháziak. Ugye az alapvető cél az, hogy megismertessük a nyíregyháziakkal, hogy egy élhető városban a kerékpár úthálózat nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy minél több pontra eljussunk. Hogyha belegondolunk, hogy immáron lassan 90 kilométer fölötti kerékpárút hálózat áll rendelkezésre, most is épül ugye a kerékpárút a Nagykálói út mentén. Hogyha végig gondoljuk, hogy a város valamennyi részébe biztonságosan eljuthatunk kerékpárra, akkor ez buzdítja az embereket, hogy ne csak ilyenkor, ne csak hétvégén, ne egy program, nem egy szabadidős program, hanem minden napokban is kerékpárra pattanjanak.
1: Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére, miután az önkormányzat 187 új férőhelyet alakított ki a közelmúltban. A részletekről Patú Istvánt, a Városfejlesztési Osztály vezetőjét hallják.
5: 2024-ben a erre vonatkozóan a város meg is kapta a támogatási 1 230 millió forintot kapott erre a város, és erre a város nagy erőkkel is kezdte gyakorlatilag ezeket a területeknek a megszerzését. Hát alapvetően terület megvásárlással, részben kisajítással pedig sikerült megszerezni, illetve lebontani utána ezeket a garázsokat. Utána ugye elkezdte vizsgálni a város azt, hogy ennek a területnek a helyére mit lehetne tenni. Nyilván a vágy az volt, hogy ide egy közel 300 férőhelyes parkolóház épüljön. Erről volt szó is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy a tanulmányterv, ami ugye a város részére elkészült, az azt mutatta, hogy ez több milliárd forintos beruházása valósítható meg csak. Közel 300 férőhelyes parkolóház lett volna ez, de valamilyen szinten a meglévő parkolókat is fel kellett volna neki érdekébe áldozni. Tehát olyan túl sokat nem lehetett volna ezzel nyerni. Lássuk be, ez nem lett volna kész még most semmiképp sem. Ezért a város úgy döntött, hogy inkább felszíni parkolókat fog építeni.
1: A sportlétesítmény környezetében az utat is felújították. Korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, és bővült a közvilágítás is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek, hamarosan pedig további növényeket is telepítenek. A beruházásnak köszönhetően így már közel 500 parkolóhely áll a stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére, az új parkoló pedig biztonságos és megfelelő körülményeket biztosít a járművek elhelyezésére. Dicső Pétert, a Nyír VV Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját hallják.
6: Itt épült 187 boly parkoló, illetve a stadion másik oldalán a meglévő közel 150 férőhelyes parkoló található, illetve a botanikus kert előtt szintén közel 150 parkoló fér el. Tehát összesen 500 parkoló körüli férőhelyen rendelkezik itt a stadion környéke. Én azt gondolom, hogy ez megfelelő. A városlakók, illetve a stadiont használók is használhatják ezeket a parkoknak. Van ennek a parkoknak egy olyan része, ahol jelen pillanatban a stadiont használók használhatják ezt. Amit lehetőségünk lesz rá a jövőben, akkor nyilván ezen változtatni fogunk. Jelen pillanatban ez a szabályozás. Azt is el szeretném mondani, hogy nyilván itt ugye ezzel a parkoló építéssel kapcsolatosan csapadék csatorna is épült, és a csapadék vízelvezetés egyik része pont ezen az érintett korlátozott parkolóterületen vízmegtartással készült, tehát nincs elvezetés, hanem itt ezen a területen szikasztjuk el, illetve használjuk fel a keletkező csapadékvizet.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett hétvégi ünnepségen a segélyszervezet közössége sokszor évtizedeken át végzett csendes és kitartó munkájukért adott hálát. Az ünnepségen a 35 kitüntetett egyházmegyénként vette át az elismerést. Az okleveleket Fekete Szabolcs Benedek püspök, az aranyozott Caritas kitűzőket Zagy Richárd országos igazgató, a méltatási füzeteket pedig az egyházmegyei Caritas igazgatók, illetve képviselőik adták át. Az Egri főegyházmegyéből Juhászné Varga Márta Ilona, Németh Gábor és Panyi Józsefné kapott Caritas Hungarica díjat. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet, tudta meg a Financial Times. A magyar kormány teljes körű politikai támogatása ugyanakkor ahhoz a feltételhez kötött, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt, melynek tervezete a magyar fél közreműködésével és visszajelzései alapján készült el. A Fidesz diplomáciai lépéseket vár Orbán Anita külügyminisztertől és Magyar Péter miniszterelnöktől azután, hogy Kerkez Miros mellett Hidvégi Balázs is egy ukrán szervezet halállistájára került. A magyar balhátvédet azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán focistával, a Fidesz politikusa pedig szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Miros mellett. A Fidesz szerint ide vezetett Magyar Péter